0: 19-ben fővárosi koncertjeik mindegyike már hónapokkal előtte teltházas volt, és vidéki klubkoncertjeikre is egyre nehezebb volt a bejutás. A Fishingon Orfű a kampuszabb volt, a Strand a művészetek völgye, és minden jelentősebb hazai és határon túli fesztiválon adott koncertjeiken bebizonyították, hogy meghatározó és megkerülhetetlen szereplőivé váltak a magyar könnyűzenei életnek.
1: Trend Night.
0: Itt a különleges zenei válogatásban már is az Elefánt zenél.
1: A

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: De persze, mire gondolsz?
0: Nem, nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem? Tehát, hogy...
1: Na jó, igazad van, de nem lesznél. Ez a dalt rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart, népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak, a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofangtól is meghallgatunk egy dalt most.

0: kül az életem.
1: Túl egyszerű és nem élvezem.
2: Különleges zenei válogatás.
3: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
4: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
3: Trend Night.
4: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyel tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as aranyzsirábdíj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
0: Trend Night.
1: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dalspice, például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

beszélni tanít, az kavicsok bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzelt, hogy az ott mind egyetlen egy.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records. Tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar hetedik nagylemeze.
0: Trend Nights.
1: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: A 2000-es évek elején rendszeresen jártunk bulizni Budapesten, jó eséllyel mi is feltűnhetünk valamelyik parti fotón. Ezt a különleges korszakot idézi fel a Vaku viharban a Magyar Parti Fotózás Pixel Zajos Hőskora a 2000-es évek elején című pop-up kiállítás a Magyar Zeneháza előcsarnokában. A szeptember 13-áig ingyenesen látogatható tárlat nem csak régi fényképeket mutat be, hanem egy olyan időszak hangulatát is, amikor még nem léteztek okostelefonok és közösségi oldalak, a hétvégi bulik képei pedig napokig az internet egyik legizgalmasabb tartalmának számítottak. A kiállításon olyan legendás online felületek archívumaiból válogattak, mint a Pulzár, a drumandbass.hu vagy az Anthropos, emellett Glódi Balázs ikonikus partifotói is helyet kaptak, amelyek már a budapesti klubélet fontos vizuális emlékeivé váltak. A fotók mellett egy különleges klubtérkép is segíti felidézni azokat a helyeket, amelyek egykor meghatározták a főváros éjszakai életét, a Süsfelnap, a Kultiplex, a Zöld Pardon, a Csacsacsa vagy a Sirály neve sokaknak ma is ismerősen cseng, még ha ezek a klubok már be is zártak. A tárlat egyszerre nosztalgikus időutazás és kultúrtörténeti lenyomat arról, hogyan alakult át a koncert és partifotózás a digitális korszak hajnalán. Akár átéltük ezt a korszakot, akár csak kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen is volt Budapest legendás klub élete 20 évvel ezelőtt, ez a kiállítás igazi időutazást kínál.
0: Fesztivál.
1: Ha egy olyan fesztivált keresel, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a lelki feltöltődés egyszerre kap helyet, akkor érdemes augusztus 21-e és 23-a között Pannonhalmára figyelni. A 22. Arcus Temporum művészeti fesztivál idén az iskola témáját állítja a középpontba, és ismét különleges találkozási pontot teremt a művészetek és a spiritualitás között. A történelmi pannonhalmi főapátság falai között 3 napon át koncertek, irodalmi beszélgetések, kortárs kiállítások és közösségi programok várják a látogatókat. Az idei fesztivál házigazdája Mácsai Pál, a zenei program művészeti vezetője pedig Keller András, aki ezúttal Johann Sebastian Bach és a 100 éves Kurtág György műveit állítja izgalmas párbeszédbe. A hangversenyeken a klasszikus és a kortárs zene találkozik, miközben olyan művészek lépnek színpadra, mint Berecz Mihály. Az irodalmi programok díszvendége Parti Nagy Lajos lesz, de Eszterházi Péter előtt is tisztelegnek egy zenés, felolvasó színházi este. A képzőművészeti események, az interaktív kiállítások és a főapátság különleges terei tovább gazdagítják az élményt, a bencés szerzetesek által vezetett programok pedig bepillantást engednek az 1000 éves monostor mindennapjaiba is. Az Arcus Temporum évről évre azért különleges, mert nem csupán egymás mellé helyezi a különböző művészeti ágakat, hanem valódi párbeszédet teremt közöttük.
0: Esemény.
1: 340 évvel Buda visszafoglalása után egy egész éven át tartó programsorozattal idézik fel a történelmi eseményeket. Szeptember 2-án indul az Ide Buda 1686 emlékév, amelyet a budavári önkormányzat szervez Budavárának felszabadításának évfordulója alkalmából. A jubileumi évad nyitánya az ötnapos budavári fesztivál lesz szeptember 2-a és 6-a között. Az érdeklődőket ünnepi megemlékezések, koncertek, családi programok, kulturális események és testvérvárosi fellépések várják. Szeptember 5-én a Cakó Sport és Szabadidő Központ ad otthont a nagy koncerteknek, míg szeptember 4-e és 6-a között a Kapisztrán téren rendezik meg a budavári könyv ünnepet. Az emlékév azonban jóval túlmutat a nyitó fesztiválon. A következő hónapokban jazz és komoly zenei koncertek, történelmi előadások, könyvbemutatók, kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek és történelmi séták idézik fel Budavár múltját, miközben a szervezők a közös gondolkodásra és a közösségi építésre is hangsúlyt helyeznek. A családokra is gondoltak. A legkisebbeket báb előadások, kézműves foglalkozások, történelmi játékok és sportprogramok várják, az iskolások pedig kreatív pályázatokon és közösségi projektekben ismerkedhetnek meg Budavár történetével. Az önkormányzat arra is ösztönzi a kerület lakóit, hogy régi fényképekkel, családi történetekkel vagy saját alkotásokkal kapcsolódjanak az emlékévhez.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Magyarország vár. Tekerj és csobbanj a Tiszatónál. A Tiszató panorámás töltésén tekerve egyszerre többféle szenvedélynek hódolhatunk. A Tiszató egyik legvonzóbb és legbiztonságosabb hazai kerékpáros úti cél. Partján tekerve bárki átélheti a romantikus vízivilág és az ártéri erdők békéjét. Lépten nyomon új látnivalók, megszépült strandok, trendi büfék és éttermek csábítanak maradásra. A töltésen alig van autós forgalom, nincs szintemelkedés, így a kalandnak gyerekekkel is bátran nekivághatunk. Számos helyszínen, köztük Abátszalókon, Sarodon, Poroszlón, Tiszaderzsen bérelhetünk biciklit. Tiszafüreden a Tiszatavi Kerékváros Centrumban még kiegészítő eszközökhöz is hozzájuthatunk, a júniusban nyílt református látogatóközpont pedig a bringák mellé tematikus útvonalakat ajánl a környék református látnivalóinak felfedezéséhez. Budapestről a Tiszató sebes vonattal közel 50 kerékpárhelyjel közvetlenül eljuthatunk Poroszlóra és Tiszafüredre. Abátszalók és Kisköre a Kál-Kápolna kisújszállás vonalon érhető el. Tiszatókör. A Poroszlót és Tiszafüredet 4 látványos híddal összekötő, 2021-ben az év kerékpárútjának választott szakasz átadásával teljessé vált a déli medencétől elő kerékpárút. A 65 kilométeres körre Tiszafüred, Tiszaderzs, Abátszalók, Kisköre, Dinnyéshát, Sarud, Poroszló, Tiszafüred, praktikus Tiszafüredről vagy Poroszlóról indulni. Kiskörén álljunk meg egy hosszabb időre, és nézzük meg a hallépcsőt, vagy kapaszkodjunk fel a

0: a jókázást követően poroszló vízi élményeit mutatja meg. Mountainbike-okkal a 44 kilométeres északi kör is élvezetes. Az útvonal poroszlótól Tiszadorogmáig Murván vezet, ezt követi az átkelés az aprócska kompon, ha a túloldalon áll, csak kiabáljunk. Majd a hidak érintésével aszfalton fut visszafelé. 95 kilométer tekerhetünk, ha a Tiszatókört az északi körrel kombináljuk. Vízélmények kicsiknek és nagyoknak. A bringázás után jöhet a csobbanás a megújult szabadvízi strandokon. Kisgyerekes családoknak poroszló sekélyvízű part szakaszát ajánljuk, a tiszafüredi szabad strandon fitnessparkot és sportpályát is találunk, Sarodon pedig hatalmas vízi játszótéren és trambulin parkban tombolhatnak a gyerekek.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akkugyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás Barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillag pont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Szép napot és jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a napvendége műsor itt a Trend FM-en. Az Essence Magyarország vezetői, vezérigazgató és vezérigazgató helyettese vannak itt a stúdióban, ők a nap vendégei, Varga Gábor vezérigazgató és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes. Érdekes cég, call center-es cég, idén 25 éves, sok apropója lesz ennek a mai napvendége műsornak, és még egy, hogy az egyetlen tőzsdén jegyzett cég az Essence Magyarország, ugye, ami call center szolgáltatással, többek között call center szolgáltatással foglalkozik. És még egy rövid szolgálti közlemény, az urak azt mondták, hogy tegeződhetünk. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
1: Varga Gábor vezérigazgató, azt számoltuk, hogy 6 éve van az Essence-nél, ugye? Igen. A cég eladása óta, de majd később jutunk el ide a kronológiában. Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes pedig az egyik alapító.
2: Így van, pontosan.
1: Miért alapították az Essence-t annak idején, 25 éve? Menjünk nagyon vissza az időben, akkor nagyon sok minden nem volt még. Nem volt még mesterséges intelligencia.
2: Azt például nem volt, igen. Az az igazság, hogy én az egyetem mellett egy call centerben kezdtem el dolgozni. A jogi egyetemre jártam.
1: Akkor ezt már operátornak hívták, vagy még csak call centeresnek?
2: Akkor telefonos bankárnak hívták, mert hogy ez egy bank volt, ez a Citibank volt, ahol elkezdtem dolgozni, és ez egy teljesen új terület volt, mikor mondták a barátaim, hogy van erre lehetőség, akkor én nem is hallottam erről, megmondom őszintén még korábban. És ott kezdtem el 1998-ban dolgozni, ami aztán tökre megtetszett, és annak ellenére, hogy elvégeztem az egyetemet és befejeztem, ott maradtam akkor már, mint vezető a bankban, és végül egészen 2001-ig 3 évig ott dolgoztam. És amikor egy picit megismertem ezt a területet, akkor sokat gondolkodtunk azon Osztrúcki Dénes barátommal, hogy milyen vállalkozásba lenne érdemes kezdeni így hosszabb távon, és így találtuk ki, hogy akkor csináljunk egy call center szolgáltató céget, mert hogy az akkori tudomásunk szerint akkor még ilyen nem nagyon volt Magyarországon. Aztán persze később kiderült, hogy egy-két versenytárs már volt, de
1: akkor álluk jobban kellett volna tudni csinálni.
2: Igen,
1: jobban
2: pontosan,
1: kellett csinálni.
2: Pontosan, úgyhogy akkor ez egy teljesen új terület volt, és úgy döntöttünk, hogy akkor ezt megpróbáljuk. Nálam volt ez a call centerhez kapcsolódó szakmai tudás, Dénes barátom pedig tanácsadói oldalról érkezett, szintén banki háttérrel, meg a négy nagy tanácsadó cég közül az egyiknél is volt tapasztalata, és akkor megpróbáltuk ezt így összerakni, hogy ő hozza az üzleti tudást, én meg a szakmai tudást.
1: Én nagyon örültem egyébként, amikor készültem a mai interjúra, mert ugye egy 25 éves cég, call center-es cég, az egyetlen tőzsdén jegyzett call center-es cég az Essence, és láttam, hogy jön a vezérigazgató, tehát remek, de annak nagyon örültem, hogy ez egy plusz hitelességet ad a mai beszélgetésnek, mert azért az, aki az első perctől azt a munkakört látta el, ami egyébként most ugye a törzsgárda nagy részét, ugye most már operátornak. Ez azért nekem nagyon jó, mert ad egy muníciós lehetőséget. Nézzük akkor, hogy mi az a három alapvető terület, amivel az Essence foglalkozik.
3: Igen, bár ezt több szempontból lehet megközelíteni, ugye ennek van egy munkajogi területe, és akkor ugye itt az, hogy most mi a call center szolgáltatást, azt munkaerő kölcsönzést formájában kínáljuk az ügyfeleinknek, vagy outsourcing szolgáltatás keretében, vagy pedig adott esetben, hogyha a pénzügyi szolgáltatások értékesítésről beszélünk, akkor ugye ügynök, függő ügynöki konstrukcióban. Talán így ez lehet egy hármas típusú megkülönböztetés, de egyébként alapvetően szerintem, ugye most már 4 cégről beszélünk cégcsoport szinten, azért az árbevételünknek a 99%-a az valamilyen formában call center szolgáltatásból származik. Azért mondom, hogy 99, mert van egy negyedik cégünk, a Card Consulting ZRT. Ez gyakorlatilag egy informatikai szolgáltatás, és a MBH bank által kibocsátott szépkártya fizetési folyamatban az autorizációs részét végzi, tehát ugye ez egy IT terület, de ott is van valamilyen szinten telefonos ügyfélszolgálat az ügyfelek felé, úgyhogy végül is klappol, vagy passzol a körbe.
1: Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy működtetnek saját call centereket, ugye? Vannak úgy, ebből van 4 az országban most már.
3: Négy, így van, 4 telepünk.
1: És van egy csomó olyan nagy partner, vállalat, bank, biztosító, úgy nagyjából jól mondom. Ezek prémium ügyfelek, majd a prémium szót is egy kicsit kibontjuk, akiknek a call centerében az önök, vagy a ti, bocsánat, a ti munkavállalatok ülnek.
3: Igen, ez jellemzően a kölcsönzött munkavállalók, ugye ők beépülnek az ügyfélnek az operációjába, és ugye gyakorlatilag ugyanúgy működnek jogilag, mint az ottani munkavállalók, de ők hivatalosan a mi munkavállalóink és kölcsönzött munkavállalók.
1: Menjünk vissza, akkor 25 évet megint ugorjuk vissza az idővonalra. Nagyon gyorsan lett sikeres, ugye, ez a vállalkozás?
2: Az az igazság, hogy jókor szálltunk be ebbe a történetbe, tehát amikor ezt elkezdtük 2001-be, akkor még ez nem nagyon volt ismert azoknál a cégeknél, akik a partnereink lettek aztán később. Bankoknál indult, biztosítóknál indult ez a dolog, és aztán onnan terjedt el, és viszonylag hamar, egy olyan 2-3 évvel később már elég sikeresek tudtunk lenni. Tehát az első 1-2 év volt az, ami kifejezetten nehéz volt, főleg az első. Nyilván erről nekünk viszonylag korlátozottan volt információnk, hogy ez hogy működik. Mi ezt nagyjából úgy képzeltük el, hogy mi csinálunk egy tök jó call center céget, én fölhívom a potenciális partnereket, elmagyarázom nekik, hogy ez miért lenne nekik jó, és akkor ők nyilván azt fogják mondani, hogy persze, srácok, akkor gyertek, csináljunk egy jó call centert. Hát ez a valóságban nem pont így történt. Szembesültünk azzal, hogy milyen beszerzési eljárások vannak, milyen elvárásrendszernek kell megfelelni mondjuk egy nagy multinacionális cégnél.
1: Igen, a nagy bankhoz így beépülni, így módon.
2: Így van. Az, tehát, hogy ez egy kicsit... ez egy kicsit furcsa elképzelés volt, és nagyon vicces volt a pénzügyi tervezésünk is, mert azt gondoltuk, hogy körülbelül egy 3 hónapos puffert kell nekünk fölépíteni a DNS-sel ahhoz, hogy hát 3 hónap alatt biztos, hogy rengeteg ügyfelünk lesz. Tehát ez volt az alapvető.
3: Kocsikat, nem? Meg
1: az irodaházakat.
2: Igen, körülbelül így. Aztán persze kiderült 3 hónap után, hogy ez nem pont így fog történni, de körülbelül egy 1,5-2 éves fölépülési idő alatt aztán tényleg lettek komoly partnereink. Az első ügyfeleink között volt annak idején a Budapest Bank, ami akkor amerikai tulajdonban volt, a G-nek volt a tagja, aztán a Citibank is az ügyfelünk
1: lett. Akkor lett a banki ezüstkor vagy aranykor, ugye? Ez,
2: pontosan.
1: Tehát akkor ez pontosan. Valóban jókor voltunk
2: jó helyen.
1: Olyan, mert igen, tehát sok ügyfelük lett, és az kellett egy ilyenfajta szolgáltatás is.
2: Abszolút, és ugye akkor terjedt el maga ez a telefonos kommunikáció is, és ez egy óriási, tudom, hogy ez a mai időkben már nagyon furán hangzik, de akkoriban mindenki bement a bankfiókba, és ott intézte az ügyeit. Tehát az, hogy volt egy olyan lehetőség, hogy be lehet telefonálni, és nem kell feltétlenül nekem bemenni a bankba, mondjuk egy átutalást elintézni, az egy óriási áttörés volt, és nyilván nagyon sokan az ügyfelek közül még idegenkedtek tőle, de ugyanakkor nagyon sokan megörültek ennek a lehetőségnek, és elkezdték nagyon aktívan használni. Úgyhogy ez viszonylag hamar futott föl 1-2 év alatt. 98-ban, amikor én elkezdtem ezt, akkor még csak a Citibanknak volt call centere, és aztán 1-2 éven belül szinte az összes banknak lett, mert hogy óriási ügyféligény volt rá.
1: Mert ez egy versenyképességi kérdés. Abszolút. Volt, hogy van egy, mint ahogy ma már a digitalizáció, meg a mesterséges intelligencia, meg a különböző ügynökök, és ez érdekes, ez majd a beszélgetés második felében, hogy ebből az állapotból, meg ebből a 20 évből mit viszel, vagy mit változtat meg majd a mesterséges intelligencia. Ez most egyébként egy fontos kérdés. Háromba benne van? Nátok?
3: A középtávú stratégiai gondolkodásunkban mindenképpen benne van, évek óta. Folyamatosan közel vagyunk a témához, és folyamatosan igyekszünk rajta tartani ugye az ujjunkat a fejlődésnek a vénáján.
1: Hogy mi és az, amit kiválthat, mi és az,
3: mi az, ami nekünk ebből jó. Értelemszerűen hasznosítható, és értelmesen hasznosítható, és nem próbálunk ugye beleesni olyan hibákba, hogy csak azért csináljuk, mert most mindenki ezt csinálja. És nagyon sok tapasztalt és külföldi magyar szakemberrel beszéltünk folyamatosan. Kicsit árnyaltabb a kép szerintem, mint ahogy a ma egy átlagember gondolná, hogy ez mondjuk egy call center területén mit jelenthet akár holnaptól, mi nem feltétlenül így gondoljuk.
1: Meg attól függ, hogy milyen call center. Attól milyen ügyfelekkel, milyen termékkel.
3: Pontosan. Tehát, hogyha egy call centeresnek az a feladata, és akkor, hogyha belemegyünk nagyon röviden, hogy be kell diktálni egy méróra állást, azt simán meg lehet csinálni egy géppel, bár itt is a magyar nyelvnek azért a trükkjeire figyelni kell, hogy a számokat hogyan mondjuk be, de megoldható. De hogyha ugye mi értékesítés, az árbevételünknek szerintem 85%-a értékesítésből származik, na ott azért már kicsit nagyobb a kihívás, amikor meg kell győzni egy ügyfelet.
1: Igen, ez egy humán alapú szakma, és mint ez engem nagyon érdekel, majd azért a skill-ekről, mert mindenről kérdeznék. Jó, akkor jöttek a vidéki, ugye Nyíregyháza volt az első, ha egy nagyot ugrunk 15-ig?
2: Ha egy nagyot ugrunk, akkor 2015-ben a Nyíregyházi call center volt az első, Igazából ez is egy érdekes történet, ez úgy jött, hogy az egyik banki partnerünk, akivel együtt dolgoztunk, ott az egyik vezetőnek volt egy ilyen ötlete, hogy ő szeretne egy call center szolgáltatót csinálni, tehát vár konkurenciának indult a dolog, és aztán megkerestek minket, hogy nincs kedvünk közösen egy ilyen dolgot létrehozni, és az volt a deal, hogy ők hozzák a nyíregyházi tapasztalatot, nyíregyházi jelenlétet, mi pedig hozzuk
1: meg munkavállalókat,
2: mi pedig hozzuk az ügyfeleket, és csináltunk egy közös vállalatot, ez is most ez a Qualcomm ZRT nevű leányvállalatunk, és most már ők is idén 10 évesek, illetve egész
1: 11.
2: 11, igen, tavaly voltak 10 évesek, tehát ott is egy jubileum volt nem olyan régen. Ők voltak az első fecskék, akivel együtt dolgoztunk, később aztán, amikor a cég eladásra került, akkor ez a cég is 100%-ban az eSense-nek a tulajdonába került.
1: De tehát ez már csak 2020.
2: Ez majd 2020-ban, igen. És aztán ennek a sikerén felbuzdulva nyitottunk, ha jól emlékszem, sorrendben Miskolcon is egy helyszínt, és utána most nem olyan régen, tavaly Salgótarjánban nyitottunk egy új irodát. Ezek különböző méretű irodák, a legnagyobb az a nyíregyházi helyszínünk, és akkor így lett 4 telephelyünk a budapestivel együtt.
1: Mi alakítja ki a lokációt? Nyilván egy call center bárhol lehet, a fél Európa call center itt működik Magyarországon, vagy
3: Igen.
1: De nyilván a munkavállaló, az éhes, az agilis, a jó potenciális munkavállaló az lehet Salgótarjánban, Miskolcon, Nyíregyházán.
2: Abszolút.
1: És akkor az egy tuti dolog, mert teljesen mindegy, a bank az bárhol lehet a világon.
2: Abszolút. Amikor ez a dolog fókuszba került itt 2015-16 környékén, annak az volt az alapvető oka, hogy nem tudom, hogy mennyire emlékszel rá, de akkor volt egy nagyon erős felfutás a munkaerőpiacon, és egyre kevesebb elérhető kolléga is jelentkező volt.
1: Mondjuk ki hiány.
2: Abszolút, mondjuk ki.
1: Villent a Libikó Budapesten.
2: Abszolút, és ez nyilván elsősorban, első körben Budapestet és Pest megyét, meg az agglomerációt érintette, és olyan helyszínt kerestünk, ahol ez a hiány még nem volt olyan veszélyes, így jött a képbe Nyíregyháza, tényleg nagyon sok jó kollega került akkor a csapatba, és nyilván azt láttuk, hogy a különböző magyar lokációk, azok különböző mértékben vannak érintve ebbe a problémába, és ezért mentünk tovább aztán a Miskolc-Salgótarján tengelyen. Így van. Tehát ennek elsősorban ez volt az oka. A másik része, amit meg a Covid indított el, hogy akkor megint ugorjunk egy jó nagyot az időben, hogy a partnereinknek, akik tényleg jellemzően pénzügyi szervezetek, multinacionális cégek, biztosítók, telekommunikációs cégek, tehát tényleg a legnagyobb magyar cégek, nekik a nyitottságuk a home office-ra, és arra, hogy megoldjuk azt technológiailag, hogy ezt a munkát lehessen otthon végezni, azért az egészen 2020-ig nagyon korlátozott volt. Tehát én emlékszem egy olyan beszélgetésre 2020 februárjában, amikor már lehetett olvasni erről a dologról, hogy jön valamilyen betegség, és hogy ez egy új dolog a világban, és hogy mi történik Kínában, meg Észak-Olaszországban, nem tudom, emlékszel erre, de akkor még az volt a mondás, hogy nyugodjunk meg, ide nem fog elérni.
1: Nem gyűrűzik be.
2: Nem lesz baj, nem gyűrűzik be, igen, ez volt a kommunikáció, én is emlékszem, és én elgondolkodtam azon, hogy mi van, ha esetleg mégis, és elkezdtem beszélni az egyik nagy partnerünknek az IT vezetőjével, meg a jogi igazgatójával, hogy készüljünk már föl erre a szituációra, hogyan tudnánk azt megoldani egyrészt jogilag, másrészt IT technológiailag, hogy az emberek otthonról hozzáférjenek a rendszerekhez, és ki tudják szolgálni az ügyfeleket. És akkor én emlékszem, hogy február második felében, amikor erről leültünk beszélni, akkor az volt a válasz, hogy hát ez teljesen ki van zárva, ez megoldhatatlan, GDPR szempontból kivitelezhetetlen, technológiailag nagyon nehezen megoldható, és egyébként is egy rossz ötlet. És eltelt onnantól kezdve 2 hét, és beléptünk március elejére, és elkezdtek égni a vonalak, hogy hogyan tudjuk megoldani azon azt, hogy ezek a kollégák otthonról dolgozzanak, és ez az egész mindset egy néhány hét alatt átfordult, tehát az összes ügyfelünk, aki ezt nem támogatta korábban, és mi már szerettük volna ebbe az irányba vinni ezt a dolgot, mert egyébként munkaszervezési okokból borzasztó nagy lehetőséget nyitott
1: meg volna. Nektek nagyon fontos, ahogy én ezt láttam, és nagyon sok ilyen kis személyes videót megnéztem, meg meghallgattam, nektek nagyon fontos a munkavállaló, meg az, hogy lojális legyen sokáig, és ne legyen fluktuáció. És az, hogy egy kismama, és hogy 4 órába, vagy 6 órába, és meg tudja oldani, és
2: pontosan
1: ápolni is tudja. Ne kell eltitkolni egy munkavállalónak, most fordítsak egy picit a munkavállalót, hogy gyereke van, mert láttam ilyen vallomást.
3: Vagy leszaladtam a boltba.
1: Igen. Hogy ezt ne kelljen eltitkolni. Igen. Óriási előnyt lehetett ebből, Kovács, csak azért mosolyogtam, hogy hallgattak benneteket, mert a rádióban ugyanezt csináltuk. Jó, akkor mindenki hazavitte a felvevőt, és akkor mindenki...
2: Gondolom.
1: De már láttam azt a filmet veletek a kollégákkal, amikor ők hazacuccoltak, kiürült, és akkor mindenki hazament. Jó, és akkor 2020 ez a cég eladása is ráadásul, és akkor már,
3: én akkor
1: már ott vagy,
3: igen. Oda, igen. Én az akkori, ugye, mert azóta történt még egy tulajdonosváltás, a főtulajdonos, én az ő révén kerültem oda. Nem sokkal azelőtt jöttem hozzá, én külföldön voltam, multi allianz csoportnál, sok országban, és akkor elegem lett a multi vállalatból, hazajöttem, és akkor elkezdtem.
1: Ezt egy turbulens időszakban csatlakoztál akkor.
3: Amikor én oda kerültem, akkor még full irodában
1: még
3: voltunk.
1: Még békeidő volt.
3: Tehát ide a nagy hullám.
2: Túl voltunk az első hullámon, 2020 tavaszán.
3: Igen.
2: Akkor ott az ősszel úgy nézett ki, hogy, hogy lehet, hogy nem lesz második hullám. És aztán kiderült, hogy lesz második hullám.
3: Mindenképpen érdekes dolog volt nekem is nagyon. Ugye nem voltam nagyon tapasztalt magyarországi középvállalatok működésével közelről legalábbis, és rendkívül pozitívan lepődtem meg, hogy egy milyen jól felépített operációs rendszert, vagy operációjú céget ismertem meg. A mai napig mondogatom ezt egyébként, amikor erről beszélgetünk másokkal, hogy szakmailag rendkívül felkészült középvezetői réteg, akik lojálisak, lelkesek, látszik rajtuk, sugárzik róluk, hogy szeretnek ennél a cégnél dolgozni.
1: Mert egy részük, nagy részük azért végigjárt a ranglét, tehát operátor, call centeres volt, tehát az mondjuk az egy óriási hitelességet ad, azt gondolom, egy külső szemlőnek, és hát mondjuk, hogyha valaki így bele
3: csöppen. De ugye ennek van egy olyan része is, hogy ugye itt ezért ez a cég, és majd biztos itt is, mert ez is az emberi részhez tartozik, hogy egy Szabolcsék a kezdetektől fogva egyébként Szilvivel együtt nagyon komoly energiákat fektettek vezető. Abba, igen, a kommunikációs vezetőnkkel, hogy ugye, és ez egy kicsit ez is a prémium szót már említette, tehát hogy itt ne egy olyan call center legyen egyébként, amire szerintem a többség gondol, ahol ilyen robotok elnézést.
1: Rabszolgálat, dolgoznak, igen, kutricába és nyolcorán keresztül.
3: Ordítozok az ügyféllel, ideges vagyok. Itt ilyen lelkes, motivált vezetők is, meg operátorok
1: sokféle
3: is.
1: Sokféle végzettséggel, sokféle korosztályra, hogy én láttam.
3: PlayStation-ük volt, és látszott, hogy ez egy teljesen más légkör, és egyébként ennek ugye számtalan előnye van ugye a vállalat szempontjából is, mert ezek az emberek akkor ugye, hát ugye ezt nem kell mondani, hogy a boldog munkavállaló az ugye
1: a legjobb reklám,
3: meg hasznot termel, ráadásul ezt az ügyfél is érzi, meg hát ugye említetted a fluktuációt, tehát nekünk nagyon nem mindegy, hogy mennyi a fluktuáció. Ugye itt ez az a szakma, hogy van, Szabi, hogy 3 évente gyakorlatilag.
2: Igen, tehát az iparági átlag az a call centerben az, hogy körülbelül 3 évet, ha eltölt egy munkavállaló egy call centerben, az már egy nagyon jó eredmény. Nyilván úgy, hogy nem ég ki közben, élvezi a munkáját, stb. És ugye hát ezt lefordítjuk a számok nyelvére, az azt jelenti, hogy akkor ez egy 33%-os fluktuáció lenne.
3: És akkor be kell találni, ugye,
2: ami a azért kódlás,
3: be kell tanítani, amikor betanult még szerintem egy fél évig még azért ő is folyamatosan fejlődik, tehát
1: hogy még nem
3: incentív alapon dolgozunk, tehát ugye nem feltétlenül termel még hasznot. Tehát itt nagyon nem mindegy, hogy egyébként éves szinten kiválasztunk
2: több száz ember.
3: Tehát most van körülbelül 650-700 munkavállalónk, ugye ez egy kicsit ugye elég gyorsan úgymond fluktuál. Tehát ezeknek az embereknek, hogyha csak az egyharmados részét mondjuk, akkor ugye azért több száz embert ki kell választani a feladatokra, és hát már az én időmben volt olyan év, hogy egyébként az egyik nagy partnerünknél ott egy éven belül 100% volt a fluktuáció. Tehát azért itt nálunk egyébként ez a kiválasztási csapat is egy fantasztikus munkát végez, nagyon sok egyébként informatikai támogatottsággal, meg tudja, ezért ezt meg kell támogatni, de hát itt ilyen 10 000 számra érkeznek CV-k hozzánk, amiket át le kell elemezni, ki kell értékelni,
1: jó megfelelő feladat.
3: Interjúztatni kell, és sokkal több embert kell kiválasztani, amit aztán az ügyfélbe is állít a munkába. Itt lehet itt kicsit majd egyébként a mesterséges intelligenciának az előnyeit elemezni.
1: Ha 3 dolgot kell mondani, most már 25 éve, ugye, ezt ismered. Ha 3 dolgot kell mondani most, 2026-ban, ami egy operátor, egy call centeresnek nagyon jó, ha megvan, ha benne van a készletébe, a skilljei között, akkor mi az a 3 dolog?
2: Hát mivel ugye elsősorban értékesítésről beszélünk, tehát hogy a Gábor említette, körülbelül 80-85% a munkáinknak, a feladatainknak az értékesítéshez kapcsolódik. Itt azért az emberismeret az nagyon előtérbe kerül, és nyilván ehhez rögtön hozzátenném másodiként a kommunikációs készséget. Az tényleg nagyon fontos, és bármilyen furcsa, de említetted az előbb.
1: Igen, a humor.
2: A humor az egy nagyon, az egy nagyon hatékony dolog, és nem csak azért, mert az ügyfelek is szeretik, akikkel beszélünk. Nyilván ez egy érzékeny terület, mert nyilván ennek vannak határai egy üzleti kommunikációban, de hogy az, hogy valaki megtalálja a hangot a vonal másik oldalán lévő potenciális
1: anélkül, hogy látná, hogy a szemében nézni.
2: Így van, ez egy nagyon keskeny híd, amin át kell menni, úgyhogy mindenki örüljön a folyamatnak a végén, de az is nagyon sokat segít benne. És persze nyilván lehetne mondani még itt csomó más dolgot, mert hogy nyilván nagyon fontos, tehát mivel ezek szóbeli szerződések, nagyon sok dolognak el kell hangozni, egyszerűen a törvényi előírásokat.
1: Fegyelem, ez volt fontos, fegyelem, a fegyelem, mondták
2: vagy a precizitás, hogy ezen kívül nagyon sok minden más is bejön a képbe, de én azt gondolom, hogy...
1: De most csak hármat kérdeztem.
2: Igen, sokat tudnék róla mesélni.
1: Licensz Magyarország egyetlen tőzsdén jegyzett call center-es cége, idén 25 éves, és a vezérigazgató, illetve a vezérigazgató helyettes vannak itt a stúdióban, Varga Gábor és Jakab Szabolcsok, a naptendégei. Mindjárt folytatjuk.
0: Hamarosan folytatódik a hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Folytatódik napvendégem műsorunk itt a Trend FM-en, az eSense Magyarország vezérigazgatója Varga Gábor és vezérigazgató helyettese Jakab Szabolcs vannak itt a stúdióban. Call Center-es cég, 25 éves, Magyarország egyetlen tőzsdén jegyzett call center-es cége az eSense, ezt már elmondtam a műsor elején. 25 év és eljutottunk ezen az időszalagon egészen 2020-ig a cég eladásáig, itt már Gábor is csatlakozott a céghez. Írtó izgalmas időszak, Covid-dal fűszerezve, home office-szal, munkaerőhiány. 2021, ugye, hogy én jól puskázom a papíromból, ez a következő dolog, mert már vásároltok is.
2: Igen. Szerintem akkor történt ugye a Qualcomm-nak az 50%-ának, a további 50%-ának a megszerzés, illetve a Card Consulting ZRT-t is akkor akviráltuk, vagy vettük meg, mint leányvállalat, és hát igen, elkezdődött az építkezés, illetve lassan ugye, tehát ilyenkor már erősen készültünk a tőzsdére menetelre.
1: Ezt a horizonton föltűnt a tőzsde. Miért volt fontos?
2: Igazából először is talán az előző tulajdonosunknak ez egy ilyen állandó sztoria volt.
3: Ő névjegye.
2: Névjegye, nagyon erős sztorikat, tőzsdére menetelt bonyolított a múltban, illetve hát egyértelműen ugye az volt a cél, hogy a tőzsdére menetelnek ugye a forrásbevonás lehetőségével élve az eSense-et is tovább tudjuk ezáltal növelni, és ugye az volt a cél, hogy egészen konkrét akvizíciós tárgyalásokkal is túl voltunk, már kvázi leütött dílekkel, akkor söpört be teljes mértékben a Covid-nak az üzleti életre a hatása, és hát hogy gyakorlatilag a tőkepiacok azok lefagytak. Úgyhogy ott az a része még előttünk van, hogy egy IPO-val adott esetben tovább növekedjünk, de egyébként emellett az egész eSense sztorinak a lényege, ugye ez a premium koncenter, és az, hogy megkülönböztessük magunkat a piacnak az egyébként nem feltétlenül hófehér hátterű szereplőitől, ezáltal úgymond multinacionális vagy nagyvállalatoknál adott esetben egy KYC szempontjából egy attraktívabb beszállítói partnerré tudjunk válni. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része egyébként a mai napig a stratégiának.
1: Tehát szempont volt az, hogy versenyelőny legyen. Az átláthatóság az, hogy én ezt is tudom, mint annyi
2: ESG,
1: minden.
2: Így van, amiket várnak, amit elvárnak, ugye, és az már látszott akkor, hogy szinte minden magyar bankkal dolgozunk a mai napig, nagyvállalatokkal elsősorban, és ott azt gondoltuk, azt gondoljuk, hogy ott azért nagyon megválogatják, hogy kivel
1: szerződnek. Hát és ez egy certifikát, hogy mégiscsak a tőzsdén van az eSense.
2: Így van, és transzparens mindenünk, ugye minden számunk, minden tevékenységünk, ami a tőzsdei létből fakad, úgyhogy ebben mi nagyon hiszünk, és szándékosan is erősítjük ezt az oldalát.
1: És ez volt 22. május 31-a tőzsdére lépés, beváltotta a reményeket az azóta eltelt, nem tudom, 4 év. És erről a szürke zónáról még beszéltek, kérlek, mert ez engem meglepett. Az, hogy call centert működtetni szürkén, feketén, nyilván el tudom képzelni, de ez egy kihívás az eSense előtt is.
3: Abszolút. Még egy gondolat az előző témához, a tőzsdére menetelhez, hogy részben egyébként ez volt amikor mi a DNS-sel eldöntöttük, hogy eladjuk ezt a céget, ahhoz nyilván kellett egy potenciális érdeklődő, tehát ugye legfontosabb, hogy legyen egy vevő, de hogy szokták kérdezni, hogy miért döntöttünk így, és alapvetően azért, mert azt gondoltuk, hogy mi az eSense-et elvittük nagyjából odáig, ameddig mi a saját erőnkből tudtuk, és például ez a tőzsdei vízió, vagy jövőkép, az egy olyan előrelépési lehetőséget kínált, amit mi a saját erőnkből, a saját tapasztalatunkkal nem tudtunk volna megvalósítani, és azt gondolom, hogy a cégnek meg nagyon előnyére várt, pont azért, amit a Gábor is mond, hogy a transzparens működés, a tényleg minden részére a cégnek kiterjedő átláthatóság, ez nagyon sokat hozott, és amikor azt kérdezed, hogy elégedettek vagyunk-e most már 4 évvel később, akkor nyilván egyrészről nem, mert hogy az ukrán háború meg az egyéb dolgok miatt a tőkepiacok azért nem feltétlenül úgy működtek ebben az időszakban, mint előtte. Másrészt viszont abszolút igen, mert hogy ezt a részét, amit mi szerettünk volna ezzel üzenni, meg amilyen irányba szerettük volna a céget továbbfejleszteni, ezt abszolút meghozta. És itt visszakanyarodnék arra, amit kérdeztél, hogy ez a szürke zóna. Az az igazság, hogy mi ezzel már 25 éve küzdünk, tehát mi voltunk az egyik első olyan vállalat, aki azt tűzte ki a céljául, mivel mind a ketten a DNS-sel multinacionális háttérből jöttünk, hogy ez egy olyan cég lesz, ahol ahol ezt megpróbáljuk úgy üzemeltetni, hogy a kollégák ilyen szempontból is teljesen biztonságban érezhessék magukat. És akkoriban a 2010-es évek elején, hát ez egy komoly versenyhátrány volt, mert hogy az árképzésnél az, hogy te... Abszolút. Tehát ha belegondolsz abba, hogy egy call center szolgáltatónak a költségeinek a 70%-a mondjuk bérköltség, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy ezt a bérköltséget te milyen egyéb költségszín mellett tudod fenntartani, tehát hogy ezek teljesen bejelentett bérek, vagy részben, vagy egyáltalán, és akkor nagyon sok ilyen cég volt. A szomorú igazság az, hogy egyébként ez még mindig megvan ebben a magyar call center piacon, és egyrészt nyilván azért, mert mindig lesznek olyanok, akik ezt megpróbálják, ami végül is érthető, tehát így működik a gazdaság, hogy mindenki azt gondolja,

0: hogy a megbízó az ügyfél milyen elvárásokkal rendelkezik ezen a területen, és mondjuk milyen kritériumokat támaszt egy pályázatban erre vonatkozólag. És ebben azért nyilván óriási fejlődés volt az elmúlt 25 évben, 2001 és 2026 között, de még mindig az a helyzet, hogy ez a probléma, ez nagyon erősen bejön néha a képbe egy-egy tendernél, egy-egy pályázatnál, és hát nyilván az az igazság, hogy ismerjük a piacot, tehát én pontosan tudom, hogy ez a versenytárs miért tud ennyire kedvező árakat kínálni a partnereinek, és én mindig azt mondom, hogy ez a versenytársak döntése mellett két dologtól nagyon függ. Egyrészt az, hogy az ügyfél, a potenciális ügyfél ezt tolerálja, vagy nem tolerálja, foglalkozik-e ennek az ellenőrzésével, vagy nem foglalkozik. Nyilván itt jogilag ez elválik egy munkaerőkölcsönzésnél jogi kötelessége, hogy ennek utána menjen. Egy outsource szolgáltatásnál ott nem feltétlenül, ott az inkább a cégnek a saját mindsetjétől függ. A másik rész, amiben mi továbbra is várjuk, hogy komoly változások legyenek, az ennek az ellenőrzési oldala. Tehát itt azért van egy hatóság is, és ezeket a dolgokat leellenőrizni, megnézni nem olyan nagyon bonyolult dolog. Tehát abban bízunk, hogy ez tovább fog javulni, és hogy a különböző hatóságok is jóval nagyobb transzparenciát fognak elvárni, hogyha fogalmazhatok ilyen nagyon diplomatikusan.
1: Pont mikor készítem beszélgetni, eszembe jutott ez egy mozgóárus, aki nem tudom, hideg sört árult, még régen volt ilyen a strandokon.
2: Ismertem.
1: Az 10 perc van, a másik strandon volt már. Persze. Egy call center, az nem lehet olyan könnyen mozgatni. Persze. Tehát azért az egy ellenőrizhető dolog, az nem egy ilyen utánfutóról árulom most a dinnyét.
2: De azért ennek van most egyébként itt a választások után még egy nagyon jelentős potenciális lehetőség egyébként, azt gondolom a mi számunkra, mert ugye azért itt külön kell választani azt a fajta call centert, amelyik mondjuk vidéken, Zala megyében kis családi vállalkozásként egy ügyfélnek dolgozik 10 éve, és ott ugye ott ilyen kicsibe matekoznak. De azért itt mi nagyon sok olyan tenderen is meghívtak minket az elmúlt pár évben, ahol mondjuk egy nagy közüzemi szolgáltatónak a több száz fős call centerét rendereztették, és pontosan tudtuk, hogy nyúlnak vagyunk meghívva, mert ott már megvolt, ott le volt osztva nagyon erősen évek óta, hogy ott kicsinálja a munkát, és esélyünk se volt oda, hogy ott betegyük
1: tehát
2: a lábunkat.
1: Akár ez a piac is tisztulhat.
2: És mi azt gondoljuk, hogy itt egy
1: versenyerőn lehet az, ha valaki tiszta.
2: És ez nem kicsi.
0: És van ennek szerintem egy olyan nagyon fontos oldal, ami általában kevésbé szokott szóba kerülni, hogy ennek van egy felelősség része a munkavállaló felé is. Tehát amikor employer brandingről beszélünk, meg arról, hogy érezzék magukat jól a munkavállalók, és azokban a szünetekben tudjanak csocsózni, meg amiről a Gábor mesélt, hogy tényleg úgy van kialakítva nálunk a call center, hogy ez egy élhető, élvezhető tér legyen, amellett szerintem legalább ilyen fontos az is, hogy felelősséget is vállaljunk értük. Tehát ezek többségében a kollégáink fiatalok, nyilván az ember 20-25-30 évesen nem feltétlenül azzal van elfoglalva, hogy mi lesz majd, amikor nyugdíjba megy, és
1: igen,
0: hány év
1: munka viszonya lesz. Igen, de akkor tudok nyugodtan csocsózni a szünetben, ha azért biztos vagyok abban, hogy ezt a pénzt megkapom, és be vagyok jelentve.
0: Pontosan. Tehát, hogy
1: és az első perctől be vagyok jelentve.
0: Van egy olyan része is, hogy mi ezt az egész dolgot az employer branding kommunikációnkban is nagyon erősen használjuk, hiszen ez egyébként a munkavállalóink számára még fontosabb kell, hogy legyen, mint mondjuk a partnereink számára, vagy mondjuk a hatóság.
1: Az azt láttam, hogy ez díjakban, meg mindenféle elismerésekben ez visszaköszön. Tehát ez látszik, hogy ezt piac visszaigazolta.
2: Hát a Qualcomm ZRT tavaly elnyerte középvállalati kategóriában az év felelős munkaadója díjat, hatalmas nagy egyéb cégek mellett. Tehát, hogy ez valóban értékelik, és egyébként, hogyha belépsz az irodánkba, tele van a fal ilyen szerethető munkahely, meg családbarát munkahely. Tehát ezek külsős díjak. És még egy dolgot ehhez, mert ez meg a legjobb, ami ezt alátámasztja. Amikor én oda kerültem, akkor a úgynevezett menedzsmentünk, akik a középvezetők voltak, azt hiszem 22-en, ma vannak 36-an, 38-an, mióta én ott vagyok, innen egy vagy két ember ment el, de ő is egyébként valami pozitív személyes okból, vagy valami karrier szempontból. Tehát itt nincs fluktuáció. Ezek az emberek annyira szeretnek és minket, és annyira jól érzik magukat, legalábbis én ezt szűröm le a számokból, hogy itt megmaradnak és megragadnak, és itt képzelik el a jövőjüket még továbbra is.
0: Egyébként csak egy gondolat, hogy amit mondtál, hogy sok díjat kaptunk, és nyilván ez persze büszkeség, és örülünk neki, és mindig megünnepeljük, amikor kapunk valami hasonló elismerést, de én azt gondolom, hogy ezek nem azért fontosak, hogy minket valaki megdicsérjen, hogy srácok, jól csináljátok, tök jó ügyesek vagytok, hanem azért nagyon fontos, mert hogy igyekszünk a potenciális munkavállalónkkal is láttatni azt, hogy ez tényleg egy jó cég, de tényleg érdemes eljönni dolgozni, és nyilván egész más dolog, ha én mondom magunkról, annak van egy hitelessége, meg egész más, hogyha ezt mondjuk egy komoly szervezet, egy felelős foglalkoztató díj, vagy egy szerethető munkahelyek nagy díj is visszaigazolja, azt gondolom,
1: vagy
0: hogy
1: akár

0: dolgozók szavazata alapján, mert ilyen verseny.
1: Így van,
2: sőt,
1: így
2: a dolgozók
0: jelölik. Pontosan. Igen.
1: Így van, tehát hogy az nyilván egy olyan dolog, ahol ezt könnyebb megmutatni, és nekünk elsősorban ezzel ez a célunk, hogy a kollégáink felé, nem csak elsősorban nem azok felé, akik ott vannak, mert ők remélhetőleg tapasztalják, hanem akik majd egyszer csatlakoznak hozzánk, tudjuk azt megmutatni, hogy ez mennyiben más cég.
0: Nyilván nagyon fontos a szakma, a betöltött pozíció presztízse is. Az a társadalomban milyen lenyomatot. Ha azon, hogy egy nagyon jó cégnél dolgozom, és tisztességes fizetésem, az két dolog, de az, hogy egyébként, ha azt mondom, hogy én operátor vagy kocsát, az mit vált ki a kávézóban vagy a sörözőben a szembe ülő barátaim, az megint egy nagyon fontos dolog, főleg a mai fiatal generációnak.
1: Abszolút.
0: Ebben azért van változás, ez látható, tapintható, hogy van változás. Ebben a nagyon bonyolult világunkban ez a munkakör is azt gondolom, hogy előbbre tudott lépni.
1: Így van, én is ebben bízom, de megmondom őszintén, hogy mi ezen nagyon tudatosan elkezdtünk dolgozni néhány évvel ezelőtt, mert azt láttuk, hogy amikor munkaerőhiánnyal küzdöttünk, akkor annak van egy olyan, vagy volt egy olyan oka, hogy kevésbé ismertek minket, mert kevesebbet kommunikáltunk, és nem tudták, hogy mi az az e-sense, a potenciális munkavállalóink sem. De volt egy olyan oka is, hogy ahogy te mondod, ennek a társadalmi megítélése, vagy presztízse ennek a munkakörnek, azért alapvetően negatív sztereotípiák mentén épült föl. És ezért indítottunk el néhány évvel ezelőtt egy olyan kampányt, aminek az volt a neve, hogy én is call centeresként kezdtem.
0: Hát megdöbbentem, hogy ott micsoda vállalatvezetők, meg humoristák, stand-uposok, meg pontosan, ismert tehát, emberek hogy kezdték call center.
1: Abszolút, és azt akartuk megmutatni, hogy aki ide eljön dolgozni néhány évre, az például olyan szinten meg tudja ismerni egy banknak a működését, és szinte az összes területét, hiszen találkozik az ügyfeleken keresztül az összes lehető problémával, lehetőséggel, megoldandó dologgal, és utána ebből nagyon sokan
0: profi rálátásod lesz.
1: Abszolút, és nagyon sokan tudnak tovább lépni cégen belül, összetettebb, komplexebb feladatkörökbe, nyilván, ha van bennük ambíció, az ez elengedhetetlen, de hogy ezt a kampány fönn van a YouTube-on, érdemes igen megnézni tényleg, hogy nagyon sok magyarországi cégnek a vezetője, és ezt abszolút felvállalva, tehát pozitív igen kontextusban, büszkén vállalva mesél arról, hogy hogyan kezdte a
0: bizonyos banknál. Mert így tudott megtanulni, kommunikálni, pontosan emberekkel tárgyalni.
2: Meg a sales része nagyon fontos, és nálunk azért a tréning az nagyon komoly, és azért a sales-es, egy jó sales-es az egyik legkeresettebb pozíció egyébként, és ugye itt mi pénzügyi termékek sales-éről, meg egyébként persze telekommunikációs sales-ről beszélünk, tehát ez önmagában egyébként azt is jelenti, hogyha valaki jó, egyébként jól is tud keresni, tehát ugye azért az incentív módon működik.
1: Abszolút.
2: Tehát igazából itt valóban az van, hogy ez egy egyre jobban vállalható és attraktív kihívás fiataloknak.
0: Fiataloknak, de azt láttam is videókból, meg a fotóalbumokból, hogy 40-50, akár 6
2: ránozó is jöttéget.
0: Abszolút. Tehát azért mondom, mindenféle generációt igen láttam. Igen. És azt gondolom, hogy egy jó munkahelynek azért ez is ma már ismerve kell, hogy legyen. Hát a generációk együtt tudjanak
2: abszolút
0: dolgozni.
2: És egy érdemes bejönni az irodába, és tényleg azt látod, hogy ott mindenféle, tényleg olyan változatos, olyan diversifikált a munkavállalói kör, és tényleg jó nézni.
1: Én azt gondolom erről, hogy a call center magában egy olyan terület, ahol tényleg nagyon sokfajta generáció meg tudja találni az éppen aktuális élethelyzetének leginkább megfelelő munkát. Tehát, hogy a fiatalok tudnak mellette tanulni, hogyha valaki halaszt és egy kicsit gondolkodik, akkor ez egy tök jó lehetőség. Hogyha valakinek kisgyerekei vannak, és őket neveli, akkor ez egy abszolút olyan munkakör, ahol mi tud alkalmazkodni azokhoz a feladatokhoz, amit ott el kell látni. Később is ez egy olyan dolog, ahol tehát abszolút minden generáció szívesen látott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy sztereotípia, hogy csak fiatalok vannak. Valóban nagyon sok fiatal munkavállalónk van, de abszolút lefedjük a teljes korfát. És amit még ki akartam emelni, hogy ez most egy viszonylag új fejlesztés nálunk, körülbelül egy éve működik tesztüzemben, hogy kialakítottunk egy olyan rugalmas beosztási lehetőséget, ahol a kollégák saját maguknak állíthatják be, hogy egy adott napon, nyilván bizonyos keretek között, de mennyit dolgoznak. És ez nagyon-nagyon rugalmassá teszi a munkavégzést. Nyilván a törvényi kereteket be kell tartani. Ez azt jelenti, gyakorlatban, hogyha mondjuk valaki alapvetően egy 6 órás munkaviszonyban van, akkor eldöntheti azt, hogy mondjuk ma csak 4 órát dolgozik, mert tök meleg van, és igen, inkább kimenne a strandra, és utána jövő héten, meg amikor meg jobban van ideje, akkor csinál egy 8-ast, és ezt nem kell megbeszélni a szupervájzorával, nem kell engedélyt kérni rá, hanem van egy IT felület, ami ezt támogatja, ott ő ezt ledokumentálja magának, és ezáltal például valaki szabadnapot is tud magának teremteni, mert mondjuk az egyik nap nem dolgozik, és három nap meg plusz két órákat hozzátesz, és akkor van egy teljes szabadnapja. Nyilván mondom, az nagyon fontos, hogy a törvényi kereteket be kell tartani. Ezt tavaly kezdtük el egy évvel ezelőtt tesztelni, hogy mit szólnak hát hozzá a kollégák.
0: Lévő cégnél,
1: transzparens cégnél muszáj. Egy évvel ezelőtt kezdtük el tesztelni azt, hogy mit szólnak ez a kollégák, és hogy tetszik ennek, és nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések, és a kollégák nagy felelősséggel használják ezt a dolgot, tehát átgondolják.
2: Segítik abszolút egymást, coachingolják egymást, kérdeznek egymástól, és egyébként meg csapatban mozognak.
1: A célok is nagyon sokszor, akár az értékesítési célok, akár az ügyfélszolgálati minőségi mutatók, azok csapatszinten vannak meghatározva. Nagyon sok ilyen értékesítési játékunk, versenyünk van, ahol a csapatok versenyeznek egymással, mindenféle díjakat lehet nyerni, mindenféle bulikban lehet részt venni. Tehát a call centerről azt gondolnád, ha nem dolgoztál benne kívül, hogy ez egy ilyen nagyon individuális dolog, és pont az ellenkezője, amiért én annak idején 25 éve nagyon megszerettem, hogy egy olyan baráti társaságba kerültem be, ami egyébként utána az egész életemre meghatározó lett, és egy olyan jó csapatban dolgozhattam, amit én korábban elképzelni sem tudtam, és ezt a hangulatot, ezt a mindsetet próbáljuk megteremteni a kollégák számára is.
0: Nagy buli lesz a 25. születésnap?
2: Na, meg volt.
1: Az az igazság, hogy túl vagyunk rajta, igen, nagy buli volt, június elején tartottuk a kollégáknak a 25. születésnapi partit. Szerintem jól sikerült.
2: Szabinak van egy bandája, úgyhogy
1: van egy zenekarunk, és ott még játszottunk is rajta, ami viszonylag ritkán fordul elő. Úgyhogy szabadtéri helyszínen tartottuk, tényleg nagy buli volt, de nyilván egyébként ez egy rendezvénysorozat, tehát egy éven keresztül most több állomása lesz ennek. Ez a nagy buli része, ez most lezajlott, de lesz még egyébként több is, úgyhogy.
2: Még keresünk egy pár embert.
1: Így van.
0: Örülök, hogy megismerkedtünk, köszönöm szépen, hiszen ez Magyarország egyetlen tőzsdénjegyzett call centeres cég, amely idén 25 éves, Varga Gábor vezérigazgató és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettesek voltak itt az ISZENSZ-től. Köszönöm szépen.
1: Nagyon mi is szépen köszönjük. Köszönjük.
3: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskola kezdési támogatást, még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Állam kincstár folyósítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Míg 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Szeged például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet stresszhormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is felhőtlen vagy derült napos száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad. A maximum 30-36 fok között valószínű. Holnap is derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél többfelé mérsékelt marad, reggel 12-18, a legmelegebb órákban 33-38 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: 7 óra múlt nem sokkal, jó reggelt kívánok! Ez a hétvégi menetrend vasárnapi adása itt a Trend FM-en a 94.2-n, a mikrofonnál Kecső Richárd. Augusztus 9-e van Emőd és Román névnapja. Ez az idei év 221. napja, vagyis még 144 nap van hátra az esztendőből. Egyébként augusztus 9-e egyben az őslakos népek világnapja is. Az ENSZ azért választotta ezt a dátumot, mert 1982-ben ezen a napon ült össze először a világszervezet őslakos népességekkel foglalkozó munkacsoportja. A nap egyébként arra emlékeztet, hogy a világ kulturális és nyelvi sokszínűsége nem magától értetődő adottság, hanem megőrzendő érték.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Reggel 11 óráig érdekes és egymástól nagyon különböző témákkal várom önöket. Most hamarosan a Creative Survival-ben azt vizsgáljuk, miért győzhetik le az érzelmek a tényeket, hogyan működnek az álhírek, és lehet-e kreatív a mesterséges intelligencia. 8 órától az Egy életemben biciklire ülünk, város nézünk és sütizünk a Dynamo Bike and Bake történetén keresztül. 9 órától a Digiturismo, a turizmus digitális és fenntartható jövőjével foglalkozik. 10-től pedig az egészségkódban előbb a táplálkozás, majd a laborvizsgálatok és a megelőzés kerülnek a középpontba. Elsőként tehát a Creative Survival következik Olá Andreával, vendége pedig Keszthelyi Gabriella, az MTA Könyvtár és Információs Központ munkatársa, valamint a BME Matematika Intézetének adjunktusa.
2: Olyan vendéget hívtam ma, akinek a könyve a matematika egy sokak számára nem igazán kedvelt területéhez, a valószínűségszámításhoz kapcsolódik, azonban a könyv a megjelenése óta a figyelem középpontjában áll. A könyve címe Milyen színű a valószínű? Keszthelyi Gabriella előadásai korábban is nagyon népszerűek voltak, és most a kötettel kapcsolatban számos programon is nagyszámú közönség vesz részt, ezért is kérdezem először a tapasztalatairól.
3: Nekem nagyon kellemes meglepetés volt, amikor elkezdtem előadásokat tartani, meg odajöttek emberek, mert én ezt azért csináltam, mert én fontosnak tartom, és én ezt egy missziónak tartom, de őszintén nem gondoltam volna, hogy ekkora felvevő közönség van itt Magyarországon, főleg matekos ismeretterjesztésre. Tehát engem ez még mindig egy döbbenettel, meg ámulattal tölt el, és nagyon, nagyon jó érzés. Tehát jönnek oda emberek, és akkor mondják, hogy hú, hát hogy így nem szerették a matekot, de hogy így látták valahol valami interjúmat, és akkor ez így az tök érdekes volt, és akkor megvették a könyvet, és hogy értik nagyjából, ami a könyvben van, és hogy látom rajtuk, hogy ez egy akkora élmény nekik. Szóval szerintem így ez a legjobb, amit vissza lehet kapni közönségtől.
4: De az élmény nekik, hogy értik, vagy úgy érzik, hogy közük van hozzá. Igen, mert igen, ugye az azért igen. Fontos, hogy a te könyvedben annyi emberközeli példa van, hogy el is hiszem, hogy éreznek valami közösséget vele, meg az előadásaidat is úgy épített föl, hogy rengeteg olyan példát hozol, amivel találkozunk a hétköznapi életben, ha akár csak a valószínűség számításról beszélsz. Szóval ez a titok?
3: Igen, szerintem ez a titoknak a nagy része. Tehát a matematikusok, meg ugye a felső matematika nagyon gyakran a tanításban, akár az egyetemen tanításban nagyon sokszor azt a hibát követi el, hogy az általánostól haladunk a konkrét felé, ami persze matematikában egyszerűbb, hogy kimondunk egy nagyon-nagyon általános tételt, és akkor abból már ugye következnek az egyszerűbb dolgok. De ugye az ember agya meg nem így működik, ezt én valahogy egyetemen is nagyon nehezményeztem, hogy miért nem lehet ezt fordítva csinálni, hogy az egyszerűbbtől megyünk a bonyolultig, hogy nézzünk egyszerűbb példákat, és akkor egyre absztraktabb lesz, és akkor a végén összeáll egy általános elmélet, vagy tétel, vagy bármi. Persze tisztelt a kivételnek, van, aki így csinálta, de azért nagyon gyakran szerintem ez a hiba szokott lenni, és akár még középiskolában is simán előfordulhat, hogy túl hamar belemegyünk a nagyon-nagyon általánosba, nagyon absztraktba, és akkor ott elveszítjük gyakorlatilag az embereket, és onnantól már nagyon nehéz visszajönni, meg igazából nem csoda, hogy az emberek úgy érzik, hogy ez így semmi közük nincs.
4: Mi az oka annak, hogy egyáltalán erre a területre indultál, a tudománykommunikáció felé indultál? Tehát még mielőtt a múlt év őszén, ha jól emlékszem, megjelent a Milyen színű a valószínű című könyved, ami azóta már 3 kiadást ért meg, és tényleg óriási siker, de hogy már előtte is ezzel foglalkoztál.
3: Igen, azt hiszem, hogy mindig is nagy hatást szerettem volna gyakorolni, és a matematikában azért többnyire az van, hogyha elméleti matekat csinál az ember, akkor nagyon sokáig szenved egy cikkel, az nagy nehezen megjelenik, és akkor azt a szó szerint elolvassák hárman, tehát hogy ez így nem túlzás.
4: És akik akkor, pont ahhoz a területhez értenek,
3: és én ezzel sosem voltam elégedett. Tehát ez nagyon sok matematikusnak oké, és kicsit irigylem is őket, őszintén szólva nekem ez soha nem volt oké. Én mindig szélesebb közönséghez szerettem volna szólni. Tanítani mindig szerettem, és tulajdonképpen ez volt a következő logikus lépés a tanítás után. Mert ez igazából ugyanolyan, mint a tanítás, csak még egyel szélesebb a közönség, tehát egy picit másképp kell csinálni. De igazság szerint ugyanaz. Tehát azt hiszem, én mindig is azt szerettem, és már gimnazista koromban is ilyen voltam, hogy így szerettem a többieknek elmagyarázni, hogy valamit nem értettek. Egyszerűen én szeretek tudást átadni, ez talán így a... Hát a legnagyobb szenvedélyem is, meg talán ez az egyik legnagyobb erősségem.
4: Azért érdekel ez engem különösen, mert azt olvastam egy interjútban, hogy azt mondtad, hogy doktori hallgatóknak is tartasz tudománykommunikációval kapcsolatban kurzusokat. Tehát nem csak egyik irányba végzed ezt a munkát, hanem a másik irányba is. Ott milyen kihívások előtt állsz, amikor ezzel foglalkozol?
3: Azt nagyon szeretem. Most már egy ideje nem is volt rá időm, de majd szeretném újra csinálni. Ott arról van szó, hogy tulajdonképpen a matematikus doktorandusz hallgatókat összegyűjtöm, akiket érdekel a dolog, és azt próbáljuk elérni, hogy tudjanak egy olyan előadást csinálni, ami legalább a matekosok szélesebb körében érthető, mert még ezt talán az emberek nem tudják, de hogy még két matematikus sem feltétlenül érti egymást, hogyha ők külön területről vannak, tehát én beülök valami teljesen más területnek meghallgatni az előadását, akkor jó eséllyel mondjuk az első szlájdot fogom még érteni, és akkor onnantól kezdve meg sokat nem. És engem ez is zavar, hogy tulajdonképpen már a matematika is annyira széttöredezett, úgyhogy ilyenkor azt próbálom elérni, hogy tudjanak egy olyan előadást csinálni, meg úgy beszélni a saját témájukról, hogy legalább így a matekosok, vagy így a szélesebb tudományos körben érthető legyen. Ez ugye azért is nagyon-nagyon fontos, mert hát nekünk nagyon gyakran kell pályáznunk, nagyon sok emberrel meg kell értetnünk, hogy mit csinálunk, hogy azt értsék, hogy az fontos, hogy arra adjanak pénzt, adjanak támogatást, és én ezt nagyon-nagyon élveztem ilyenkor, ugye ez egy ilyen kis csoportos foglalkozás, és akkor mindenkivel tudok egy kicsit one-on-one foglalkozni, és nagyon szeretem, úgyhogy jó is, hogy mondod, mert valamikor jó lenne ezt majd újra csinálni.
4: És mindig nyitott ajtókat találsz? Tehát nem érzik úgy a kutatók akár, vagy valamilyen tudományák képviselői, hogy az presztízs romboló lehet, hogyha ő neki el kell mondani egy laikus nyelvén, vagy meg kell értetni egy laikussal, amit ő csinál?
3: Dehogy nem. De ez nem is való mindenkinek. Tehát én azt nem vallom, hogy minden tudósnak ezt kellene csinálni, hanem minden területen kellene lennie legalább pár embernek, azért minél több, annál jobb, akik ezt szívesen csinálják. Tehát annak semmi értelme nincs, hogy olyas valaki, aki nem akar tudományi kommunikációt csinálni, annál ezt így erőltessük, mert abból semmi jó nem fog kijönni. Az ember nem fogja tudni lelkesen átadni ezt. Tehát ide olyan emberek kellnek, akik ebben hisznek, és egy általában egy olyan hozzáállás kellene a tudomány, meg a tudomány politika részéről, ami ezt támogatja.
4: Arról beszélhetünk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaként te most mit tudsz ebben lépni azon túl, amit eddig is csináltál?
3: Igen, ez, szóval ennek nagyon örültem, ennek a felkérésnek. Az MTE, Könyvtár és Információs Központ, Tudományi Politikai és Tudományelemzési Osztályán dolgozom most, aminek pontosan ez lenne a feladata, tehát ugye benne is van a nevében, hogy tudománypolitika. Tehát ők, mikor felkértek engem, akkor nagyon örültek is ennek, tehát ők így számítottak is erre, megmondták is, hogy ezt a tudománykommunikációt csinálják, mert pontosan erre van szükségük. Úgyhogy azért jó ez nekem, mert úgy érzem, hogy most már van egy ilyen háttérországom, tehát eddig is csináltam, de kicsit olyan, hogy mondjam, olyan freelancerként csináltam ezt, és most meg van mögöttem egy intézmény, ami sokat segít, meg természetesen itt támogatnak is, úgyhogy így egyszerűbb, meg ezt az emberek azért rögtön érték. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Magyar Tudományos Akadémia, azt szinte mindenki azért szokta tudni, hogy az micsoda.
4: A matematika, ugye mondtad, hogy mennyire absztrakt, és amikor mondjuk előadásokat tartasz, szerinted a vizualitásnak, vagy a kézzelfoghatóságnak, szóval, hogy minek van itt ilyen megtartó ereje? Mert azért, hogyha valaki elkezd beszélni a matematikáról, ott is elvesztheti a közönséget néhány perc után.
3: Igen, a vizualitásnak nagyon nagy szerepe van. Nagyon sokszor én egyszerűen csak magamból indulok ki, én is nagyon szeretem. Tehát, hogyha én megyek egy előadásra, én is szeretném, hogy így minél színesebb, meg szagosabb legyen. Persze úgy, hogy azért tartalom is van mögötte. Úgyhogy ez fontos, hogy megtartsuk az embereknek a figyelmét, főleg, hogy az azért ilyen elég rövid szokott lenni a mai világban. Szóval ez az egyik fele, a másik fele az, amiről már beszéltünk, hogy jó példák legyenek, tehát tényleg olyanok, amihez valahogy tudnak kapcsolódni. És a harmadik az szerintem az egyszerűen az előadásmód, tehát valahogy annak át kell jönnie, hogy én lelkes vagyok. Szirent, és akkor az egyszerűen az ragadós.
4: Nemrég beszéltem egy kutatóval, egy matematikussal, aki mondta, hogy ott veszett el a feladatban, amikor YouTube csatornát szeretett volna létrehozni, de annyira bonyolult volt ez a matematikai téma, amit föl kellett volna dolgozni, hogy egyszerűen elengedte, mert rájött, hogy nincs az, amivel meg tudja mutatni.
3: Igen, ez tényleg nagyon nehéz. És a matematikánál különösen nehéz. Tehát, hogy az nekem is azért el szokott tartani egy ideig, hogy hogyan bontsam le, hogy mivel lehetne megfogni, és én sem tudok mindent, tehát azért nem az van, hogy tetszőleges témát el tudok vinni így a közhöz. Tehát, hogy azért én megválogatom, hogy mik azok a témák, amiket lehet. De ez, szerintem ez egy ilyen külön tehetség, aki ezt megtudja. Ott volt például, akit én nagyon szerettem, megolvastam, és mindig ugye például Richard Feynman, neki volt egy ilyen nagyon különleges képessége erre. De azt hiszem, ezt tudják az igazán jó tudománykommunikátorok.
4: Épp ezt akartam kérdezni, hogy milyen ennek a tudománykommunikációnak a története, tehát hogy hová egy vissza valaki, aki ezzel akar foglalkozni, vagy pedig tényleg vannak fantasztikus tehetségű tanárok, akik ezt tudják, és akkor ők azok, akik ezt az utat kikövezik.
3: Ez jó kérdés, nyilván mind a kettő. Én már gyerekkoromban szerettem ilyeneket olvasni, szóval nekem valahogy én ezt ilyen természetesen szívtam magamba, és például a Tipotek kiadó könyveit is mindig imádtam, nem soha nem is álmodtam róla, hogy majd egyszer a Tipoteknél lesz saját könyvem, de hogy én így azokon nőttem fel, tehát én valahogy ezt így önkéntelenül, anélkül, hogy bármilyen tervem lett volna, mert ez gyerekkoromban inkább tudós akartam lenni, tehát azért az volt, hogy én egy olyan tudós leszek, aki nem tudom, így feltalál dolgokat. Az sokkal később alakult ki bennem, hogy én igazából valójában egy tudást megosztani szeretek.
4: Ugye kutatóként indultál, vagy hát kutatással is foglalkoztál a pályád elején?
3: Ez nehéz, tehát az absztrakt matematika az mindig is lenyűgözött, és az mindig én nagy örömmel töltöttem, amikor valamit megértettem, és valaminek így megláttam a szépségét. De elméleti matekban kutatni, azt nem annyira szerettem valójában. Én alkalmazott matematikus vagyok eredetileg, de a doktorimat azt elméleti matekból csináltam, és ott úgy kötöttem ki, hogy tulajdonképpen a téma, ami engem érdekelt, a dinamikai rendszerek, ahhoz, akit találtam témavezetőt, vagy hát nem túl sok ember csinál ilyet az ELTE-n, a Bucolic Zoltánt, ő közölte, hogy ő ilyen elméleti dolgokat csinál, úgyhogy ha így nála akarok doktorozni, akkor az egy elméleti matematikus doktori lesz, és akkor én még nem igazán tudtam, hogy ez mit jelent, vagy ez miből áll, úgyhogy így kerültem az elméleti matek közelébe, és aztán egyszerűen az volt, hogy ezt szinte mindenki ezt mondta nekem, hogy ezt kell csinálni. De azért én jobban szerettem mindig is, hogyha van a dolgoknak valamilyen, vagy olyan gyakorlati haszna, hogy ténylegesen alkalmazva van ez a dolog, amit csinálunk, vagy pedig olyan haszna, hogy valahogy el lehet juttatni az emberekhez, és attól az embereknek így jobb lesz, hogy tudnak ezekről a dolgokról. Tehát azt hiszem, engem mindig is ez érdekel, csak hagytam magam nagyon sokáig lebeszélni erről, vagy hát én is lebeszéltem így kicsit magamat.
4: De akkor ezek szerint az időtényező számodra nagyon fontos, mert ugye az alkalmazott matematikában ez elég rövid időn belül megy át, ugye az eredmény, vagy hát sokkal rövidebb időn belül, mint mondjuk az elméleti matematikusok kutatásainál, ahol akár évtizedeket is kell várni.
3: Igen, tehát egyszerűen egyébként csak arról van szó, hogy nagyon türelmetlen vagyok, úgy általában. És azt én nem bírom kivárni, hogy akkor na majd egyszer, nem tudom, 30 év múlva lehet, hogy valaki fogja ezt egy sort használni, amit én itt kiokumáltam. Ez az én személyiségemmel sajnos így nem passzol.
4: Amikor kutató voltál, akkor maga a kreatív folyamat az hogyan történt? Mert ugye erről sokszor esik ebben a műsorban, hogy a kreativitásra azt gondolja az ember, hogy valaki vagy kreatívnak születik, vagy nem. És azért a kutatás esetében ott az nem kérdés, hogy szükség van egyfajta probléma megoldó kreativitásra. Tehát nem is az alkotó kreativitásra feltétlenül, hanem a probléma megoldóra talán.
3: Hát nagyon sokféleképpen jelenik meg a kreativitás, mert szerintem már az is igényel egy kreativitást, sőt, az igényítenezik legtöbb kreativitást, hogy valaki jó kérdést tegyen fel. Mert hogy nagyon sok kérdést fel lehet tenni, de egyáltalán nem biztos, hogy azokat meg lehet válaszolni. Úgyhogy a jó kérdésfelvetés ahhoz eleve szükséges, nem is tudom, jó képzelőerő, meg természetesen egy erős háttér. Tehát kicsit úgy kell elképzelni a matematikai kutatást, hogy nagyon sok tudást kell hozzá szerezni, tehát erős alapok kellenek hozzá, viszont ha az egyszer megvan, akkor a kreativitás ott jön be, hogy hogyan tudod elkezdeni kombinálni ezeket az elemeket. Tehát igazából én szeretem nagyon a művészetekhez hasonlítani, bár nem vagyok művész, de nagy kedvelője vagyok a művészeteknek, de valahogy hasonlóan képzelem el, hogy ott is az van, hogy elmész a képzőművészeti egyetemre, vagy a MOMÉ-re, vagy akárhova, és akkor nem tudom, kell rajzolnod 1000 darab kockát. És akkor az még mindig nem jó, ilyen szögből, olyan szögből már mindenki nagyon unja, de hogy ez az alapja, tehát hogy az kell, hogy nagyon jól kell ismerni a technikát, meg különböző technikákat, tehát nyilván nem csak kockával van ez, hanem akármi mással, mindenféle technikát megtan az ember, és akkor ott jön be a kreatív process, hogy hogyan kezdi el ezeket utána kombinálni, hogyan használja ezeket a megszerzett eszközöket, hogyan kapcsol össze különböző területeket, különböző témákat. Tehát engem mindig az nyűgöz le a legjobban, mikor olyan új eredmény születik, ami tartozik egy valamilyen matematikai területhez, és végső soron mégis olyan eredményeket használ föl, amik más területekre számoznak, és amire senki nem gondolt. Ez volt a Fermat tételnél is, amit azt hiszem 90-valahányban bizonyított be Andrew Wiles, és ugye nagyon-nagyon sokáig az megoldatlan volt, tehát Fermat sejtés néven volt ismert, és mindenkit lebeszéltek róla, hogy egyáltalán hozzányúljon. Tehát ő is így titokban dolgozott, mert félt, hogy így egyszerűen őrültnek fogják gondolni. És aztán most már nem emlékszem a részleteket, de azt tudom, hogy ezt jegyeztem meg, amikor olvastam a könyvet erről, hogy más területekről, tehát olyan tételeket hozott be, és végül olyan tételek segítségével bizonyította be, amire senki nem gondolt korábban. Tehát valahogy ez a kreativitás, hogy legyen egy nagyon nagy tudás, és azt jól tudja az ember kombinálni, jól tudja ide-oda tenni különböző részeket. És ez most egyébként nagyon meg fog változni az AI miatt, sőt, ez már változik is, tehát most már ugye sorra jönnek ki olyan cikkek, ahol már valamilyen AI-os segítség volt igénybe véve. Ami egyébként szerintem egyáltalán nem baj, tehát egyelőre ezt úgy kell elképzelni egy ilyen cikket jelenleg, hogy tulajdonképpen a matematikusok, vagy a matematikus egy karmester, és akkor ő megfelelően megint kreatívan használja a különböző AI-okat. Mert hogy különböző AI-oknak különböző erősségeik vannak. Tehát van olyan, amelyik pont arra jó, hogy megfelelő kérdést generáljon, tehát hogyha valakinek még nincsen semmilyen ötlete, akkor vannak olyan AI-ok, amik fel tudnak tenni olyan kérdéseket, amiket mondjuk realisztikus, meg érdemes megválaszolni. Akkor vannak olyanok, amik pont az ilyen technikai dolgokban jók, hogy ilyen kisebb technikai dolgokon így átmennek, és akkor nem nekünk kell kézzel így, nem tudom, napokig vagy hónapokig azzal szöszmötölni. És akkor végső soron itt is az történik, ez is egy nagyon kreatív folyamat, hogy ezeket hogyan kombinálja össze, és aztán mennyi az, amit viszont tényleg emberileg meg kell csinálni. Úgyhogy láttam nemrég egy ilyet, és ott szépen az is le volt írva, és hát én az előadást láttam a PPT-t hozzá, hogy hogyan voltak beavatva tulajdonképpen ezek az AI-ok, és hogy zajlott az egész folyamat. Elképesztő kreatív volt. Tehát szerintem ez így nem fog levenni a matematika értékéből, meg a matematikusok értékéből, hogy AI-okat kezdünk használni.
4: Én néhány héttel ezelőtt megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy mit gondol arról, hogy utolérje matematikai területen az emberi kreativitást, az AI kreativitása, és azt mondta, hogy nem. És akkor egyrészt az intuíciót említette a ChatGPT, hogy az nincs a gépnek. És például a matematika szépségét, tehát hogy azt mondja, hogy azt, hogy szép egy matematikai feladat, vagy egy bizonyítás, azt is csak az ember tudja.
3: Hát szerintem azért megkérdezzük pár hónap múlva, mert nem biztos, hogy ezt fogja mondani.
4: Igen, lehet.
3: Mert egyébként nekem nagyon meglepő, hogy nagyon ilyen emberi kezd lenni, ez ilyen kicsit ijesztő is, hogy pont ez az, hogy vannak ilyen jó, hát nem tudom, hogy akkor nem biztos, hogy hívhatjuk intuíciónak, de vannak jó ötletei, ami nagyon hasonlít az ember által generált ötletekhez.
4: Meg hát nyilván több ismeretanyag lehet az ő fejében, vagy hát az
3: hát
4: ő
3: raktárában. Hát azért fog lekörözni minket, mert egy emberi agynak soha nem lesz módja ennyi ismeretet magába tömni. Tehát ezzel nem lehet versenyezni.
4: A Kobit az évemberének szavazott téged tavaly a könyved miatt is, és a tudománykommunikációs munkád miatt is, és készült veled annak apropóján egy interjú, és akkor az AI-ja kapcsolatban azt mondtad, hogy most fejlődik az az AI, ami majd, hogy is mondtad, hogy az ükunokánk fölött fog uralkodni?
3: Igen. Ezt
4: hogy
3: ezt
4: ez
3: most
4: nagyon érdekel. Igen.
3: Hát az van, ez azért az AI-os körökben egy elég jól ismert szenárió, hogy lesz úgymond egy ilyen szingularitás, ami annyit jelent igazából, legegyszerűbben megfogalmazva, hogy amikor már olyan AI-ok lesznek, amik képesek maguknál jobb AI-okat létrehozni. És ugye az van, hogy ott mi egy kicsit kiesünk az egyenletből, mert mi, tehát hogy mi azt már nem fogjuk tudni igazából így követni. Ezért most még mindig az van, hogy csinál valamit az AI, tehát mondjuk akár még csinál egy új matematikai bizonyítást, és akkor azt mi szépen le tudjuk ellenőrizni azért, hogy ez így jó-e. Tehát az van, gyorsabb nálunk, de azért még így be tudjuk érni, meg még mindig csinál hülyeségeket, és akkor azt még így fülön tudjuk csípni, de eljön egy pont, ahol onnantól kezdve nem fogjuk tudni igazából követni, mert tehát nem fogjuk tudni leellenőrizni. Tehát az lesz, hogy az AI így mond valamit, és akkor ezt így el kell dönteni, hogy erre hogy készülünk fel erre az időszakra, amikor már, hát nem tudom, hogy mennyire fogjuk rábízni magunkat, pontosan ezt kellene még most kitalálni, mielőtt felfejlődik erre a szintre, hogy mennyire akarjuk, hogy ilyen univerzális legyen, és mennyire akarjuk, hogy tényleg ez döntsön el mindent helyettünk, vagy majdnem mindent.
1: A Creative Survival első részében Keszthelyi Gabriellával a tények, az érzelmek és a meggyőződés kapcsolatát járta körül Olá Andrea.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Az ismétlés önmagában nem tesz igazá egy állítást, az agyunk mégis könnyen így érezheti. A pszichológia ezt illuzórikus igazsághatásnak nevezi, amit már többször hallottunk, azt könnyebben dolgozzuk fel, ezt a könnyedséget pedig hajlamosak vagyunk összekeverni a hitelességgel. Ezért veszélyes sokszor a megismételt álhír, akkor is hagyhat maga után egy ismerősségérzetet, ha közben már megcáfolták. Jó ellenőrző kérdés lehet, hogy valóban bizonyítékra emlékszünk-e, vagy csak magára a mondatra. Na hát majd jól visszakérdezek itt minden 11 órakor, hogy miről beszélgettünk reggel 7-kor. Persze, aki fönt volt, annak nagyobb esélye van arra, hogy emlékszik ezekre. Rövidesen folytatjuk a beszélgetést itt a Creative Survival-ben. 7:30 után pedig szóba kerül, hogyan születnek és terjednek az összeesküvés elméletek, mennyire tekinthető kreatívnak az AI, és milyen feladatok várnak a tudomány kommunikációra. Maradjanak velünk, a hétvégi menetrendet hallják itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, fél nyolc után nem sokkal folytatódik a hétvégi menetrend itt a Trend FM-en, a mikrofonnál Kecső Richárdot hallják. Éppen ezen a napon, 1854. augusztus 9-én jelent meg Henry David Thoreau Walden című könyve, amely egy személyes életkísérletbe formált közérthető gondolatokat természetről, társadalomról és egyszerűbb életről. És még egy matematikai meglepetés, ha 23 ember összegyűlik egy szobában, már valamivel 50% fölött van annak az esélye, hogy legalább ketten ugyanazon a napon ünnepeljék születésnapjukat. Nem azért, mert kevés nap van az évben, hanem mert 23 ember között már 253 különböző párt lehet összehasonlítani. A valószínűség gyakran éppen ezért izgalmas, mert más mond, mint az első megérzésünk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Hát matematikából nem lesz hiány most a folytatásban sem. A Creative Survivor-ben Olá Andrea vendége Keszthelyi Gabriella, aki matematikusként egyetemistákat tanít, laikus közönségeknek tart előadást, Milyen színű a valószínű című könyvével pedig az olvasókhoz is közelebb hozza a matematikát. A tudásátadás akkor működik igazán jól, ha nem csak pontos, hanem érthető és emlékezetes is. A beszélgetés most a mesterséges intelligencia kreativitásával és a tudomány közvetítésének kihívásával folytatódik.
2: Ugye a Milyen színű a valószínű című könyvedben egy külön részben a kötet hátulján felsorolod azokat a tévhiteket, vagy azokat a...
3: Kognitív torzítások.
2: Igen, a kognitív torzításokat, amelyek jellemzőek ránk, és amelyek a valószínűség számítással összefüggésben egyébként fontosak lennének, hogy tudjunk róluk. Egyrészt emeljünk ki ebből néhányat, másrészt pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy a világban a tudománnyal összefüggésben észlelhető vagy megismerhető konteók, összeesküvés elméletek, álhírek mennyiben függnek ezektől.
3: Tulajdonképpen a konteók, azok az én szememben, azok egészen így a falig eltolt ilyen kognitív torzításokból jönnek ki szerintem. Tehát, hogy a konteók általában elég szélsőségesek, és mindig elgondolkozom, hogy tulajdonképpen mi lehet annak az embernek a fejében, aki kitalál, hát nem kitalálja, tehát ők úgy gondolják, hogy ezek ugye valósak, és ezek általában az a durva, hogy tök részletesen fel is vannak építve, tehát hogy ezek sokszor nem ilyen elnagyolt dolgok ezek a konteók, hanem nagyon-nagyon részletet, például akár mondjuk az egyik kedvencem az abszolút a lapos föld, és ott is egy ilyen komoly, hát fizika föl van rá építve, tehát hogy nem egyszerűen annyi van, hogy így azt mondják, hogy jaj, azért lapos a föld, ők ezt tényleg próbálják én nagyon erőteljesen alátámasztani. És ugye van itt egy nagyon erős torzítás ebben, hogy tulajdonképpen ugye azokat az információkat veszik figyelembe, amikről úgy gondolják, hogy alátámasztják az ő elméletüket, és akkor minden mást arról csak így elfeledkeznek, szóval csak így nem foglalkoznak. Ugye ez egy ilyen confirmation bias-nek szokták ezt hívni, szerintem ez az egyik legerősebb, és ezt mi csináljuk minden nap. Tehát valahogy az van, hogy az emberi narratíva az sokkal irracionálisabb, mint azt szerintem bárki gondolná. Tehát, hogy az, hogy nekünk mi az elképzelésünk a világról, az nem attól függ, hogy mennyi tudományt hallottunk, meg mennyi, nem tudom, okos emberrel beszéltünk, az sokkal hamarabb kialakul annak függvényében, hogy hát tulajdonképpen milyen családban nevelkedtünk, ott így mik voltak a hiedelmek, és ezt így szépen öntudatlanul magunkba szívjuk. És akkor erre persze jön rá egy formális oktatás, és nem mondom, hogy az nem csinál semmit, mert az elég durva lenne, ha az nem csinálna semmit, de végső soron azt csináljuk, hogy ezeket a hiedelmeket akarjuk mindig és minden áron megerősíteni.
2: Igazolást keresünk?
3: És mindig is, mindig igazolást keresünk. És szerintem még ez se lenne önmagában baj, mert ez egy nagyon emberi dolog, de ezt nagyon sokan nem veszik figyelme. Tehát nagyon sokszor az van, hogy akár még tudósoknál is előfordul, hogy elmennek egy tudományos területre, és jól is csinálják azt, de végig van bennük egy ilyen torzítás, hogy tulajdonképpen van valami, amit ők ki akarnak hozni. És akkor önkéntelenül megtörténhet ez, hogy tényleg elvetnek olyan információt, ami az nem támasztja alá, és erősebben számítanak be olyan információkat, ami meg alá támasztja. Ezt a könyvben is nagyon erősen kidértem, hogy ezt lehet öntudatlanul is csinálni, meg lehet szándékosan is csinálni. Nyilván a szándékosan az a még nagyobb probléma, de ez az öntudatlanul is egy elég nagy probléma. Itt jön be például ugye ez a cherry picking, ez az adatoknak a mazsolázása, ez is ugye pont ez, hogy akkor ugye azokat az adatokat tartom meg, amik így szépek, meg amik így illeszkednek arra, amit én mondok, és akkor a többit azt meg, hát azt így eldobom. Vagy ugye a texasi mesterlövész probléma, ez is olyan, hogy ott meg kicsit úgy néz ki, hogy hát az adatok valahogy szépen együtt állnak, de nincs előzetes, ez pont a fordítottja egyébként annak, amit előbb mondtam, hogy nincsen előzetes elképzelésem, de az adatok itt ilyen szépen összeálltak, úgyhogy akkor erre gyártok egy elképzelést. Tehát ez is probléma. Ugye az évek texasi mesterlövész problémának, mert hogy ha texasi mesterlövész így rálő így a pajtának az ajtajára egy sörétessel, és akkor ahol a legjobban sűrűsödnek ezek a találatok, oda rajzol egy céltáblát. És akkor aki oda megy és ugye megnézi, az azt látja, hogy hát hogy milyen jól lő, hogy itt a céltáblát milyen szépen eltalálta, de hát ugye az baj, nem volt a céltábla, hanem előbb voltak ott a találatok, és akkor utána rajzoltunk rá egy céltáblát. Ezek szerintem, amik ilyen nagyon, hát ilyen örökzöldek, és szerintem sokkal jobban kell ezekre figyelni. Tehát szerintem a tudománynak nagyon-nagyon jót tenne, hogyha több önreflexiója lenne. Tehát akár a tudománypolitikában is több

0: tagadókonak, tehát én az ilyeneknél nekem így, nem, így elfő az agyam. Egyszerűen, tehát, hogy igen. És ezért mondom azt, hogy valamikor így hiába foglalkozik valaki tudománnyal, vagy hiába kap egy formális oktatást, ha van valami alatta lévő mélyebb hiedelme, azt nem feltétlenül fogja ez felülírni. Ezért is lenne szükség, hogy ezekkel foglalkozzunk.
1: Mi a helyzet a sztereotípiákkal, vagy akár azzal, hogy az agyunk mindig mintázatokat keres? Nekem ez az egyik legnagyobb kedvencem ez a rész a könyvedben, mert hogy döbbenetes ráismerni, hogy tényleg így működik az agyunk, és azért, hogyha álhíreket olvas az ember, most bármilyen tudományterületről, vagy ilyen konteókat, akkor az is igaz, hogy azért tudjuk közel érezni magunkhoz, mert ezek, mint hogyha erre állnának rá.
0: Pontosan. Igen, tehát az agyunk az nagyon-nagyon szereti a mintázatokat, és arról is elég önkényesen dönt, hogy mi az, hogy mintázat. Tehát, hogy érdekes ezt megnézni, itt még mindig nekem a születésnap paradoxon az abszolút kedvencem, de az a kérdés, hogy körülbelül hány emberre van szükség, ha egy ilyen random csoportot veszünk, hogy már átlépje az 50%-ot annak a valószínűsége, hogy lesz legalább két ember, akik egy napon születtek. És ugye itt szinte kivétel nélkül mindig nagy számokat szoktak mondani az emberek, mondjuk tipikusan az év napjainak a felét, plusz egyet, vagy ilyesmit, tehát ilyen 180 valamennyit. Holott így a megoldás, ez ugye 23, ami nevetségesen kevésnek tűnik. És itt az alatta lévő gondolkodási mechanizmus, az tipikusan azt szokott lenni, hogy ugye valahogy azt feltételezik az emberek, hogyha van egy véletlenszerű csoport, akkor a születésnapoknak ilyen szépen egyenletesen kell elterülniük, és azt veszik mintázatnak, hogyha ezek mégiscsak csomósodnak, tehát mégiscsak ugye lesz kettő vagy akár több ember is, akik egy napon születtek. Pedig a valóság az pontosan ennek az ellentéte, tehát az egy nagyon erős mintázat, hogyha ilyen tök egyenletesen terülnek el. Nagyon ritkán keletkezik véletlenből ilyesmi. De a fejünkben meg az van, hogy az valahogy így a természetes, vagy ezt hiszük véletlennek, és az a mintázat, hogy csomósodnak. És pont az van, hogy a csomósodás az pont nem feltétlenül egy mintázat, hanem az a tök természetes előfordulása a dolgoknak.
1: Az álhírekkel kapcsolatban ugye beszélnünk kell arról is, hogy a könyvedben ugye sokszor esik a kritikai gondolkodásról, és ez az egyik legfontosabb üzenet, amit nagyon jó lenne, hogyha mindenki így fejben tartana, hogy egyrészt miért is fontos a matematika az életünkben, tehát hogy amikor azt mondjuk, hogy hol fogom én használni a logaritmust, tehát nem ez a fontos, hanem valami egészen más, hogy erről egy kicsit beszélj, hogy ez neked miért olyan különlegesen lényeges dolog, másrészt pedig, hogy tényleg, hogyha álhírekkel találkozunk, és nincs meg bennünk ez a reflex, hogy elgondolkodjunk egy picit is, hogy az valóságos lehet-e, akkor ugye nem nagyon javul ez a mostani helyzet.
0: Szóval nagyon sokszor az álhírek is, meg a konteók is igazából az érzelmeinkre appellálnak. És ez is valami, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy tulajdonképpen mennyire ki vagyunk téve mindenféle érzelemnek, és azt, amikor erre próbál valaki appellálni. És a kritikai gondolkodás az pedig valahogy azt mondja ki, hogy ettől kicsit el kell szakadni, és meg kell nézni, hogy mi van mögötte, tehát hogy van-e itt valami valódi mintázat, vannak-e itt valódi következtetések, lehetségesek-e ezek a következtetések. Ugye, ha módunkban el látni az adatokat mögötte, akkor az még szerencsésebb, mert akkor rá lehet nézni. Ugye az a nehéz, hogy a világban most már egyre elterjedtebb, hogy könnyű hamis információt terjeszteni, mert hogy most már nagyon könnyű hamis vizuális információt készíteni AI segítségével, vagy akár ugye deepfake-eket, tehát hogy az emberek egyre jobban belesüppednek abba, hogy már inkább nem, tehát vagy az van, hogy nem hisznek el semmit, ami az interneten van, tehát azt se hiszik el, ami ténylegesen igaz, vagy mindent elhisznek. Ez a két véglet szokott sajnálatos módon lenni, és akkor a kritikai gondolkodás valahogy arról szólna, hogy kicsit így mögé nézünk, vagy kicsit így megpróbálunk a tényekhez ragaszkodni, és tulajdonképpen a logika segítségével leellenőrizni, hogy tényleg ezek a következtetések lehetségesek-e, plauzibilisek-e, és így tovább. Én ezt mindig úgy mondom, hogy ez egy ilyen igényesség a gondolkozásban. És ez abszolút nem csak a matematikáról szól, tehát hogyha én olyan pozícióban lennék, hogy mondjuk létrehozhatnék egy ilyen órát az iskolában, ami ezt akarná, hogy kritikai gondolkodás, annak egy része lenne a matematika, egy nagyon erős része lenne így a magyar nyelv.
1: Tényleg?
0: Persze, és az érvelés technika. Tehát amit nem tudnak általában az emberek, hogy a nyelvtan, főleg egyébként a magyar nyelvtan, az tök erős párhuzamba állítható a matematikával. Tehát egy mondat szerkezet,

0: azt egy ilyen fa struktúrába föl lehet rajzolni. Ugye van ez a predikatív szerkezet, az alanyelvítmény, és akkor hogy hogyan jönnek rá az ilyen jelzői, határozói struktúrák. Én zsolnai módszerrel tanultam általános iskolában, és ott ezen iszonyatosan nagy hangsúly volt, és én így imádtam, tehát én ezt nagyon szerettem, és akkor még nem is tudtam, hogy ennek mondjuk bármi köze lenne a matematikához. De ez nagyon fontos a szövegértésben. Tehát sokszor az emberek már ott vesznek, a nulladik lépésnél vesznek, hogy nem értik egyszerűen, amit olvasnak. Uh-huh. Hogy nem tudnak jól szöveget értelmezni. Tehát még akkor is, hogyha nem egy konteó, meg nem egy elhír van, hanem egy teljesen normális szöveg van, nem értik, hogy mi van benne, és úgy nagyon nehéz bármilyen kritikai gondolkodást eszközölni, hogyha nincsen szövegértés. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos része lenne, és az érvelés technika. Az érvelés technika egyrészt ott is nagyon sok ilyen torzítás van, tehát hogy erre is legyenek igazából figyelmesek az emberek, hogy amikor olvasnak egy valamilyen szöveget, vagy egy valamilyen kritikát, hogy ott tényleges érvek hangzanak el, vagy pedig jó kis ilyen érvelési hibák, tehát akár nem tudom, szalmabáb, vagy csúszós lejtő, bármi. Ezt szoktam még észrevenni, mikor akár valami tudományos, vagy valami féltudományos dologról, mondjuk nekiállok valakivel vitatkozni, vagy valaki nekiáll mondjuk velem vitatkozni, hogy sokszor nem az van, hogy mondjuk intelligenciabeli hiány van, vagy bármi ilyesmi, hanem nagyon sok ilyen érvelési hiba kerül bele abba, amit mondanék, hogy észrevenni. És tipikusan az, hogy az emberek tényleg érzelmi emberek, és amint előkerülnek ezek az érzelmek, úgy jönnek az ilyen mindenféle logikai hibák, kognitív torzítások. Tehát sokszor még csak nem is arról van szó, hogy valaki mondjuk így szándékosan félre akar vezetni, vagy szándékosan valami rossz indulatú dolgot akar, hanem ilyen dolgokon csúszik el. És ez megint, ez egy abszolút tanulható dolog, és szerintem ez lenne az egyik legfontosabb, főleg mostanában, amit lehetne iskolában tanítani.
1: Ha visszatérünk a kiinduló ponthoz, a tudományi kommunikációhoz, szerinted milyen felületei lennének üdvözítőek ennek? Tehát mondjuk a munkádat hogyan képzeld el, hogy mi mindent kellene meghódítania ennek a területnek még, hogy tényleg minél több információ eljuthasson az emberekhez?
0: A legerősebb az teljesen egyértelműen a social media, és ezt én így érzem magamon is, mert még mindig nincs egy tisztességes social media felületem. amin nem tudom, dolgozom az ügyen, de egyébként ezért is csodálkozom, hogy a könyv maga ekkora siker, mert hogy nem volt igazán így social médián sem terjesztve, nincsenek hozzá videók, ilyesmi, és így megdöbbentett, hogy még ennyien is szeretik a könyveket, megolvasnak könyveket, ami nagyon jó, de abszolút ez az ilyen videós felületek, ebből fogyasztanak szerintem a legtöbbet az emberek. Ebből kellene több, meg nekem is felé kellene elmennem, hogy ilyen nem túl hosszú, gondolatébresztő videók. Nagyon sok ember nem fog ilyen egy-másfél órás előadásokat végighallgatni, tehát hogy szerintem valahol ilyen 20 perc, fél óra, 3-4 óra max ilyesmiben érdemes belőni az ilyen tartalmakat.
1: Szerinted könyvek terén a tudománykommunikáció már elérte az optimális...
0: Nem.
1: Nem?
0: Nem, hát nagyon kevés magyar van, aki tudománykommunikációt csinál, akár bármilyen tudományterületről. Magyar nyelven azért még lehetne sokkal több tudományos ismeretterjesztő könyv elérhető. Felnőtteknek azért már egész jó a piac, meg ugye nagyon sok felnőtt azért tud angolul olvasni, tehát úgy azért végtelen a piac, ha az angol nyelvűt is belevesszük. A gyerekeknek szerintem kevés jó van. Tehát például, amin én teljesen megdöbbentem, van a Mimi Csoda sorozat, és amikor még én voltam gyerek, én nekem is volt egy csomó Mimi Csoda könyv, és nagyon-nagyon imádtam, és most belenéztem valahogy egy könyvesboltba, vagy valamiben, és hogy alig van benne szöveg. Persze nagyon szép színes képek vannak benne, meg szépen illusztrálva, de hogy most így alig van benne szöveg. És
1: tehát az új kiadásban
0: már látványra megy rá, igen, meg hogy így ugye nem olvasnak, de hát mondjuk így nem is fognak olvasni, tehát hogy ebbe az irányba indulunk el, hogy akkor ezt szolgáljuk ki, hogy minden minél látványosabb legyen, azért kell mögé content. Pont így lehet rávenni őket, hogy olvassanak. Ezt gondolom legalábbis.
1: Meg akartam az előbb kérdezni, hogy a valószínűségszámításon túl van még a matematikának olyan területe, ami ennyire ember közelbe hozható? Szerinted? Mert ugye ehhez nagy közünk van, bár nem tudjuk. Amikor a könyvedről beszélsz, mindig elmondod, hogy ez tulajdonképpen az emberiség történetével egyidős, és az ember túléléséhez is ezek a latolgatások, a döntési helyzetek hozzájárultak. Szóval hogy ez velünk él lényegében.
0: Hát ugye, ami az én eredeti területem, a dinamikai rendszerek, ott is szerintem sok mindent közel lehetne hozni a nagy közönséghez.
1: Mert ez mi? Aztán kevesen tudják.
0: A dinamikai rendszerek azok olyan rendszerek, amik általában eléggé determinisztikusak, tehát jól leírhatók valami konkrét egyenlettel. Ilyen például mondjuk a bolygóknak a pályája, amit több száz éve tudunk, hogy hogy van. De vannak olyan dinamikai rendszerek is, amik szintén ugyanígy jól leírhatók, de nagyon érzékenyek, tehát nagyon könnyen válnak kaotikussá. Ilyen például az időjárás előrejelzés, hogy ott is tök exakt egyeneteink vannak, de amiatt, hogy nem tudunk végtelen pontossággal mérni, ezért ezek így nagyon könnyen kisiklanak, és kaotikussá válnak, de nem véletlenszerűen, tehát semmi köze nincs a valószínűségekhez a dolognak, hanem ez így a rendszernek a sajátossága. Tehát a fizikai világunkban még ilyenből van nagyon sok, és ezek is nagyon nehezen előrejelezhetők, de nem a véletlen miatt. És én valahogy úgy látom, hogy a mi világunkat ennek a két dolognak a keveréke mozgatja, hogy vannak ténylegesen véletlenszerű dolgok, és vannak ilyen dinamikai rendszeres kaotikus dolgok, amik más miatt nehezen előrejelezhetők. Úgyhogy még az is lehet, ugye nagyon sokan megkérdezték a könyvétel is, hogy mikor lesz második könyv, és egyébként nagyon szeretnék egy második könyvet, és ott szerintem e felé fogok kicsit elindulni ebbe az irányba, úgyhogy erről fogok majd írni.
1: Bár mind a két téma szembe megy az emberek alapvető Igen. elvárásaival, vagy gondolkodásmódjával, mert a véletlennel sem vagyunk túl jobban, szeretjük azt gondolni, hogy van egyfajta determinisztikusság.
0: De én pont ezt szeretem. Azt hiszem, hogy engem ez az, ami vonz, hogy kicsit felébreszteni az embereket. Meg engem is ezek érdekelnek, hogy mi van tulajdonképpen így, mire épül a valóság. És akkor erre szerintem jó felhívni mások figyelmét is.
2: Keszthelyi Gabriellával, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ munkatársával, valamint a BMM Matematika Intézetének adjunktusával beszélgetett Olá Andrea a Creative Survivor-ben.
3: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
2: Az interneten egy látványos állítás gyakran gyorsabban terjed, mint az óvatos magyarázat. Ennek egyik oka, hogy a meglepő, felháborító vagy félelmet keltő tartalom érzelmi reakciót vált ki. Az ellenőrzés viszont időt és figyelmet kér. Egy egyszerű három lépcsős rutin sokat segíthet. Kiállítja, mire hivatkozik, és megerősíti-e egy tőle független, megbízható forrás. Már az is hasznos, ha megosztás előtt csak néhány másodpercre megállunk. Mi is megállunk egy kicsit, hiszen mindjárt 8 óra, jönnek most a legfrissebb hírek, majd azt követően pedig Babik Edit Egy Életem című műsorában folytatódik a hétvégi menetrend. A Dynamo Bike and Bake történetén keresztül azt is megtudhatjuk, hogyan találkozhat a városi bringázás, a turizmus, a vendéglátás és a vállalkozói élet. Ez a Trend FM 94.2, önök pedig a hétvégi menetrendet hallgatják, tartsanak velünk a folytatásban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak, 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. Körültekintésre kérte a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazás szervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligencia használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézni őket sorozatból a változás kimutatásához.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! 8 óra múlt, folytatódik a hétvégi menetrend itt a Trend FM 94.2-n. Kecső Rihárd vagyok. A modern kerékpár egyik őse egy világméretű válság idején született. A Tambora vulkán 1815-ös kitörése után 1816 óta nyár nélküli évként emlegették. Lehűlés, rossz termés és élelmiszerhiány sújtotta Európa több részét, a lovak tartása pedig rendkívül megdrágult. Carl Dreis ebben az helyzetben kezdett ló nélküli közlekedési eszközökön gondolkozni. Az 1817-ben bemutatott futógépén még nem volt pedál és lánc. A használója a lábával hajtotta magát, az első 8-9 mérföldes bemutató utat mégis kevesebb, mint egy óra alatt teljesítette.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Több mint 2 évszázaddal Dreis futógépe után a bicikli már nem csak közlekedési eszköz, hanem a város felfedezésének egyik legjobb módja is lehet. Az Egy életem következik most Babik Edittel, vendége pedig Borogdai Bea, a Dynamo Bike & Bék házigazdája, akit a hazai és külföldi turisták kerékpárkölcsönzési, városlátogatási és sütizési szokásairól kérdezett. Kiderül az is, milyen ötletből született meg a különleges belvárosi bringázó és sütiző.
2: A belváros egy csendes utcájában sétáltunk a barátnőmmel, azt hiszem nevezzük inkább utcácskának ezt a helyet, ahol a nyugalom egy apró szigetére találtunk. A külső cégtáblán ez a felirat szerepelt: Dynamo Bike & Bake, vagyis Dynamo bringázó és sütiző. Egyáltalán nem voltunk biztosak abban, hogy mi vagyunk a célközönség, de kedvesen hívogatott az üzlet bennünket, gondoltuk egy próbát megér, hiszen sütizésben már nagyon jók vagyunk, a kerékpárokat meg majd jól megnézzük, és azzal a lendülettel beléptünk az üzlethelyiségbe.
3: Nagyon sok irányba el lehet vinni a beszélgetést, ahogy bevezetted az egész helyünket, és ezt az anomáliát akkor még feloldani se tudom, mert sok embert zavarba hoz. Nekem teljesen tiszta, hogy amikor ezt az egész üzleti modellt én kitaláltam, akkor egyértelmű, hogy itt kerékpárkölcsönző lesz, egyben egy süteményezővel és egy kávézóval.
2: És mindez angol nyelven van kiírva.
3: Azért, igen. Hát kicsit szégyellem is magam, csak ez most már így van. Mert az egyik lába a cégnek ugye az a kerékpárkölcsönzés, és az ehhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások, az volt az első, ami létrejött. És a fejembe volt egy gondolat, mert közben én cukrásziskolát csináltam, de akkor már megvolt a Dynamo Bike, vagy Dynamo Bike, és azt gondoltam, hogy ez egy ilyen magasabb kategóriájú bicikliket kölcsönző szolgáltatás lesz, és akkor a vendégeinknek is házhoz visszük a biciklit, mert akkor még nem volt meg ez a hely.
2: Mikoriban járunk most az időben?
3: Hát igen, ez már 2012 körülbelül.
2: Tehát egy 14 éve.
3: Igen. De már a fejemben megvolt az, hogy akkor csinálom a cukrásziskolát, és akkor már papírom is lesz arról, és nyithatok egy ilyen helyet, és érdekelt ez a vonal, és akkor kettőt rakjuk össze. De nem volt előttem ilyen példa. Utólag a vendégek mondták, külföldiek, hogy ilyesmi modell létezik itt-ott, amott. Persze ez egy ilyen kézzelfogható, vagy ilyen népszerű cégmodell mostanában, már látom. Nem is egy ilyen kávézó van, sőt, volt is lista arról, hogy főleg Budapesten ilyen biciklivel összekötött kávézóhelyek vannak. A miénk talán annyiban más, egyrészt szinte ez volt az egyik első, és mi kölcsönző vagyunk, nem bicikli bolt, vagy bicikli szerviz, mert ezt keresik, akik bejönnek, és a bicikli miatt jönnek be. Mi a turistákra fókuszálunk, ezért is angolul van a weboldal, és angolul írtuk ki, bár én magamat most nagyon trenírozom, hogy ne használjak angol szavakat, mert ugye azért ez most már eléggé beépült a mindennapjainkba, de én abszolút azt hittem, hogy csak külföldiek fognak érdeklődni a biciklik iránt. Nekem van egy ilyen hátterem, hogy idegenvezető vagyok. Én nagyon sokat dolgoztam idegenvezetőként, előtte most is csinálom, és nem is jutott eszembe, hogy a biciklik érdekelnének a magyar embereket vagy turistákat, de amúgy elvétve azért megfordul.
2: Oké, tehát biciklisztél, volt valami vonzódásod, szerelmed magához a kerékpározáshoz, és amikor aztán ráfűzöd a süteményeket, szóval hogy ilyenkor csinál az ember egy üzleti tervet, van egy elképzelése tényleg arról, hogy kik fognak majd ide jönni, kik nem fognak egyáltalán jönni, mint ahogy te is mondtad. Hogyan változott a te fejedben ez az egész üzleti modell azután, hogy elindítottad, meg ahogy megálmodtad, ahhoz képest, ahol most tartasz?
3: Fura módon mi a nem növekedésnek a példája vagyunk, mert 14 éve ugyanazon a helyen, ugyanaz a szolgáltatás nyilván fejlődik, meg én is tapasztalok, de nem nyitottunk még egy helyet, de közben nagyon sok programban vagy rendezvényben szerepeltünk, tehát nem csak a négy fal között zajlik az élet, és ahogy én megálmodtam, végül is úgy született meg, és ilyen organikusan fejlődött. Ezt legjobban azok érzékelik, akik végigkövették az elejétől kezdve, hogy milyen nyers volt az egész hely. Én próbáltam, kapcsolatot felvettem egy belső építésszel, mert úgy éreztem, hogy itt nagyon meg kell csinálni. És voltak jó ötletek, de végül is nem is tudom, miért elvetettük, és csak így saját magunk kezdtük el, benne van a család, a barátok, volt benne akkor szellemi támogatás is, fizikális támogatás is barátoktól, családtól, illetve anyagi is azért, de én emlékszem, hogy akkor nem annyira naívan álltam hozzá, mert volt üzleti terv természetesen, azért is kellett üzleti terv, mert akkor éppen munkanélküli voltam, de én ezt én választottam, tehát én mondtam fel az előző munkahelyemen, azt hittem, hogy ott megyek nyugdíjba, én annyira így be voltam oda így szerelmesedve, az is egy turisztikai cég volt, de végül is kicsit így elhasználtuk egymást szerintem, és akkor én így kiugrottam. Tök mindegy, hogy mi lesz, valami úgy is lesz, és tele energiával jelentkeztem a munkanélküli segélyért, de csak azért, mert nem akartam így a levegőbe lógni addig is, amíg nem történik valami konkrétum, de már a fejemben megvolt ennek a terve, és tudtam, vagy nem is tudtam, de ott kiderült, hogy meg lehet pályázni támogatást vállalkozóval válóknak, ehhez kellett az üzleti terv, pénzügyi terv, de én akkor úgy voltam vele, hogy nagyon jó, hogyha kapok, mert nyilván nem 100%-os finanszírozás volt, hanem csak egy X részét finanszírozták meg Y dolgoknak, és emlékszem, hogy így nagyon fel voltam dobva, így hajnalig pötyögtem az üzleti tervet, leadtam, megkaptam a támogatást, és akkor így indult az egész. Én ismertem akkor nagyon, hogy hogy megy Budapesten ez a turisztikai világ, a kerékpáros élet főleg, és ezért is tudatosan választottam egy olyan flottát, ami egy olyan célcsoportot céloz meg, akit én be akartam vonzani, és a hely is, amit választottam, tudtam, hogy ott nincs még bicikli kölcsönző, mert fontos, hogy elérjék a turisták. Tehát, hogyha megnézzük, ahogy így felvezetted, az egy nagyon csendes utca.
2: Tényleg egy nagyon kedves, nagyon bájos, nagyon gyönyörű homlokzatokkal teli utca.
3: És ez egy az a szerencséje, hogy egy sétáló utca, illetve kerékpáros hivatalosan is. Ez nekünk könnyebbség, és én a biciklit vettem első helyre. Tehát az volt a szempont, hogy tudom, hogy a turistának legyen egy nyugodt hely, ahol ki tudja próbálni a biciklit, és itt ki tudja. Tehát ebből a szempontból jól választottam, de a sors fintora, hogy úgy alakult, így az indulás után, nem is tudom, fél évvel, hogy a süti kezdett el jobban dübörögni, mert akkor még nem volt Budapest ennyire tele új hullámos kávézókkal, ez a speciality vonal. Hát sütizőkkel meg még annyira nem, és ebből a szempontból is pont jókor indultunk, és ránk talált egy üzleti kapcsolat, és elég jó neve van kávézós körökbe, és még mindig szállítunk arra a helyre sütit.
2: Magyarul ti süttök ott helyben, ebben a kis sütizőben, igen, és onnan szállítjátok máshova is a süteményeiteket. Igen.
3: Tehát akár csinálhatnánk egy üzemet is, de valahogy úgy érzem, hogy így jó, ahogy van most. Az a jó ebbe a vállalkozói létformába, vagyis engem az motivál, hogy azért minden nap látom, hogy még merre fele lehet elindulni. Nyilván lehet mindenbe fejlődni, de hogy ott helyben még mit lehet csinálni, vagy ki kell lehet még kapcsolatba kerülni, vagy hogy lehet még embereket megszólítani.
2: Lépjünk be képzeletben a hallgatókkal, hogy mit is látnak. Én arra emlékszem, hogy beléptünk a barátnőmmel, ott kerékpárok fogadtak balra, aztán jobbra, ha elnéztünk, ott pedig tényleg a kis sütiző, kis színes székek, színes szakácskönyvek, képes lapok, látom a pulton kicsit odébb, hogy hogyan készült éppen a banánkenyér.
3: Igen, megérzed is az illatot.
2: Megérzem az illatot, igen. Így van, tehát jelen vagyunk, egy nagyon autentikus hely. Tehát a falakon kerékpárabroncsokat látok abban kerékpáros fotókkal.
3: Tényleg ez egy olyan érdekes vállalkozás, hogy nagyon sok ember rá tudott itt csatlakozni, akár segíteni, vagy amit láttál, a képek, a dekoráció. Tényleg úgy van, hogy így annyira ilyen természetes módon változik, meg fejlődik, és kapjuk innen-onnan még most is a tárgyakat, amit ki lehetne rakni, de már nem tudunk kirakni, de ki tudja, hogyha lesz még egy hely, ami ha lesz, akkor nem itt lesz, hanem Budapesten kívül, az biztos, akkor oda majd elfér.
2: Említetted a flottát, hogy nagyon jól tudtad, hogy milyen flottával indulj el. Segíts nekem, milyen flottád van? Elsősorban mire jók ezek a biccajok? Nyilván, hogyha te turisztikai célra használod, idegen vezetsz, akkor ahhoz kellett igazodni, ahhoz milyen a jó biccaj?
3: Tudtam, hogy én olyan embereket szeretnék, akik több időt akarnak eltölteni, nem csak Budapestet akarják megnézni, nem feltétlenül csak Budapestet, hanem mondjuk az országot. Volt egy ilyen kis misszió is, hogy most is van, hogy azért fedezzenek fel mást is Magyarországon, mint csak Budapest, de ha már itt vannak, akkor könnyen ki tudjanak biciklizni mondjuk Szentendrére, mert ez egy ilyen eléggé könnyen értelmezhető és befogadható félnapos túra, és ehhez pedig olyan bicikli kell, ami túra bicikli kategória, tehát a kereke nem vékony, nem túl vastag, tehát kicsit azért fürge, van rajta sebesség, tehát lehet váltani, nem annyira lomha, lehet bérelni hátsó táskát, hogyha elmegy valaki hosszabb túrára, és csinálják is. És akkor ez így azért elindult, mert ez a Bécs-Budapest kerékpártúra, ez elég népszerű. Van olyan cég, ami erre állt rá, de minket is megtalálnak most, hogy ezt szeretnék lebiciklizni, elviszi a biciklit vonattal Bécsbe, és visszabiciklizett. De olyan is volt, hogy kivittük autóval, és akkor ő visszabiciklizett. Akkor van, aki Balaton körül, magyarok is mennek Balaton körüli túrára, és akkor esetleg tőlünk bérelnek. De most már ez annyira kezd bedurranni, ez a kerékpáros turizmus, hogy mindenhol lehet kölcsönözni, de ami visszatérve, hogy a flotta, az tényleg az, hogy kicsit strammabb legyen a bicikli, megbízhatóbb. Tehát ez volt a szempont, hogy hosszú táv, és hogy igényes, nem hogy igényesebb, ez most nem szép, de valójában igen, akik így jobban értenek a biciklizéshez. És olyanok is találnak meg.
2: Ha igen, mert tudod, nekem egyből az jutott eszembe, hogy amikor az ember nyaral, amikor külföldre utazik, akkor egy picit hajlamos kilépni a komfortzónából, és mondjuk olyan dolgokat is megenged magának, amit esetleg otthon nem. Tehát ugye eljön a turista egy majdnem 2 milliós városba, és akkor ő egyébként otthon szokott, nem tudom én, Ausztriában biciklizni a falvak között, de mondjuk egy ilyen nagy városban teljesen más kihívások vannak. Igen. Szóval neked fel kell készíteni a vendéget arra, hogy mi vár rá, amikor például elviszed őt egy ilyen idegenvezetésre, egy kerékpáros túrára, és most kapott értelmet az, amit a műsor elején említettél, hogy igen, olyan helyet kellett keresnem, ahol ki tudják próbálni a biccajt. Hát te jó ég, igen, hát valóban föl kell ülni, meg kell nézni, hogy jó-e az ülésmagasság, jól vannak-e beállítva a paraméterek, meg hát, hogy tudok-e vele menni, fordulni.
3: Persze, igen, ez volt a szempont, és hogyha nem is mi adjuk a idegenvezető szolgáltatást, mert annyira ez nem igénylik, de csinálunk saját túrát is, vagy privát túrát, akkor is úgy engedjük el, hát főleg, hogyha én adom ki, akkor így fél óráig beszélek a városról, mindent megmutatok nekik a térképen, felhívom a figyelmüket olyan helyekre, ahol jobb biciklizni, hogy mit nézzenek meg, merre érdemes, mennyi idő, hogy kössék le a biciklit, ezt mind megmutatjuk, hogy tényleg úgy menjen el a vendég, hogy van egy ilyen jó érzet, biztonságérzete is van, aztán, hogyha ott a körútra kimegy, akkor az lehet, hogy kopik ez a biztonságérzet, de mi mindent megteszünk is, hogy érezze magát tényleg így otthon. Ezért vannak ilyen nációspecifikus viselkedések. A hollandok ugye mindig úgy jönnek be, hogy a hollandok, dánok nagy biciklis nemzet.
2: Ó, hogy ne esőben, igen. Hóban,
3: persze.
2: Sárban, nem probléma.
3: Mondjuk, aki hóba jött biciklit bérelni, arra emlékszem, arra nagyon röhögtem. Tehát, hogy nálunk lehet 365 nap bérelni, tehát télen se rakjuk el a bicikliket, és volt egy olyan tél, hogy tényleg hó volt, meg jég, és bejött 2 turista, hogy nekik ez nem probléma. Honnan jöttek? Finnországból. Uh-huh. Tehát a finneket semmi nem töri meg, a hollandok pedig igen úgy jönnek be, hogy azért őket le kell egy kicsit csillapítani, mert nem akarnak semmi plusz információt, mert ők mindent tudnak.
2: Mindent is tudnak.
3: Igen, igen. Most már van annyi tapasztalatom, hogy szépen tudom úgy vezetni a beszélgetést, hogy így felhívom a figyelmüket pár dologra, ami nekik is kikerekedik a szemük.
2: Például?
3: Hogy használják a lakatot, meg hogy lakatolják le a biciklit. Mert pont a hollandokkal történt, elvitt egy ilyen 10 fős társaság bicikliket, elmentek a Széchenyi fürdőhöz, bementek fürdeni, és akkor jön vissza így lesújtottan egy 3 a 10-ből, hogy hát az egyiknek ellopták a bicikliét, és sajnos az azért volt fájó, mert ez egy elég jó mountain bike volt, mert nálunk lehet mountain bike-ot is bérelni, ami kicsit ilyen zordabb terepekre is jó, vagy van, aki tényleg azt igényli, például jönnek ilyen KLM pilóták, ők is ugye hollandok, síkvidék, és kifejezetten szeretnek hegyre. Tehát nekik muszáj hegyre
2: fel. Persze, otthon nem tudnak.
3: És akkor hozza a kis minden cipő, sisak, minden. Tehát ő fel van a készülve, elviszik pár órára. Tehát jó, hogy van mountain bike-unk, de ez a 10 fős társaság vitt egy mountain bike-ot, pont azt lopták el. És
2: jó, és csak ez Hollandiában nem biztos, hogy
3: na megszokott. Ez az, hogy ezért...
2: És itt a kulturális különbség.
3: És pontosan, amit mondasz, hogy a kulturális különbségek, ezt én is így tanulom.
2: Van-e még valamilyen jó emléked a kölcsönzőkről?
3: Pont a húgom emlékeztetett rá, hát ez a legjobb történet, és erről van egy fotó is. Egyszer péntek esti zárás volt, én voltam, és zárás után valakik nagyon kopogtatnak kint, állt egy család, és hogy nekik azonnal kell egy biciklit, de mondom, hogy jönnek vissza holnap. Nem, nekik most kell, de mondom, miért? Mert hogy kora reggel a nő, a fiatal nő, és a szülei voltak, meg a férje, hogy a férjének kell, mert versenyezni fog a nő, és a férje fogja kísérni, és reggel 7-kor ők már a Kopaszigátnál kell, hogy legyenek, mert úszik. Kiderült, hogy ő egy sportolónő, aki az Ironman versenyre jött, és ezért kellett nekik a bicikli kora reggel, hogy a férje tudjon lépést tartani vele, és az úszással kezdenek, oké. És akkor közbe csevegtünk, lövésem se volt, hogy ki ez a nő. Nagyon szimpatikusak voltak, dánok, és így ő töltötte ki a papírt, és mondom, hogy szerinte hányadik lesz, mégiscsak, hogy milyen esélyi vannak. Hát szerintem meg fogom nyerni, mondom, ha igen, akkor sokat fog élni az aláírása, ezen jót röhögtünk.
2: Ki, amikor átvette a bicajt?
3: Amikor így megkapták a biciklit, de nagyon szimpatikusak voltak tényleg, és akkor másnap jön vissza ő a férjével, a biciklinkkel, viszont a nő tolta a saját biciklit, na akkor már láttam, hogy ez tényleg ez
2: profi.
3: Profibnál is profib, mert olyan biciklije volt, és kiderült, hogy megnyerte a versenyt, és azóta én mindig követem őt mindenfajta online felületen, mert egy nagyon lenyűgöző személyiség, azóta van már gyerek is, de olyan teljesen eszemben dolgokat csinál, és akkor, amikor visszajött a bicikli, akkor kint muszáj volt vele fotót készítenem az ő bicikliai mellett. Tehát van vele egy közös fotóm. Tehát a hölgy Michelle Westerbü, ahogy mondták a dánok, így kell kiejteni, egy ilyen nagyon élvonalbeli profi sportoló. Tehát voltak ilyen érdekes esetek, illetve vannak visszajáró külföldi vendégek, és néha annyira jó összehaverkodunk, hogy volt olyan is, hogy belgák meghívtak magukhoz Belgiumba, és mit ad Isten, én éppen ki tudtam utazni Belgiumba, és meg is látogattuk őket a barátainkkal, és akkor ott is volt biciklizés, meg főztek nekünk ilyen tipikus vallon, mert ők francia belgák voltak, ételt. Tehát olyan sok értékes kapcsolat teremtődik így a kerékpárokon keresztül, és akkor nem csak külföldiek, magyarok is jönnek, mert tényleg, hogyha nincsen saját biciklid, viszont szeretnéd kipróbálni, vagy hogy miért vegyél magadnak, vagy kényelmese, vagy biztonságban érzed magad, akkor ilyen szempontok szerint bérelnek tőlünk, és akkor kibicikliznek Szentendrére.
2: Látod, ez milyen jó ötlet, ez eszembe sem jutott volna, mert azt gondolom, hogy a Bubi elviszi az érdeklődést, meg a saját bringák
3: hát
2: elviszik.
3: De hát mondom, Bubival pont ezt nem lehet megcsinálni.
2: Igen, hogyne? Igen, igen. Azért mondom, hogy eszembe se jutna.
3: Ez meg jó.
2: Igen. Igen.
3: Vagy hogyha itt van egy külföldi barátja valakinek, akkor nem tud két biciklit hirtelen előteremteni, akkor bérel neki nálunk egyet. És akkor reméljük, hogy vagy hát lehetőség szerint eszik egy sütit és iszik egy kávét is.
1: Babi Kedit Borogdai Beával, a Dynamo Bike & Bék házigazdájával beszélget az Egy Életemben.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
1: Az alkalmazással nyitható közösségi kerékpár egészen modern találmánynak tűnik, az alapötlet azonban fél évszázados. A franciaországi La Rochelle 1976-ban indította el sárga kerékpárjait, amelyeket ingyenesen használhatott a közönség. Nem volt okostelefon, QR-kód vagy digitális lakat, csak feltűnő színű biciklik és az elképzelés, hogy a várost időnként praktikusabb két keréken bejárni. A közbring a lényege azóta sem változott sokat, nem feltétlenül a kerékpár birtoklása, hanem a megfelelő pillanatban való elérhetősége számít. Hát bringázásból sosem elég, mondom ezt úgy, hogy én inkább rolleres fajta vagyok. Lehet, mondjuk ezt az adást nagy kacsi kollégámnak kellett volna vezetnie, ugyanis mindenhova azzal jár. Egy biztos, most egy kis rövid szünetet tartunk, 8:30 után pedig arról is szó lesz, hogyan fér meg egy helyen a bringázás és a sütizés, illetve milyen kihívásokat és örömöket tartogat a turisztikai és a vendéglátós vállalkozói élet. Maradjanak velünk, ez itt a hétvégi menetrend, itt a Trend FM-en, Kecső Rihárdot hallják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: 8:30 múlt, jó reggelt kívánok, Kecső Rihárd vagyok. Önök továbbra is a hétvégi menetrendet hallják itt a Trend FM-en.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: A dinamo elnevezés a görög dynamis, vagyis erő, képesség szóból ered. A szerkezet mechanikai energiát alakít elektromos energiává, a hagyományos kerékpár dinamónál a forgókerék mozgásából lesz áram a lámpához. Érdekes, hogy a köznyelv dinamónak nevezi, miközben a mai kerékpárlámpák áramforrása műszakilag gyakran váltakozó áramot termelő kis generátor. A lényeg azonban ugyanaz, a mozgásból használható energia születik. Hogy miért volt ez lényeges? Szimplán azért, mert a folytatásban továbbra is a bringázással foglalkozunk. Ismét az Egy életemet hallják Babik Edittel, a vendége pedig továbbra is Borogdai Bea, a Dynamo Bike & Bake házigazdája. A név játékosan össze is foglalja a hely hangulatát, a bringázáshoz energia kell, a sütemény pedig segíthet annak visszatöltésében. De hogyan lehet egyszerre kerékpár kölcsönzőt, városi programot és vendéglátóhelyet működtetni Budapest belvárosában? Hogyan változnak a vendégek igényei, és miben más egy külföldi turista, mint egy helyi bringás? Hát erről folytatódik most a beszélgetés.
2: Azért be a, nagyon hamar átugrottunk a kerékpáros idegenvezetésen, és engem még nagyon izgatta az a téma, hogy aki kerékpárral akarja megnézni a várost, a számomra azért mindig más típusú turista, mint aki mondjuk fölül a Hopon-Hopov buszra, és akkor néz jobbra, néz balra, és lát egy nagy épületet, lát egy nagy teret, lát egy nagy totálképet, de szerintem a bicajos turista az sokkal jobban látja az apró részleteket. A
3: hát homlokzaton. Meg szabadabb, függetlenebb.
2: Szóval amikor te mondjuk idegenvezetsz, és felkészíted őket, akkor azért arra is emlékszem, hogy az üzletben már ott kezdődik a turistának a magyarországi edukálása, hogy ilyen kis matricák vannak minden kerékpáron, igen, évszámmal és valamilyen magyar találmánnyal, mint ahogy a dinamó is, ugye a nevetek.
3: Jaj, a név, igen. Hú, hát az is... Nem akarom bőlére ereszteni, de azért lett dinamó, mert egy olyan nevet akartam, ami valahogy tükrözi az, hogy magyar is, de nemzetközi szintén is érthető, és még lejön, hogy ez bicikliről szól. És akkor emlékszem, hogy szótáraztam, és latin szavakat kerestem, hogy valahogy így ez a mozgáshoz kapcsolódó dolog, és akkor valahogy így beugrott a dinamizmus, és akkor a dinamó, és az jedlikányoshoz fűződik, hogy ez a dinamó elv, és akkor a biciklin is van maga a dinamó, mint a lámpát működtető, hát a régi bicikliken van, aki már nem is ismeri ilyet. Nálunk egy olyan bicikli van, amin van dinamo, tehát meg tudom mutatni a turistáknak, de van, aki úgy jött be, hogy ilyen biciklit akar kölcsönözni, mert azt hitte, hogy ez a profil.
2: Én gyerekkoromból emlékszem.
3: Na igen, tehát egy bicikli azért van, amin van egy dinamo, de a többin ugye nincs, és akkor így lett ez a név, és hogyha nagyon belemegyünk, akkor ezt el tudom magyarázni, hogy ez kötődik Magyarországhoz, és akkor eddig Ányosra rácsatlakozva, hogy az ő nevéhez más is fűződik, például a szódavíz. És akkor így jött az az ötlet, hogy jönnek a turisták, nem sokat tudnak Magyarországról, de mi tudjuk, hogy mi vagyunk a világ közepe, természetesen mennyi feltaláló és találmány, és erről keveset tudnak, és beszámoztuk a bicikliket. Egy matrica jelöli a biciklin a számot, de a szám az egy évszámból van kiemelve, és az az évszám az egy magyar találmánynak az évszáma, és magán a matricán ott van a grafikája a találmánynak, és a feltaláló neve is. Van ugye Rubik kocka, és akkor ott egy Rubik kocka.
2: Hungarikum.
3: És akkor, igen, ja igen, persze, hát a hungarikumokra
2: és a szódavíz is.
3: Rá,
2: igen.
3: Szódavíz, a dobostorta, és akkor ez egy...
2: Tehát itt indul, amikor átveszi a bicajt, akkor már kap egy olyan impulzust, igen, vagy valami kötődést, és mondjuk azért egy külföldit képbe hozni, hogy... Akkor, amikor a történelemben itt mondjuk az 1900-as években ez és ez történt, akkor vajon nála mi történt? Szóval, hogy egy kicsit így paralelbe állítani, szerintem ez a személyes beszélgetés sokkal nagyobb teret ad.
3: Ezért is mondom,

0: Akkor kihívás, amikor tényleg idegen vezetek, akár biciklin, akár gyalog, és akkor jobban bele lehet mélyedni a részletekbe, és ahogy mondod, a biciklibe megvan az az előny, hogy olyan rugalmas és olyan szabadságot ad, hogy amikor a biciklis túrát csináljuk, akkor tényleg akár ott állunk le, ahol mi akarjuk, bár van egy fix túraútvonal, ami szerintem nagyon jól bejárja a szűk belvárost, de nagyon sok információt is tudunk az épületeken keresztül mutatni. Egyik kedvenc épületem az Adria Palota a Szabadságtérnél, ami így nemrég lett felújítva. Ott nagyon sok filmet is forgatnak, és akkor ezt is be lehet hozni, hogy utaljak nagy játékfilmekre, ahol Budapest sose jelenik meg Budapestként, kivéve egyet, ahol tényleg Budapest, és akkor ezt így fel is íratják a listára, és mondom, hogy az milyen jó, hogy hazamegy, megnézi azt a filmet, ahol Budapest, de itt forgatták, amerikai, és forgattak belőle részeket abba a palotában is, és amikor ott állunk a Szabadságtéren, hogyha egy ausztrál csoport találok, akkor ők annyira nem hatódnak meg attól, hogy ott van az amerikai nagykövetség, meg Reagan szobra, vagy Bush szobra. Ez amerikaiaknak nagyon érdekes, viszont az, hogy ott van a miniszobor, a Breki, a Volt TV székháznál, az viszont mindenkinek érdekes, és akkor már tudok mesélni arról, hogy milyen volt annó, mert én ugye még a rendszerváltás előtt voltam gyerek, hogy akkor milyen volt gyereknek lenni, mert onnan sugározták az adásokat, és hogy milyen volt gyerekként, mit láthattunk a tévébe. Viszont az meg nagyon fontos, hogy kulturálisan is valahogy tudnunk kell, hiába mi vezetünk itthon Magyarországon, és a mi kultúránkról van szó, de tudnunk kell az ő kultúrájukra is rácsatlakozni, akár így, ahogy mondom, hogy egy ausztrálnak nem fogok belemélyenni az amerikai részletekbe, ott a Szabadságtéren, de hogy a Brekit pedig tudni kell az, hogy hogy hívják angolul. Uh-huh. Éppen ott mentem el, emlékszem, egy csoporttal, és tudom, hogy nyilván nem Brekinek hívják angol a békát, tehát hogyha ezt mondom, akkor senki nem veszi az adást, de...
1: Ugye most a Kolotko miniszoborokról beszélünk, igen. Amik szerte a városban vannak itt.
0: És akkor mondta, hogy Breki the Frog, és mondom, igen, de hát az most akkor ebben most mi van alatt meg? Annak van egy angol neve, az a neve egy Kermit. Nálunk is 80-es években tévében sugározták ugye a Muppet Show-t, és akkor annak a fő karaktere a Breki. És akkor ezzel nagyon sok mindent lehet érinteni, hogy ugye a hidegháború, hogy a régi rendszer, a szovjet befolyás, az amerikai befolyás. Tehát ilyen apróságok, tehát nem csak a száraz tényeket kell közölni, mert nem ezt viszi haza a turista, hanem egy élményt, és ahogy mi idegenvezetünk, mi egy élményt akarunk adni. És visszatérve, hogy az Adria Palota, ott pedig a homlokzaton egy olyan sok mindenbe el tudunk merülni. És akkor kérdezem őket arról, hogy az alapján, amit ott látnak, tudnak-e tippelni, hogy mi ez az épület, hogy minek volt a székháza. És szerintem ezzel mondjuk felhívom a figyelmet arra, hogy ha sétál a városba, akkor ne csak lefele nézzen, hanem az épületekre is fölfele, mert egy kincses bánya, főleg az a belvárosi rész tele van szecessziós gyönyörű épületekkel, és ha már itt van Budapesten, akkor ez így rögzüljön.
1: Bea, nagyon sokat beszéltünk a kerékpározásról, a turizmusról, és azért beszéljünk egy picit a másik lábról is, a sütizésről. Már csak azért is, mert azt mondtad, hogy ez lett végül is a húzó ágazat a te vállalkozásodban. Nagyon itt az ideje a kézműves sütiknek, és teret hódítanak. Nálatok ki dönti el, hogy mi legyen a sütizőben, mi legyen a választék, mit szeretnek a vevők, mit szeret a magyar, mit szeret a külföldi?
0: Hát azt szeretik, ami van valójában. Nem, néha meghalunk ilyen kéréseket is.
1: És akkor mi van? Nézzük azt, mi van.
0: Hát szezonális. Tehát ez egy fő szempont volt, hogy próbáljuk a szezont követni. Kicsit ellentmond, hogy banánkenyeret is sütünk mindig, vagy citromos sütit, mert az ugye ennek, hogy hol van szezonja, hát nincs. De amit ott helyben lehet kóstolni, az mindig változik. Az nagyon ilyen, akár random, vannak ilyen fix, nagyon közkedveltek, amit muszáj fenntartanunk, mert akkor kitör a
1: gyalázat?
0: Igen.
1: Például mi az, ami?
0: Sajtorta, az nagyon népszerű.
1: Megértem.
0: Igen. És akkor, amikor így sikerül is időben is úgy jön ki ilyen a magyar vonalat is vinni, mert arra is van törekvés, akkor Eszterházi, vagy a Somlói, ami egy torta formában van. De mindig ilyen, éppen amilyen impulzus ér, de mondom, hogy azért azt szemmel tartjuk, hogy a szezon, tehát mondjuk sütőtök az télen van, céklás sütik, nyáron megjönnek a friss gyümölcsös sütik, tehát ezt így nem keverem össze. Ez tudatos, de ez egy annyira kicsi hely, és ilyen szűk választékkal, ugye a helynek a mérete miatt is, hogy könnyen lehet akár másnaponta egy teljesen újjal előjönni.
1: Ez is a színe a ti sütizőteknek. Említett

0: Tehát, hogy Budapest a filmes szakmának egy nagy vonzereje, és hogy mennyi film forog Budapesten, és amikor betértünk hozzád, akkor hogy nem szóba került egy sztori, hiszen egy filmforgatás éppen a ti utcátokban is zajlott.
1: Fájó pont. Sokáig nem tudtam magam túltenni, hogy... Tehát ez a ékes példája annak, hogy ne tud a saját cégedet kilőni az univerzumba. Ez az anti-marketing. Antonio Banderas forgatott filmet az utcába, és nem volt terve, hogy bejön hozzánk, mert nálunk a színésznőknek, meg a körülöttük lévő stábnak volt egy ilyen melegedő, és mondták, hogy Antonio hát nem fog bejönni, mert neki van egy külön trélere. Mégiscsak ő egy ilyen nagy hollywoodi sztár, de fura módon Antonio nem csak hollywoodi sztár, hanem egy nagyon közvetlen ember, és ő bejött, és együtt akart lenni a kolléganőivel, és a lényeg az, hogy éppen akkor én sütöttem ott a pult mögött, és úgy mondtam, hogy ez egy légtér, tehát láttam, hogy mi zajlik ott, ők is látták, hogy én is dolgozom, és én megkínáltam ott a stábtagokat egy ilyen, hát szó szerint ez a süti széle, amit mi levágunk, mielőtt felvágjuk a sütit, ez egy ilyen gluténmentes brownie, és ezt a szélt, ami nekünk gyűlik állandóan, ezt így odaadtam, hogyha nem csértem meg a fodrász hölgyet, vagy a sminkest, hogy akkor így nyugodtan egyék. És ők nagyon megköszönték, és akkor már Antonio bent ült kicsit távolabb. A lényeg, hogy ők körbeadták ezt a sütit, oda került hozzá, nagyon ízlett neki, és egy forgatási szünetben, amikor mindenki kint volt, akkor nyílt az ajtó, ő visszajött, mert neki nem volt éppen akkor dolga, és nagy zavarba ott a kolléganőmmel így csináltuk a dolgunkat, de Antonio, ahogy mondom, nagyon közvetlen, oda jött a pulthoz, és akkor sevegtünk egy kicsit, és akkor mondta ezt a következő marketing stratégiát, amit azóta se csinálunk, hogy ez a legfinomabb brownie, amit ő evett, és ezt így kéne árulnunk ilyen vékony szeletekbe, csak a szélét, és úgy kéne hívnunk, hogy Picasso ecsete. És akkor nyeltem egyet, mondom, hát jó, hát igen. Még akkor se esett le. És akkor olyan telt az idő, nagyon jó volt a pezsgés, fotózkodtak minden, és akkor így sok sikert kívánt. Mondta, hogy jó a hely, tetszik neki, finom a brownie, és így elment, bye-bye, good luck, bye-bye. Igen. És akkor, amikor kiment, akkor kezdtem így magamba dőlni, hogy elszalasztottam egy olyan lehetőséget, hogy most itt egy közös fotót. Tehát ezt a történetet el tudom mondani, de bizonyítani nem tudom. De volt ott egy kolléganőm, Annó, aki már nem dolgozik nálunk, de ő még részese volt ennek az élménynek. És emlékszem, hogy annyira kivoltam a hülyeségemen, hogy így ki akartam magamból ezt így dolgozni, hogy tapaszt akartam enni. Hogy most ugye ő spanyol, és hogy nekem ezt meg
0: hozd be egy kicsit, igen, azt az érzést.
1: Mert Picasso-ról forgatott filmet, hogy nekem egy tapaszt kellene, tapaszt elmenni tapaszozni, de minden tapaszos hely a környéken zárva volt. Na, tehát ez a sztori, ez egy ilyen üröm az örömbe, vagy fordítva, most már így viccesen mesélem el, de akkor tényleg így napokig nem tértem magamhoz, hogy lehetek ekkora balek, hogy ezt a hullámot nem lovagoltam meg.
0: Vannak olyan emberek, akik az önmarketinghez, marketinghez nem értenek annyira, de talán ebből az önmarketing az, igen, ami a, hiszen te és te magad a céged.
1: Igen.
0: És nem véletlenül kezdted, úgy emlékszem, fel is írtam ide magamnak, hogy ti a nem növekedés, mint a példányai hát, vagytok, igen, mert hogy lehet, hogy pont lehet, ez a dolog hiányzik, vagy valami ebből hiányzik, érdemes ebben gondolkodni.
1: Még fejlődni, azért mondom, igen, minden nap, igen, egy új lehetőség, de lehet, hogy nem is kell annyira ezt erőltetni, viszont azért ez az Antoni az egy nagy malőr volt.
0: De... egy nagy öröm, és így utólag, igen, mondjuk, igen, az, hogy a helyzetet nem tudtad kihasználni. Viszont most látod, jó néhányan hallják itt Budapesten és környékén. Na és hogyha már itt tartunk, hogy a marketing meg önmarketing, akkor te hogyan éled meg ezt a kisvállalkozói létet nőként, és mondjuk mit teszel azért, hogy a te jól léted, még az ilyen elszalasztott esetek után is, amikor Banderasszal nem készül egy közös fotó, mégiscsak jó legyen, és újra tud kezdeni a következő napot, és fel tudj töltődni.
1: Ez nagyon fontos. Most erről szól elég sok minden a mindennapokban, ez a well-being, hogy figyeljünk oda magunkra, a környezetünkre, a munkakörnyezetre, és ez az egyedüli vállalkozói lét, sose vagyok egyedül, de valamikor meg igen, egyedül vagyok, tehát ez ilyen kicsit ellentmondás, de nekem nagyon sokat adott, hogy elkezdtem ezt a vállalkozást, mert nagyon sokat tanultam önmagamról, és ez folyamatosan megy, és ez pozitív, és az előző adásodban, mert meghallgattam, és nagyon értettem, amiről ők meséltek, hogy elhangzott ez a szó, hogy rabszolga, saját magád rabszolgája van, lehet, hogy nem így, de én ezt így élem meg.
0: Igen, és volt egy vendég, igen, bár nálam, igen.
1: És ez teljesen igaz. Ezt én is szoktam mondani, hogy saját magunk rabszolgája vagyunk, de az a jó hír, hogy én tudom magamat felszabadítani. És én mindig így át tudom magam, amit nagyon megtanultam, hogy hogy lehet nem a problémára fókuszálni, hanem a megoldást keresni, mert nagyon sok mindent kell egy nap akár így hárítani, vagy megoldani, mindig jön valami nyilván. Tehát amikor az van, hogy nagyon úgy érzem, hogy ez most teljesen így maga alá gyűr, akkor itt nagyon hamar át tudom magam lendíteni, és így látom a fényt az alagútba, hogy de hát én vagyok az, aki ezen tud változtatni. Mert van egy ilyen mantrám, hogy én vagyok a saját életemnek az alakítója, és ezt nagyon igaznak tartom, és ezt így szívesen megosztom itt mindenkivel, mert ez olyan szabadságot ad, olyan felszabadító érzés, hogy tényleg az, egyrészt azt csinálom, amit szeretnék, mert én alakítottam így, de az, hogy ezt tudatosan is tudom csinálni, és tényleg arra fókuszálok, hogy hogy menjen, ne arra, hogy mi van, ami gátolja, ez tényleg ad egy szabadságot, és emellett meg nagyon fontos, hogy a fizikumomra is odafigyeljek, és még 20 évesen azért befigyelt az, hogy hogy nézek ki, tehát a kicsit a hiúsági kérdés volt az előttérben, amikor így a sportolásról volt szó az én esetemben, vagy hogy fogyókúra. Most már inkább, vagy nem is inkább, most már csak arról van szó, hogy hogy legyen a test, a szellem és a lélek így egy ilyen egységbe, egy harmóniába. És nagyon érdekel az, hogy mi zajlik a testünkbe, tehát akkor a szervek miért felelősek, vagy hogyha él kívül egy impulzus, az hogy csapódik le benned, hogy lehet ezzel dolgozni, vagy ez ellen, hogy lehet hárítani, és most én így ebbe mélyedek be, hogyha lehet valami hobbit még emellett így, mert a hobbim a munkám, de most inkább ez a testtudatosság, ami engem így foglalkoztat. És ez mind ahhoz kell, hogy tényleg bírjam a tempót, mert ez egy fizikai munka, ez abszolút érződik, de hogy mindig találok rá megoldást, hogy szó szerint rázzam fel magam, és hogy a szellemem is friss legyen. Kellenek az új kihívások, de azért egy céget vezetni, egy ilyen kis céget, vagy nagy céget, tehát minden nap egy új lehetőség, akár új recepteken törni a fejemet. Meg ahogy mondtam, most megint így visszautalok arra, hogy tényleg mindig látok valami olyat, hogy ezt még meg lehetne csinálni, meg azt még meg lehetne csinálni, és ez mindig így motivál. De tényleg ez a testtudatosság, ez most ez van főleg a fókuszban.
2: Borogdai Beáta, a Dynamo Bike & Bék házigazdáját hallották, akivel Babi Kedit beszélgetett az Egy életemben.
3: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
2: A kerékpár kölcsönzéstől és a turisták városnézési szokásaitól eljutottunk a vendéglátás és a vállalkozói lét szépségeihez, valamint nehézségeihez is. 9 órakor a hírek következnek, majd pedig a Digiturizmo érkezik Marsal Szilviával és Mihálovics Andrással. Vendégük Böröc Lajos lesz, a Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének főtitkára, akivel majd a turizmus és a vendéglátás digitális felzárkózásáról, új készségeiről és a fenntarthatóbb jövőről beszélgetnek. Tartsanak velem a folytatásban, hírek után jövök vissza.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Tényleg nyakunkon a klímaválság, a miniszterelnök szerint. 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája szeptember közepétől, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a hőhullám rávilágított, hogy tényleg nyakunkon a klímaválság. A miniszterelnök elmondta, hogy 865 milliárd forintos uniós energetikai forrás nyitnak meg. Jönnek majd a hálózatfejlesztési beruházások, különösen az ország északi részében, de lesz alállomásfejlesztés és megnyitják az utat a szélenergia előtt. Átmeneti megoldásokat vizsgálnak a paksi atomerőműnél arra az esetre, ha tartóssá válna a Duna alacsony vízállása. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csaknem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok ingyen juthatnak jogosítványhoz. Köbel Anita kormány szóvivő szerint a támogatási rendszer lehetőséget ad a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak a társadalmi mobilitásra, javítja a munkaerőpiaci esélyeiket, valamint olyan képzettség megszerzését teszi lehetővé, amely előnyt jelenthet az elhelyezkedésben. Intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkársága a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 girosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár a H5-ös hév a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel egy között 5 percenként közlekednek a vonatok a budapesti szakaszon.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is felhőtlen vagy derült napos száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad. A maximum 30-36 fok között valószínű. Holnap is derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél többfelé mérsékelt marad, reggel 12-18, a legmelegebb órákban 33-38 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
1: St. James Ballroom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: 9 óra múlt, jó reggelt kívánok a koránkelőknek, kellemes ébredezést a frissen érkezőknek. Ez még mindig a hétvégi menetrend, itt a Trend FM-en, a mikrofonnál Kecső Richárdot hallják. A turizmus jóval az okostelefonok előtt elkezdett digitalizálódni. A légitársaságok és utazási irodák számítógépes foglalási rendszerei már akkor összekapcsolták a járatokat, helyeket és az árakat, amikor a legtöbb háztartásban még számítógép sem volt. Később a repülőjegyek és a szállások az első között költöztek fel tömegesen az internetre. Ma már a vendég gyakran egyetlen telefonon szervezi meg az útvonalát, foglal, fizet, fordít, tájékozódik és értékel. A turizmus digitális története tehát egyben a fogyasztói önkiszolgálás története is. Na hát azért mondtam el ezt a kis rövid felvezetőt, mert hogy a digiturizmóval folytatjuk a hétvégi menetrendet. Érkezik Marsa, Szilvia és Mihálovics András, vendégük pedig Böröc Lajos, a Turisztikai és Vendéglátó Munkahadók Országos Szövetségének, vagyis a Vimosznak a főtitkára. Arról beszélgetnek, hogy hol tart a szektor digitális felzárkózása, hogyan alakítják át a munkát, az adatok és az automatizált megoldások, és milyen új készségekre lesz szükségük a turizmusban, valamint a vendéglátásban dolgozóknak. Kellemes reggelt kívánok mindenkinek, tartsanak velünk itt a hétvégi menetrendben a Trend FM-en, a 94.2-n, jön tehát a digiturizmó.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
2: Aminek az apropóján beszélgetnénk veled, az a Digital Tour Boost projekt lenne. Miről van szó először? Talán ismertessük meg a hallgatókkal ezt a kifejezést.
3: Ez a nagy országos digitális megújulás programnak a része, a turizmusra céloz, és a ágazat kis-középvállalatainak próbál konkrét segítséget nyújtani abban, hogy az ő digitalizáció szintjük emelkedjen, versenyképesebbek legyenek.
2: Nagyon sokat beszélgettünk erről a szép feladatról mostanság, és mindig beleütközünk abba a kérdésbe, hogy nem csak technológiaváltásra van szükség, ennek kapcsán nem szemléletváltásra is. Mind a kettőben segít ez a projekt?
3: Mind a kettőben igyekszik segíteni, és ha jön a szemléletváltás, akkor már ez magával tudja hozni a technológia.
2: Melyik talán a hangsúlyosabb? Hol van több tennivaló, a technológia területén, vagy a szemléletben?
3: Hát az elején a szemlélet, de utána óriási az a technikai lemaradás, amit be kell hoznunk.
2: Egyedül csinálja a Vimosz ezt az egészet, vagy vannak partnerei is?
3: Természetesen nem, ennek az egész digitalizációs programnak is mottója az együttműködés. Mi is konzorciumi partnerekkel, ez ugye a Utazási Irodák Szövetsége, a Rendezvényszervezők Szövetsége, a Vendéglátóipar Testülete és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, de ezen túl még ökoszisztéma partnereink is vannak, a Digitális Vállalkozók Szövetsége ilyen, de a Szálloda Szövetség is ökoszisztéma partner, és aki nagyon fontos ökoszisztéma partner nálunk iskolaként, felsőoktatási támogatóként, az Edutus, meg a külföldiek közül a Amadeus, aki közvetlenül a szakmából jön, illetve mi nagyon sok európai projektben működünk együtt partnereinkkel, és tőlük igyekeztünk tudást idehozni, és így ökoszisztéma partnerünk a spanyol társszövetségünknek digitalizációra szakosodott cége, aztán a portugál Turismo de Portugalnak az innovációkra, digitalizációra szakosodott cége, és az olasz
4: A hazai partnereket tekintve ez nagyjából hány turisztikai vonatkozású vállalkozást fed le, illetve az jutott közben eszembe, hogy tehát, hogy melyik az erősebb, vagy melyik volt a nagyobb az igény erre, vagy pedig az ösztönzés arra, hogy már pedig erre igény kell, hogy legyen.
3: Ugye tudjuk, hogy ez a turizmus ágazat, ez a kis-középvállalatok által dominált leginkább, mikrovállalatok által dominált szektor, és jellemzően ugye egy mikrovállalkozásban annak a vezetőnek, tulajdonosnak arra sincs ideje, hogy kinézzen a fejéből, tehát ebből a szempontból ez az ösztönzés rendkívül erős kell, hogy legyen.
2: Lehet lefedni területeket, hogy milyen problémákra ad választ ez a Digital Tour Boost, a nevű kezdeményezés?
3: Igen, ebben ugye voltak előzetes tanulmányok, amiket folytattunk, aztán mi magunk is végeztünk egy piacfelmérést, és akkor ezek adtak nekünk indikációt, hogy milyen irányokba kellene lépni, illetve látjuk, hogy mit csinálnak a versenytársak külföldön, azokból a legjobb gyakorlatokat szintén igyekszünk idehozni. Ugye, ami eléggé elmaradt itthon, ez az asztalfoglalások kezelése, asztaltérkép például a vendéglátóhelyeken, vagy egy ilyen gyors rendelésfelvétel, a QR-kódos fizetés, digitális menü, a kiszállítás, futárkezelésnek a gyors végrehajtása. Ami megvan, az az ENTAG féle adatszolgáltatás, de ebben is, ha még kapnak segítséget a vállalkozások, az nem egy hátrány. De egy leltárkezelés, tandolások, mindenben tudunk segíteni.
2: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Játsszunk el a gondolattal, hogy én egy vendéglátós vagyok, nyilván találkoztam ezzel a különböző szakmai fórumokon ezzel a kezdeményezéssel, és becsöngetek a Vimoshoz, onnantól ezt hogy kell elképzelni? Indul egy tanfolyam, ahova beülök, ott megismerem a módszertant, az előnyeit, hátrányait, és utána kezembe kapok egy eszközt is, amivel ezeket a problémákat meg lehet oldani?
3: Ez egy ilyen 360 fokos segítség igyekszik lenni. Az első lépésben felmérjük az ő digitális érettségét, azt, hogy mennyire hajlandó egyáltalán előrelépni ezen a területen. Mindezt mi erre specializált szakértőkkel próbáljuk elvégeztetni. Láthatóan ez a kulcsa ennek az egész segítségnek, hogyha a szakértő 2-3 olyan gyakorlati mozdulatot tud ajánlani ennek a vállalkozásnak, ami neki azonnali segítség, vagy látja, hogy kis ráfordítással milyen többleteredményeket tud hozni, akkor könnyebben megveszi ezt az egészet. Hogyha megvette, akkor jön a mi nagy csomagunk, amiből választhat a tanácsadó segítségével maga a vállalkozás, hogy ő neki akkor tényleg egy ilyen asztalfoglalóra van szüksége, vagy inkább a marketingét kell erősíteni.
2: Ebben egyébként kap tanácsot a felmérés alapján.
3: Kap tanácsot, és lesz egy marketplace-ünk is, ahonnan lehet válogatni, mint egy étlapról, hogy ő neki melyik szoftver megoldások a legjobbak. Tehát a tanácsadás után nem gépet nem kap, az nem része ennek a csomagnak, de a szoftver megoldásokat igen. És akkor ezt még kiegészíti a képzés is, ami emögé kellhet.
2: Ezek az eszközök, szoftverek, meg különböző eszközök, ezek máshol már bizonyítottak? Tehát ezzel mondjuk a magyar vendéglátóipar fel tud zárkozni akár a portugál vagy a spanyol szintre, amit említettél?
3: Igen, ebből vannak olyanok, amelyek, a jó részük olyan, ami már itt-ott bizonyított, de fejlesztettünk újat is, meg az az elképzelés például ezekkel a külföldiekkel, hogy amikor ez az érettség felmérés megtörtént, akkor beazonosítjuk azt az 5-6 céget, akinek például Portugáliában tudják a legjobb megoldást adni, és akkor őket elvisszük oda, közvetlen kapcsolatba kerül azokkal, akik tudják ezt a legjobb megoldást.
2: Tehát egy ilyen tapasztalatcserés is kialakulhat, hogy nála így működik, ez vált be, ez nem vált, ez a leghasznosabb szokott lenni, amikor vállalkozók egymással tudnak beszélni.
4: Ez időben mit jelent ez az egész folyamat? Onnantól kezdve, hogy a vállalkozás megjelenik nálatok?
3: Hát az egy, ami mondjuk az ösztől tud ez beindulni, onnantól még 2 évünk van, hogy ezt financiálisan támogassuk. Utána is életben tartjuk majd azt a hardvert és a szoftver környezetet, ami segít, tehát a szoftvereket, meg a képzéseket tudják használni a vállalkozások, de onnantól már nem lesz tanácsadó.
2: Ha hallja egy vendéglátós ezt a beszélgetést, akkor lehet kétféle reakciót tudok elképzelni, az egyik, hú, ez klassz, ezt szeretném megismerni, ezzel talán nincs is baj. De azzal talán lehet, aki úgy reagál mondjuk az ilyen és ehhez hasonló beszélgetésekre, hogy jaj, ugyan már hát én meg vagyok, megy az üzlet, mi bajom lehet, nincs is nekem időm, nincs is nekem pénzem ezzel foglalkozni. Ezzel lehet kezdeni, vagy kell kezdeni valamit?
3: Van egy ilyen kulcs szakértői körünk, és mint említettem, egyelőre még inkább jelöltek, de elég jó tanácsadóink lesznek kiválasztva. Ők példákon és akár a saját életükből vett esetek bemutatásával a jó részüket meg fogják tudni győzni, hogy érdemes neked azt az egy lépést megtenni.
2: Vállalkozás méret az determinál? Tehát ezt a mikrovállalkozásoknak épp úgy megéri belevágni, mint egy több éttermet működtető láncnak mondjuk?
3: Mindenkinek megéri, csak ugye a felmérések is azt mutatták, hogy üzemmérettől függ, hogy milyen szintű jelenleg a digitalizáció, az is részben, hogy milyen a hozzáállás hozzá.
2: Ez azt jelenti, hogy a nagyobb üzemméretű vállalkozások előrébb járnak óhatatlanul a digitalizációban is? Érdekes. Mi lesz a vége? Lesz valami projektzárás? Vannak valamiféle mutatók, ami alapján majd lehet értékelni, és értékelitek is, hogy ez most egy sikeres projekt? Hova szeretnétek egyet eljutni? Van, hogy nem tudom, 1200, vagy most mondtam, ha ex-has számokat, ennyi vállalkozás ugorjon egy nagyot digitálisan?
3: Hát mi szerényebb célokat tűztünk ki, 500 fölé szeretnénk fölérni biztosan, de ehhez is több ezer vállalkozást el kell tudnunk érni. A 500-on túl még olyan lehet, hogy aki mondjuk egy képzésünkbe belenéz, vagy tehát valami kis részét lecsipi, de az nem kapott egy komplett támogatást, amivel nagy lépést tehetett előre. A kis lépéseseken túli ez az 500. Amikor ezt a pályázatot előkészítettük, akkor készítettek velünk mindenféle gazdasági számítást is, és annak a becslése azt mondja, hogy akár az ötszörösét is előállíthatja ezt ilyen többletforgalomban, megtakarított költségekben, akár az állam számára begyűjtött adóalapban az, amit ez meg fog termelni ez a projekt. Uh-huh. Optimisták vagyunk.
2: Uh-huh. Legyünk is, ráfér a magyar gazdaságra. Váltsunk egy kicsit témát, több nemzetközi projektben is részt vesz a Vimosz. Ezekről hallhatnánk, hogy miről van szó egészen pontosan, és mik a céljai ezeknek a nemzetközi projekteknek, és ami fő, miért nemzetköziek ezek a projektek?
3: Hát egy olyan jó 20 éve beléptünk az európai pályára, részben szociális párbeszéd tagként, részben különféle konferenciákon. Például évente van egy ilyen európai turizmus fórum, ez úgy körbe megy a tagok között, tehát Magyarország is már az én időmben kétszer volt ennek rendezője, ott sok-sok kapcsolat kialakul, és ha születik valahol egy projekt elképzelés, akkor ebbe próbálják összeszedni a projektpartnereket. Ez a rendes modellje az ilyen európai uniós projekteknek, hogy minimum bizonyos számú ország kell, és meg vannak adva a fajták, hogy legyen benne munkaadó, legyen benne képzőhely, kutatóhely, egyebek, és hát így sokfele megmutatkozva kerültünk bele például ebbe a Planit nevezetű projektbe. Hát ez egy fantasztikus projekt volt, az olasz és francia olyan mezőgazdasági kutatóintézet, állami kutatóintézmény benne volt, ők voltak a vezetői, de Európa legjobb egyetemei, ugye a mezőgazdasági élelmiszeripari múltadat tekintve a Wageningeni Egyetemmel kell kezdenem. Ő nagyon komoly szerepet játszott ebben, de barcelonai, bolonyai, müncheni, löweni, gießeni egyetemek szintén részt vettek ebben. És akkor itt felmértük, hogy mik azok a legnagyobb hatást kiváltó akciók, amik javíthatnak ezen a területen, tehát hogy egészségesebben, fenntarthatóban étkezzen az európai népesség. Utána ennek lett egy ilyen rövid listája, ezt teszteltük, volt 9 élő laboratórium Európa szerte, ez életkorok és szociális helyzet szerint szedett össze embereket, és ott 20-50 emberrel egy olyan fél-másfél évig teszteltük, hogy ez a nagy hatású javaslat, ez ott elmegye, ki tudja ezt fizetni, ha egy olcsóbb van, abból kijön-e a várható eredmény az egészségesebb étkezésre. Csak ebből született egy kombináció, ez a konzorciumnak az ajánlása Európai Unió felé és a népesség felé, és ezt próbáljuk az Európai Unió politikájának részévé is tenni. Tehát parlamentben döntés előkészítőkkel, döntéshozókkal hoztunk össze sok-sok találkozót, hogy ez legyen része ennek a Farm to Fork mozgalomnak, és menjen át.
2: Van még több projekt is, és ha már ugye elhangzott a fenntarthatóság a Planted kapcsán, akkor beszéljünk a Wasteless projektről is egy kicsit. Ugye ez és a annak a digitális lábáról főként.
3: Ez a Wasteless, ez az élelmiszer hulladék története, és ugye itt pedig onnan indult a gondolkodás, hogy nagyon jól hangzó dolog, hogy igen, csökkentsük az élelmiszer hulladékot, de mit jelent az, hogy csökkentjük? Tehát itt ez a konzorcium abból indult ki, hogy ezt mérni kéne, és mérni kéne pontosan. Én voltam 10 évig nagyvállalati első vezető, és az egyik ilyen nemzetközi főnökömtől tanultam, hogy igazán az menedzselhető jól az a terület, amit mérni is tudunk. Itt is ebből indultunk ki, és akkor itt is kutatóhelyek, piaci innovátorok kezdtek el kidolgozni megoldásokat, és az egyik például a blockchain megoldás, ez ami az ügyvédi gyakorlatban is ismert ilyen időpont bélyegzőkkel nyomon követi a teljes folyamatot, amíg akár egy ilyen nagyobb étteremben, egy étteremláncban, egy élelmiszerfeldolgozóban történik ezzel az élelmiszerrel, és akkor egészen pontosan kialakul, hogy mi az a mennyiség, ami elpazarlódott, és így könnyebben azonosítani azokat a pontokat, ahol intervencióval lehet ennek a mennyiségét csökkenteni. Van háztartási megoldás, ahol a háztartás tagjai egy kis mérleget meg egy mobiltelefonra felrakott programot kaptak, és akkor ezzel tudták ők mérni folyamatosan, hogy a család mennyit pazarol, és erre van egy másik példa is. A konyhákban például a szakácsnak oda tesznek egy áttetsző gyűjtőedény, hogy lássa, hogy amíg ő készíti az ételeket, ő mit dob el. És ez is eléggé ösztönző dolog, mert a mennyiséget látva már jön a kedv, hogy hú, hát ennél tényleg kevesebbet kéne, és akkor tovább gondolják a dolgot.
2: Akár a Wasteless, akár a Planet, ez működik a gyakorlatban, vagy ezek egyelőre ilyen kísérleti projektek, aminek az eredménye majd lesz valamiféle applikáció, vagy valami kézikönyv?
3: Ezek most értek véget, ezek a projektek, és a megoldások azok egy ilyen eszközgyűjteményben megtalálhatók, és jó néhány helyen alkalmazzák is. Ugye itt volt egy együttműködés a hazai maradék nélkül a NEBIH és a Áltorvosi Egyetem által közösen szervezett mozgalom folytatásaként, és ők is alkalmazták már a hazai méréseknél.
1: Böröc Lajost, a Vimosz főtitkárát hallották, akivel Marsall Szilvia és Mihálovics András beszélgetett a Digiturizmóban.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Egy kis érdekesség a szünet előtt. Az Eiffel-torony valójában soha nincs teljesen mozdulatlanul. A napsütötte oldala jobban felmelegszik és kitágul, ezért a torony csúcsa egy kicsit az árnyékos oldal felé fordul. A hőmérséklet változásával még a teljes szerkezet mérete is változik. Vagyis még a mozdulatlanság egyik legismertebb jelképe is folyamatosan alkalmazkodik a környezetéhez. No hát mi most egy rövid kis szünethez alkalmazkodunk, és 9:30 után pedig folytatjuk a digiturizmot, ez pedig itt a hétvégi menetrend, itt a Trend FM-en, Kecső Richárd vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: 9:50 volt néhány perccel, jó napot kívánok, folytatódik a hétvégi menetrend. Önök a Trend FM-et hallgatják a 94.2-n, a mikrofonnál Kecső Richárd. A méhek nem csak zümmögnek, hanem egészen pontos útbaigazítást is tudnak adni egymásnak. Az úgynevezett riszáló táncukkal azt jelzik a kaptár többi lakójának, hogy milyen irányban és körülbelül milyen messze található egy jó táplálékforrás. A tánc iránya a naphoz viszonyított útvonalat, az időtartalma pedig a távolságot kódolja. Tulajdonképpen egy méhek által működtetett navigációs rendszer, képernyő és műhold nélkül.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Mi pedig elzümmögünk most a turizmus és a vendéglátás jövőjéhez. A Digi Turizmo vendége Böröc Lajos, a Vimosz főtitkára, a műsorvezetők Marsa Szilvia és Mihálovics András. A folytatásban nemzetközi kezdeményezések és különösnek tűnő rövidítések is előkerülnek. Pantour, NTG, Wasteless és Plan Eat. Hogy pontosan mit akarnak ezek, az a következő percekben kiderül.
2: Ugye azokról a digitális projektekről beszélgettünk, amelyet a Vimosz részvételével zajlanak le. Még két, itt puskázok, két kezdeményezésről feltétlenül érdekelne a véleményed. Az egyik a Pantour, a másik az NTG, vagy Next Tourism Generation projekt. Itt miről van szó? Vegyük kettő. Kezdjük talán a Pantourral.
3: Jó. Időben az NTG volt előbb, úgyhogy akkor inkább
2: azzal kezdeném. Jó, akkor kezdjük úgy, időben. Haladjunk
3: ki. Itt Európa jelentős munkaadói szövetségei meg egyetemek álltak össze. A feladat az volt, hogy egy ilyen készséghelyzetet mérjünk fel, és készítsünk egy stratégiát az Európai Unió számára, hogy ebben az ágazatban mi a teendő a készségfejlesztés területén. És akkor itt egy rendkívül jó új módszer bevezetésre került, ez a SEM-nek nevezhető, ez a készségfelmérés módszertan, ezt a Bredai Egyetem fejlesztette ki, és azóta ezt már rendszeresen alkalmazzuk. Három területen, a digitális, a szociális készségek és a zöld készségek területén készítettük a felmérést. Ezt Európa 9 országában, ebből van európai, meg hazai adat is, és akkor a felmérés alapján jöttek javaslatok, hogy akkor hol van a legnagyobb szükség a készséghiányok alapján tréningekre, továbbképzésre, továbbfejlesztésre. Egy segédeszköze ennek egy nagy mátrix, ami a mi ágazatunk valamennyi munkakörét magában foglalja, és munkakörönként fel van sorolva, hogy egy kisvállalatnál, egy közepes, meg egy nagyvállalatnál annak a munkakörnek a betöltéséhez milyen készségekre van szükség. És akkor ezt tudja használni egy munkavállaló, aki pozíciót keres, hogy ő az aktuális tudásával hova fér be, melyik pozícióra lenne jó, de a munkaadó is tudja használni részben hirdetés feladásakor, de egy nagyobb munkaadó fel tudja mérni a meglevő állományát, hogy ha ürült egy pozíció, arra melyik kollega lehető legközelebbi, és hogy melyik két-három készség esetében van annak a kollégának szüksége még továbbképzésre. És ebben is voltak egyetemi tagjaink, akik emögé tananyagot is fejlesztette.
2: Tehát ezt úgy kell elképzelni a gyakorlatban, hogy én, mint egy vendéglátós munkaadó, szeretném mondjuk a fenntarthatósági kompetenciáimat fejleszteni, és ehhez megfelelő munkaerőt találni, akkor megnézem, hogy az én recepciósom, vagy szakácsom, vagy pincérem mennyit tud ezekről a dolgokról, és hogyan alkalmazza ezeket az ismeretanyagokat a gyakorlatban. És ha hiátusra találok, akkor a kezébe adok egy anyagot, hogy légy szíves ezt.
3: Ez saját tehát is, ezt kell egy elképzelni. Hétig, vagy egy hónap, és akkor utána tiéd lehet ez a pozíció.
2: Jó, ebben már vannak eredmények?
3: Ebben vannak, de erről mondjuk kevésbé tudok ilyen pontos számokat adni, de az eredmény, hogy megszülettek ezek a tananyagok is, és akkor itt visszakötnék a DIMOP-ra, mert például ezeknek a tananyagoknak egy része már a DIMOP-os most induló ilyen mikroszájtunkon, ami egy ilyen teszt oldal, ott hozzáférhető lesz, és itt ilyen érdekes képzési anyagok vannak, mint a netiket például, hogy egy vendéglátásban dolgozó kollégának a netes kapcsolattartásában ügyfelekkel, szállítókkal, egyebekre mi mindenre kéne odafigyelnie. De lehet ez a digitális marketing, vagy a reziliencia, tehát a vészhelyzet van, akkor mi minden teendő. Egyelőre 8 ilyen képzést vettünk át az NTG-ből a DIMOP anyagába, de ez az NTG miután a stratégiai javaslatot az Európai Unió számára elkészítettük, gyakorlatilag a csapatunk kapott egy megbízást, hogy akkor ennek a tovább finomításán, elterjesztésén, bevezetésén is dolgozzatok ti, mint konzorcium, és ez lett a Pantúr.
2: Na, erről akkor hallanánk még
3: ebben
2: szívesen.
3: Ebben a Pantúrban egy ilyen előretekintéssel is foglalkoztunk. Itt azt kellett megállapítanunk, hogy mondjuk ilyen 2030 körül milyen új munkakörök jelennek meg ebben az ágazatban. Ennek a munkacsoportnak voltunk mi a vezetői, és akkor itt is egészen komoly kutatóanyag született, ebből született egy ilyen bőlista, a bőlistát sokkörös szavazásnak tettük alá, ez a konzorcium tagjai között is, de az NTG-nek köszönhetően létrejöttek már ilyen nemzeti készségcsoportok és készségpartnerségek. Ott is megszavaztattuk, illetve komolyabb nemzetközi intézményekkel, mint az ILO, az OECD, a CEDEFOP, és ezek alapján alakult ki egy ilyen 11-es lista. Ennek is kidolgoztuk azt, hogy ez a munkakör, ez milyen tevékenységeket kell, hogy ellásson, milyen készségekre van szüksége.
4: Mondanál példát a munkakörökre?
3: Hát az egyik, az például, ugye beszéltünk az élelmiszer hulladékról, hogy hogy lehet, ez egy nagyobb vállalatnál lehet teljes munkakör, máshol csak rész, hogy mi mindent kell és lehet tenni, hogy kevesebb legyen az élelmiszer hulladékot. De ilyen marketing típusú új munkakörök is vannak, hogy élményszerzésre mi mindent kell összegyűjteni egy adott szállodában például.
2: Akár az NTG-ről beszélünk, akár a Pantúrról, meg a Wasteless-ről, vagy a Plan It programokról, ha valaki erről hall, elkésett, vagy erre várjátok a jelentkezőket, és bárki becsatlakozhat, akár melyik
3: hát ennek
2: projektbe.
3: Az eredményeit bárki igénybe veheti. Az NTG-ét már igen, a Wasteless-é az most júliustól lett teljes körben publikus, tehát minden egyes eszköz hozzáférhető, és ott is vannak tananyagok is, meg

0: az internetre beütve a saját honlapjukra kísérik a érdeklődőt.
1: Kicsit általános kép, ha már konkrét megoldásokat ajánlottunk itt, hogy mennyire felkészültek a magyar vendéglátóipari vállalkozások digitálisan. Ezt gondolom mértétek is, hiszen ez az alap, amire aztán majd építeni kell.
0: Így van. Ahol a legfelkészültebbek az részben a magyarországi szigorúbb ellenőrzésnek betudható, tehát a kasszarendszerek, számlázási rendszerosok, ezeken a 75-61%-os, ami megvan, és ott a hajlandóság is viszonylag magas, tehát egy számlázási rendszernek a már jelenlegi alkalmazója, meg aki ezt akarja csinálni, az már egy 85%-os számot ad ki. Szomorúbb a helyzet viszont a ilyen vendégélményjavítás ügyében, ahol 17% áll szemben a előbbi 75% szemmel, vagy ilyen digitális hűségprogramok, vagy a ügyfélkapcsolatkezelő program ügyében, ami 13% mondta, hogy ő már foglalkozik ilyennel. A szociális média kampánykezelő rendszer 10% mondott vendégértékeléseket, kezelőrendszer 13% mondott, vagy a konyhai folyamatok digitális támogatására 17% gondolt, ilyen automatizált vendégkommunikációra 9%, digitális hűségprogram 9%.
1: Mesterséges intelligencia dereng már ott valahol a horizonton a vendéglátóiparban
0: is? Dereng, ott viszont az elmaradásunk főleg nemzetközileg nagyon nagy. Európai átlag ebben 8% a kis középvállalatok között, hogy hát ez nem mai adat, mondjuk tavalyi adat. Magyarországon ez 3% volt, tehát töredéke az európai átlagnak.
1: Ami szintén nem túl magas, mondjuk nemzetközi összehasonlításban. Ebben a szakmai, hogy ezek a számok javuljanak, főleg azok, amiben elmaradottak vagyunk, szakmai összefogásnak lehet szerepe? Tehát akár érdekképviseletek, szakszervezetek, nem tudom én, akár a Vimosz vezetése, vagy akár ilyen projekt alapon, vagy a kompetencia központok, amelyek ugye a DIMOP-nak a lebonyolítását segítik, szóval hogy lehetne ezeket a számokat kicsit feljebb tornászni?
0: Igen, ez a azt hiszem, hogy olyan lesz, mint a Ceterum Censeo volt Cátótól, tehát minden egyes mozdulatot, minden egyes beszédet, minden egyes lépést azzal kell kezdeni, hogy erre bizony nagyon oda kell figyelni, ezzel foglalkozni kell, és ez egy komplex csomag kell, hogy legyen, mert ugye a mi ágazatunk egy komoly és állandó létszámhiánnyal is küzd, és egy ilyen gordiuszi megoldás erre nincsen, de ez a csomag, a digitalizáció biztosan része lehet annak a megoldás csomagnak, ami segít a helyzet javításában.
1: Uh-huh. Ja, a munkaerő optimális kihasználásán keresztül gondolom.
0: Igen.
1: Filozofikus kérdés itt lassan a vége felé, hogy nem félnek a maguk az alkalmazottak? Azt szokták mondani, hogy minden fejlesztésnek az a veszélye, hogy maguk az érintettek nem ismerik fel annak a jelentőségét, és ezt félszívvel, vagy rosszabb esetben elszabotálva lépik meg ezeket a dolgokat. Tehát egész konkrétan feltéve a kérdés, nem tart ma egy vendéglátós, mondjuk egy pincér, egy recepciós, teljesen mindegy valaki attól, hogy a digitalizáció végül is arra megy ki, hogy ő neki ne legyen munkája?
0: Még messzebb kezdeném. Ugye sok interjút is készítettünk a anyagok összeállítása kapcsán, és ott hangzott el, hogy főként az idősebb generációnál egy óriási félelem van. Nem is ez, hogy munkahelyet elveszti, hanem az újdonságtól való félelem. Tehát egy nagyvállalat azzal is nehézségekbe ütközik, hogy a bér papírját a dolgozónak digitális úton adja oda. Fenn kell tartani párhuzamosan a másik

0: rendszert is, hogy kézbe kaphassa a papírját a dolgozó, mert ez a kettősség még beégett az emberekbe, és félelem van az egésztől. Szerintem aztán, hogy elveszi a munkáját, nem veszi el a munkáját, ügyben pedig egy fontos tudnivaló van. Ez az ágazat, ez egy nagyon erősen people business, a nemzetközi főnököm használta rá szintén, tehát az emberek forognak a közepében, részben a benne dolgozók, másrészt pedig az a közönség, akit megpróbál ellátni ez az ágazat. Ahhoz, hogy ez a maximális legyen, optimális állapotban kell lenni annak a személyzetnek, aki ezt biztosítani akarja, és erre szolgál mindaz a digitális környezet, amivel itt segíteni próbálunk, hogy az idejük ne az adatkereséssel, és egyéb,
1: és ugye a jön
0: valaki egy pulthoz, és akkor ne nézelődnie kelljen, és ne tudjon ránézni arra beérkezett vendégre, hanem minden álljon rendelkezésre, és ő már csak mosolyja kell, hogy fogadja azt a vendéget.
1: Én hallom azt, hogy ez elsősorban egy segítség lesz, nem egy kiváltó eszköz. Viszont vendég oldalról személyesen az érdekelne, hogy te is mondtad, hogy egy emberközpontú ágazatról van szó. A digitalizáció nem fogja elvenni azt az élményt tőlem, vendégtől, hogy egy jót beszélgessek a pincérrel, hogy megkérdezzem a recepcióst arról, hogy ő tud-e valami jó éttermet a városban, stb. Tehát, hogy a személyes jellege nem kerül veszélybe a digitalizáció miatt az egész ágazatnak?
0: Hát ahol jól használják, ott biztos, hogy nem, mert éppen az a lényeg, hogy akár a recepciós, akár a pincér ne azzal szöszmötöljön, hogy negyed óra, amíg a számlát elkészíti, meg a rendelés leadással menjen el ideje, vagy a recepción a válaszadás ezer dologra, telefonfelvétele, hogyha ezek mindegy ilyen biztonságos körben mögöttük megoldottak, akkor szinte a teljes idejük arra áll rendelkezésre, hogy arra a vevőre koncentráljanak.
2: A Digiturizmot hallották Marsan Szilviával és Mihálovics Andrással, vendégük pedig Böröc Lajos volt, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének főtitkára. A beszélgetésben a digitális felzárkózás mellett azok a nemzetközi programok is szóba kerültek, amelyek a következő évek turizmusát és vendéglátását formálhatják.
3: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
2: A nyári eső után érezhető jellegzetes földes illatnak külön neve is van, petrikor. A kifejezést két ausztrál kutató alkotta meg még 1964-ben. Az illat kialakulásában a talajon és a növényeken felhalmozódó anyagok játszanak szerepet, amelyeket az esőcseppek a levegőbe juttatnak. Érdekes, hogy egy illat néhány másodperc alatt egész emlékeket képes előhívni, egy régi nyarat, egy kertet, vagy akár egy gyerekkori záport. Nos, hát az időjárás most azt mutatta nekünk, hogy egy kis lehűlés várható, és talán még esni is fog, hát ez majd kiderül. Egy biztos, hogy az egészségünk az a legfontosabb, erre pedig majd beszélgetünk is a 10 órai részben, a 10 órai blogban, hiszen most pár perc múlva jönnek a hírek, utána pedig Utas Judittal folytatjuk majd is az egészségkóddal. Az első fél óra vendége Pilling Robert dietetikus lesz, majd a második fél órában, a második etapban egy belgyógyász szakorvossal és a Synlab kereskedelmi és marketing igazgatójával beszélget majd Utas Judit, úgyhogy maradjanak velünk a folytatásban itt a Trend FM-en a hétvégi menetrendben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció júliusban. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt a szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy az RTL-nek adott interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről, a Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta a Kapitány István közösségi oldalán. A gazdaság és energetikai miniszter közölte, hogy a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: 10 óra múlt, kellemes napot kívánok mindenkinek. Önök a Trend FM-et hallgatják benne a Hétvégi Menetrend című műsorunkkal. Én Kecső Rihárd vagyok. Remélem mindenki kellőképpen felébredt, már elfogyasztotta a kis kávéját. Esetleg aki már vagy még úton van, annak jó utat kívánok az ébredezőknek, és a még kávézgatóknak pedig kellemes reggelt, kora délelőttet. Egy nap a Vénuszon hosszabb, mint egy teljes vénuszi év. A bolygó körülbelül 243 földi nap alatt fordul meg a saját tengelye körül, miközben 225 földi nap alatt kerüli meg a napot. Ott tehát hamarabb érkezne el a következő születésnapunk, mint a következő nap vége. Igaz, csak nem 465 Celsius fokos felszíni hőmérséklet miatt az ünneplés helyszínének azért nem feltétlenül a Vénuszt választanám.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: De maradjunk inkább a Földön, és következzék az egészségünknek a legfontosabb tudnivalói. A folytatásban egészségkód Kutas Judittal. A következő fél órában Pilling Robert dietetikussal beszélget táplálkozásról, egészségtudatosságról, valamint az étrendünkkel kapcsolatos tévhitekről és döntésekről is szó lesz.
2: Kevesen gondolnák, hogy egy olyan hétköznapi termék, mint a rágógumi, ma már nem csak a friss lehelletről vagy a szájhigiénéről szólhat, hanem a mikroműanyagokról is. Az elmúlt hetekben ugyanis nagy visszhangot kaptak azok a kutatási eredmények, amely szerint rágás közben apró műanyag részecskék is bekerülhetnek a szervezetünkbe. Ugyanakkor a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nem riogatni szeretnének, viszont nézzük meg, hogy mi is a valóság, mit tud ma erről a tudomány, valóban változtatnunk kell-e a szokásainkon, és egyáltalán mekkora jelentősége van ennek a mindennapi egészségünk szempontjából. Nézzük akkor ezt a kérdést. Az elmúlt napokban, hetekben minden nagyobb hírportál foglalkozott a témával. Miért került ennyire pont most a figyelem központjába a rágógumi?
3: Valóban nagyon sok helyen találkozhattunk ezzel a hírrel, és ez annak köszönhető, hogy most jelentek meg azok a publikációk, illetve most estek át a különböző jóváhagyási procedúrákon azok az adatok, amelyek azt mutatják, hogy a leggyakrabban használt rágógumik, azok mikroműanyag forrásként szerepelnek az étrendünkben, méghozzá nem is elhanyagolható mértékben. De valóban, ahogy ez már el is hangzott, ez ugye nem riogatás, hanem egy egész egyszerűen egy tény megállapítás, hogy erre eddig nem is gondoltunk volna, felkiáltással derült ki, hogy bizony-bizony a szájhigiéne érdekében gyakran használt rágógumik, azok mikroműanyag részecskéket bocsátanak ki.
2: Igen, hát érdemes erről egy picit részletesebben beszélni, hogy valóban miből is áll ma egy forgalomban lévő rágógumi, és miért kell aggódnunk, ha aggódnunk kell?
3: Ugye amikor a rágógumit úgymond föltalálták, az ugye természetes növényi gyanta volt, ennek megfelelően csupa természetes anyagot tartalmazott, viszont nem volt túl ízletes, nem volt igazán rágható, és hát korlátozott mennyiségben állt rendelkezésre. Nyilván ezt váltotta föl az élelmiszeripar az elmúlt sok-sok évtizeddel ezelőttől kezdve, különböző olyan alapanyagokkal, polivinilacetáttal és egyéb dolgokkal, amelyek rághatóak, képesek arra, hogy a rágóguminak az aromáját, az édességét hordozzák, és egy kellemes textúrát biztosítanak. Nagyon-nagyon sokáig ebből készültek a rágógumik, most érik egy újabb paradigma, illetve alapanyagváltás, pontosan ezeknek a kutatásoknak a hatására, mert úgy kiderült, hogy ezek a műanyagoknak megfelelően viselkedve bizony képesek töredezni a szánkban, és ennek köszönhet ez a mikroműanyag szennyeződés, amit ugye mi aztán szépen lenyelünk a nyálunkkal. De gyakorlatilag ugye eddig nem is gondoltunk volna arra, hogy egy ilyen ártalmatlannak tűnő élelmiszer, mint például a rágógumi, az más hatásokkal is rendelkezik azon kívül, mint hogy frissíti a leheletet, erősíti a rágóizmokat, pusztítja a szájban lévő baktériumokat, és így tovább, és így tovább. Gyakorlatilag a mostani kutatások igazolták ezt, hogy ezek a mikroműanyagok, ezek jelen vannak a rágógumik rágásánál is, és bizony bekerülnek a nyállal együtt a szervezetbe.
2: És akkor nézzük azt is, hogy mi történik, vagy történhet ezekkel a részecskékkel, miután bekerülnek a szervezetünkben. Mit tudunk ma arról, hogy kiürülnek-e, vagy esetleg egy részük valóban felszívódhat, bekerülhet a vérkeringésünkbe?
3: Ugye ezek a mikroműanyagok nagyon érdekes dolgok. Alapvetően még nagyon korlátozott az ismeret, amivel rendelkezünk róluk. Egyre jelentősebben kutatott terület ez a táplálkozás tudományon, és természetesen az élelmiszer kémián belül is. Annyit tudunk, hogy számos betegséggel, problémával kapcsolatba hozhatóak, hiszen be tudnak épülni az élelmiszer láncba, bekerülhetnek a szervezetbe, és ott pedig akár a sejtekbe is beléphetnek, a némelyik mikroműanyag darabka az valóban olyan apró, hogy a sejtekbe a nedvkeringésekkel eljut. De hogy ott mit csinálnak, arról még nem rendelkezünk túlságosan mély ismeretekkel. Nagyjából kapizsgáljuk, hogy minden bizonnyal hozzájárulnak ilyen permanens gyulladási folyamatokhoz, az immunrendszer nem megfelelő működéséhez. Nyilván minden ilyen esetben azt is megkockáztatták, hogy bizonyos tumoros folyamatok kialakulása hozzájuk köthető. Olvastam már olyan tanulmányt, amelyik a meddőséggel hozza kapcsolatban a mikroműanyag szennyeződést. Nem tudjuk, még csak sejtjük, hogy valószínűleg többféle folyamatnak a induló pontja lehet a mikroműanyag, de azért hangsúlyoznám, hogy az, hogy most a rágógumiban találták, az csak egy új felmérés eredménye, nyilván eddig is benne volt, illetve azt viszont tudjuk, hogy a rágógumi ezzel még nem lett a legjelentősebb forrása a mikroműanyag szennyeződésnek. Ott aztán bőven van sok minden más, a csomagolt élelmiszerek, kifejezetten például a csomagolt vizek, a palackozott vizek, amelyekből megfelelő mennyiségű, vagy hát nem is megfelelő mennyiségű, bocsánat, hanem nagy mennyiségű mikroműanyagot viszünk be a szervezetünk, de például a bennünket körülvevő levegő is mikroműanyagokkal terhelt.
2: Amire nem is gondolnánk,
3: tudjuk,
2: igen.
3: Amire bizony nem is gondolnánk. Tehát azt tudjuk, hogy ezek a mikroműanyagok valószínűleg nem tesznek jót az emberi szervezetnek, de hogy pontosan mi a hatásmechanizmusuk, az még jelenleg egy ilyen kutatott terület, tehát ott csak találgatásokba lehet bonyolódni.
2: Igen, tehát hogyha egy rangsort kellene felállítanunk, hogy mennyire jelentős mikroműanyag forrás a rágógumi, akkor nem az első helyen szerepelne, jól értem.
3: Sőt, nagyjából a 10-es lista második felében helyezkedne el, tehát messze megelőzi őt a palackozott víz például, még maguk a kulacsban töltött vizek is, maga az ivóvíz is mikroműanyagokkal szennyezett ma már sajnos, de mint mondtam, maga a levegő is egy borzasztóan erőteljes mikroműanyag forrás, és azt is el kell mondani, hogy minden olyan élelmiszer, amit műanyagba csomagolunk, az maga is mikroműanyag forrássá válik. Márpedig a műanyagok manapság az élelmiszer csomagolás alapjai, tehát hogy gyakorlatilag nem tudunk olyan élelmiszert venni, ami ne érintkezett volna valamilyen formában műanyagokkal.
2: Meg hát műanyag deszkán vágunk, dolgozzuk fel az ételeket.
3: Vágunk, ami nyilván mindennek megvan az előnye és a hátránya, ugye, hogyha műanyag deszkán dolgozunk, ott van például, hogy sokkal higiénikusabb, mint a fa vágó deszkák, hiszen nem szívja magába ezeket a nedveket, baktériumokat és egyebeket, viszont mikroműanyag szennyezést jelent. És emiatt számos olyan forrás van az életünkben, életmódunkban, amik a rágógumit messze-messze, akár nagyságrendekkel lekörözik, csak nem figyelünk rá eleget.
2: Kik azok, akiknél érdemesebb odafigyelni? Én a szavaiból azt veszem ki, hogy azért, ha lehet, akkor érdemes elkerülni ezt, amennyire tudjuk ezt a mikroműanyag szennyezést, de gondolok itt a gyerekekre például.
3: Természetesen érdemes a mikroműanyag bevitelt azt csökkenteni, de ugye, ahogy hangsúlyoztuk is az eddigiekben, ennek nem az lesz a módja, hogy nem rágózunk többet, hanem az, hogy megpróbálunk minél kevesebb műanyagba csomagolt élelmiszert fogyasztani. És természetesen vannak veszélyeztetett csoportok is, igen, valóban ilyenek például a fiatalok, a nagyon fiatalok és a nagyon idősek, hiszen ők mindig sérülékenyek. Többek között azért is, mert nem csak az, hogy egy életen tartó expozícióról beszélünk, tehát hogyha minél kevesebbet viszünk be a szervezetünkbe már fiatalkorban, akkor annál biztosabb, hogy felnőtt korban annál kevesebb problémát fognak ezek a mikroműanyagok okozni. Felnőtt korban, idős korban pedig kifejezetten azért, mert magam az immunrendszer már támogatásra szorul, nem olyan erőteljes, mint mondjuk egy fiatal felnőttnél, és hogyha ezt egy permanens gyulladással, amit a mikroműanyagok okoznak, fejeljük meg, akkor nyilvánvalóan nem teszünk jót a szervezetünknek. De ugye hozzá kell tenni azt is, hogy azt már tudjuk, hogy a bél mikrobiomot is képesek ezek a mikroműanyag részecskék megváltoztatni, nyilván nem előnyösen, és ugye ez is nagyon fontos pont ennél a két életkori csoportnál, a gyermekeknél és az időseknél. nekik a bélflórájuk amúgy is hát kialakulóban van, illetve már felborulóban van az idősek esetén, és hogyha ezt egy külső negatív hatással rongáljuk tovább, akkor ugye nyilvánvalóan nem teszünk jót. Tehát ennek a két életkori csoportnak mindenképpen érdemes tartózkodni a nagy mikroműanyag tartalmú ételektől, meg hát egyáltalán a nagy mikroműanyag szennyező forrásoktól.
2: Térjünk vissza a rágógumihoz, mert hogy ahogy a szavaiból kivettem, azért nem ördögtől való, vannak ismert előnyei is, fokozhatja a nyáltermelés, segíthet az étkezések után, hozzájárulhat a szájhigiénéhez. Hol van az a pont, amikor ezek az előnyök még indokolják a használatát, és mikor érdemes inkább más megoldást választani?
3: Majdnem minden élelmiszerrel az a helyzet, hogy vannak előnyei és vannak hátrányai. Most a rágógumi esetén derült fény egy hátrányos hatásra, ami még messze nem ad okot arra, hogy emiatt aztán elutasítsuk a rágógumikat, és soha ne kerüljön a vásárlói kosarunkba egy ilyen termék, hiszen, ahogy ön is mondta, megvannak ám a rágógumi fogyasztásnak az előnyei is, tehát például valóban a nyáltermelés fokozása, ami már önmagában segíti a szájhigiénét, hiszen lemossa a képződő lepedéket a fogakról, vagy például egy ugye nyelési nehézségeknél, szájszárasságnál kifejezetten terápiás hatású lehet a rágógumi, kifejezetten a mentolos rágógumik fogyasztása. Szilites, cukoralkoholos rágógumik a száj mikroflórájára is hatást gyakorolnak, méghozzá egy igen pozitív hatást gyakorolnak. Azokat a baktériumokat, amik lepedéket, később pedig fogkövet, fogszúvasodást okoznak, azokat nagyon szépen írtani tudják. Tehát ezért is egészséges a rágógumi fogyasztás. Mikor nem egészséges a rágógumi fogyasztás? Hát akkor, hogyha túlzásba visszük ezt is, tehát ez a naponta többszöri használat szerintem semmiképpen sem indokolt, illetve még egyet tennék hozzá, ami a táplálkozás tudomány területén ugyan kívül esik, de nagyon fontos lenne a mikroműanyag szennyeződés csökkentése érdekében, tehát ha már rágóztunk, akkor ezt lehetőleg ne csak úgy kiköpjük, hanem gondoskodjunk arról, hogy a megfelelő ártalmatlanításra kerüljön, tehát semmiképpen se dobjuk el az utcán, vagy otthon a kertben például, hanem becsomagolva a rágógumi eredeti papírjába tegyük a szemetesbe, hogy azt majd ezt később megsemmisítsék.
2: Tehát a kulcs szó a mértékletesség, hogyha jól veszem ki a szavaiból. Léteznek már olyan természetes anyagból készült rágógumik, amelyek ebből a szempontból kedvezőbbek lehetnek?
3: Igen, azért kutatási eredmények megjelenése előtt is voltak már ugye arra utaló jelek, hogy a rágógumik alapanyaga az műanyagként viselkedik, és hogy viszonylag gyors degradáción esik át, amikor a szánkba kerül. Tehát ugye ez a kutatás inkább csak számszerűsítette ezt a dolgot, hogy az első néhány percben több száz ilyen mikroműanyag részecske válik le a rágógumik alapanyagáról. Úgyhogy az élelmiszeripar is azért készült már erre a dologra, és hát ugye felelősen viselkedve, például egy nagyon sok helyen alapanyagot váltottak, egy biztonságosabbnak gondolt alapanyaggal váltják föl szépen lassan a rágógumiknál használt polivinilacetát és polisztirén bázisokat. Nyilván ez egy lassú folyamat, tehát nem várható, hogy mindenhol azonnal helyettesíteni tudják, hiszen egy alapanyag helyettesítés az élelmiszeriparban inkább több éves folyamat, amíg ugyanazt a textúrát, ugyanazt a technikai jellemzőket, ugyanazt a hordozó képességet el tudják érni, tehát hogy mondjuk mi is szívesen fogyasszuk azt a terméket. Tehát itt egy hosszú átmenetről beszélünk, de kétségtelen, hogy már elindult ez a folyamat. Meg természetesen elindult a természetes alapanyagú, tehát növényi gyanta alapanyagú rágógumiknak az új divat hulláma is. Ez megint csak egy élelmiszeripari innováció, hogy hogyan tudjuk ezeket megfelelően ízesíteni, édesíteni, megfelelően eltarthatóvá tenni. Tehát én úgy gondolom, hogy jelenleg még csak a első fecskéket látjuk, de néhány éven belül valószínűleg a rágógumik piaca is drasztikusan meg fog változni ezeknek az új eredményeknek az ismeretében.
2: Igen, hát az azért sokat elárul, ahogy fogalmazott, hogy biztonságosabbnak gondolt, tehát hogy még sok kutatás áll előttünk ezen a téren, ha jól értem.
3: Nyilvánvalóan, mint ahogy eddig nem tudtuk komolyabban igazolni, hogy maga a rágógumi, ez egy mikroműanyag forrás, ugyanúgy nem tudjuk jelenleg igazolni azt sem, hogy a felváltására érkező alapanyagokról 10-15-20 akárhány év múlva nem fognak kiderülni új dolgok, amikor mondjuk fejlődik az analitika, vagy fejlődik a különböző kutatásoknak a metodikája, hiszen pont erről szól a tudomány, hogy fejlődik, érzékenyebb módszereket tud alkalmazni, tehát az is elképzelhető, hogy most kicseréljük egy olyan alapanyagra, ami a jelenlegi tudásunk szerint nem bocsát ki annyi mikroműanyagot, 20 év múlva pedig erről az alapanyagról kerül majd ki egy olyan tulajdonság, amire jelenleg nem is tudtunk volna gondolni. De ez nem jelent semmilyen okot a pánikra, hiszen ezeket a élelmiszereket valóban eddig is fogyasztottuk, és megint csak arról van szó, hogy egy újabb fronton nyerünk teret az egészségesség csatájában. Tehát, hogy kiderült, hogy a rágógumik bizonyos típusai mikroműanyag források lehetnek, és erre a csata megnyerés érdekében lecseréljük az alapanyagokat, amik valószínűleg már nem bocsátanak ennyi mikroműanyagot. Ha 5 év múlva, 10 év múlva kiderülnek újabb eredmények, akkor pedig valószínűleg egy újabb innováció következik majd, és még egészségesebb termékek kerülnek a piacra. És hát hiszen tudjuk, hogy eddig is megvoltunk ezekkel a termékekkel, anélkül, hogy tudtuk volna, hogy mennyi mikroműanyagot tartalmaznak például. Ugyanúgy a jövőben is nyugodtan fogyaszthatjuk őket, ha a mértékletesség elvét megtartjuk.
2: Engedjen meg egy személyes kérdést, ön rágózik-e?
3: Hát én gyermekkorom óta rágógumi fogyasztó vagyok, sajnos a genetika olyan fogazattal áldott meg, aminek az ápolása különösen fontos, és hát nincs mindenhol lehetőség arra, hogy az ember kis fogmosókészletet hordjon magával, ezért nálam is mindig van rágógumi, és nem mondom magamat egy viszonylag nagy rágógumi fogyasztónak vagy fennek, de az valószínű, hogy hetente legalább egyszer elő szokott kerülni.
2: Mm-hmm. Ön személy szerint egyébként változtatott a saját rágógumi fogyasztási szokásain, mióta ezzel a területtel foglalkozik? Tudatosabb lett? Máshogy viselkedik? Máshogy csinálja?
3: Mivel pont megbeszéltük, hogy nem tartozik a rágógumi így a legnagyobb mikroműanyag források közé, és én ugye saját magam fogyasztási adataiból kiindulva még annyira sem tudom szennyezni a szervezetemet a rágógumiból felszabaduló mikroműanyagokkal. Én nem érzem szükségét annak, hogy a saját fogyasztási szokásaimon, vagy akár a választásomon, az élelmiszer választásomon változtassak emiatt. Egyszerűen csak tudatában vagyok annak, hogy valóban erre is érdemes odafigyelni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ne a rágógumival kezdje a mikroműanyag bevitel csökkentését, hanem sokkal inkább azzal, hogy nem iszunk palackozott vizet, vagy csökkentjük a palackozott vízfogyasztását, nem műanyagban, hanem papírba és más természetes anyagokba csomagoljuk az élelmiszereinket. Ezekkel sokkal-sokkal nagyobb változást lehet ugyanis előidézni, mint azzal, hogyha szegény rágógumit kihagyjuk az étrendünkből.
2: Hogyha már ennyit beszéltünk a rágózásról, azért egy kérdés még felmerült bennem, hogy mennyi ideig érdemes egyáltalán egy rágógumit rágni étkezés után?
3: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés a rágógumikkal kapcsolatban, hogy mennyi ideig szabad őket fogyasztani. Ugye a mikroműanyag szempontjából gyakorlatilag sem ennyi ideig, hiszen a kutatás pont arra mutatott rá, hogy a legtöbb mikroműanyag részecske a rágógumiból a rágást követő első néhány percben válik le, és gyakorlatilag 8-10 perc alatt a felszabaduló mennyiség 90-99%-át leadja a rágógumi. Onnantól kezdve már nem töredezik tovább. Más kutatásokból, vagy más ajánlásokból tudjuk, hogy azért a rágóguminak ugye az ízesítő anyagai és az egyéb hasznos anyagai, azok idővel csökkennek, tehát hogy semmiképpen sem érdemes, nem azt mondom, hogy nem szabad, hanem nem érdemes egy rágógumit egy 20-30 percnél tovább használni.
2: Gyors kérdés még zárásként, mi az az egy-két legfontosabb tanács, amelyet dietetikusként szeretne, hogyha minden hallgató hazavinne a mai beszélgetésünkből, vagy egyáltalán hogyan figyeljenek oda az étkezésükre?
3: Én azt szeretném, hogyha mindenki a mértékletesség és a tudatosság kettősében mozogna, tehát hogy tisztában legyünk azzal, hogy annak ellenére, hogy egyre többet tudunk a bennünket körülvevő és általunk fogyasztott élelmiszerekről, és egyre többször derül ki, hogy bizonyos anyagok nem teljesen jó hatással vannak az egészségünkre, nem szabad elvesztenünk a bizalmunkat az élelmiszerekben. A nyers zöldségekben sem, hiszen azok is tartalmaznak úgynevezett antinutritív anyagokat, sem, és nem szabad ugyanúgy az ultrafeldolgozott élelmiszerekben, amelyek közé például a rágógumi is tartozik, ott sem szabad elvesztenünk a bizalmunkat, hiszen ezek a mindennapi életünk részét képezik, és a rizikót sosem csökkenthetjük nullára, legfeljebb mérsékelni tudjuk. Tehát, hogyha valaki nem zár ki élelmiszercsoportokat az étkezéséből azért, mert hallott vagy olvasott róla valamit, akkor jár el jól, és nem akkor, hogyha a mindenféle olyan élelmiszert, amiről valaha valamilyen negatív tulajdonságot olvasott, azt innentől kezdve kerül.
1: Az egészségkód első részét hallották Kutas Judittal, vendége pedig Piling Robert dietetikus volt.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
1: A polipoknak három szívük van. Kettő a kópoltyúkhoz továbbítja a vért, a harmadik pedig a test többi részének vérellátásáról gondoskodik. Ráadásul a vérük nem vörös, hanem kékes színű, mert az oxigén szállításában vastartalmú hemoglobin helyett résztartalmú hemocianin vesz részt. Három szív elsőre nagy előnynek hangzik, bár valószínűleg háromszor annyi szívügyet is jelentene. Persze nyilván nekik ezzel nem kell annyira foglalkozniuk. Na mindegy, egy kis rövid szünet következik, így 10:30 táján, utána pedig folytatjuk az egészségkoldal a hétvégi menetrendet. Kutasi Judit vendégeim, majd Póda Tamás, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatója, valamint dr. Skorán Otto belgyógyász szakorvos lesznek, majd tartsanak velünk a folytatásban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: 10:30 múlt, jó napot kívánok! Önök továbbra is a hétvégi menetrendet hallják itt a Trend FM-en, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Ausztráliában él egy állat, amely kocka alakú ürüléket hagy maga után, ez a wombat. A különleges forma nem a kiáratnál alakul ki, hanem már a hosszú bélrendszerben, ahol az eltérő rugalmasságú bélszakaszok és az összehúzódások fokozatosan formálják kockává. A feltételezések szerint ennek gyakorlati előnye is van, a wombatok területjelzésre használják, a kockák pedig nem gurulnak le olyan könnyen a kövekről és a fatörzsekről. A természet tehát néha egészen sajátos csomagolás technikai megoldásokkal dolgozik.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Most pedig az egészségkódot folytatjuk Kutas Judittal, vendégei pedig Póda Tamás, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatója, valamint dr. Korán Ottó belgyógyász szakorvos, és hát az allergia szezonban mi másról beszélgetnénk, hanem a parlagfűről.
2: Orfolyás tüsszögés, szemviszketés, köhögés oka már pontosan tudják, hogyha jön a nyár, vagy a nyár vége, akkor számukra az egyet jelent a parlagfűszezon kezdetével. A tüneteket azonban hajlamosak vagyunk nem figyelembe venni, vagy egyszerű kellemetlenségként kezelni, és akár éveken át együtt élni vele, ahelyett, hogy tennénk ellene. Pedig az allergia nem csupán néhány hétig tartó nátha, a tartós allergiás gyulladás ronthatja az alvásunkat, a koncentrációnkat, a teljesítő képességünket, hosszabb távon pedig ugye szövődmények kialakulásához is vezet. De mit képes kimutatni egy célzott laborvizsgálat, mikor érdemes elvégeztetni, és miért nem szabad egy laboreredményt önmagában a tünetektől és a kórelőzményektől függetlenül értelmezni? Doktor úr, téged kérdezlek először, mi történik pontosan a szervezetben allergiás reakció esetén, és miért érint egyre több embert?
3: Hát allergiás reakció esetén a szervezet immunrendszere a saját szerveinket, a saját dolgainkat idegenként ismeri föl. Tehát azokat a bejövő olyan legyen az egy pollén, legyen az egy virágpor, ami egy nagyon minimális átmérőjű valami, amit egy teljesen normális ember nem indít rá reakciót, azt idegenként ismeri föl, és egy gyulladásos reakciót indukál. És ez a gyulladásos reakció, ez nagyon súlyos irányba is elmehet. Ugye háromféle allergia van, az egyik, ami a pollén, amit ugye most, mint a parlagfű szezonnak a kezdetén, amúgy megnéztem a mai NNGK honlapot, és már alacsony szinten már a pollén a levegőben van, úgyhogy én, mint érintett, már tüneteim nekem is vannak. Úgyhogy a másik pedig, ami nagyon fontos, a táplálékallergia, tehát különböző táplálkozási, különböző ételekre, és a harmadik pedig a rovarméreg allergia, amikor ugye főleg a daráscsípés és a méhcsípésre allergiások vagyunk. Ez a három fő allergia, amiről érdemes beszélgetnünk.
2: És hát nagyon sok embert érint, ezt mindenképpen szögezzük.
3: Hát minden ötödik embert érint. Tehát ha teljes allergiás populációt nézzük, az kb. 25% Magyarországon, és 20% fölött van már a pollén allergiásoknak a száma. Ez egy nagyon magas szám.
2: És akkor Tamás, beszéljünk a felismerés annak a fontosságáról, hogy mit tehetünk mindez ellen, hogyan mutatható ki a laboratóriumi vizsgálattal az immunreakció, mit kerestek, vagy mit kerestek pontosan a vérmintákban?
4: Ezt nagyon sokszor elmondjuk, hogy vannak szűrések, és vannak olyan lehetőség, hogy megelőzés céljából menjünk el ugye a laborvizsgálatokra, így természetesen felhívhatjuk az emberek figyelmét arra, hogy ahogy előbb doktor úr ugye említette, a lakosságot ez nagyon mélyen érinti, és a számok és statisztikák alapján ez csak rosszabb lesz, hogyha ebből a szemszögből nézzük, tehát a allergiás embereknek a száma az növekszik a körülöttünk lévő környezeti változások hatására, ugye egyre többen lakunk városi környezetben, szennyezettebb levegőben élünk, akkor ugye nem menjünk el a klímaváltozás hatásai mellett sem, a tápanyagok, amiket eszünk, tehát ez minden szinten rontja ezt a helyzetet, egyre több allergiával találkozunk, és éppen ezért érdemes egyébként elmenni akár genetikai szűrésre, de ugye a genetikai szűrésnek az a lényege, hogy ez egy öröklött kockázatot mutat, és ugye nagyon sokszor nem örököljük ezt, hanem kialakul bennünk. Amikor kialakul az allergia, annak ugye tünetekkel szoktuk észrevenni a jeleit, orfolyás, nem tudom én, viszket a szemünk, ugye ezek az alapvető dolgok, vagy hogyha valaki szerencsétlenebb, akkor mondjuk megcsípi a darázs és feldagad a keze, mondjuk ebből a szempontból szerencsés, mert a kezét csípte meg. Ezek után szinte kötelező egyébként elmenni egy vérvételre, ahol ugye a vérben megtalálhatjuk azokat az ellenanyagokat, amit a szervezetünk kivált ezeknek a hatásoknak az ellenére. Tehát ugye, ahogy doktor úr mondta az előbb, ha találkozunk egy ilyen anyaggal, pollen, étel, vagy akár rovarcsipés formájában, akkor a szervezetünk erre reagál. A reakció az gyakorlatilag az, hogy előállít erre egy immunválaszt. Ez mutatható ki egyébként a vérből, hiszen akkor ott kering a vérbe egy olyan összetevő, ami akkor és csak akkor kerülhet be a véráramba, hogyha nekünk a szervezetünk éppen valami ellen küzd. Na, és mi ezt, ami megtalálható vérbe, természetesen ki tudjuk mutatni. És akkor kimutattuk, akkor meg tudjuk mondani, hogy ez benne van a vérébe, és ez nem véletlenül került bele. Ilyenkor érdemes egy szakember tanácsát kérni, akár online konzultáció formájában, és itt az online konzultáció során ez elhangzik, hogy ezt megtalálták a vérében, mi a következő lépés, hiszen ne felejtsük el, a labor önmagában nem állít fel diagnózist. Ilyenkor jönnek utána azok a vizsgálatok, amit a szakemberek elvégeznek, és fel tudják állítani azt a diagnózist, hogy mit tudunk tenni azért, hogy ezt elkerüljük a jövőbe.
2: Jó, mondva, tényleg ez az,
4: hogy
2: csak tudunk az első lépés.
4: Együtt élni, igen. Mert elkerülni nem fogjuk.
2: És akkor, ha már ez az első lépés, akkor vissza is dobnám a labdát, hogy hogyan tovább. Egyrészt meg kell különböztetni egy allergiás reakciót egy megfázástól, egy légúti betegségtől, tehát hogy itt nagyon fontos az, hogy pontosan tudjuk, hogy mikor kell mondjuk egy ilyen vizsgálatra elmennünk.
3: Hát ilyen vizsgálatot bármikor el tudunk végezni és végeztetni. Azt szoktuk mondani, hogy a legjobb akkor, amikor még nem alakultak ki tünetek, tehát akkor látjuk a szervezetnek az alapállapotát, mert amikor van egy nagy pollén expozíció, akkor mindig magasabbak ezek az értékek.
2: Parlagfőszezon tetőzésen
3: érdemes megnézni, mert rengeteg olyan egyéb allergiás tünetekre szolgál az a csomag, amivel mi is dolgozunk. Ez az allergia startcsomag, ami egy nagyon széles spektrumú allergén reakciót néz, ez a szervezetnek az immunglobulin szintjében nézzük meg ezeket az értékeket. Ez viszont önmagában nem igazolja azt, hogy valaki allergiás, tehát lehet magas ez az érték akkor is, hogyha valakiben nem alakulnak ki a tünetek. Ezt mindig az orvosnak a tünetek és a célzott orvosi kérdések alapján kell eldönteni, hogy tovább kell lépni. Amikor egy pollén allergiára kialakuló magas rizikó van, és a tünetek kialakulnak, ez tényleg egy megfázásnak a tüneteit tudja utánozni, és nem lehet eldönteni, hogy ez most egy fertőzés, vagy egy allergiás reakció, ebben segít az alapcsomag, de az allergológusnak a célzott kérdései után viszont el kell menni egy célzott allergiavizsgálatra, ahol az adott allergiára való hajlamot és a további vizsgálatokat meg tudjuk csinálni.
2: Igen, nagyon nehéz, hogy az ember magánemberként érez valamit, hogy milyen vizsgálatokat végeztessen el. Egyébként érdemes egyszerre minél több allergénre szűrni? Mi a tapasztalatod, Tamás?
4: Én azt gondolom, hogy az emberek, mint az elektronok is, ugye a legegyszerűbb útvonalat választják, és mennek a legkisebb ellenállás felé, viszonylag hamar elindulnak az internetre, elindulnak a nagynyelvi modellek által generált tanácsokra, teljesen mindegy, milyen AI eszközt használunk. Én ezt kerülném ebben az esetben is. A legegyszerűbb módja összerakni a szűrőcsomagokat, hogyha szakembernek a

0: energiát tölt ebbe bele, tehát a legeslegfontosabb az, hogy konzultáljunk a laborvizsgálatok elvégzése előtt, a legjobb jó indulattal szakemberek által összerakott csomagok vannak, mert a lakosság nagy része ugye ezt a konzultációt még nem használja. Itt például igen, ahogy a doktor is említette, vannak olyan allergiacsomagok összerakva, amiknek a nevébe el van az rejtve, hogy mivel kezdjünk. Ezekben van sokféle összetevő, de nem feltétlenül személyre szabottak, hiszen ezek is ugye a nagy átlag alapján lettek összeállítva. Tehát mindig hangsúlyozzuk, hogy vegyük igénybe azokat a konzultációs lehetőségeket, amikkel nem csak időt, hanem pénzt is meg tudunk spórolni, hogy ne vegyünk igénybe felesleges vizsgálatokat, mert itt a gyakorlatilag a konzultáció során megismerik az embernek a tüneteit, megismerik az ember élethelyzetét, esetleg a környezetét, és akkor ebből kiindulva a szakember már meg tudja mondani, hogy milyen vizsgálatokat vegyünk meg, vagy vegyünk korcsa alá, és ez nem feltétlenül egy csomag lesz, lehet, hogy különálló vizsgálatokból készül majd egy panel.
1: És hát ami még árnyalhatja a képet, azok a bizonyos keresztallergiák, amikről szintén érdemes beszélnünk. Hogyan fordulhat elő például az, hogy egy parlagfújra allergiás ember egy élelmiszer, akár görögdínya, ugye azt nagyon sokszor halljuk, de más élelmiszer fogyasztása után is panaszokat tapasztal?
2: De ez az immunrendszernek egy olyan tulajdonsága, hogy amikor egy arcfelismerő rendszer működik, és mondjuk nem látok jól, és azt az arcot én fölismerem annak a másik arcnak. Másik arcról van szó, tehát mondjuk a leggyakoribb keresztallergia, mondjuk a parlagfű és a dinnye, vagy a paradicsom közötti keresztallergia, ugye ez ráadásul kettő egy ilyen pollén, ami a levegőben van, és a másik egy táplálékallergia, nagyon gyakori a keresztallergia, és ebben a szezonban, hogyha valaki eszik dinnyét, akkor elindul ez a keresztreakció, és ez rengetegféle lehet. Ez egy rossz arcfelismerő rendszer szinten működik, vagy nem ismeri fel az immunrendszerünk, és reagál arra az allergénre is, ami amúgy nem lenne allergén az adott egyénnél. Úgyhogy ezért kell nagyon-nagyon szélesen megvizsgálni egy bizonyos allergiás betegeket, és ezért kell, hogy személyre szabott legyen a kivizsgálás. Tehát az allergológiában a kivizsgálás az egyik legfontosabb dolog, hogy meg tudjuk határozni. Mert hogyha kialakul már egy táplálékallergia, vagy kialakulhat egyéb más olyan keresztallergia, akkor sokkal súlyosabb tünetek lehet utána, és nem tudjuk az elején megfogni, és mindig az elején kell megfogni ezeket a betegségeket.
1: És akkor ugorjunk is vissza a vizsgálatokhoz, hogy hogyan lehet elkülöníteni laborvizsgálatoknál, hogy valódi ételallergiáról, keresztallergiáról van szó, tehát hogy milyen markereket vizsgáltok?
0: Hát a leglényegesebb, ugye megint csak ugyanazt tudom válaszolni, hogy szakemberekkel kell konzultálni. A szakemberek tudni fogják azt, hogy milyen tünettel küzd az egyén, és annak megfelelően, és természetesen időszaknak megfelelően össze tudja rakni a személyre szabott csomagot, és a szakemberek tudni fogják azt, hogy mit vizsgáljunk elsődlegesen. Az is ugye előfordulhat, hogy egy olyan emberrel találkozunk, aki már egyébként elég jól kivizsgált, és akkor mondjuk vannak neki új kialakult allergiái, vagy akár intoleranciái. Ezeknek a tüneteit is összekeverheti az ember. Sokszor abban a csapda helyzetben vagyunk, hogy túl tudatosnak hisszük magunkat. Ebben az esetben is azt mondanám, hogy az allergia és az intolerancia vizsgálatokat is érdemes megfontolni, hiszen ezek között is óriási különbség van. Itt is a szakemberek nagyon jól meg tudják fogalmazni, hogy mik a legnagyobb különbségek, és gyakorlatilag ehhez az internet segítsége nem lesz megfelelő.
2: Abszolút, és ez csak kicsit rácsatlakozva, hogy a keresztallergiákra most már a biomarkereknek a szerepe, és egyre nagyobb száma, most már nem is paramétereknek, hanem biomarkereknek hívjuk, ezeknek a száma növekszik, és egyre precízebben tudjuk meghatározni. Pont a keresztallergiánál a modern laboratóriumoknál már van olyan szaharid molekula, amivel meg tudjuk nézni azt, hogy ez a kereszt reagál az adott ágensre, vagy nem. Tehát erre most már nagyon-nagyon finom eszközeink vannak. Úgyhogy a 21. század, én azt gondolom, hogy a terápia mellett a biomarkereknek az évszázada lesz, mert akkor tudunk jól kezelni betegeket, hogyha minél precízebben tudjuk a diagnózist megállapítani, és ebbe a modern laboratóriumi diagnosztikának elképesztő lehetőségei vannak most már.
1: És hát említetted, hogy minden ötödik ember szenved bizony, valamilyen allergiás reakciótól. Egyébként inkább az idősebbek, a fiatalabbak, nincsen e között különbség, a gyerekek mennyire érintettek, mit tapasztaltok?
2: Az idősebb kor korban azért azt látjuk, hogy az allergiák azért kezdenek kihűlni. Tehát az immunrendszer kezd úgy működni, hogy ugyanúgy lelassul, mint minden más életfolyamatunk. A gyerekek a legszenzitívebbek ebben a történetben, hiszen gyerekkorban jönnek ezek az allergiák, főleg a táplálkozás miatt és a légszennyezettség miatt elképesztő sok olyan anyagot tudunk magunkba szedni, amiben gyakorlatilag nem is gondolunk,

0: gondoljuk, meg a szervezet nem is gondolja, hogy miért alakul olyan folyamat, hogy valamilyen teljesen normális anyagot mi idegenként ismerünk föl. Tehát a vegyszerek, a tartósítószerek nagyon nagy szerepe van, a Tamás által elmondott légszennyezettségnek írtó nagy szerepe van. Sokszor az is probléma, hogyha valaki mondjuk vidéken nő föl kisgyerekkorában, találkozik rengeteg fűvel, fával, különböző pollinekkel, bekerül egy városi környezetbe, ahol viszont a rengeteg koromszemcse van, és a koromszemcse, ami nem okozna allergiát, az aktiválja a rendszert, és elkezd kialakulni az allergia azokra a füvekre, amikkel gyerek korábban találkozott.
1: És szóval, semmi gondja nem
0: és
1: volt.
0: És semmi gondja nem volt ezzel kapcsolatban. Tehát rengeteg az, amit most már azt mondjuk, hogy a kezelésben a személyre szabottságot tudjuk biztosítani, és ez tényleg az kell, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljunk ezekkel a tünetekkel.
1: És akkor kifejezetten a szülőkhöz kell fordulnunk. Nem tudom, hogy mi a tapasztalatotok, hogy mennyire figyelik a szülők ezeket a reakciókat, vagy mennyire értik félre ezeket a reakciókat.
2: Én azt gondolom, hogy először ugye, mint minden folyamat, itt is az edukáció a legfontosabb, hogy én is gyakorló szülő vagyok, nekem is meg kell tudnom tanulni azt, hogy mire kell egyáltalán figyelnem. Egyáltalán mit jelent az, hogy allergia, mit jelent az, hogy intolerancia. Ugye a gyermekeim esetében is ezt tudnom kell, saját magamat is figyelnem kell, hiszen az én immunrendszerem is még eléggé hatásosan működik, és eléggé jól rá tud ugrani azokra a hatásokra, amikre egyébként neki rá kell ugrani, mint arcfelismerő rendszer, ha már ugye így fogalmaztunk. És épp ezért ugye figyelni kell ezeket a reakciókat. Az allergia sem úgy működik, hogy zöld, vagy fekete, vagy fehér, vagy zöld és piros. Ugye az allergia is egy sávon belül mozog, hogy ki mennyire allergiás, ha csak ugye arra gondolunk, hogy valakinek mondjuk a mogyorótól nem tudom én lesz egy pár pattanás az arcán, vagy éppen nem kívánatos helyzetbe kerül, hogyha ezt a mogyorót megeszi. Tehát ugye ezeket is érdemes szakemberekkel átbeszélni, hogyha látunk olyan tünetet, ami ezelőtt nem volt, és mondjuk kialakul mondjuk mogyoró fogyasztásnál, a mogyorónál is rengeteg keresztreakció lehet. Ezekre vannak például intolerancia vizsgálatok, de lehet, hogy valaki allergiás rá, és akkor az ő esetében olyan szinten kell kerülni természetesen a mogyorót, hogy még nyomokban sem található meg, de ezek sávokon vannak ezek az eredmények. Ezt is érdemes tudni, hiszen vannak olyan helyzetek is, amikor még stressztesztekkel vagy stresszterápiával lehet mondjuk gyógyítani nagyon durva allergiás eseteket is, de ezeket mind csak szajkozni tudom,
1: hát
2: és ismételni
1: a vizsgálatok,
2: magam.
1: Igen.
2: A vizsgálatok előtt szakemberrel kell beszélni, mert itt, ahogy a doktor úr is mondta, a legfontosabb az, hogy rengetegféle vizsgálat van. Ez a rengetegféle vizsgálat rengeteg tévutat is tud egyébként számunkra okozni, tehát hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy velünk vagy gyermekünkkel, hogy tudunk a legoptimálisabban és leghatékonyabban a gyógyulás útjára menni, vagy együtt élni egy kialakult helyzettel, akkor a szakembert kell már a nulladik pillanatban bevonni.
1: És hát ami még felmerül benne, bocsánat, mond akkor Otto, és akkor utána folytatom.
0: Egy kicsit a mogyoró allergiára akarok rácsatlakozni, hogy ugye kétfajta terápia létezik. Az egyik az, amikor a tüneteket kezeljük, és ugye az allergiaterápiának ez a legfontosabb része, hogy elnyomjuk a tüneteket. Viszont az elmúlt években kialakult az immunterápia, amit így elkezdtél mondani, amit szerintem hangsúlyozzunk ki, hogyha olyan termékkel, ami ezt az allergént tudja mimikálni, tehát tudja utánozni, ezt gyógyszerként adjuk, és találkozik a szervezet, akkor egy hozzászokást tudunk produkálni, amivel gyakorlatilag ki is tudjuk hűteni az allergiát. Tehát a tüneti terápia mellett okiterápiát tudunk adni a betegeknek. Pollén allergiában ez már nagyon szépen működik, nagyon jó eredmények vannak. A táplálék allergiában, például a mogyoró allergiánál nagyon fontos kiemelni, az egy nagyon-nagyon gyakori allergia, és ott már olyan diagnosztikai eljárásaink vannak, hogy ki tudjuk azt mutatni, hogy ki fog elakulni a páciensnél az, hogyha mondjuk akár csak nyomokban mogyorót fog kapni, mondjuk egy étterembe, ahol nem figyelnek a konyhatechnikára, és kialakul az úgynevezett anafilaxiás reakció, amiben a beteg bele is tud halni, vagy ki tudjuk azt mutatni, hogy olyan fenotípussal rendelkezik, akinél érdemes megcsinálni akár az immunterápiát, hogy ki tudjuk hűteni ezt az adott allergiás reakciót. Tehát a diagnosztiká és a terápiának kéz a kézbe kell járni, csak ezt akartam pont a mogyoró allergia kapcsán így elmondani, hogy elképesztő lehetőségeink vannak. Igen. Most már a terápiában.
2: Még annyit ráfűznék, hogy szerintem ezt ugye nagyon kevesen tudják, rendkívül kevesen tudják, ugye anafilaxiás sokban, amikor sajnos ez a nem várt következménye van, hogy akár egy kiskorú vagy egy gyermek hirtelen elmegy, akkor ugye felkapja rá az ember a figyelmét, de valahogy nem megyünk tovább ezen az úton, és nem akarjuk megtanulni azt, hogy mit lehetett volna tenni. És ugye ezek az mondjuk újkori terápiás lehetőségek kinyitják azt a kaput, hogy lehet, hogy 5-7 éven belül újra ehet magyarót, ami nem azért fontos, mert a magyaró olyan finom, hanem azért, mert ha megvonod a szervezetettől a magyarót, akkor egy idő után az előbb sokat emlegetett keresztreakció miatt az ővele keresztreakcióban lévő dolgot is meg kell vonni, és egy olyan fiatal felnőtt, vagy felnőtt kor vár mondjuk az ilyen gyermekekre, ahol rendkívül módon kell figyelni. Már lehet, hogy nem csak a magyaróra, lehet, hogy a kesúdióra, lehet, hogy a rákra, rendkívül mondjuk úgy, hogy beszűkített ételpalett lehet, és lehet, hogy ezt el lehetett volna kerülni, és ezért nagyon fontos az, hogy a szakembereknek vegyük a segítséget, mert ők viszont a 21. századi technológiákkal folyamatosan találkoznak, feltételezhetjük, hogy ismerik és értik őket, és ezért kell a megfelelő orvosokat a megfelelő időbe bevonni. Ehhez már elérhető segítségek vannak azért a piacon.
1: Hát meg, hogyha anafilaxiásokról beszélünk, bár mondjuk nem ennek a műsornak a témája, de ott nem csak az étkezésről, hanem az érintésről, a bőrön való felszívódásról.
0: Abszolút, és ezért fontos, hogyha kimutatunk egy olyan allergiát, és ennek a diagnosztikája nagyon precíz, akkor igenis, hogy ott kell lenni a adrenalinnak, az epipennek, vagy bármilyen készítménynek, ami egy hordozható tolban lévő adrenalin készítmény. Ez viszont rengeteg életet mentett már meg a világon, hogy ezt a technológia rendelkezésre áll, és laikus is tudja használni. Amikor viszont kialakul egy ilyen súlyos allergia, és tudjuk az adott betegről, főleg gyerekeknél azért ez nagyon fontos, akkor igenis, hogy ott kell lenni ennek a segédeszköznek, rengeteg életet tudunk megmenteni ezzel.
1: Visszatérve, mert egy záró kérdésre maradt már csak időnk, a mérésre. Egy mérés lehet mérés, vagy időről időre kell újra mérni? Mert hogy itt immunreakciókról beszélünk.
2: Időről időre kell mérni, hiszen ahogy említettük, az életünket, ahogy éljük és megyünk előre benne, folyamatosan újabbnál újabb hatások érnek minket, és ezek a hatások nem tudjuk, hogy milyen reakciókat váltanak ki belőlünk.
0: Igen, az immunrendszerünk dinamikusan változik, és gyakorlatilag az életünk során ugyanúgy érik velünk együtt, főleg gyerekkorban. Tehát azért is vannak a gyerekkori betegségek, amikor azt mondjuk 8-10 éves korig rengeteg infekciót, rengeteg fertőzést elkap a kisgyerek, mert addig érik meg az immunrendszer, és addig találkozik azokkal a külső tényezőkkel, amikre bizony gyulladással reagál, és ezeken át kell menni, ezeken a betegségeken. Úgyhogy de még idős korban is, tehát időnként vissza kell mérni ezeket a paramétereket.
3: Az Egészségkód című műsorunkat hallották Kutassi Judittal, a második fél óra vendége Pólda Tamás, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatója, valamint dr. Skorán Ottó belgyógyász szakorvos volt.
4: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
3: Ugye az adás végére még egy időutazással felérő érdekesség. A cápák ősei már több mint 400 millió évvel ezelőtt megjelentek a tengerekben, vagyis jóval a dinoszauruszok előtt is éltek már cápaszerű állatok a Földön. Amikor tehát egy cápára nézünk, nem egyszerűen egy tengeri ragadozót látunk, hanem egy rendkívül ősi és sikeres evolúciós történet mai szereplőjét. És ezzel a történettel pedig véget is ér a mai hétvégi menetrend című műsorunk. Köszönöm az egész hétvégén át tartó figyelmüket itt a Trend FM-en. A mai napra további kellemes pihenést és kellemes vasárnapot kívánok. Folytatásban maradjanak továbbra is a Trend FM-mel, aztán pedig hamarosan jön az újabb hét és az újabb hétfő. Reggel a reggeli monitorban M. Szűcs Péter várja önöket a frissebbnél és jobbnál jobb információkkal, hírekkel, a gazdaság és a kultúra világából. Jelentett egyébként a Vizer, a Richter is többek között, és egyébként még a MOL is, úgyhogy lesz miről beszélgetni, és egyébként jól alakult az infláció is az előző hónapban, úgyhogy abszolút pozitív fejleményekről tudunk beszámolni, meg majd a FIFA és az UEFA közötti focis csörtéről is beszélgetünk majd, de ezt mindezt hétfő reggel. Én köszönöm a figyelmüket még egyszer, a mikrofonnál Kecső Richárdot hallották, kellemes hétvégét!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Violex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akkugyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás Barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ 3. szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is felhőtlen vagy derült napos száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad. A maximum 30-36 fok között valószínű. Holnap is derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél többfelé mérsékelt marad, reggel 12-18, a legmelegebb órákban 33-38 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Ha a 2000-es évek elején rendszeresen jártunk bulizni Budapesten, jó eséllyel mi is feltűnhetünk valamelyik parti fotón. Ezt a különleges korszakot idézi fel a Vaku viharban a Magyar Parti Fotózás Pixel Zajos Hőskora a 2000-es évek elején című pop-up kiállítás a Magyar Zeneháza előcsarnokában. A szeptember 13-áig ingyenesen látogatható tárlat nem csak régi fényképeket mutat be, hanem egy olyan időszak hangulatát is, amikor még nem léteztek okostelefonok és közösségi oldalak, a hétvégi bulik képei pedig napokig az internet egyik legizgalmasabb tartalmának számítottak. A kiállításon olyan legendás online felületek archívumaiból válogattak, mint a Pulzár, a drumandbass.hu vagy az Anthropos, emellett Glódi Balázs ikonikus partifotói is helyet kaptak, amelyek mára a budapesti klubélet fontos vizuális emlékeivé váltak. A fotók mellett egy különleges klubtérkép is segíti felidézni azokat a helyeket, amelyek egykor meghatározták a főváros éjszakai életét, a Süsfelnap, a Kultiplex, a Zöld Pardon, a Csacsacsa vagy a Sirály neve sokaknak ma is ismerősen cseng, még ha ezek a klubok már be is zártak. A tárlat egyszerre nosztalgikus időutazás és kultúrtörténeti lenyomat arról, hogyan alakult át a koncert és partifotózás a digitális korszak hajnalán. Akár átéltük ezt a korszakot, akár csak kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen is volt Budapest legendás klub élete 20 évvel ezelőtt, ez a kiállítás igazi időutazást kínál.
0: Fesztivál.
1: Ha egy olyan fesztivált keresel, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a lelki feltöltődés egyszerre kap helyet, akkor érdemes augusztus 21-e és 23-a között Pannonhalmára figyelni. A 22. Arcus Temporum művészeti fesztivál idén az iskola témáját állítja a középpontba, és ismét különleges találkozási pontot teremt a művészetek és a spiritualitás között. A történelmi pannonhalmi főapátság falai között 3 napon át koncertek, irodalmi beszélgetések, kortárs kiállítások és közösségi programok várják a látogatókat. Az idei fesztivál házigazdája Mácsai Pál, a zenei program művészeti vezetője pedig Keller András, aki ezúttal Johann Sebastian Bach és a 100 éves Kurtág György műveit állítja izgalmas párbeszédbe. A hangversenyeken a klasszikus és a kortárs zene találkozik, miközben olyan művészek lépnek színpadra, mint Berecz Mihály. Az irodalmi programok díszvendége Parti Nagy Lajos lesz, de Eszterházi Péter előtt is tisztelegnek egy zenés, felolvasó színházi estel. A képzőművészeti események, az interaktív kiállítások és a főapátság különleges terei tovább gazdagítják az élményt, a bencés szerzetesek által vezetett programok pedig bepillantást engednek az 1000 éves monostor mindennapjaiba is. Az Arcus Temporum évről évre azért különleges, mert nem csupán egymás mellé helyezi a különböző művészeti ágakat, hanem valódi párbeszédet teremt közöttük.
0: Esemény.
1: 340 évvel Buda visszafoglalása után egy egész éven át tartó programsorozattal idézik fel a történelmi eseményeket. Szeptember 2-án indul az Ide Buda 1686 emlékév, amelyet a budavári önkormányzat szervez Budavárának felszabadításának évfordulója alkalmából. A jubileumi évad nyitánya az 5 napos budavári fesztivál lesz szeptember 2-a és 6-a között. Az érdeklődőket ünnepi megemlékezések, koncertek, családi programok, kulturális események és testvérvárosi fellépések várják. Szeptember 5-én a Cakó Sport és Szabadidő Központ ad otthont a nagy koncerteknek, még szeptember 4-e és 6-a között a Kapisztrán téren rendezik meg a budavári könyv ünnepet. Az emlékév azonban jóval túlmutat a nyitó fesztiválon. A következő hónapokban jazz és komoly zenei koncertek, történelmi előadások, könyvbemutatók, kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek és történelmi séták idézik fel Budavár múltját, miközben a szervezők a közös gondolkodásra és a közösségi építésre is hangsúlyt helyeznek. A családokra is gondoltak, a legkisebbeket báb előadások, kézműves foglalkozások, történelmi játékok és sportprogramok várják, az iskolások pedig kreatív pályázatokon és közösségi projektekben ismerkedhetnek meg Budavár történetével. Az önkormányzat arra is ösztönzi a kerület lakóit, hogy régi fényképekkel, családi történetekkel vagy saját alkotásokkal kapcsolódjanak az emlékévhez.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Magyarország vár. Tekerj és csobbanj a Tiszatónál. A Tiszató panorámás töltésén tekerve egyszerre többféle szenvedélynek hódolhatunk. A Tiszató egyik legvonzóbb és legbiztonságosabb hazai kerékpáros úti cél. Partján tekerve bárki átélheti a romantikus vízivilág és az ártéri erdők békéjét. Lépten nyomon új látnivalók, megszépült strandok, trendi büfék és éttermek csábítanak maradásra. A töltésen alig van autós forgalom, nincs szintemelkedés, így a kalandnak gyerekekkel is bátran nekivághatunk. Számos helyszínen, köztük Abátszalókon, Sarodon, Poroszlón, Tiszaderzsen bérelhetünk biciklit. Tiszafüreden a Tiszatavi Kerékváros Centrumban még kiegészítő eszközökhöz is hozzájuthatunk, a júniusban nyílt református látogatóközpont pedig a bringák mellé tematikus útvonalakat ajánl a környék református látnivalóinak felfedezéséhez. Budapestről a Tiszató sebes vonattal közel 50 kerékpárhellyel közvetlenül eljuthatunk Poroszlóra és Tiszafüredre. Abátszalók és Kisköre a Kápolna kisújszállás vonalon érhető el. Tiszatókör. A Poroszlót és Tiszafüredet négy látványos híddal összekötő, 2021-ben az év kerékpárútjának választott szakasz átadásával teljessé vált a déli medencétől elő kerékpárút. A 65 kilométeres körre Tiszafüred, Tiszaderzs, Abátszalók, Kisköre, Dinnyéshát, Sarud, Poroszló, Tiszafüred, praktikus Tiszafüredről vagy Poroszlóról indulni. Kiskörén álljunk meg egy hosszabb időre, és nézzük meg a hallépcsőt, vagy kapaszkodjunk fel a lábasház kilátóba. Variációk kerékpáros kishajóra. Tavasz óta Tiszaderzs és Dinnyéshát között kerékpáros kishajók szelik át a tavat, ezekkel többféle kirándulást tervezhetünk. A 23 kilométeres kör Abátszalókról Tiszaderzs felé indul, a félórás hajókázás után Kisköre érintésével tér vissza Abátszalókra. A 41 kilométeres túra Tiszafüredről halad Tiszaderzs felé, a hajókázást követően Poroszló vízi élményeit mutatja meg. Mountainbike-okkal a 44 kilométeres északi kör is élvezetes. Az útvonal Poroszlótól Tiszadorogmáig Murván vezet, ezt követi az átkelés az aprócska kompon, ha a túloldalon áll, csak kiabáljunk, majd a hidak érintésével aszfalton fut visszafelé. 95 kilométer tekerhetünk, ha a Tiszatókört az északi körrel kombináljuk. Vízélmények kicsiknek és nagyoknak. A bringázás után jöhet a csobbanás a megújult szabadvízi strandokon. Kisgyerekes családoknak Poroszló sekélyvízű part szakaszát ajánljuk, a Tiszafüredi szabad strandon fitnessparkot és sportpályát is találunk, Sarodon pedig hatalmas vízi játszótéren és trambulin parkban tombolhatnak a gyerekek.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: no more. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Hölgyeim és uraim, üdvözlünk mindenkit. Peter Jones, a mai beszélgető partnerem.
2: Sziasztok, jó napot!
1: Mostani téma az a FIRE ingatlanból. A FIRE azt jelenti, hogy Financial Independent Retire Early, tehát aki nem ismeri ezt a szót, annak mondom, hogy ez azt jelenti, hogy minél korábban nyugdíjba menni, és lehetőleg anyagilag függetlennek lenni. Tehát nem azt a nyugdíjast képzeljük el ilyenkor, aki a mindenki által ismert kis nyugdíjas, és megy az akciós farhátér, hanem egy normális életet összerakni, hogyan lehet, mondjuk belátható időn belül, ingatlanból. És mostanában ugye felmerült ezzel kapcsolatban sok aggály, így a szakmai körökben, mert hogy változik az ingatlanpiac, de hát ugye nincsen jobb alkalom, mint hogy beszéljünk erről a témáról, és hát kit hívjak beszélgető partnerként, mint Peter Jones, aki, tehát aki nem ismerne téged, mennyi ingatlanod van most per pillanat?
2: Ami saját, az 80 darab.
1: 80 darab.
2: És ebből sok hitelem van, és 165-öt kezelek összesen.
1: Na, tehát ez azért nem semmi portfólió. Akinek van 80 darab saját ingatlan, az legyen szíves, írja be a komment mezőbe, hadd lássuk. Tehát egy egyedülálló figura vagy, mert nem sok olyan embert ismerek. Biztos van még egy-kettő, aki neres vagy egyébként?
2: Nem, akkor
1: ez is megdőlt. Na, szóval kit kérdezzek arról, hogy a FIRE hogy lehetséges ingatlanból, hanem egy olyan figurát, akinek sikerült összerakni a 80 darabos ingatlan portfóliót az elmúlt évek alatt. Még mielőtt belemegyünk a témába, lesz megint élő rendezvény. Mikor?
2: Október 24-e, szombat, ingatlan D. Passzív jövedelem, flipping, hard cash, tehát sok új témát szeretnénk behozni.
1: Tehát ingatlan befektetésről lesz szó, akit érdekel a téma, az jöjjön. Az Airbnb mostában nem téma már?
2: Hát vidéken nagyon. De Budapesten most nem.
1: Oké, tehát akkor ez sem kerek így, hogy Airbnb nincsen, hanem ugye mindenhol máshol van kivéve Budapesten. Jó, tehát érdekes lesz a program, úgyhogy gyertek, mindketten ott leszünk, mindketten előadók leszünk aznap, és akkor lehet tőlünk kérdezni, lehet velünk beszélgetni. A link benne lesz szokás szerint a leírásban. Na, vágjunk bele, mert az idő megy. Első kérdés az, hogy meg lehet-e csinálni szerinted a mai világban azt, amit te csináltál. Mikor kezdted?
2: Én 20 éve kezdtem egy szobával, Akácfa utca, Király utca sarok. Meg lehet csinálni. Én azt mondom, hogy ha újból kéne kezdenem, akkor azt mondanám, hogy egy 10-12 év alatt lehet, el tudnék érni egy ilyen havi 1,5 millió forintos nettó passzív jövedelmet ingatlanokból.
1: Te meg tudnád csinálni jelenlegi tudásoddal, meg kapcsolataiddal, de aki nullából indul, mondjuk azt majd végigszámoljuk.
2: Nem, ezt is úgy mondom, hogy nulla kapcsolat, nulla, ha a nullából kéne megint, és nincs semmi kapcsolatom, akkor lenne 10-12 év. Ha most mindent elvennék tőlem, és tegyük fel, Afrikába elhelyeznének, vagy Németországba, ahol semmi kapcsolatom, semmim nincs, akkor nekem körülbelül egy 4-5 év alatt meg tudnám csinálni. A mostani tudásommal, igen.
1: Nekem egy kicsit, na szóval tudva azt az utat, amit felírtam majd a következő részben, amit ki fogunk fejteni, hát azért a magyar átlagnak ez nem egy könnyű pálya, tehát én azt gondolom egyedülálló vagy abból a szempontból is, hogy te ugye Ausztráliában nevelkedtél, és ugye amikor először találkoztunk, akkor mondtam neked, hogy légy szíves, beszélgessünk többet, mert nekem, tehát nem azért, mert nem akarom ekézni a magyar iskolarendszert, meg viszonyokat, de annyira más a hozzáállásod például a hitel témaköréhez, meg úgy alapvetően üzlethez, a cég szervezéshez, hogy nem vagyok abban azért ennyire meggyőződve, hogy minden magyar, tehát egy átlagos magyar fiatalnak mondjuk ez sikerülne 12 éven belül, de legyen úgy, elhiszem, amit mondasz. Oké, a Magyarországon szerinted a FIRE ingatlanból az megoldható, tehát lehet csak ingatlanból megoldani azt, hogy hátra dőlsz és mondjuk semmit nem csinálsz. Tehát ugye a FIRE-nek azért van egy ilyen Na, kicsit menjünk vissza. A fire-nek vannak szintjei, mert ugye van a teljes fire, az azt jelenti, hogy mostantól fogva nem dolgozol, csak azt csinálod, amit téged érdekel, meg akkor dolgozol, amikor neked ehhez kedved van. Tehát ez a teljes fire, mondjuk. Ugye a részleges fire az, amikor bár megtehetnéd, uh-huh. Tehát lehet, hogy már csak egy-két lépés választ el, de még nem vagy ott, viszont már egy jó színvonalon tudsz létezni, tehát mondjuk nem kell heti 7 napot dolgoznod 12 órába, hanem mondjuk elég, mit tudom én, heti 3 napban 4 órába dolgozva tudod uralni ezt a dolgot, ez még egy részleges fire, ez se rossz. Vagy mit tudom, ez csak egy biztonsági tartalék tud lenni, és egyébként ugyanúgy kell húznod az igát, mint egyébként. Szerinted mi az, ami reálisan elérhető?
2: Ismerek valakit, aki most nagyon fontos megdefiniálni, hogy ismerek valakit Tengődön, Somogy megyében, aki 800 ezer forint nettóból fire, van neki Siófokon 4 lakása, azok ki vannak adva hosszú távon, leadózva minden nettó 800 ezer nettót keres havonta, és ő kényelmesen eltengődik, szóval Tengődön él, és ő fire-nek minősül. Azt csinálja minden nap, amit szeretne, a tyukokkal, ő kertészkedik, és szeret, amit csinál. Pesten ismerek olyanok, akik havi 3 milliót keresnek, de, és még nem fire-ök, és el is költik, sőt azt mondom, hogy még többet költenek el. Ami nagyon fontos, azt hagy tegyem hozzá, hogy nagyon sok ember nem tudja konkrétan elkülöníteni az aktív jövedelmet a passzív jövedelemmel. És az aktív jövedelem, ahol egy munka, be vagyunk jelentve egy munkahelyre, és a hónap végén ugye megkapjuk a fizetésünket, a passzív jövedelem, ugye, ahol meg egyszer megdolgoztunk mondjuk keményen valamiért, megtakarítottunk pénzt, vettünk egy tárolót, egy garást, egy részvényt, ami hozamot hoz, mert ugye nem minden részvény hoz osztalékot, és akkor onnantól már nem kell, vagy kevésbé kell megdolgozni, ezt hangsúlyozom, hogy kevésbé, és ami nagyon érdekes, hogy általában akiknek nagy fizetésük van, tegyük fel, egy millió nettó fizetése van, és dupláját elkezdi keresni, akkor a kérdés az, hogy azt a 2 millióból azt ő mire fogja költeni. És általában most a világ nagy átlagról beszélek, nagyobb autót le fogja cserélni nagyobb autóra, nagyobb lakásba fog költözni, vagy otthonba, nagyobb utazásokra fog menni, és nem passzív jövedelmi hozó eszközökbe hozza, hanem elkölti, ami másnap már lemegy az értéke, mondjuk 30-40%. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: Tehát ez, amiről beszélsz, ez az életszínvonal infláció. Tehát a többlet jövedelmet az emberek hajlamosak arra költeni, hogy többet utazunk, nagyobb autó. Van egy viccem ezzel kapcsolatban. Ezt most akkor elmondom. Mikor megy a fickó haza, és berúgja az ajtót, asszony, öltöz, ötösön van a lottó, úristen, mit vegyek fel? Mindegy, csak takarodj. Na, szexista, meg minden, meg gusztustalan, tudom, tehát ezt én mondtam, mert én tudok ilyen hülye vicceket, de a lényege az egész történetnek, az emberek a nyakába szakad a vagyon, akkor mit csinál? Azt az asszonyt, mit tudom, mondjuk a 40 éves feleségét, aki főz, most takarít, viszi a háztartást, eljár dolgozni, rendezi a gyerekeket, nem visz, hanem hoz, uh-huh. Azt ugye elküldi, lecseréli 2 darab 20 évesre, aki meg mit fog csinálni? Víz, de nem keveset. És most nem beszólni akartam a 20 éves lányoknak, csak én magam is nagy rajongója vagyok a gyengébbik nemnek, habár mostanában el vagyok kelve, tehát most már ugye ezt a szerepemet letettem. De azért, tehát őszintén szólva, tehát megint csak azt példázza az a vicc, hogy mire költik az emberek az ebből szerzett jószágot, ami ebből vészel, ahogy ezt szokták mondani. Tehát easy come, easy go. Oké, mennyi idő alatt érhető el szerinted ez a fire ingatlanból? Mennyi idő kell ez?
2: Én azt mondom, hogy kb. 10 év. Szóval én ingatlanból szereztem a vagyomat, most is van nekem részvény, összesen van 2 részvény, a cég, amiben befektettem, ezek a Berkshire Hathaway, a Warren Buffettnak a cégei, amiben ő fektetett, és azt én hosszú távú, én nem daytrade-elek.
1: Bocsánat, nem ajánlás akart lenni, tehát amit elhangzik, ez ugye elmélet, ez a mi tapasztalatunk, a mi véleményünk, nem tanácsadásról van szó, tehát ha ezt, azt, amit itt hallasz, ha ezt beépíted, és abból nyersz, az a tied, ha buksz, az is a tied, tehát nem vállunk semmiféle garanciát azért, hogy ez másolható, vagy megismételhető, mi elmondjuk, hogy mi ezt hogyan látjuk. Egyébként jó magamnak is van elég, hát majdnem azt mondtam, elég széles, de nem annyira széles részvényportfólium, de azért egy, mit tudom, 20-25 elemből álló részvényportfólium nekem is van, ami szintén nyugdíjra, illetve ilyen biztonsági tartaléknak épül, úgyhogy ezzel egyetértek. Na, szóval az idő kérdést feszegettük.
2: Az idő a 10 évnél úgy, nekem úgy sikerült, és úgy, hogy teljesen hitelt, ahogy fel tudtam venni hitelt, és a hitelnek a hiteléből mind így tudtam minél hamarabb egy olyan vagyon, olyan passzív jövedelmet felépíteni, ahol elmondom a saját példámat, az első lakásonál úgy volt, hogy a Raiffeisennél volt nekem egy hitelkeretem, 1 millió forint. Össze megtakarítottam 1 millió forintot, az már kettő. 2 milliót kellett leraknom önerőt, egy 10 millió forintos Akácz utca, Akácz liget

0: Az volt a dolgom, hogy minél hamarabb természetesen visszafizessem a 34%-os kamatot, ez meg is történt, ezt meg tudtam csinálni olyan 6 hónapon belül, mert ugye én Airbnb-ztem a lakást, és így lett meg az első lakásom. De a alacsonyabb kamatozású hiteleket azt mindig megtartottam, és az volt a célom, hogy minél több hitelt vegyek fel, hogy ha most nézünk egy 10 éves skálát, hogyha ugye a Budapesten már kicsit magasabbak lettek az árak, ha vidéket nézünk, vannak bizonyos városok, ahol még mindig 8%-os nettó, 7-8%-os nettó hozamokat lehet hozni.
1: Adózás után?
0: Teljesen adózás, 15%-os SZIA.
1: Te minden költséget nem számoltál, üresen állást, karbantartás, stb. Azt nem számoltál ebbe?
0: Hát ebbe beleszámolok egy évi két hetes ürességet. Uh-huh. Szóval nem jó, többet, okay. De körülbelül két
1: jó, tehát valamennyivel számoltam.
0: Valamennyivel számoltam. Akkor így, ha azt nézik, hogyha 8% nettó, tegyük fel, ez 12 éven belül visszatérül a teljes összegünk. Most vannak panel lakások vidéken, amik 20 millió, Miskolc, Baja, Szolnok, csak egy pár, Békés Csaba például, ott ezek mind viszonylag jó városok, ahol jó árérték hozamban lehet kiadni a lakásokat, akkor itt, hogyha 10 évet nézünk, akkor 10-12 éven belül vissza tudom fizetni a teljes összeget, ugye a teljes hitelt. De nem én fizetem vissza, hanem a bérlő. De nekem figyelnem kell, hogy jó minőségű bérlőket találjak, akik rendszeresen fizetnek. Szóval azt nekem meg kell dolgozni, ez nem, nincs ingyen pénz, meg kell dolgozni érte, de ez egy nagyon jó út a FIRE, 10-12 éves FIRE-höz.
1: Mindjárt kiemelnék néhány dolgot, amit megüthette a fülét a hallgatóknak is. Ugye erre mondta az elején, hogy szét foglak szedni. Annyira nem egyébként, de azért mégiscsak érdemes megemlíteni, hogy említett az Airbnb-t. Akkoriban az Airbnb-nek a vételárakhoz képest volt egy igen brutál hozama. Tehát javíts ki a tévedek, de ilyen 20% körül itt ki lehetett sajtolni évente.
0: Igen.
1: Tehát hol vagyunk már ettől? Tehát Budapest, jó, tehát más városokban van Airbnb, ha van olyan vonzereje a helynek, mint Budapestnek mondjuk, majd azt is vegyük hozzá, hogy azért Miskolcra talán nem megy annyi turista, mint mondjuk Budapestre, tehát ezt is tegyük hozzá, de oké, ott még mondjuk ezt meg lehet csinálni, tehát el lehet érni egy magasabb hozamot, mert Budapesten ugye az átlagos hozam ingatlan bérbeadás, hogy jelenleg ez ilyen 4%, de ha nettóba számolunk, akkor 3-4% között tartózkodik. Tehát ebből lesz összerakni viszonylag nehéz, és ugye említed az Akác, mi volt a neve?
0: Akácliget.
1: Akácliget, igen, ismerem az épületet, abban én is adtam el több lakást. Hát az, amit te 10 millió forintért vásároltál akkor, az most 70? Tehát valami...
0: Igen, 65, egy stúdió.
1: Okay, tehát 6,5 szereződött az ár, még akkor is, ha a hitelkamat egyébként 6,5 jelenleg, meg ugye 3% az otthon tartal, egy kicsit más a pálya azért, mint valamikor volt, de majd ezt részletesen átbeszéljük úgyis. A következő kérdésem, hogy azt te az elején tudtad, hogy ebből egy rendszer lesz? Tehát, hogy ebbe úgy álltál bele, hogy te ebből vállalkozást építesz, vagy mint ahogy az átlag vállalkozó, vagy ahogy én csináltam annak idején, hogy hát majd lesz valahogy, és akkor vállalkozzunk. Te hogy álltál ez?
0: Bennem az volt, hogy ez annyira más vállalkozáshoz okoz képest, például egy étterem, egy büfé, ahol mindig a minőséget mindig fent kell tartani, és nagyon fontos, hogy a kaja szolgáltatás, hány vállalkozás van, ami nagyon emberigényes, és itt csak egy idézőjelben csak tisztán kell átadni egy kulcsot, és akkor 3-4 nap múlva visszakapod a kulcsot, és megint ki kell takarítani. Szóval viszonylag kevesebb ennek a felelőssége,
1: a szakmunka része,
0: mint nagyon sok más vállalkozás. Ez volt az egyik része. A másik része az, hogy amikor én béreltem lakásokat havi 80 000 forintért, egy szoba nappal is lakást, és én azt ki tudtam adni napi 20 000 forintért, akkor, és 1 millió volt a bruttó bevételem akkor, ez 18-19 éve, akkor egyértelmű volt, hogy itt láttam, hogy itt tudok skálázni. Hogy ezt nagyon kevesen csinálják akkor, és

0: nagyon tudok skálázni. Szóval ez, és mondtál egy érdekeset ezt, hogy akkor 10 millió volt, most meg 65-70 millió egy stúdió. Én úgy érzem, hogy az inflációt követően, meg a rendszerben, amiben vagyunk, és a bankrendszer, amiben vagyunk, én úgy érzem, amik most vannak 60-70 millió stúdió, újszerű vagy újépítésű lakások, én szerintem ez 5-6-7 éven belül ezek 100-120 milliós lakások lesznek. Szóval ki hol, melyik pontnál száll be, ugyanúgy érzem, hogy itt lesznek növekedések. Szóval hosszú távon, hogyha nézzük Magyarországot, vagy egész Európát, akkor az évi 8-9%-kal volt egy növekedés, szinte majdnem, hogy világszerte, és a másik része, amit sok FIRE témában nem említenek, hogy a tőke növekedést, ami akkor 10 millió volt, most 70, a hitel, amit én felvettem akkor, az ugye 8 millió forint volt. Szóval ha várok 8 évet, az ingatlan mondjuk tegyük fel akkor már 40 millió, vagy 35-40 millió, de a hitelem még mindig a fennmaradó 8 millió maradt.
1: Illetve csökkent, mert törlesztetted.
0: Plusz csökkent, de plusz a kamatok, azt most nem adtam hozzá, illetve igen, csökkent egy része, hogy itt a Kiyosaki method, a cash flow társasjátékban és azt tanítja, hogy hogyan lehet utána újból a bankba bemenni, egy friss értékbecslést kérni, kijönnek a bankból, megmondják akkor a jelenlegi értékét, és annak egy még magasabb hitelt felvenni, aszerinti hitelt felvenni, és abból vásárolni még egy lakást, vagy még kettő lakást. Szóval én ezt csináltam, ezért tudtam ilyen rövid idő alatt skálázni.
1: Mondjuk ez is a te sajátosságod, hogy az átlag magyar a hiteltől úgy fél, mint a tűztől. Ugye hát aki ingatlant akar vásárolni, az belátja, hogy másképp nem lesz esélye, de aki befektetésén nagyarányú hitelt használ, hát, olyan embert nem sokat ismerek, őszintén szólva, meg aki ezt úgy teszi, hogy ilyen hótnyugalommal, hogy akkor ez így működni fog. Na jó, tehát ez is egy olyan dolog, ami neked egy ilyen sajátosságot, tehát emiatt is tud sikerülni. Oké, nézem itt a kérdéseket, hogy mit nem érintettünk. Igen, fontos kérdés, hogy Airbnb per pillanat Budapesten nem. De akkor felmerül a kérdés, hogy akkor most hogyan faragnál hozamot az ingatlanokból? Uh-huh. Tehát flippingelnél, hosszú távra adnád ki, vagy van valami alternatív ötleted?
0: Most ugye moratórium van január 1-ig, utána ha nincsenek más változások, akkor elvileg visszamegy minden a normál karikavágásba. A 9. kerület még mindig viszonylag a ott a Calvin tér környéke, ott még januártól remélhetőleg ott lehet még Airbnb-zni. A 7. kerületben már csak a földszinten lehet frisseket kikérni januártól.
1: 8. kerület is hozott valami
0: 8. is most, igen, most döntik el, hogy akkor csak olyan házakban esetleg, ahol megvan az 51%-os SMS szavazat, uh-huh. hogy lehessen turistáknak kiadni. Lehet, hogy csak azok a házak fog, ez még nem derült még ki, ezt most szavazzák meg. A 6. kerület ugye ott semmi, ott nem, és a 5. kerület meg ott az épületeknek csak az 5%-a engedélyezi az Airbnb-t. Tegyük fel, hogy nem Airbnb-ből. Uh-huh. Én a külön szoba kialakításokat nézném, hogy külföldi diákoknak vagy diákoknak kiadni szobánként, szobaegységenként, mert nagyon ennek az ára nagyon felment, és itt van egy nagyon nagy rés, ami nincs kihasználva. Ha nézzünk egy 55-60 négyzetméteres lakást, ahol van három kicsi szoba, mondjuk a nappaliból is kialakítanak gipsz kartonból szobát, akkor azokat lehet 150 ezer forint bruttó, ugye benne van a közös költség, benne van a vízgáz, de 150 ezer forint per hóért kiadni. Uh-huh. Ott azért 450 ezer bruttó az elég szép pénz a három szobáért. Szóval én vagy ebbe vágnék bele, vagy vidéken ezeket a panel lakásokat is nézném, vagy még pluszban az Airbnb-t vidéken csinálni.
1: Uh-huh. Oké, okay. Köszönöm. Utolsó kérdés ebbe a blogba, hogy szerinted mik azok a hibák, amiket elkövetnek azok, akik a FIRE-be gondolkodnak ingatlanból?
0: Szerintem a legnagyobb hiba az a cselekvés. Nagyon sok ember egy fél évig gondolkozik, hogy hú, ezt lenne jól megcsinálni, azt kéne, akkor elkezdek egy vállalkozást, inkább elvét kiváltom, és nem haladnak, nem teszik meg azt az első lépést. Szóval nagyon sok, van is egy amerikai ingatlan guru, az a neve, hogy Chris Corner, egy olyan videót csinált, ahol mondta, hogy képzeld el, hogy te egy lakatlan szigeten vagy, és teljesen egyedül vagy, és látod, hogy 10 kilométerre van egy sokkal nagyobb sziget, és ahhoz, hogy te túléljél, neked egy kis hajót, valamit meg kéne csinálnod, és át tudsz menni a hajóra. Na most, hogyha az emberek ezt látják Facebookon, Instán, tegyük fel az 1000 embernek, ezt ki kéne vetítned minden nap, hogy te ezt mit csinálsz, akkor teljesen más, hogy szerkesztenéd meg ezt a hajót. Az emberek annyira félnek, hogy mások mit szólnak, mit gondolnak, a visszautasítástól való félelem, vagy az első lépésnek, a cselekvésének a félelme, hogy ez a legnagyobb dolog, ami miatt az emberek nem mernek belelépni, mert annyira félnek, hogy elvesztik is, amelyük van. Ez az első. A másik, meg visszatérek erre az aktív és a passzív jövedelemre, hogy az átlag ember, amikor dupla annyit keres, vagy 50%-kal több lesz a fizetése, akkor azt olyan dolgokra költi általában, ami nem hoz passzív jövedelmet, aminek az értéke nem megy fel, hanem lemegy. És én hozzátenném, nekem amúgy most 44 éves koromban nehezebb lenne, mint akkor, amikor 24 voltam, 25, mert megszoktam egy életszínvonalat, most sem költek ezek túl, azt hozzáadom, de akkor nem volt semmi luxus autó, semmilyen luxus óra, semmit nem költöttem pluszban magamnak, csak évente egyszer elmentem Ausztráliába, az volt mondjuk 1 millió forint, ott voltam 10 napot, az volt az egyetlen, amire költöttem, de minden mást 100%-ban visszaraktam, visszafektettem a lakásokba, és hitelt vettem fel mindig. Ezt kevés ember tudja, ezt kevés ember látom, hogy erre képes tényleg mindent félrakni.
1: Köszönöm szépen.
2: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető. Már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A KNH bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskolakezdési támogatást, még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Míg 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Szeged például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet stressz hormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinten nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Fear! Greed! Computer!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Jelentősen frissül a Volkswagen közkedvelt kishaszonjárműve. A keddi kompakt kis teherautó műszaki vonalon és kényelem szempontjából szinte teljesen megfiatalodott. Nagyobb központi infotainmentet, megújult műszerfalat, testre szabható, érintésérzékeny kezelőszerveket, vezeték nélküli telefontöltőt, új stílusú könnyűfékerekeket, dizájnos külső világítást és még számos izgalmas elektronikát építenek be megrendeléstől függően az autóba, amely flexibilisen alakítható személyszállító utastérrel és rövid, illetve hosszított tengelytávú teherszállító változatban egyaránt gyártásba kerül. A belső égésítő motorok mellett megjelenik a plug-in hibrid hajtáslánc. Ennek tisztán elektromos hatótávja eléri a 122 kilométert, de teli üzemanyagtankkal már 620 kilométer megtételére képes a lengyelországi gyártású kis teherautó. Ekközben a Volkswagen alaposan frissítette a teljesen elektromos ID. Buzz kis teherautó fedezeti szoftverét, sőt az ID. Buzz mellett valamennyi ID. Sorozat járműben beköszönt az új világ. Gyorsabbá és okosabbá vált az infotainment rendszer, a kezelőfelület átláthatóbb, és olyan új funkciókat kaptak a modellek, mint az automatikus töltésindítás, a V2L funkció, vagyis a külső elektromos táplálás, valamint a fejlett parkolási rendszer. A frissített szoftverek pontosabb sávtartást, automatikus sávváltást is lehetővé tesznek. A továbbfejlesztett vezetéstámogató rendszer révén az ID-k képesek a jelzőtáblák észlelésére és az autó automatikus megállítására piros lámpánál. A részletekről Kovács Andrást, a Volkswagen kishaszonjárműek magyarországi márkaigazgatóját kérdezzük. Szervusz, András!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is!
1: Nagy változás. Eddig sem volt rosszul felszerelt a keddi kis teherautó, illetve az ID. Buzzról meg majd mindjárt fogsz beszélni bővebben, miután az egy nagyon komoly elektromos autó. Kicsit meg is lepett, hogy miért kellett ennyire hamar hozzányúlni, de majd elmondod. De maradjunk a keddinél. A keddi szerintem az egyik legkedveltebb ebben a méretosztályban. Sok cég jár vele, ismeretségei körömben is van több ilyen, sőt, ennek van személyszállító változata is, és családok is vásároltak. Tehát egyszerűen egy nagyon kedvelt autó. Ennyire, hogy mondjam, nem volt korszerű, hogy gyorsan egy lépésben szinte mindent át kellett alakítani?
2: Hát a folyamatos fejlődés az az autóknak a sajátja, és ez a Volkswagen koncernnél is, és a Volkswagen haszonjárművek márkánál is így van, és most jött el az idő, hogy a keddiben a következő fejlesztési lépcsőt meglépjük, és ha már hozzányúlunk az autóhoz, akkor ezt olyan módon tegyük, ahogy annak értelme van, legyen külső-belső megújulás, és a szolgáltatásokban, felszereltségekben is legyen olyan új érték, ami valódi érték az ügyfelek számára.
1: Hát külsőre, szóval nagyon nem kellene szerintem hozzányúlni, mert nagyon rendben van, de nem is nagyon szaladta meg a ceruza.
2: Nem is itt volt a hangsúly, így van. Külsőleg inkább egy kicsit feszesebb, sportosabb, modernebb lett a kinézete az autónak, de a nagy változások azért nem itt vannak.
1: Na hát akkor halljuk, mert ugye az annyira elektronizált lett az autó, mint egy személyautó.
2: Így van, ez a változás, ez főleg a vezetőfülkében látszik, mind megjelenésre, mind szolgáltatásra. Egyből szembe tűnik, hogyha valaki megnézi az új keddinek a vezetőfülkéjét, a középen megtalálható hatalmas, majdnem 13 incses kijelző, érintőképernyős kijelző. Ez talán a legnagyobb a kategóriájában. és ezzel együtt egy digitális műszerfal költözött a Caddy-nek a vezetőfülkéjébe, ami azt jelenti, hogy a felületek azok digitálisak, ami azért jó, mert személyre szabható, minden sofőr és utas a maga ízlésének megfelelően tudja beállítani a képernyőt, a kormány előtt található kisebb, illetve a nagy képernyőt is.
1: Vezeték nélküli telefontöltő, ez ma már szerintem alapnak kéne lenni, nagyszerű, hogy van benne, bár nagyon sok telefon nem támogatja ezt, de mégis nagyon helyes, hogy ez bekerült. Az érintés érzékeny gombok, tekerőgombok, megvilágított felületek, arról mondjál valamit, mert általában ugye nem szoktuk szeretni, hogyha egy autóban minden érintés érzékeny, a hagyományos tekerő kapcsolható gombokhoz jobban ragaszkodunk.
2: És ez így van ebben az autóban is. A megfelelő kombinációját kell megtalálni a gomboknak és az érintőképernyőnek. Ez a Caddy-ben úgy valósul meg, hogy a kormányon hagyományos gombokkal, rendes visszajelzést adó hagyományos gombokkal tudjuk irányítani az autót, míg a középső képernyőn egy nagy érintőképernyő található. Ennek előnye az, hogy nincsen kőbevésve az, hogy milyen szolgáltatásokat tudunk elérni ezen a képernyőn, egy-egy szoftverfrissítéssel, akár a levegőn keresztül távoli szoftverfrissítéssel fejleszthető az autónak a szolgáltatási színvonala, új funkciók érhetők el. Ez a fizikai gombok kapcsán nehezen megvalósítható, de nagyon fontos, hogy azok a kezelő elemek és azok a kezelő funkciók, amik a biztonságos vezetéshez szükségesek, azok könnyedén, ergonomikusan elérhetőek legyenek. Ez az ergonómia, ez a könnyű vezethetőség, az intuitív használata az autónak, ez a Volkswagennek mindig is sajátja volt, és ez a Caddy-ben jelenik meg talán az egyik legjobb módon.
1: Azt is mondhatjuk, hogy akkor teljesen digitalizált lett a Caddy mostantól?
2: Mondhatjuk, hogy digitalizált lett, megfelelő interfésszel az emberek számára, ahol gombok kellenek, ott gombokkal, ahol érintőképernyő, ott érintőképernyő.
1: Mennyiben másolta a gyár a személyautóit? Tehát minden gomb kapcsoló ugyanoda kerül, mint például egy Golfban?
2: Hát hasonló helyen van, így van. Tehát az ergonómia az hasonlóképpen jelenik meg a személyautókban és a hasznosjárművekben is. A Caddy-ben, hát amikor először megláttuk ezt az autót, akkor már éppen azon gondolkoztunk, hogy kicsit nem túlzás ez egy hasznosjárműnek, hiszen ez a vezetőfülke, ez egyértelműen egy személyautós vezetőfülke. Néhány évvel ezelőtt, nem mondom, hogy prémium kategória, de felső kategóriás személyautók nem néztek ki így, nem rendelkeztek ekkora kényelemmel és ekkora funkcionalitással.
1: Hát a kényelemet említed, akkor el kell mondanunk, hogy ebből van a Caddy-ből személyszállító változat is, és flexibilisen átalakítható utastérrel, ez mostantól kezdve legalábbis ezt ígéri a gyár. És hát vannak rövid és hosszú tengelytávú változatai, vannak pupos, emeletes, magasabb kialakítások is, például a kerekesszékek számára, amelyet egyébként Nyugat-Európában nagyon előszeretettel alkalmaznak.
2: Tehát és mi is kínáljuk, ezt felépítménygyártó partnereinken keresztül, de a márkakereskedésekben megrendelhető módon az ügyfelek számára egy autóként szállítva rendszeresen adunk el ilyen autókat, ahol akár emelőliftes, akár rámpás megoldással a kerekesszékes utasok is beszállhatnak az autóba hátra.
1: Facelift-ről beszélünk, tehát a gyártás óta eltelt idő után mindig hozzá nyúl egy gyár egy autóhoz, a közben eltelt idők alapján csiszolja a külsejét, a technikáját, a technológiáját, mi egyebet, egészen addig tart ez a dolog, amíg az új modell meg nem jelenik. Ez a mostani facelift érinti azért a hajtásláncot is.
2: A hajtásláncot nem érinti olyan nagy módon. A TDI, TSI, illetőleg a hibrid, plug-in hibrid motorok érhetők el a Caddy-ben. Hát azt gondolom, a plug-in hibrid motor ebben a második generációban az 1.5-ös TSI motorra épülő és azt elektromotorral kiegészítő hajtás az egy nagyon kedvező opció a vásárlóink számára. Szerintem elsősorban Magyarországon a személyautó kategóriában, ennek főleg talán adózási okai vannak, de a kis haszonjármű kategóriában is elérhető.
1: Egyébként nem csak a méretosztályban, hanem az autóiparban a plug-in hibridekhez társított hatótáv az nagyon döntő. Ez sokat nyom alatba, hogy egy autó tisztán elektromos hajtással mennyit tud menni. Hát 122 kilométer az a felső osztályba tartozó hatótáv. Tehát ma ezt a szintet még mindig kevesen ugorják meg. Az általános az a 80, 60, 80, 70, 90 kilométer. Aztán a 100-110 közeleti, de 122-ről nagyon nem lehet olvasni.
2: És ez így volt a Caddynek az előző generációjában is, és ez a facelift teszi lehetővé, hogy ezzel a megemelt elektromos hatótávval tudják használni az ügyfeleink az autót. 120 kilométer, még a téli, nehezebb, hegyvidékes környezetben is akkora hatótávot tesz lehetővé, ami egy városi ingázásra, munkába járásra, városon belüli használatra gyakorlatilag szinte 100% üzemidőben lehetővé teszi az elektromos hatótávot, hogyha valaki tudja otthon vagy a munkahelyen tölteni, és egyébként meg a benzinmotor kiegészítésként azt a biztonságot tudja adni, amikor akár hétvégén, akár nyaraláshoz, akár bármilyen váratlan útra kell használni az autót.
1: A gyár előszeretettel hirdeti a flexibil modell változatot, ugye ez egy 5 személyes autó, tehát személyszállító autóról beszélünk, amely percek alatt átalakítható 2 személyes furgonnál.
2: Hát a percek az leginkább másodpercek.
1: Tehát azért elég érdekes ez a dolog.
2: Ez egy nagyon, nagyon különleges koncepció, nagyon szeretjük ezt a modellt, mert ez egy alapvetően alaphelyzetben egy 5 személyes autó, aminek a második ülés sora, ahol a 3 ülés található, egy mozdulattal, bocsánat, 2 mozdulattal fölhajtható, és az egész üléssor az első ülések mögé egy válaszfalként hajlik, és ott bekattan, és onnan kezdve a raktere az autónak teljes egészében áruszállításra használható, hogyha pedig több utas érkezne, akkor egy mozdulattal ez visszaállítható. Tényleg másodpercek kérdése az átalakítás. Nagyon, nagyon jól használható, nagyon sok funkcióra használhatóvá teszi az autót, még inkább, mint korábban. Talán nem árulok el titkot, hogy a rendőrség is a helyszínelő autóinak ilyen autót választott, látta azt a fajta flexibilitást, ami szükséges számukra.
1: Ebben a facelift-ben nem nyúlt a gyár egyébként magához a rakterülethez, tehát az változatlan, a kialakítása is, a befogadó képessége is, és hát azért mondhatod, hogy a motorokhoz annyira nem kellett hozzányúlni, de azért eltelt néhány év a gyártás kezdet óta, és azóta némileg szigorodtak az uniós kibocsátási normák.
2: Így van, a raktér nem változott, tehát a raktér az ez a 4 köbméter körüli raktér, rövid, hosszú tengelytávban kisebb, nagyobb, és a motorok kapcsán pontos, amit említettél, az a fejlesztés, ami az előírásoknak megfelelően szükséges volt, az természetesen megjelent, és az Euro 6 legújabb előírásainak megfelel természetesen mind a TDI, mind a TSI, mind a plug-in hibrid hajtásláncunk.
1: És gondolom megmaradt az 1500 kg-os vontatási lehetőség is.
2: Így van, a vontatásban nincsen különbség.
1: Ahogy bevezetőben említettem, hogy a Caddy megújítása csak egy lépés volt a sok közül. A másik nagyon fontos lépés, és ez egy óriási lépés, hogy az ID Buzz, amely egyébként egy elektromos furgon, Volkswagen furgon, ott is nagyon jelentősen belenyúlt a gyár az autó működésébe, olyannyira, hogy végre elérhető lesz egy csomó dolog a távolból, tehát annyira digitalizáltá vált, és annyira frissült a szoftvere, mint hogyha új autóval találkoznánk a volán mögé ülve. Nem csak az, hogy 4-5-ször gyorsabb lett az infotainment rendszer az előd modellhez képest, hanem elképesztő sok minden megváltozott. Tehát olyan, hogy külső áramforrása is képes az autó, hogy egy komoly vezetéstámogató rendszer települt az autóba, vagy települ, persze ez majd távolról fog megtörténni, szóval annyira jó dolgokat lehetett erről olvasni, hogy mesélj már róla, hogy miért kellett egyébként ennyire mélyen belenyúlni az átalakításba.
2: Nem kellett, nem azért csináltuk, mert kellett, hanem azért, mert úgy érezzük, hogy ezzel is egy olyan plusz értéket tudunk adni az ügyfélnek, ami élvezhetőbbé, biztonságosabbá teszi az autónak a használatát. Ez nem egy facelift, ez egy modellévváltás, és kihasználtuk azt a lehetőséget, ami az elektromos autókkal, a szoftvervezérelt autókkal érkezett el hozzánk, hogy az autó szoftverét sokkal drasztikusabban, sokkal alapvetőbb módon is lehet változtatni egyik évről a másikra, mint egy hagyományos kialakítású, felépítésű, tervezésű autóban. Úgyhogy itt a 2027-es modellévű ID Buzz-ról beszélünk, aminek egyrészt, és talán a legfontosabb központi eleme az új szoftvernek a megjelenése, a 6.0-as ID szoftver, ami egy nagyon különleges, vagy egy nagyon új megoldás a Volkswagen berkén belül, de nem csak ez történt, hanem megjelent egy új akkumulátor, a kis akkumulátorunkat egy 58 kWh-s LFP akkumulátor váltja, aminek a hatótávja 320-350 km között van. Ezek mellett természetesen megmarad a hagyományos nagyobb akkumulátor az NMC technológiával, a rövid tengelytávnál 79, a nagyobbnál 86 kWh-s kapacitással, ezek nettó kapacitások. A csúcsmodell továbbra is a GTX modellünk, ami egy nagyon erős 350 lóerős hajtást kínál, összkerékhajtással és nagyon különleges dizájnnal, de emellett az összkerékhajtás elérhető lesz a kárgó változatban is, illetve az egyszerűbb személyautó változatokban is, és megjelenik még jó néhány egyéb szolgáltatás. De talán még két dolgot mondanék, ami nem a szoftverhez kapcsolódik. Az egyik, hogy figyelve az ügyfelek visszajelzéseire, a kormányon visszatérnek a fizikai gombok, tehát a haptikus visszajelzésű gombokra nagyon vegyes volt a visszajelzése és a reakciója az ügyfeleknek, és a hagyományos jól bevált kormánnyal térünk vissza az ID Buzz-nál is. Illetőleg elérhető lesz az ID Buzz-ban a jó étcsomag és a kempingmód, ami azoknak az ügyfeleknek kínál megoldást, akik az autóban kívánják tölteni az éjszakát a természetben. Beépített ágy funkció van az autóban lehajtható ülésekkel, illetőleg a kempingezéshez szükséges beállítások, például az egész éjszakára működőképes hűtés, fűtés érhető el az autóban.
1: Ugye a legfontosabb szoftver újdonságok közé tartozik például a Connected Travel Assist, tehát továbbfejlesztett vezetés támogató rendszer. Eddig nem ezt tudta ez autó, mint amit most ez a tudta.
2: Így van. Ez egy nagyon különleges, hogy mondjam, közösségi megoldása a vezetés támogató rendszernek. Ez is érkezik az új csomagban. A Travel Assist egy jól működő vezetéstámogató rendszer már évek óta a Volkswagen márkánál, ami a sávtartást, illetőleg a távolságtartó tempomatot ötvözi, és a beépített térképnek, illetve a kamerának megfelelően állítja a vezetési paramétereket, kanyar előrejelzést, tábla felismerést, tehát maximális sebesség felismerést tud kezelni, és ennek megfelelően tudja irányítani és sávban tartani az autót. A Connected verzió az ennél egy picit többet tud, felhasználja a többi autósnak az információit egy adott úton, és hogyha nincsen megfelelő felfestés az úton, vagy nincsen megfelelő táblajelzés, vagy a látási viszonyok nem teszik lehetővé, hogy a kamera képpel tájékozódjon az autó, akkor a felhőből egy központi adatbázisból az úton előttünk haladó hasonló szoftverrel ellátott autóknak az információit felhasználva tudja például egy kanyar előtt előrejelezni, hogyha dugó vagy baleset alakul, és tudja csökkenteni a sebességet.
1: Ugye részben interneten keresztül érkezik a szoftverfrissítés bizonyos modellekhez, a nagyon régiekhez csak a szervizben lehet ugye hozzáférni, az újaknál pedig teljesen automatikusan háttérbe zajlik majd ez a frissítés.
2: A frissítés, hogy melyik modellekre érhető el, azt a szervizben a kollégák meg tudják mondani, de a régebbi hardverekre, régebbi autókra azért alapvetően ez a szoftver nem lesz elérhető. Ennek oka az is, hogy ez egy alapvetően új szoftver, tehát az eddigiektől eltérően ez egy Android alapú szoftver, ami jól bevált egyébként már az autóiparban.
1: És ez ugye azt jelenti, hogy mostantól kezdve a mobiltelefon integráció az is teljesen megvalósítható.
2: Szerintem eddig sem volt gond a mobiltelefon integrációval.
1: Csak a távoli nyitás, meg ilyesmi az most lesz.
2: Ez a szoftvercsomagnak a része, ennek jogi és egyéb kérdései is vannak, de egy megfelelő Volkswagen Connect-es szerződéssel különböző csomagjaink vannak, 2-10 évig tartalmazza az autó ingyenesen, utána pedig előfizethető jelleggel. Például a távoli nyitás, zárás, klimatizálás, ezek elérhető funkciók lesznek, de ezen kívül még rengeteg más funkció is elérhető lesz applikáción keresztül. Egy dolgot még kiemelnék, érkezik a digitális kulcs, ami azt jelenti, hogy a mobiltelefonunkat tudjuk az autóban kulcsként használni, ezzel tudjuk nyitni és elindítani is az autót. Ez nem csak az NFC technológiát, hanem egyéb biztonságos technológiákat is használ. Ennek segítségével például könnyen oda tudjuk adni az autónkat, kölcsön tudjuk adni az autónkat akár családtagunknak, akár barátainknak, úgy is, hogy fizikailag nem vagyunk ott, csak átküldünk a telefonjára egy kulcsot, ami kinyitja az autót és használhatóvá teszi.
1: Szuper. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Kovács Andrást, a Volkswagen kishaszonjárművek magyarországi márkaigazgatóját hallották.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Ha mindannyian nem is vagyunk vele tisztában, azt a körülöttünk zajló riasztó történések alapján a legtöbbünk sejtheti. Az autóvezetők adatai a legértékesebbek. Az Egyesült Államokban nemrégiben kipattant botrány és országos vizsgálat alapján bizonyossá vált. Az autóiparban valóban léteznek aggasztó szervezett agyagyűjtési törekvések. A modern, okos járművekben kötelezően előírt rendszerek, mikrofonok, szenzorok, kamerák pedig teszik a dolgukat, folyamatosan gyűjtik a vezetési szokásainkat, a vezető hangulatát, arckifejezését. Mi több, egyes autógyártóknál állítólag tetten érhető a szexuális irányultságunkra vonatkozó adatgyűjtési szándék is, amelyet ismeretlen tartalmú adatcsomagokban továbbítanak az eSIM hálózaton keresztül a gyártók szervereire. A kialakult helyzet jelentős kiberbiztonsági kockázattal jár, és szoftveres sebezhetőséget jelent, mert a gyártók utólag távolról lekapcsolhatnak funkciókat, vagy fizetőssé tehetnek, és ha a gyár csődbe megy, az autó használhatatlan válhat. Ráadásul a rendszerre épülő biztosítói adatgyűjtés az autóipari digitalizáció egyik leggyorsabban növekvő ága. A biztosítók pedig vagy maguk férnek hozzá a megfigyelési adatokhoz a saját telefonjainkra letöltött applikáción keresztül, vagy megvásárolják azokat közvetlenül a gyártóktól. Ha pedig a biztosítótársaságok másodperce pontosan tudni fogják, mikor merre járunk, hol parkolunk és milyen stílusban vezetünk, a rejtett adatgyűjtés kétélű fegyveré válik a magánszféránk elvesztésével. A következő beszélgetést figyelemfelhívásnak és nem rémhínterjesztésnek szánjuk. Azonban akkor tesszük a legjobbat, ha nagyon körültekintők vagyunk a járműválasztáskor és annak üzemeltetése során. Az ördög ugyanis nem alszik. A digitalizáció legnagyobb politikai és társadalmi kockázata ugyanis a magánszféra elvesztése és a kormányzati, valamint a vállalati kontroll növekedése. Vendégünk Nezsik István, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének ügyvezető elnöke, aki egyben az autós nagy koalíció elnöke is. Köszöntelek a stúdióban. Szervusz!
2: Köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Kicsit hosszúra nyúlt ez a bevezető, de muszáj voltam jobban oda tenni, hogy miről is lesz szó, mert kicsit bonyolult, és kicsit veszélyes, és kicsit, hogy mondjam, képlékeny, lápos ez a terület. És miután te vagy a gazdája a magyarországi autógyárak képviseletének, te vagy az elnöke ennek a szervezetnek, amely egyesíti az összes gyárat, a gyári képviseletet, úgy gondoltam, hogy ezt a magas labdát neked dobom föl.
2: Menjünk sorba, jó? Tehát 2020 óta van egy olyan lehetőség, hogy fekete dobozt építenek be minden gépjárműbe, ahol egy csomó adatot gyűjtenek rólunk, de ennek megvan a időintervalluma, hogy visszamenőleg mennyit tárol a rendszer. Tehát én úgy gondolom, hogy azok az adatokról, amiről te beszéltél, hogy visszamenőleg nagyon sok adatot, éveket, bármit, ez szerintem ilyen nincsen, eleve nincs ilyen háttértároló kapacitása a világon senkinek, hogyha belegondolsz, hogy van 1,7 milliárd jármű, és elkezdünk mindenféle adatot róla gyűjteni. Az igaz, hogy az Európai Unióban és a világban van egy törekvés, hogy 2050-re egyetlen egy halálos közlekedési baleset se történjen, illetve a balesetek elemzéséhez, a valós tényleges kivizsgáláshoz nagyon hasznosak azok az adatok, hogy mi történt abban az időpontban, abban az időszakban, amikor a baleset bekövetkezett, és valóban az egy fontos dolog, hogy te az utat nézted, vagy melletted a telefont, vagy a melletted ülőt, hogy mennyire vagy képes koncentrálni. Ugye az elmúlt napokban jelent meg ugye az Autós Nagy Koalíció figyelemfelhívó különböző szintű ajánlása, hogy Ugye nagyon sokat beszélünk sok mindenről, többek között a tudatmódosító szerekről, és ebben a nagyon meleg nyári időszakban a fáradtság az ugyanolyan tudatmódosító, mint bármi más. Tehát fontos az, hogy a jármű az érzékelje, hogy te a vezetési képességed birtokában vagy, vagy nem, és az egy nagyon fontos dolog, hogy erre a jármű segítsen korrigálni a hibáidat.
1: Szóval, ugye európai információnk nincsen, ez egy amerikai, ott egyébként eléggé zajos most már a közélet, erről, úgy tudom, már bírósági ügy is van ebből, de ha először Európánál maradva. Valóban az Európai Unió nem írt elő folyamatos telemetriai működést, tehát folyamatos adatszolgáltatást, viszont az EDR rendszer, a fekete doboz, az baleset esetén, de csak akkor elküld bizonyos információkat a segélyszolgálatnak, többek között a 112-nek. Így aztán működésbe lép a mikrofon, meg a többi. A másik a fedélzeti üzemanyag fogyasztás figyelő. Hát ez a rendszer viszont működik, de ez is csak olyan információkat küld tovább a gyárnak, ami tényleg teljesen műszaki alapú. Tehát ha azt vesszük, hogy a GDPR, az unión belüli adatvédelmi rendszer sem tenni lehetővé, de maga technikai előírás sincs, így azt is mondhatjuk, hogy jelen pillanatban Európában ilyenről nem tudunk, amit a bevezetőben mondtam.
2: Hát én úgy gondolom, hogy talán nincs is. Tehát Amerikában sok minden megtörténik, Amerikában nagyon sok mindenből csinálnak úgy pert, hogy kikerekedett szemmel nézzük, hogy ilyen létezhet vagy létezik. Én változatlan azt mondom, hogy olyan jellegű adatgyűjtést a gyártók biztos, hogy nem tesznek, ami személyiségi jogokat sértene. A balesetekre vonatkozó adatgyűjtés az, miután ugye ez része a járműnek, és ez egy kötelezettség is a gyártók részéről, ez valóban megtörténik, de itt beszélgetünk az utolsó egy-két percről, és utána törlésre kerülnek az adatok folyamatosan, tehát semmilyen fajta folyamatos adatgyűjtés nincsen, illetve hát van a jármű üzemeltetésére vonatkozó adatok, gyorsulás, fékezés, műszaki adatok, illetve még egy nagyon fontos dolog van, és ez a szervizeléssel kapcsolatos adat, hogy amikor nekünk például vannak különböző előírások. Két évente, ugye ez az egyik gumicicám, hogy két évente fékfolyadékot kell cserélni minden egyes járműben, annak érdekében, hogy a fékhatást folyamatosan biztosítani tudja a jármű, és tudok olyan autóról, aki az életben nem ment el fékfolyadék cserére, és 10-12 év után sem, csak panaszkodik a tulajdonos, hogy már nem fog úgy a fék, mint régen.
1: Pedig ugye a vízpárát fölveszi a fékfolyadék, és azért kell két évente, hiszen a víz nem nyomhat össze. Tehát azért romlik a hatás nagyon gyorsan. Egyébként pedig még visszatérve erre a dologra, hogy már műszaki szempontból azt mondják, és technikailag igazolható, hogy ezek az e-core rendszer, meg ez az egész információs bázis az autón lévő antennára van rákötve, és a GPS-t használja. Tehát amennyiben valaki az antennáját kiiktatja, mondva, hogy megvédi magát az információ lehívásától, így elég nagy problémát okozhat például a műszakvizsgán, hiszen nem fog átmenni. Erre szükség van. Illetve vannak olyan autók, amelyeknek a saját számítógép rendszere letilthatja az egész üzemet, tehát hiba üzenetként egy vész működtetést indít be, tehát nem fog működni. Az okoskodók szerint persze ez is arra mutat, hogy lám-lám, mégiscsak szükség van erre az információs hálózatra, de hát igazából ennek műszaki háttere van.
2: Hát azért én megfordítanám ezt a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha én egy olyan közlekedési baleset részesévé válok, ahol nincsen más szereplő. Vihar van, kidől elém egy fa, a fának nekiütközök, elvesztem.

0: Tehát én azt gondolom, hogy sokféleképpen lehet ezt a dolgot magyarázni, de legyünk optimisták, feltételezzük azt, hogy a segítségről beszélünk, és akkor lehet, hogy ennek az egésznek egy más gondolatsor mentén nagyon nagy előnye lehet, és soha ne legyen rá szükség.
1: Ez az amerikai alapítvány egyébként, amely nagyon komoly vizsgálatot folytatott az egész ország területén az Egyesült Államokban, nagyon komolyan körbejárta ezt a dolgot, és hát elég megalapozottnak tűnik az az információ bázis, amire megalapozták ezt a vádat az autógyárakkal szemben, hogy a járműipari digitalizáció az teljesen kétélű fegyver, és hogy úgy fogalmazott a szervezet vezetője, hogy minden új autó egy kerekeken guruló adatvédelmi rémálom, ugyanis nagyon komoly, folyamatos adatgyűjtést folytatnak a mai okos autók, ezeket az adatokat föl is használják. Az, hogy melyik autógyártó milyen szinten, az egy másik dolog, mindjárt majd fogok mondani példákat. Viszont az is biztos, hogy 2030-ra egy 750 milliárdos értékű üzleti világgá alakul az adatszerzés a járműgyárakon belül, vagy járműiparon belül, és a legutóbbi időben már a biztosító ágazat robbant erre rá, hiszen nagyon jól hozzá tud férni olyan információkhoz, amellyel lehet szépen egyénre szabni a biztosítási díjakat.
0: Ez nem biztos, hogy baj. Tehát én azt gondolom, hogyha az én kockázat elemzésemből az jön ki, hogy én egy gondosan vezető, szabálytartó ember vagyok, és alacsony kockázatot jelentek, akkor lehet, hogy nekem a kötelező és kaszkó biztosításom ez miatt olcsóbb lesz. Ugye jelen pillanatban az zajlik, hogy kötelező biztosításnál például mi kockázati tőketársaság tagjává válunk, az a közösség fogja ugye a bevételekből a kártalanítást megoldani, aki a kockázati tőketársaság tagja, viszont nem lehet egyénre szabni, hogy én gondos vagyok, nem vagyok gondos, és csak akkor szokott ez megjelenni, amikor kárkifizetés történik, és akkor gondolják újra, hogy hova árazzák a következő biztosítási időszakot az miatt, hogy én kárt okoztam másnak, vagy akár ugye a kaszkó esetén önmagamnak.
1: Az amerikai alapítvány szerint egyébként az az ígérete az autóiparnak, hogy kevesebb lesz a baleset, hogy ezeket az információkat begyűjtik, ez ugye erősen sántít, hiszen a valóságban a tulajdonjog átalakítása jön létre bérleti joggá, a gyártók utólag szoftveresen kapcsolhatnak le, vagy tehetnek fizetősi appokat, vagy funkciókat, és végső esetben akár mozgásképtelenné tehetők az autók, akár a hatóság fölkérése is.
0: Akkor menjünk sorba, jó? Tehát az, hogy mozgásképtelenné tehető vagy nem tehető a jármű, ugye ez egy érdekes kérdéskör.
1: Lopásoknál volt már példa.
0: Így van, tehát ez egy, vegyük ki ezt a dolgot. Egyébként az lenne az én logikám szerint a célszerű, hogy az autóba számítógépeket idézve a vasba tegyünk be minden olyan érzékelőt, funkciót, lehetőséget, amit utólag, amikor veszünk egy autót, vagy nincsen rá pénzünk, vagy nem gondolunk rá, vagy fejlődik a világ, és fejlődik a felhasználói készségem, és gyakorlatilag veszek bele az elején néhány extrát, de meggondolom magam, mert több kéne, és utólag nem lehet beépíteni. Itt meg egy előfizetéses rendszerben egyre több autógyártó tesz elérhetővé. Nagyon sok olyan funkciót, ami utólag lehet, de az határozott véleményem, és határozottan állítom, hogy az autó menetképességét ezek az applikációk nem befolyásolják, kivéve az, hogyha valamilyen fajta hatósági elvárás van erre vonatkozólag.
1: Szóval itt a biztosító és az autóipar összefonódásáról annyit mondanak Amerikában, hogy ez a rendszer figyeli a például a vezetői szokásokat, hirtelen fékezéseket, gyorsításokat rögzíti, a kanyarodási dinamikát, a vezetés időpontját. Ha például éjjel 1 és 4 óra között vezet valaki, az plusz büntetőponttal jár, hiszen akkor a legnagyobb a kockázata a vezetésnek. Az úttípusok sem mindegy, hogy hol vezet, milyen módon valaki, és a telefonhasználatot is rögzítik, és ezekhez az adatokhoz, ha hozzájutnak, akkor személyre szabhatók lesznek ugye a biztosítási díj.

0: De hogyan tehetik ezt meg? Két módon. Az egyik az, hogy a telefonra telepített biztosítói applikáción keresztül, ez az egyszerű, vagy a biztosító maga megvásárolja az adatainkat az autógyártól. És erről beszéltem, hogy ez 2030-ra körülbelül 750 milliárd dolláros üzletággá fejlődhet. Mindenesetre a magánszféra teljes elvesztése ez problémás lehet, és illetve az, hogy a hatóságok is hát eléggé benyomulhatnak a magánszféránkba. Az alapítvány szerint egyébként több autógyár konkrétan meg van nevezve. Én most itt nem fogom elmondani, de jelzem. A legrosszabb adatkezelők közé tartozik X. Ez a szexuális aktivitást, genetikai adatokat és egészségügyi információkat is gyűjthet. Y. Fenntartja a jogot a szexuális életre vonatkozó információk feldolgozására. Z. Az egyetlen márka, amely az összes vizsgált adatvédelmi és biztonsági kategóriában megbukott, és a W hatóságoknak és bíróságoknak is kiadják az adatokat formális megkeresés nélkül is. Hát ez egy eléggé rossz sor. Várnám, hogyha ismernénk is pontosan az autómárkákat. De hát vannak német márkák felsorolva, amerikai márkák, ázsiai márkák és európai márkák is, amelyek hát elég súlyos kritikát kaptak. Érdekes például a Suzuki nincs közte. Csak ezt azért mondom, mert az egy pozitív kivétel.
1: Hát amiket felsoroltál, én nekem nagyon nagy fantáziám van, de alapvetően ugye az Európai Unió adatvédelmi törvényei alapján ez egy elképzelhetetlen történet. Tehát az Európai Unió GDPR-ral védett adattörvényével nem tudhatja senki, hogy ki a tulajdonos, nem lehet összekapcsolni a rendszámot és az alvásszámot, nem adható, nem továbbítható ez az adat. A tulajdonosra vonatkozólag semmilyen fajta adat nem adható ki, és innentől kezdve ez a történet Európában biztosan nem létezik, mert ugye abban a pillanatban, amiről te beszélsz, hogy kiadja a gyártó a biztosítótársaság felé, abban a pillanatban olyan pereket akasztal az Európai Unió a gyártó nyakába, hogy nincs az a pénz, amit kifizetne.
0: Az ösztön bevezeti az Európai Unió a digitális személyi igazolványt, ID-t, és éppen személyesen Ursula asszony terjesztett elő egy törvényjavaslatot, amely szerint még idén szeptembertől csak digitális módon lehessen internetezni, tehát felfedve az adatainkat, és csak a digitális ID-vel lehessen telefont vásárolni. Gyakorlatilag mindenütt, bárhol megjelenünk, a digitális azonosítónkkal kell kinyitni egy ajtót, és csak úgy kapunk különböző jogosultságokat. Hát az autó működtetéséhez akkor így adott lesz a digitális elérhetőségünk.
1: Én ezt értem, csak fizikailag ezt harmadik személy felé nem lehet továbbítani.
0: Én nem állítom, hogy így van Európában, ez amerikai, ez amiről beszélünk. Ugye Európa mindig kivétel, hiszen itt élünk, meg hát van az a helyzet, de azt mondják az amerikaiak, hogy jobb, ha vigyázunk, és korlátozható az applikáció, például ne telepítsük az autógyári telefonos alkalmazását, vagy vonjuk meg tőle a helyadatok és a névjegyek elérését. Ez az első. A második, tiltsuk meg a megosztást. Keressük meg az autó infotainment központi rendszerében az adatvédelmi beállításokat, és kapcsoljuk ki a data sharing, vagy az adatmegosztás opciókat. És hát óvatosan a telefonnal javasolják, a Bluetooth-on vagy kábelen csatlakoztatott telefonoknál ne engedélyezzük a névjegyzék, az SMS-ek és a hívás napló szinkronizálását. Ezzel kivesszük a szelet a vitorlából.
1: Tehát akkor van rá megoldás, csak rajtunk múlik, hogy mi történjen.
0: De minden esetre kicsit horrorisztikusan hangzik azért ez a dolog, és mondhatnánk pestiesen szólva, hogy nem zörög a haraszt. Itt gondolom Magyarországon nem élünk még ilyen helyzetben, Európában sem, de hogyha Amerikában már ilyenek megtörténhetnek, és ott egész magas szintig megy a balhé, gondolom, hogy előbb-utóbb itt is felbukkanhat hasonló ügy.
1: Reméljük, hogy nem. Tehát én feltételezem, hogy ugye Európában sokkal korábban voltak adatvédelmi törvények, mint Amerikában, sokkal komolyabban veszik, sokkal komolyabb vizsgálatok vannak ezzel kapcsolatban. Én nem félek ettől, és hát az autó adatgyűjtéséhez azért, még egyszer elmondom, nagyon fontos, hogy ne tudjanak minket becsapni, ugye erre vonatkozólag van a fekete dobozban például a kilométer óra rögzítése.
0: Ez nagyon helyes.
1: Hogy már ne lehessen manipulálni. Én szerintem egy nagyon jó dolog, hogy az autó, és nem egy és nem két márka van már olyan, hogyha azt észleli, hogy én nem vagyok a vezető képesség birtokában, akkor szép lassan lelassít, az oldalirányú forgalmat figyelve szép lassan kiáll az út szélére, és automatikusan segítséget hív. Úgyhogy én kaptam egy agyvérzést, és elvesztettem a vezető képességet, ezen az életem múlhat.
0: Ilyen reklámban tehát, is egyébként egy európai német márkának az autóját, és nagyon meggyőző, én a családban is beszéltünk erről, hogy milyen jó lenne egy ilyet valakinek venni, mert ráférne egy ilyen biztonságú autó. De hogyha ezt az árnyoldalát is megnézzük, akkor az ember elgondolkodik rajta.
1: Hát ha az ember nem csinál olyat, aminél az adatait félteni kell, akkor nincs ilyen ügy. Tehát én azt gondolom, hogy mindig túl gondoljuk ezeket a dolgokat. Én azt hiszem, hogy egy átlagos magyar polgár használ egy autót, akinek nincsenek olyan dolgai, amik veszélyt jelentenének rá ilyen szempontból, akkor ezeket persze érdemes beszélni, érdemes róla figyelni. Nem tudom, hogy melyik rosszabb, hogy nem engedélyezek neki adatot, és az autó nem tud értesíteni vészhelyzetben értesítendő családtagot. És azért sajnos voltam én olyan közlekedési balesetnek hallomásból tanúja, ahol sajnos elment a baleset résztvevő, mire megtalálták a rokont, aki kellett volna, hogy tudja, hogy mi történik.
0: 10 másodpercünk marad. Ezek szerint akkor te nem tartasz ettől a problémától, hogy ez begyűrűzhet?
1: Nem.
0: Nyugodt vagy.
1: Én nyugodt.
0: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Önök Knezsik Istvánt, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének ügyvezető elnökét, az Autós Nagy Koalíció elnökét hallották. Műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom Önöket a rádió elé ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
2: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak, 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. Körültekintésre kérte a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazás szervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megért írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligencia használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézniük egy sorozatból a változás kimutatásához.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is felhőtlen vagy derült napos száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad. A maximum 30-36 fok között valószínű. Holnap is derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél többfelé mérsékelt marad, reggel 12-18, a legmelegebb órákban 33-38 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: a Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Ha a 2000-es évek elején rendszeresen jártunk bulizni Budapesten, jó eséllyel mi is feltűnhetünk valamelyik parti fotón. Ezt a különleges korszakot idézi fel a Vaku viharban a magyar partifotózás Pixel Zajos hőskora a 2000-es évek elején című pop-up kiállítás a Magyar Zeneháza előcsarnokában. A szeptember 13-áig ingyenesen látogatható tárlat nem csak régi fényképeket mutat be, hanem egy olyan időszak hangulatát is, amikor még nem léteztek okostelefonok és közösségi oldalak, a hétvégi bulik képei pedig napokig az internet egyik legizgalmasabb tartalmának számítottak. A kiállításon olyan legendás online felületek archívumaiból válogattak, mint a Pulzár, a drumandbass.hu vagy az Anthropos, emellett Glódi Balázs ikonikus partifotói is helyet kaptak, amelyek mára a budapesti klubélet fontos vizuális emlékeivé váltak. A fotók mellett egy különleges klubtérkép is segíti felidézni azokat a helyeket, amelyek egykor meghatározták a főváros éjszakai életét, a Süsfelnap, a Kultiplex, a Zöld Pardon, a Csacsacsa vagy a Sirály neve sokaknak ma is ismerősen cseng, még ha ezek a klubok már be is zártak. A tárlat egyszerre nosztalgikus időutazás és kultúrtörténeti lenyomat arról, hogyan alakult át a koncert és partifotózás a digitális korszak hajnalán. Akár átéltük ezt a korszakot, akár csak kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen is volt Budapest legendás klub élete 20 évvel ezelőtt, ez a kiállítás igazi időutazást kínál.
0: Fesztivál.
1: Ha egy olyan fesztivált keresel, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a lelki feltöltődés egyszerre kap helyet, akkor érdemes augusztus 21-e és 23-a között Pannonhalmára figyelni. A 22. Arcus Temporum művészeti fesztivál idén az iskola témáját állítja a középpontba, és ismét különleges találkozási pontot teremt a művészetek és a spiritualitás között. A történelmi pannonhalmi főapátság falai között 3 napon át koncertek, irodalmi beszélgetések, kortárs kiállítások és közösségi programok várják a látogatókat. Az idei fesztivál házigazdája Mácsai Pál, a zenei program művészeti vezetője pedig Keller András, aki ezúttal Johann Sebastian Bach és a 100 éves Kurták György műveit állítja izgalmas párbeszédbe. A hangversenyeken a klasszikus és a kortárs zene találkozik, miközben olyan művészek lépnek színpadra, mint Berecz Mihály. Az irodalmi programok díszvendége Parti Nagy Lajos lesz, de Eszterházi Péter előtt is tisztelegnek egy zenés felolvasó színházi este. A képzőművészeti események, az interaktív kiállítások és a főapátság különleges terei tovább gazdagítják az élményt, a bencés szerzetesek által vezetett programok pedig bepillantást engednek az 1000 éves monostor mindennapjaiba is. Az Arcus Temporum évről évre azért különleges, mert nem csupán egymás mellé helyezi a különböző művészeti ágakat, hanem valódi párbeszédet teremt közöttük.
0: Esemény.
1: 340 évvel Buda visszafoglalása után egy egész éven át tartó programsorozattal idézik fel a történelmi eseményeket. Szeptember 2-án indul az Ide Buda 1686 emlékév, amelyet a budavári önkormányzat szervez Budavárának felszabadításának évfordulója alkalmából. A jubileumi évad nyitánya az 5 napos budavári fesztivál lesz szeptember 2-a és 6-a között. Az érdeklődőket ünnepi megemlékezések, koncertek, családi programok, kulturális események és testvérvárosi fellépések várják. Szeptember 5-én a Cakó Sport és Szabadidő Központ ad otthont a nagy koncerteknek, míg szeptember 4-e és 6-a között a Kapisztrán téren rendezik meg a budavári könyv ünnepet. Az emlékév azonban jóval túlmutat a nyitó fesztiválon. A következő hónapokban jazz és komoly zenei koncertek, történelmi előadások, könyvbemutatók, kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek és történelmi séták idézik fel Budavár múltját, miközben a szervezők a közös gondolkodásra és a közösségi építésre is hangsúlyt helyeznek. A családokra is gondoltak, a legkisebbeket báb előadások, kézműves foglalkozások, történelmi játékok és sportprogramok várják, az iskolások pedig kreatív pályázatokon és közösségi projektekben ismerkedhetnek meg Budavár történetével. Az önkormányzat arra is ösztönzi a kerület lakóit, hogy régi fényképekkel, családi történetekkel vagy saját alkotásokkal kapcsolódjanak az emlékévhez.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Magyarország vár. Tekerj és csobbanj a Tiszatónál. A Tiszató panorámás töltésén tekerve egyszerre többféle szenvedélynek hódolhatunk. A Tiszató egyik legvonzóbb és legbiztonságosabb hazai kerékpáros úti cél. Partján tekerve bárki átélheti a romantikus vízivilág és az ártéri erdők békéjét. Lépten nyomon új látnivalók, megszépült strandok, trendi büfék és éttermek csábítanak maradásra. A töltésen alig van autós forgalom, nincs szintemelkedés, így a kalandnak gyerekekkel is bátran nekivághatunk. Számos helyszínen, köztük Abátszalókon, Sarodon, Poroszlón, Tiszaderzsen bérelhetünk biciklit. Tiszafüreden a Tiszatavi Kerékváros Centrumban még kiegészítő eszközökhöz is hozzájuthatunk, a júniusban nyílt református látogatóközpont pedig a bringák mellé tematikus útvonalakat ajánl a környék református látnivalóinak felfedezéséhez. Budapestről a Tiszató sebes vonattal közel 50 kerékpárhelyjel közvetlenül eljuthatunk Poroszlóra és Tiszafüredre. Abátszalók és Kisköre a Kál-Kápolna kisújszállás vonalon érhető el. Tiszatókör. A Poroszlót és Tiszafüredet 4 látványos híddal összekötő, 2021-ben az év kerékpárútjának választott szakasz átadásával teljessé vált a déli medencétől elő kerékpárút. A 65 kilométeres körre Tiszafüred, Tiszaderzs, Abátszalók, Kisköre, Dinnyéshát, Sarud, Poroszló, Tiszafüred, praktikus Tiszafüredről vagy Poroszlóról indulni. Kiskörén álljunk meg egy hosszabb időre, és nézzük meg a hallépcsőt, vagy kapaszkodjunk fel a lábasház kilátóba. Variációk kerékpáros kishajóra. Tavasz óta Tiszaderzs és Dinnyéshát között kerékpáros kishajók szelik át a tavat, ezekkel többféle kirándulást tervezhetünk. A 23 kilométeres kör Abátszalókról Tiszaderzs felé indul, a félórás hajókázás után Kisköre érintésével tér vissza Abátszalókra. A 41 kilométeres túra Tiszafüredről halad Tiszaderzs felé, a hajókázást követően Poroszló vízi élményeit mutatja meg. Mountainbike-okkal a 44 kilométeres északi kör is élvezetes. Az útvonal Poroszlótól Tiszadorogmáig Murván vezet, ezt követi az átkelés az aprócska kompon, ha a túloldalon áll, csak kiabáljunk, majd a hidak érintésével aszfalton fut visszafelé. 95 kilométer tekerhetünk, ha a Tiszatókört az északi körrel kombináljuk. Vízélmények kicsiknek és nagyoknak. A bringázás után jöhet a csobbanás a megújult szabadvízi strandokon. Kisgyerekes családoknak Poroszló sekélyvízű part szakaszát ajánljuk, a Tiszafüredi szabad strandon fitnessparkot és sportpályát is találunk, Sarodon pedig hatalmas vízi játszótéren és trambulin parkban tombolhatnak a gyerekek.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
1: Köszöntjük a hallgatókat! Nyári ismétlőadásunkat hallják. A Budapesti Értéktőzsde X-Trend kategóriájába látogatunk. Egy befektetői klub keretében publikálta 2028-ig tartó stratégiáját a Navigator Investments. Az ebben szereplő tényszámok, stratégiai üzenetek kerülnek fókuszba. Tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a Prémium kategória.
1: A prémium kategóriás tőzsdei társaságok közül frissen tette közzé gyors jelentését az Alteo NRT, de hogyan teljesített a társaság, és milyen kilátások vannak. Itt van a stúdióban Kovács Domonkos, az Alteo NRT M&A és tőkepiacok vezérigazgató helyettese. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
1: Beszéljünk is akkor a tényszámokról először, főleg árbevétel soron. Egyébként az egész teljes első fél évet egy kiemelkedő 32%-os bővülés jellemezte.
2: Igen, 72 milliárdos összárbevételt éltünk el az első fél év során. Azért ebbe a növekedésből látni kell azt, hogy egy része ugye annak tudható be, hogy még a tavalyi első fél éves számokban például az Alteo Circular vagy régebbi nevű Éltex számai még nem szerepeltek. Most már ezek itt vannak. Ugye a MOL számára végzünk egy nagyon komoly projektet, egy naperőmű fejlesztési projektben veszünk részt a Algyőn, ez jelentősen emelte az árbevétel számainkat. Ugyancsak sikerült a klasszikus termelésmenedzsment üzletágunkon belül a menetrendezési portfóliót bővíteni, valamint hát ugye az egyik nagyon komoly beruházásunk, ami mondjuk azt mondanám, hogy az Alteo életének eddigi legnagyobb beruházása volt, ugye egy 70 megawattnyi új energiatároló kapacitás kezdte el a üzemelését az idei második negyed évtől kezdődően, tehát első negyed évben még nem voltak, de a második negyed évben ezek már érdemben járultak hozzá az árbevétel növekedéséhez.
1: A növekvő árbevétel mellett mit lehet elmondani az eredmény számokról? Elsődlegesen, amit a befektetők talán leginkább figyelnek, az az EBITDA, de természetesen az is fontos, hogy az alsó soron nettó szinten mit tudott teljesíteni a társaság.
2: Az EBITDA, vagyis az értékcsökkenési kiadások, a kamatkiadások és az adózás előtti eredmény kategória, ugye ezt tekintjük mi is, az ilyen leginkább az alaptevékenység nyereségességét megmutató eredmény kategóriának. Itt sikerült realizálni egy 7%-os növekedést a tavalyi évhez képest. Alapvetően ugye azért ez kisebb százalékos növekedés, mint az árbevétel növekedés. Ez főként azért van, mert a költségek terén is volt bizonyos megugrás. Ugye a kiegyenlítő energia szolgáltatást végző üzletágunkban azért tapasztalható volt egy erősebb költségemelkedés, aktív projektfejlesztési tevékenységet folytatunk, annak van járulékos, arra rárakódó költsége, amit kiemelnék még. Összességben a menedzselt portfóliunk egészével kapcsolatban jelentkeznek szintén addicionális költségek, illetve hát amit látunk, ez azért némileg már az energia áremelkedés hatását is tükrözi, ez a kereskedelmi tevékenység önköltségének az emelkedése. És ezek eredőjeként lett az EBITDA az, ami, tehát azért egy érzékelhető szép növekedés. Az EBITDA alatti eredménytételeket igazából alapvetően az sújtotta, hogy nagyon expanzív tevékenységünk volt a tavalyi évben, illetve az idei év első részében is. Tehát ugye tavaly volt az Éltex akvizíció, idén pedig ugye befejeződött ez a már említett 70 megawattos névleges teljesítményű energiatároló beruházás. Ez ugye rendkívül megnövelte nálunk az eszközállományt, az összeszközállományt, ehhez óhatatlanul rendkívül magas értékcsökkenési költségek társultak, illetve hát ezt azért finanszíroztuk is, ugye elég erősen támaszkodtunk telfinanszírozásra, nyilvánvalóan a megnövekedett hitelállomány magával hozta a finanszírozási költségek emelkedését. Tehát úgy foglalnám össze így ezt a képet, és hát akkor ugye ezek eredményeként jutottunk el oda, hogy ugyan pozitív az adózott eredményünk, de az merném még mindig igencsak szerénynek nevezni, tehát 55 millió forint. És itt azt gondolom én, hogy a fő kihívásunk az az, hogy úgy felfuttatni a jelenlegi tevékenységeink profitabilitását, és ebben mondjuk a különösen az újonnan megszerzett tevékenységek, vagy az újonnan létesült bővítések kapcsán, hogy úgymond az eszköz és tőkeköltséget is, mit értek tőkeköltségen alapvetően a finanszírozási költséget, és én valahol ide sorolom azért az értékcsökkenést is, mert ugye az értékcsökkenés azért végül is az azt mutatja, hogy hogyan használjuk el az eszköz, azt valószínű cashflow-ban egyébként majd pótolni kell. Tehát az eredményességnek meg azért ennél ezt majd jobban be kell tudnia takarni, hogy úgy mondjam a jövőben. De hát még az elején tartunk a dolgoknak, ugye mind az Altó Circle-en zajlik egy komoly integrációs, meg rendbetételi munka, illetve az energiatárolós kapacitások is igazából még csak egy negyedéven vannak túl, tehát ott is azért remélem, hogy egy kiteljesedettebb eredményességet fogunk tudni majd mutatni idővel.
1: Tudunk is beszélni részletesebben az egyes üzletágakról, mik azok a fókuszpontok vagy főbb tényezők, amiket kiemelnél az egyes üzletágak teljesítményével kapcsolatban az első fél év vonatkozásában?
2: Nálunk nagyon hangsúlyos és nagyon fontos az energiatermelés és a termelésmenedzsment, tehát végző üzletág, ugye itt van az összes nem megújuló erőművünk. Ez az az üzletág, ami rendkívül fontos szerepet játszik a kiegyenlítő energetikai szolgáltatásokban, a villamos energiarendszer működésének biztonságát támogató szolgáltatások biztosításában, illetve hát magában az energiatermelésben nyilvánvalóan ugye olyan erőműveink vannak, amelyekkel hűt is, vagy villamos energiát is tudunk termelni. Általánosságban azt lehet elmondani, hogy ugye ez volt az a szegmens, ami nekünk nagyon meghúzta az eredményességünket 2021-et követően, ugye akkor ez a szegmens egy abszolút nyertese volt az akkori energiaárrobbanásnak, meg az akkori energiapiaci helyzetnek. Én úgy látom, hogy mi ebben az időszakban learadtunk egyfajta első piacra lépő előnyt. Ez abszolút segített minket, itt szerintem ezt egy nagyon jó idő és ütemérzékkel. Mi már 2018-ban például az országban elsőként megcsináltuk ugye az energiatárolónkat, egy ipari méretű energiatárolónkat, ugye a zuglói erőmű mellett, majd azt követően is ilyen több ilyen erőművet adtunk át. Készültünk arra, hogy a kiegyenlítő energiaszolgáltatások szerepe nőni fog. Készültünk arra, hogy lesz egy csomó olyan megújuló energia termelő, főként a naperőművek, akiknek termelésmenedzsment szolgáltatást kell nyújtani, és hát kezdetben ugye ezen nagyon jól tudtunk keresni. Igen ám, de ami mára történt, az az, hogy a piac megtanulta ezt. Nagy játékosok, komoly tőkerővel és szaktudással bíró játékosok is megjelentek, és hát ez bizony oda vezetett, hogy azért a marginjai ezeknek a tevékenységeknek, különösen a kiegyenlítő energia tevékenységeknek, vagy a tartalékkapacitás piacon látható folyamatoknak eredményeként itt a profitabilitásunk nagyon beszűkült, és azért ez látszik a számokon is. Tehát ugye ez a szektor jó lehet, még mindig nagyon jelentős EBITDA kontribútor, még mindig nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy ez azért hosszú távon is velünk marad, és egy kiemelt fontosságú szektor lesz. Hát nagyon komoly fejlesztéseket, beruházásokat tettünk ebbe a tevékenységbe, de itt azért az látszik, hogy bizony az EBITDA-ban csökkenés mutatkozott, úgyhogy ennek a nyoma megmaradt. Másik nagyon fontos tevékenységünk, ugye a megújuló energiatermelés. Idejévi az egy ilyen, én azt mondanám, hogy ez egy olyan típusú probléma, ami időjárás függvényében van, meg nincs. Hogyha nem úgy fúj a szél, az volt ugye az egyik ilyen fő bűnös ebben, akkor sajnos a szélerőművek nem úgy mennek. Talán egy olyan okot emelnék még ki, amit írtunk is, hogy volt egy olyan szélerőművünk, amelyik tavaly még kádba termelt, viszont most már nem. Hát a kátárak azért azok kedvezőbbek voltak, mint amit a piacon ugye el tudunk mostanság érni. Ez persze változhat, de ugye ez is hozzájárult ahhoz, hogy ez a szegmensünk árbevételben és EBITDA-ban is azért némileg visszaesett. Ahol növekedés volt, az a energetikai szolgáltatások. Tulajdonképpen ez egy szép példája nekem az egyik nagy tulajdonosunkkal való szinergikus közös dolgozás és gondolkodás eredményének. Az energetikai szolgáltatások üzletágunk csinál erőmű kivitelezést, üzemeltetést és karbantartást, és ugye ott a MOL-nak Algyön segítünk egy ilyen komoly naperőmű fejlesztési projektjét megcsinálni, úgyhogy ebből volt egy nagyon komoly árbevétel és EBITDA ugrás is ebben az üzletágban. És hát akkor ne feledkezzünk el természetesen a stratégiailag abszolút fontos szerepet betölt

0: Az Alteo Circular még nem szerepelt a számokban, az idei évtől viszont már benne van. A már évekkel korábban megvett Fegroup nevű cégünk is itt van. Tulajdonképpen ami a zajlik, hogy ezt a két céget egybe gyúrjuk. Tehát mi itt egy közös irányítást hozunk létre, ebben azért nagyokat haladtunk előre, ez az egyik fel a dolgoknak, tehát ezt mondanám integrációnak valahol. Nyilván ennek része az is, hogy az Alteos működési standardeknek megfelelővé kell átalakítsuk az újonnan akvirált entitást is, meg hát azért van vele mit tagadás, ugye rendbetételi feladat is, elég sok, de hát anno a Fegrouppal is volt elég sok feladat. Ez az egész hulladékgazdálkodási szegmens, én egy kicsit úgy látom, mint ahogy a 90-es években lehetett a nyugat-európai befektetőknek Kelet-Európa, úgynevezett emerging market. Erről külön kis tettünk egy másik anyagot, hogy mégis milyen stratégiai víziónk van a körforgásos gazdálkodással kapcsolatban. Egyrészt szabályozásokból, másrészt a ügyfelek fenntarthatósági törekvések okaiból szerintünk itt egy nagyon komoly növekedési lehetőség van ebben az ágazatban, és hát ezért kezdtük meg a nyomulást ebben a tevékenységben már igazából 2019-20-as évek előtt. Ebben léptünk egy nagyot, amikor megvettük a Fegroupot, és utána ez a következő lépés volt, amikor egy ilyen országos szinten egy nagy hazai hulladékgazdálkodási vállalattal álltunk, ugye az Alteo Circular korábbi nevén Éltex megvásárlásával. És hát akkor végül a mondjuk a központi költségekről se feledkezzünk meg, itt volt egy jelentős mértékű csökkenés, ez részint adódik a hosszú távú munkavállalói résztulajdonosi program költségeinek a csökkenéséből, egy teljesítményhez meg a részvényárakhoz kötött költségelem, hogy úgy mondjam, a DNS-ünkben van azért az, hogy nálunk a részvényesi érték növekedése az egy kiemelt motivációs cél és eszköz. Most egy kicsit viharosabb idők jártak, ezért ennek a költsége csökkent. Hogyha újra visszatér a siker és egy erőteljes árfolyam emelkedés meg bekövetkezik, akkor meg valószínűleg ez nőni fog újra. Meglátjuk, minden esetre nekem abból a szempontból megnyugtató az, hogy ez a költségcsökkentő automatizmust ugye ebbe a rendszerbe bevisz. Hát ezért is szeretjük ezt a motivációs formát.
1: Számos nagyobb beruházást már kiemeltél, de további bejelentéseitek is voltak az első fél évben. Mi az, amit akár a jövővel kapcsolatban segítheti a cégcsoport növekedését?
0: Azások közül még két dolgot hadd emeljek ki, ami a mi megítélésünk szerint azért komoly jelentőséggel bír. Az egyik, hogy egy közel 20 megawattos szélerőmű projekt lehetőségre tettünk szert, amit nyilván még meg kell fejleszteni, de engedélyezettségi szinten már elég jó állapotban van. Ez ugye azért nagyon izgalmas, mert hát úgy néz ki, hogy a szélerőmű iránti szabályozói pozitív attitűd, hogy úgy mondjam, újra jelen van, és hát mi azt gondolom az első között vagyunk, akik hogyha nem is egy nagyon nagy méretben, de azért egy látható méretben 20 megawattnyi szélerőművet, hogyha tényleg a minden feltétel és engedély összeáll, akkor meg tudunk fejleszteni. Ráadásul ez azért már a viszonylag modern technológiával tornyonként egy elég jelentős kapacitással, a korábbi más egyéb szélerőművel megfigyelhető kapacitás többszörösével bíró széltornyok lennének. A másik beruházás pedig, amit még kiemelnék, az egy DRS feldolgozó üzem, próbaüzemének a megkezdése. Ez egy 14 ezer tonnás addicionális kapacitás bővítést tesz lehetővé a PET palackok és az alumínium újrahasznosítás előkészítésében. Ez egy fontos beruházás. Igazából ez úgy valósul meg ez a beruházás, hogy maga az eszköz úgymond a Fegroupé, de a telephelye, ahol megcsináltuk, az meg az Alteo Circularé. És amit itt fontos látni, hogy épp ezért szoktuk azt mondani, hogy ne egyedileg, hanem ezt a szegmens egészét érdemes nézni, amikor az eredményességét próbáljuk értékelni a cégeknek. Illetve hát készülünk a jövőre is, további Európai Uniós RRF tenderek keretében, ha lesznek további energiatárolás kapacitás kiírás, csak ugye összeálltunk egy rajtunk kívüli cégcsoporttal, velük készülünk arra, hogy adott esetben ilyen kollokációs megoldásban az ő megújuló erőműveik mellé telepítsünk energiatároló kapacitásokat. Igazából emellett talán még kiemelném, mert azért ennek is nagyon nagy jelentősége van, pár olyan fejleményt, ami azért a jövő szempontjából szerintem nagyon izgalmas. Jó óriási lehetőség, mert nálunk jóval nagyobb piacon mi is megjelenhetünk, és hát itt azt gondolom, hogy az elsők között voltunk, akik az a Ferrer akkreditációt meg tudták szerezni, és innentől kezdve várjuk, hogy akkor 2026. október 1-től kezdődően megnyíljon ez a Picasso platform és az ahhoz való csatlakozás lehetősége.
1: Nemrég bejelentettétek, hogy dolgoztok a finanszírozásban.

0: kormányzási szerkezettel kapcsolatban egy 40 milliárd forintos kötvényprogram elindításán. Mit lehet erről tudni, milyen várakozásaitok vannak ezzel kapcsolatban?
1: Túl vagyunk egy úgynevezett market sandingon, amit magyarra azt hiszem a piaci tapogatózás, egy kicsit érdekes kifejezés, de hát így hívják, piaci tapogatózás, ugye ebbe a kvázi elkezd beszélgetni befektetőkkel a kötvényt kibocsátani szándékozó szereplő, hogy megérezze azt, hogy van-e kereslet esetleg a kötvényei iránt, és mégis, hogy nagyjából milyen feltételekre számíthat. Mi úgy látjuk, hogy ez biztató eredményekkel zárult. Természetesen a kötvény kibocsátásáról magáról még azért nem döntöttünk, hogy igazából az utolsó pillanatban mondjuk-e végső döntés, hogy na, akkor mehet a dolog, úgyhogy hát majd meglátjuk, egyelőre bizakodóak vagyunk. Amit kiemelnék ezzel a kötvény kibocsátással kapcsolatban, az az, hogy ez a kizárólag meglévő hitelek refinanszírozásáról szól. Hitelt váltunk ki, tulajdonképpen egy kicsit az adósságszolgálati feltételeket akarjuk kedvezőbbé tenni.
0: Komoly hullámvasúton ment keresztül az idei évben eddig az Alteo részvényeknek az árfolyama. Egy több éves mélypontot is megfigyelhettünk, majd az elmúlt napokban a jelentés előtt, illetve azt követően is egy dinamikus árfolyam növekedést lehetett tapasztalni. Az Éltex Kft. Akvizíciójával kapcsolatban kijött egy tavalyi jelentés, ahol a saját tőke az érdemben csökkent. Igazából a legfontosabb kérdés talán az lehet, hogy az akvizícióval kapcsolatos szavatossági igények érvényesítéséről mit lehet tudni, hogy áll ez a folyamat, van-e arra lehetőség, hogy ezzel kapcsolatban valamilyen plusz visszatérítéshez jusson az Alteo?
1: Bizakodom benne, hogy lesz ilyen, de hát ezen nagyon keményen kell dolgozni. Általában ezek a ilyen üzletrész, adász és vételi szerződések kapcsán ilyen szerződésben bekerült szavatossági vagy kártalanítási feltételek érvényesítése, ez egy nagyon komplex rendszer. Úgyhogy nagyon intenzíven vizsgáljuk. Nyilván egyébként, hogy konkrétan miben, hol volt konkrét kárunk, ugye azt is nézni kell, mert azért amin így felhőrült a piac, annak egy jelentőse, ami megítélésünk szerint az egy számviteli legveszteség, de igazából pénzes kárunk, ami véleményünk szerint azokból nem keletkezett. Viszont azért van olyan ügy, aminél ez bizony előáll, így például nem szavatosság, most nem mennék bele jogilag, hogy mi a szavatosság és a kártalanítás között a különbség, de olyan kártalanítási ügyben egyébként már érvényesítettünk is bizonyos igényt, és azt az eladó visszafizette, úgyhogy ezen dolgozunk, nagyon keményen, kis türelmet kérünk, ez egy bonyolult és nehéz folyamat, amint van érdemi hír, arról be fogunk számolni a tisztelt befektetőknek.
0: Egy nagyon ambíciózus, hosszú távú stratégiát publikáltatok, ami azért mutatja azt, hogy hova érhet el egyébként az Alteo csoport valamikor a következő évtized elejére. Hogy álltok ennek a stratégiának a megvalósításával? Itt azért közben nyilván jöttek olyan piaci események is, amire nem feltétlenül lehetett számítani. Lezajlottak többek között egyébként országgyűlési választások is. Nyilván ez érintheti akár a szabályozói környezetet is. Hogy látjátok, mennyire lehet indokolt ennek a stratégiának egy frissítése? Azért a befektetői fórumokon ez is felmerül.
1: Igen, hát egyébként gőzerővel dolgozunk a 2025-ben a befektetőinek bemutatott Alteo hosszú távú stratégia megvalósításán. Bizonyos területeken lassan haladunk, bizonyos területeken meg úgy elfogadható módon azt gondolom. Egy méretugrást pont a hulladékgazdálkodásban, ugye a stratégiának egyik ilyen fontos eleme volt, ott végül is elértünk. Nyilván a méretugrás egy szép dolog, de eredményesség, na azon viszont ott nagyon kell dolgozni, ez tény és való. A külföldi terjeszkedés volt egy ilyen másik ilyen gócpont. Itt tényleg azért nagyon óvatosan haladgatunk, itt jellemzően elég nagy méretű potenciális tranzakciókat nézünk, dolgozunk. Próbálunk talán inkább egyfajta valami lokális jó partnert megtalálni, és vele együtt menni ebben, tehát hogy ne vadidegenül ugorjunk bele ebbe a dologba. Jól lehet egyébként nekünk nagy segítség az, hogy van olyan tulajdonosunk, lásd MOL, aki egyébként azért elég kiterjedt, és olyan mélybeható kapcsolatokkal rendelkezik azokon a piacokon, ami nyilvánvalóan ezzel összefüggésben, de nekünk is, hogy úgy mondjam, célpiac, tehát Szlovákia, Szerbia mondjuk például, vagy akár Horvátország adott esetben, de ezeken túlmenően Románia, és nagyon érdekes lehet szerintem Lengyelország, tehát sok mindent nézünk, de az igazi gyöngyszemet nehéz megtalálni. Nagyon nagy az elvárás, hogy megújuló energetikában nőjünk. Na most a megújuló energetikában az a nehéz, hogy ott nagyon sok a jegesmedve, de a ízléses gusztusos fók az meg egy kicsit kevesebb van. Tehát ez egy olyan üzlet, ahol egy csomó olyan szereplő van, aki nálunk egy jóval kisebb hozammal is beéri, adott egységi tőkére vetítve, mint mi. Hát azokkal azért nem mindig könnyű versenyezni, és hát azért nagyon meg kell gondolni, hogy melyik az a sztori, amit tényleg az ember elismer, hinni, és tud benne bízni, hogy az lesz. De sok mindent nézünk, és intenzíven dolgozunk ebbe, úgyhogy én nagyon remélem, hogy tényleg hamarosan most már tudunk valami előrelépésről beszámolni a külföldi terjeszkedést illetően is.
0: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Kovács Domonkos, az Alteo NRT M&A és tőkepiacokért felelős vezérigazgató helyettese volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
1: Köszönöm szépen.
2: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Tényleg nyakunkon a klímaválság, a miniszterelnök szerint. 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája szeptember közepétől, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a hőhullám rávilágított, hogy tényleg nyakunkon a klímaválság. A miniszterelnök elmondta, hogy 865 milliárd forintos uniós energetikai forrás nyitnak meg. Jönnek majd a hálózatfejlesztési beruházások, különösen az ország északi részében, de lesz alállomásfejlesztés és megnyitják az utat a szélenergia előtt. Átmeneti megoldásokat vizsgálnak a paksi atomerőműnél arra az esetre, ha tartóssá válna a Duna alacsony vízállása. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csaknem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok ingyen juthatnak jogosítványhoz. Köböl Anita a kormány szóvivő szerint a támogatási rendszer lehetőséget ad a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak a társadalmi mobilitást, javítja a munkaerőpiaci esélyeiket, valamint olyan képzettség megszerzését teszi lehetővé, amely előnyt jelenthet az elhelyezkedésben. Intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a Szociális és Családügyi Minisztérium Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkársága a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 girosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár a H5-ös hév a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 között 5 percenként közlekednek a vonatok a budapesti szakaszon.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez még mindig a prémium kategória.
1: Az ingatlanpiac bizonyos szegmenseit tekintjük át mai műsorunkban. Itt van a vonalban Boronkai Bence, a Fedra Group alapító tulajdonosa. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szervusz, és üdvözlöm szeretettel a hallgatókat!
1: A Fedra magyar magántulajdonban lévő ingatlanfejlesztő cégcsoport. Frissen bocsájtottatok ki egy közleményt, ami lényegében már egy további jelentős növekedésről számol be. Egy komoly finanszírozási megállapodást írtatok alá, méghozzá az OTP bankkal, közel 5 milliárd forintos nagyságrendben, és ez egy logisztikai fejlesztést fog megvalósítani, méghozzá több mint 15 ezer négyzetméteren, Budapest 22. kerületében. Miért pont a logisztika, és mi az oka annak, hogy elsődleges Budapestet preferáljátok?
2: Így van, a sajtóközlemény valóban a logisztikai fejlesztésünkről szól, amely eszközosztályban egyébként most már jó pár éve aktív a Fedra. A logisztikán belül is az elmúlt években tektonikus mozgásokat láthattunk, de alapvetően az eszközosztály jól teljesít, és hogyha a fejlesztő jól kalkulál, akkor meg tudja azokat a piaci igényeket és az arra megfelelő válaszokat adni, amelyek lehetővé teszik a további ilyen jellegű fejlesztéseket. Azt gondoljuk, hogy mi is meg tudtuk adni ezeket a válaszokat. Ennek a projektnek a keretein belül a korábbi és spekulatív jellegű fejlesztéseinken túl, mely azt jelenti, hogy az eredeti igény az nem ismert, hanem a bérlők fejlesztés során kerülnek be csatornázásra. Most ebben a projektben már nem így kalkuláltunk, hanem teljes egészében igény lesz abba. Építjük fel ezt a 15 ezer négyzetméteres csarnokot egy hazai műtött raktározással foglalkozó élelmiszeri vállalat számára. Ugyanis az iparlogisztikában azért az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy ha bár az ipari kereslet, az ipari kibocsátás azért az némiképpen csökkent, de a jó fundamentumokkal rendelkező egyedi termékekre azért a magyar és külföldi cégeknek is szüksége van. Erről szól ez a fejlesztésünk.
1: Hogyan indul egy ilyen projekt? Tehát ti kerestek megfelelő területet, és utána próbáltok ehhez hozzákapcsolni egy olyan meghatározó partnert, ami majd a megtérülést biztosítja, vagy van ez a jelentős élelmiszeripari szereplő, aki már megjelent a piacon specifikus igényekkel, és itt valami tenderen kellett részt venni. Tehát hogyan működik ez a piac? És beszéltél speciális igényekről, amik nyilván az egész projektnek az alapelemeit, paramétereit meghatározzák. Melyek azok a kritikus igények, amire nektek, mint fejlesztőnek mindenképpen oda kell figyelnie?
2: Mind a két modell járatos, tehát azok a fejlesztők, akiknek alapvetően már rekordjuk történetük van, ők képesek arra, hogy a meglévő igényeket saját magukhoz becsatornázzák, vagy tendereken is részt tudnak venni, de olyan ügyfelekkel, akikkel dolgoztak együtt jellemzően, bíznak abban, hogy a következő igényeiket is személyes szabon tudják felépíteni. Ebben az esetben egy előre már rendelkezésre álló rendben keltelek pozícióval rendelkeztünk, amiben lokációban mélyen hittünk, és hát meg is hozta ezt a gyümölcsét, hiszen az egyik ügyfelünk is már azt látta, hogy ez neki megfelelő lesz ez a lokáció, és azután nem éjszakértelemmel nyilvánvalóan kialakítottuk az ő specifikus igényeire ezt az épületet, az épületnek a tervezési programját. És hát valóban azért mélyhűtő az egy speciális terület, logikailag is felkészültek kell rá lenni. De hát fontos azért, hogy maga az épület azok standardizált alapelvek mentén kerüljön a kialakítás, és a belvecs, a beltartalom tartalmazza már azt a specifikumot, amelyet aztán a bérlő, illetve ez esetben a valamikori vásárló majd meg is térít a fejlesztő részére. Egyébként ezeket a attribútumokat vette figyelembe az OTP bank is, akivel most már azért szakmai együttműködésünk van több projekten keresztül. Tehát kvázi az épület az egy jó lokáció, jó fundamentumokkal rendelkező, egyébként valós piacigényre válaszoló projekt, amelyben bizony vannak erős szakértelmet, műszaki kompetenciát és igénylő mély elemek.
1: Ha már kiemelted az OTP bankkal történő együttműködést, említettük, hogy itt közel 5 milliárd forintos finanszírozásról van szó. Ez hogyan illeszkedik a Fedra Groupnak a méreteihez, a tőke struktúrájához? Mekkora szereplők vagytok most?
2: A Fedra Group aktív három területen is jelenleg, mind a lakópiacon, mind a kiskereskedelmi, mind pedig az ipari projektek piacán. Alapvetően ez a projekt egy kisebb szeletét adja a teljes vállalati portfólióban. Nagyságrendileg ebben a pillanatban kb. 150-170 millió eurónyi értékű fejlesztésünk fut egy időben, és hát minden esetben alapelv részünkre és számunkra, hogy a portfóliónak minden egyes eleme önállóan életképes és üzletileg megáll a lábán, ezért abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden projektnél bankfinanszírozást tudunk igénybe venni projekt alapon, és hát ilyen módon most már többet sikerült az OTP bankot is, mint szakmai partnert, ami mellé állítani.
1: Hogyha ilyen hüvelykúj szabályokat nézünk, akkor mekkora az optimális banki finanszírozási része egy ilyen projektnek? Tehát ti hogyan gondolkoztok, mekkora önerő az, ami mindenképpen szükséges, vagy ami kellő stabilitást, biztonságot nyújt?
2: Alapvetően vannak piaci standard ökölszámok. Ezek piaconként azért eltérőek. Nem titok, hogy azért a bankfinanszírozás, a tőkestruktúra optimalizáció mentén a legnagyobb szeletet adja a büdzsének a lefedéséből. Alapvetően, hogy a számokról, konkrét számokról beszélünk, azért a kereskedelmi projektek, ahol 60%-ig tudnak elmenni banki projekt finanszírozási oldalról, még a lakóprojektek azért 70%-ig is a projektek életképesek és finanszírozhatóak.
1: Ezt a két szegmenst emelted most ki, tekintsük is át akkor, hogy az elmúlt egy-két évben milyen trendek, tendenciák azok, amik jellemezték akár a lakóingatlan piacot, akár pedig a kereskedelmi ingatlanok piacát. Kezdjük talán most a lakóingatlan szegmenssel, hiszen amit tapasztalni lehetett, az, hogy egy jelentős áremelkedés futott végig, mind a használt piacot, mind pedig az új fejlesztéseket jellemzik. Mi állt e mögött, és hogyan látod itt a közeljövőnek a trendjeit?
2: A lakópiacon egyértelműen kiemelhető, és hát a sok szakértő természetesen az elmúlt egy évben sok fórumon ki is emelte azt, hogy az otthonstart programnak a tavaly nyári bevezetésével egy robbanásszerű áremelkedés indult el, előrehozott vásárlásokat generált, illetve olyan területeken is lakáshoz juttatta, jellemző egyébként a fiatal vásárlókat, ami a programnak egyébként a célja is volt, melyek eddig kiestek a fejlesztések alól. Nyilvánvalóan volt egy kezdeti időszak, amikor a piac a meglévő állományt tudta felszívni, jellemzően a használt lakások piacáról van szó, mely egy óriási emelkedésbe torpolott az azt követő hónapokban, és hát természetesen maga a piaci dinamika az mindig összetűk a használt és az új lakások piacán, az olló nem nyílhat túl nagy, de ezért a új lakások is az ára is tudott emelkedni a múlt évnek a végéig. Ebben az évben azért már azt látjuk, hogy hullámzóan, de rendszerűen egyértelműen csendesebb a tranzakciószám, illetve a lakópiac a előrehozott keresletnek, programnak köszönhetően hirtelen áremelkedés miatt azért elérte azt a lélektani határt, azt látjuk. A tömegtermékek, tehát a nagy tömegű elitott lakásoknak a piacán az árazása, ahol már azért a tranzakciószámuk erősen visszaestek és befékeztek. Így az elmúlt hónapokban azért voltak meglepetés hónapok, de jellemzően jóval sem tranzakciószámokat láthattunk, mint az elmúlt egy évben. És hát a Fedra Groupnak a stratégiáját is ilyen módon folyamatosan alakítani kell, és hogy az alapelvekről beszéltünk az elején, olyan projekteket választani, olyan projekteket fejleszteni, ami ennek ellenére tud értékesítésben, és hát nyilvánvalóan a kivitelezésben is haladni. Ilyen módon azért szegmentálódott a piac. Azt látjuk, hogy amire azért továbbra is erősebb kereslet van, az két szegmens. Egyrészt a prémium ingatlanoknak a piaca, ahol alapvetően az árazás természetesen fontos attribútum, de nem elsődleges szempont, inkább a műszaki tartalom és a lokáció, amely majd meghatároz. Másrészt pedig az a szegmens, ahol olyan árakat tud a fejlesztő biztosítani, amely nem teljes egészében realizálta az elmúlt évnek ezt a hatalmas áremelkedését.
1: Mi a helyzet a kereskedelmi lakóingatlanok terén? Ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, és talán ez lehet így a záráshoz közeledve egy átfogó összefoglalás is. Itt milyen trendek azok, amik az elmúlt éveket jellemezték, és mik azok a lokációk, vagy akár specifikus szegmensek, ahol érdemes lehet nézelődni, fejleszteni?
2: A félreútnak alapvetően az ipari, logisztikai, illetve a kiskereskedelmi szegmensre van rálátása. Amikor arról beszéltünk, ott két mondatban összefoglalva, egy összefoglalva a folyamatoknak oda jutottunk el 2026-ra. Spekulatívan kevésbé életképesek a projektekbe egyedi igény mentén fejlesztett épületekre továbbra is erős a kereslet. Ezekhez természetesen olyan partnereket keresnek a jelölők, akik ezek a területen már bizonyítottak. És a félelők az elmúlt évben, az elmúlt másfél évben belépett a kiskereskedelmi piacra, és retail park az a szegmensemben mi egyébként olyan gazdasági erőt látunk, amely egy fejlesztési piacot életképessé tesz. És szigorúan ezekről a retail parkokról, a nyitott kereskedelmi parkokról beszélünk, ahol egy nagy parkoló áll rendelkezésre, és kívülről kellett az üzleteket megközelíteni. Gyakorlatilag a Covid óta egy sláger termék és egy sláger épülettípus a magyar piacon, és egyébként a közép-kelet-európai piacon is. Hatékony üzemeltetni, jó árakat lehet elérni, és jó a vásárlói élmény, tehát egyszerűen lehet a mindennapi vásárlásokat legfeljebb a fejlesztésekben megtenni. Mi is fejlesztünk egy 6000 négyzetméteres ilyen parkot az M3-as mentén, Mira Park M3 névvel neveztük el, szintén OTP Bank finanszírozza a mi részünkről, és hát mivel ez a szegmens erősnek ígérkezik a következő években is, ezért ilyen fejlesztések mint tőlünk, mint másoktól azt gondoljuk várhatóak majd.
1: Van kifejezetten retail parkokra specializálódott cégcsoport társasága a budapesti értéktőzsdén is, méghozzá a Shopper Park Plus, amely regionális jelenléttel bír. Mi a helyzet a Fedra Group esetében, milyen növekedési tervek vannak, és hogyha 3-5 éven belül kellene látni a cégcsoportot, akkor mi az a vízió, amivel rendelkeztek, esetleg egy tőzsdére lépés, az szerepele a távlati tervekben?
2: Igen, az említett vállalatcsoport egy picit másra koncentrál, mint a Fedra Group. Mi nem üzemeltetjük ezeket az épületeket, hanem fejlesztjük ezeket az épületeket. Ilyen módon, bár ugyanabban az iparágban tevékenykednek ezek a vállalatok, de azért az értéklánc különböző területeit fedik le, és egymás területét fedjük le. De alapvetően ezeket a fejlesztéseket mi fejlesztési oldalról fogjuk folytatni, és hát egyébként nem csak Magyarországon, hanem az elmúlt két hónapban bejelentettük a lengyelországi terjeszkedésünket is, irodát nyitottunk, és kollégák kezdtek a lengyel piacon dolgozni. Ilyen mód erősen optimalizált tőkeszerkezet szükséges most már országokon átívelően, így a fejlesztés maga a cégnek az érettségéhez, a fejlesztési érettségéhez igazítjuk mindig a céges tőkestruktúrát, amelyből egyébként ebből az egyenletből a jövőben egy tőzsdei jelenlét is valóban jöhet.
1: Odafigyelünk akkor a jövőben is a Fedra Group közleményeire és stratégiájára. Több szegmensben is olyan jövőbeli potenciál az, ami a cégcsoportban rejlik, hogy biztosan lesznek még majd témáink az elkövetkezendő időszakban is. Boronkai Bence, a Fedra Group alapító tulajdonosa volt a vendégünk ma a prémium kategóriában. Köszönjük, hogy elmondtad ezeket az érdekes információkat.
2: Nem szépen a kérdések.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastjár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

gazdaság és kultúra a 94.2.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Az emberi történelem leghosszabb korszaka, amiről ugyan a legkevesebbet tudunk, ám az elmúlt évtizedek kutatásai megsokszorozták az ismereteinket. Az őskorról, pontosabban a mai Budapest területének őskoráról beszélgetünk egy most megjelent könyv kapcsán a műsor nagyobbik részében.
2: Itt mi nekünk valóban soha nem látott lehetőségünk van, a Duna két partjának ebben a hallatlanul izgalmas, a Budai-hegység, a Gödöllé-dombság és a Pesti-síkság találkozási zónájában, Európa fő ütőere által, a Duna által áttört patak- és folyóparti régiónak a település történetét kutatni és ennek a rekonstrukcióját létrehozni. Az őskor abból a szempontból mindenképpen, hogy az írott történelem előtti időszak, az méreteit tekintve talán még sokkal nagyobb és sokkal több dolog történt annó azokban az időszakban, mint az utána lévő viszonylag szűk időperiódusban, de az, hogy nem tudunk róla, az nem jelent, hogy nem történt meg, és nagyon fontos, hogy ezekről is azért a fájtlat amennyire tudjuk fellibbentsük.
1: Ezután Miskolcon a Grafikai Triennálé egyik kiállításán járunk. Ebben a képzőművészeti ágban a fiatalok már átvették az irányítást.
3: Ez már negyedik triennáli, amit egészen közelről tudok kurátorként vagy zsűritagként megfigyelni, és míg az előző három triennáli alkalmával, 17, 20 és 23, a 20 és 30% között volt a digitális technikával készített munkák aránya, a 2026-os triennálin ez olyan 5-6% körül van. Egyébként pozitívan látom, hogy az az aggodalom, ami bennem, én 50 éves vagyok, tehát ami bennem megvan az én korosztályomban, arra már lehet, hogy a fiataloknak van egy válasza, és ez azért reményre ad okot.
1: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Szilas Gábor régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és népvándorláskori főosztályának vezetőjével, a Budapest Története című könyv egyik szerzőjével beszélgettem. Nemrégiben jelent meg a Budapest története első kötete, ami az alcíme szerint a kezdetektől egészen az oszmánkor végéig tárgyalja Budapestnek, illetve a főváros területének a történetét. Ahogy megnéztem a szerzőket, valamennyien a Budapesti Történeti Múzeumnak a munkatársai. Az önök osztályáról kik vettek meg, hogyan vettek részt ennek a készítésében?
2: A mi osztályunkról is többen szerzőként közreműködtek a kötet megírásakor. A paleolitikum, neolitikum részkor időszakát Envirág Zsuzsanna kolléganőm, a bronzkor időszakát jó magam, a vaskor Tóth Farkas Márton kollégám írta, illetve a népvándorláskor tekintetében Mészáros Boglárka kolléganőm működött közre szakmai anyagokkal és saját tudásával.
1: Elsősorban kiknek írták ezt?
2: Hát abszolút a laikus közönségnek, nem csak budapestieknek, hanem távoli vidékekről ide érkező turistáknak is. A lényeg az volt, hogy azt a missziót, amit már ugye több évszázaddal ezelőtt már szinte elkezdődött Budapest történetének összefoglaló igényű munkái kapcsán, legutóbb viszont 1973-ban készült ilyen jellegű munka, tehát nagyon időszerű volt, hogy az azóta felgyűlt eredményeket, amelyek új kutatási módszerekkel, számos új kutatással anyagok feldolgozásával megspékelve kialakult bennünk a múzeum kutatásai révén, azokat bemutassuk, és így gyakorlatilag több mint 50 évvel később egy teljes komplex Budapest történeti monográfia jelenhessen meg, annak is ugye az őskori szelete, ami számunkra igazán fontos, az, hogy Budapest területe nyilván a város kezdemény, a város csírájaként nehezen értelmezhető mondjuk az őskori időszaka, a késő keleti időszakot leszámítva, de az a föld, ahol aztán Budapest területe kialakult a város egyesítés révén, az nem véletlenül itt alakult ki, ennek egy ékes bizonysága az, ha valaki megtekinti a kötetet, mert látható, hogy az őskőkortól kezdve egy igen jelentős területnek számít ez a vidék.
1: Azért is nagyon szükség volt erre az összefoglalóra, mert az elmúlt 50 évben tulajdonképpen nagy részt átírták az őskornak a történetét globálisan is.
2: Így van, és ezekhez a trendekhez mindenképpen szükséges igazodni. Ha már csak ugye az abszolút időrendi kereteket vesszük, forradalmi átalakulások történtek a neolitikum részkor, bronzkor, vaskor időszakában is, nyilván mi ehhez igazodunk. A főváros területének topográfiai képe gyökeresen megváltozott, ma már a súlypontok az egyes korszakokban mások, számos olyan történeti klimatológiai társadalmi kutatás történt ezekben a régészeti korszakokban, amelyek hát nagy mértékben megváltoztatták az itt élők történetéről eddig alkotott és jóval hiányosabb képet. Nyilván most is még csak közelítünk a soha el nem érő tökéletes tudás verziójáig, de úgy érzem, hogy nagyon sokat léptünk előre az utóbbi időben, és ezt kollégáim remek összefoglaló munkája kapcsán ezt mindenki most már láthatja.
1: Budapest egy nagyon érdekes helyszín, hiszen egy olyan város, amit ketté vág a Duna, ami egyébként a késő bronzkor óta mindenképpen, de akár már a rézkor óta is tekinthetjük úgy, hogy egy kulturális választóvonal volt. Ez az eltérő kulturális fejlődés, ez érzékelhető akár az őskor itteni leleteinek kapcsán is?
2: Abszolút, vannak olyan időszakok, amikor úgymond régészeti kultúrák, amelyeket ugye mi írott források hiány egy összetartozó leletkör kapcsán egy társadalmi egységnek tartunk. Ezek a régészeti kultúrák van, hogy Dunán átkelve a Duna mindkét partján megtelepedve egy nagyobb egység részét képezik, de van olyan időszak is, gondolok itt például akkor a középső vaskor időszakára, amikor éles választóvonal, akár a sztyeppei kultúrkör és a közép-nyugat-európai fejlődési tendenciák között. Ez nyilvánvalóan számos okból kifolyólag alakult így. Minden esetre itt mi nekünk valóban soha nem látott lehetőségünk van. A Duna két partjának ebben a hallatlanul izgalmas, a Budai-hegység, a Gödöllé-dombság és a Pesti-síkság találkozási zónájában Európa fő ütőere által, a Duna által áttört patak- és folyóparti régiónak a település történetét kutatni és ennek a rekonstrukcióját létrehozni.
1: Melyik volt egyébként az őskorban népesebb, a budai oldal vagy a pesti oldal? Ugye a pesti oldalon legalábbis a Dunához közel meglehetősen mocsaras volt a terület, de ugye ami keletebbre volt, az már alkalmas volt nagy állattartásra is.
2: Nagyon aszimmetrikus a kép. Ma ez annyira nem tűnik a flaszterekkel borított városi közegben, ez a különbség annyira nem szembeötlő, bár nyilvánvalóan egészen más, mondjuk gondolok én a Erzsébet-híd lábától átnézni a budai oldalra, megpillantva ugye a Várhegyet meg a Gellért-hegyet, vagy ha mondjuk a Citadellából nézzünk át egy sík területre, azért nagy különbség van, de ennél is jóval nagyobb volt az eltérés az őskorban. Egyértelműen a dunaparti zóna, ami az őskor talán mondhatom minden időszakában a legfrekventáltabb területnek számított, egyértelműen a Duna jobbparti területe volt jóval intenzívebb, az a rész, ahol gyakorlatilag nem a klasszikus értelemben, de biztonságos ármentes területeket biztosító magas parti vonal háthúzódott végig a budapesti területen egészen Óbudától le Nagytétényig. Emellett nyilván a hegyekből ömlő patakok mentén magasabb régiókban is megtelepedtek az őskori időszakában, bizonyos időszakában. Ezzel szemben a Dunának a pesti oldala, ahol egyébként számos szerencsésen megválasztott szituációban elvégzett kutatás most már a pesti Dunapart, őskori Dunapart képét is kezdi mutatni, egy jóval kevésbé markáns, számos mellékággal, egy Duna ártéri szintet képező és azokból kisebb hátakkal kimagasló részekkel jellemezhető terület húzódik, amelynél mondjuk a kiskörút, nagykörút vonalak közötti területtől kelet irányban kezd aztán a különböző környező dombvidékekről lefolyó patakvölgyek kialakítani egy hagyományosabb, mondjuk patak menti települési hálózat kialakulását eredményezi, de közvetlen Duna menti rész a pesti oldalon egy jóval kevésbé intenzívebb, igazából a gázlók átkelőkhöz köthető települési gócokat mutatnak jelen állás szerint.
1: Ugye már nagyon sokat tudunk például a bronzkornak a történelméről, a Krisztus előtti második évezredről, a Kárpát-medence tekintetében tudjuk azt, hogy hogyan alakultak ki és hogyan fejlődtek a teltelepülések, hogyan omlott össze ez a teltelepülések által fémjelzett társadalom, hogyan jelentek meg új társadalmi és közösségszerveződési formák, hogyan jelentek meg akár új élelmezési források, így termények itt a Kárpát-medencében. De hogyha pusztán Budapest területének a lelőhelyeit vizsgáljuk, akkor ezek a folyamatok mint tetten érhetőek itt? Tehát a mai Budapest területének a történetének az elmesélésével el lehet mesélni a Kárpát-medence történetét is?
2: Bizonyos tekintetben igen, bizonyos tekintetben nem. Nyilván vannak olyan közös pontok, és talán itt még egyszer a Dunát szeretném kihangsúlyozni, amely bár a hagyományos történeti narratívákban is általában úgy szerepel, hogy amikor még a nagy népességbeáramlások, cserék elméletének az ideje, időszaka volt, hogy a Duna mentén jöttek be nyugatról például a késő bronzkori halomsíros kultúra népcsoportja, és leigázták a itt lévő középső bronzkori népelemeket. Nyilván ez ma már jóval árnyaltabb ez a kép, de az viszont egyértelműen látszik, és a dunaparti lelőhelyek kapcsán nagyon markánsan előtűnik, hogy a Duna, mint fontos kommunikációs csatorna, az őskor minden időszakában rendkívül fontos. Ha most a késő bronzkornál maradunk, akkor nagyon látványosan ezt a középső bronzkori váltást vesszük például Krisztus előtt 1500 körül. Nagyon látványos, hogy a hamvasztásos ritussal temetkező nagy tömegű lakosság, erődített telepeken élő középső bronzkori kulturális tömböket, kvázi föltörő, föllazító és a kuszideri időszakot követő időszakban megjelenő népesség más temetkezési rítusa, például a Duna mentén Nagy Tétény Érdligetnél egy olyan ikonikus lelőhelyen jelenik meg, ahol hirtelen ebbe a középső bronzkori közegben csontvázas ritusú temető, körárkos temető jelenik meg, amelyek nagyon jó párhuzamai. Ugye például Dél-Nyugat-Szlovákia, Alsó-Ausztria, Dél-Csehország területéről ismerünk. Tehát az a népesség, az a népcsoport, az a hagyomány, az a rituálé, ami ugye nagyon fontos volt egy nép önrendelkezésénél, az bizonyosan a Duna mentén közlekedett itt déli irányba, és Budapest területén nyilvánvalóan megtelepedett, és aztán ebből kinőve egy nagyon jelentős, például később bronzkor első felének, ugye a halomsíros kultúra időszakát számoljuk, egy nagyon jelentős kulturális tömb formálódik, amelynek például egy másik ikonikus példája szintén a Duna mentén, az egykori budai skála áruház területén, annak a bontása után végzett feltáráson előkerült edény lelet együttes, amely valószínűleg egy hatalmi paktum, egy főnökségek közötti nagy lakoma rituális maradványait rejti, európai jelentősége a mérete a leletanyagnak. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy itt a mai Budapest szívében, a lágymányosi öblözett északi peremén került ez a leletanyag a Dunához közel.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a mai Budapest területének őskoráról.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a beszélgetést a mai Budapest területének őskoráról. A beszélgető társam továbbra is Szilas Gábor régész, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és névvándorláskori főosztályának vezetője. Nagyon gyakran szoktunk arról beszélni, hogy egyik kultúra váltja a másikat, és kicsit azt a képzetet kelti ez, mint hogyha az érkezők azok elzavarnák a korábban itt lakókat, vagy beleölnék őket a Dunába, de hát gyakorlatilag itt a továbbélés nagyon jelentős. Akár napjainkig is, hiszen ugye a genetikai kutatásokból tudjuk, hogy a bronzkori népesség az bizony itt van bennünk, tehát nagy valószínűséggel mind a kettőnkben vannak bronzkori, itt élő bronzkoriaknak a genetikai maradványai.
2: Így van, a genetika nagyon fontos, és a leletanyag sokszor nagy váltásokat mutat régészeti leletanyagban, de a genetika egyértelműen bizonyított, hogy vannak fordulópontok, például gondolk a neolitikumra, a késő részkorra, időszakára, vagy a vaskor bizonyos periódusaira példának okáért, vagy a harangedény kultúra megjelenésére nyugati irányból, de alapvetően a régészeti leletanyag változása az nem feltétlenül etnikai változásokkal függ össze, hanem lehet olyan bonyolult, számunkra még nehezen értelmezhető társadalmi folyamat része is, amelynek a kombinatív, közös, együttes szemlélete tudja az őskori történelmet hitelesen rekonstruálni. Például még egyszer visszatérve erre a középső késő bronzkor ugye váltására, ahol biztos, hogy a mai tudásunk szerint már inkább azt mondjuk, hogy beszüremlenek Nyugat-Európából a késő bronzkori halomsíros kultúra népcsoportjai, bizonyos, hogy a nagy tömegben helyben maradt középső bronzkori lakosság megmarad alaplakosságként, megváltozik a temetkezések ritusa, megváltozik a települések szerkezete, de itt klimatológiai változások is vannak, nem feltétlenül népességcsere történik, és nagyon jó kimutatható ma már. Például a fazekas tradíciókban, ugye a leggyakoribb leletanyag a feltáráson a kerámia, hogy a fazekas tradíciók például a halomsíros kultúra első időszakában nagyon jelentős középső bronzkori hagyományokat mutatnak, és például ezt az általam már korábban említett edény lelet együttes is nagyon jól bizonyít. Tehát a kép az soha nem olyan éles, amit mi elsőre gondolunk, meg szeretnénk láttatni. Itt ugye nem csak a genetikai eredmények, meg vizsgálatok, amelyek amúgy nagyon drágák, ezért nehezen végezhet el nagyobb reprezentatív anyagokon, az a feletti örömünket szeretném mondani, a feletti bánatunkat is, hát nyilván ez egy történelmi tény, hogy

0: nincsenek írott források, tehát nem tudunk azokra támaszkodni, hogy ezeket a történeti narratívákat melyiket tartsuk hitelesebbnek, ezért mindenféleképpen a több adat együttes értékelésével és egy finomított, különböző verziókat felvázoló képet kell nekünk sugalnunk, és ezt próbáltuk meg mi közérthető formában, reméljük, a nagy közönség felé ennek a kötetnek a kapcsán közvetíteni.
1: Mert hogy sajnos a történet felfogásunk az még mindig egy, hát mostanra meglehetősen elavult történelem szemléleten alapul, miszerint, hogyha valamiről van írásos adat, az megtörtént, hogyha nincs róla írásos adat, az nem történt meg, vagy nem is fontos, és azért nincsen róla. Pedig hát ez az őskori időszak, ez alapvető fontosságú a Kárpát-medence története szempontjából.
0: Igen, és ez itt Budapesten is nagyon jól tetten érhető. Most római koros, középkoros kollégáim is nyilván meg tudnák erősíteni, hogy van egy nagyon jelentős lelőhely, mondjuk a római korból itt Óbudán, olyan nincs. Igazából szinte sose, hogy a feltárás véget érjen a római kori falalapozások alatt, mert ott jönnek a régészeti rétegsorok őskori részei. Ennek talán az egyik legjobb példája jelenleg is, most már majdnem 10 éve folyó kutatásaink a Folyömőr utca mentén az egykori buszesz gyár területén Óbuda szívében, ahol a középkori árpádkori falu alatt lévő több periódusú római kori lelőhely, itt katonaváros, temető, korai települési horizontok is megfigyeletek a római korból, alatta jön úgymond, ha most rétegsor vastagságot nézik, elnézést kérek, a római koros kollektor a java a lelőhelynek, akár több méteres, 3-4 méteres őskori rétegsorral is számolhatunk néhol, amely visszafelé menve a késő vaskor időszakától egészen a neolitikumig az emberi megtelepedés nyomait rögzíti. Tehát egy hatalmas rétegsoron úgymond ülünk itt Budapesten, amelynek egy nagy része bizony az őskor, és gyakorlatilag az Budapest bármely területén földmunkát végeznek a gépek, akkor nagy eséllyel őskori régészeti lelőhelyek előkerülnek.
1: Mert hát ugye az elmúlt 8000 évben az utóbbi időszakot leszámítva mindig ugyanaz a terület volt alkalmas az emberi megtelepedésre.
0: Ma már ezt is árnyaltabban látjuk, vannak olyan klimatológiai ősvízrajzi kutatások, például itt Óbuda területén, ahol már nagyon jól tudjuk modellezni az ősvízrajznak a változását, a morfológia változását, még ugye a folyószabályozás előtti időszakban, és ez ugye egészen ugye a 19. századig egy kevésbé statikus képet mutatott, és speciális mintavételekkel, főleg a legideálisabb az ugye a régészeti feltárásokon. Tehát a régészeti megfigyelésekhez tudjuk kapcsolni ezeket a természettudományos mintavételek. Ma már nagyon jól rekonstruálható például a Duna amúgy tipikus jobbparti öblözetei közül, amelyek egy különleges morfológiai egységet képeznek, az óbudai budakalászi öblözet történetét, amely vastagon hatással vannak bronzkori és az őskori település történetre, tehát hogy az egykori Dunamedrek mikor voltak nyílt vizek, mikor kezdtek föltöltődni, mikor már csak úgymond kutak létesítésére szolgáló vizenyős területek, mikor száradtak ki. Van olyan terület, ahol egy patak, meder, egy korábbi Dunamedret használt föl csak fordított folyás irányal, ennek a torkolatát is megtaláltuk. Az egy rituális tért képezett a bronzkor bizonyos időszakában, tehát oda depókat áldoztak, mondjuk Krisztus előtt 1500 körül, tehát izgalmas eredményeink vannak azokon az ástásokon, ahol ezeket a komplex vizsgálatokat elvégezzük, és nyilván ezekről is szerettünk volna tájékoztatást adni ennek a könyvnek a hasábjain.
1: Ugye nagyon sok helyen ástak már itt Budapest területén, de van olyan terület, ami ön szerint potenciálisan nagyon fontos lenne, és még nem folytott kutatás? Mármint, hogy az őskor szempontjából fontos?
0: Hát Budapest egy nagyon mozaikos terület, ha most nagyon zanzásten akarom, akkor van ugye a belvárosi rész, ahol igazából kevesebbet kutatunk, az épített emlékek ráadásul jelentősen bolygatták a területet, ott vannak ugye a későbbi római kor és középkori városkezdemények, amelyek szintén, ha belegondolunk, nyilván ők is már pusztították ugye az őskori emlékeket, de Budapestnek van egy másik szeglete, van ugye egy kertvárosi övezet, ahol mondjuk a beépítettség jellege nem olyan, hogy nagyon roncsolta volna a lelőhelyet, és bármilyen furcsa, de mondjuk akik külterületen laknak, vagy mondjuk Pesterzsébeten, vagy Cinkota környéken, azok tudják, hogy bizony vannak még Budapesten is olyan zöld övezetek, olyan területek, amelyek teljesen érintetlenek, és potenciálisan nagyon jelentős régészeti lelőhelyek. Budapest területén az ilyen típusú lelőhelyeknek a kutatása az úgynevezett roncsolásmentes módszerekkel történhet meg elsőként, amikor ugye fémdetektorral, lézerszkennerrel, georadarral és egyéb módszerekkel, terepbejárással tudjuk ezeket a lelőhelyeket vallatni. Ezeknek az eredményei, most már csinálunk is egy ilyen topográfiai programot Tóth Farkas Mátor kollégámmal, hogy szisztematikusan szeretnénk ezeken a területeken végigmenni, hogy azokról a területekről is képet kapjunk, ahol nem régészeti feltárások nyomán ismertük meg az őskori település hálózatot, és azt ki tudom mondani, hogy bizony nagyon jelentős lelőhelyek vannak. Nyilván elsőben a víz közeliség, ami számít, illetve a védhetőség, tehát például a pesti oldalon a patakok menti magas partok azok kiemelt jelentőséggel bírnak egy-egy ilyen kutatás során.
2: Hamarosan folytatjuk a mai Budapest területének őskoráról szóló beszélgetést. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció júliusban. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt a szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy az RTL-nek adott interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről, a Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta a Kapitány István közösségi oldalán. A gazdaság és energetikai miniszter közölte, hogy a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felől érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a mai Budapest területének őskoráról szóló beszélgetést. A beszélgetőtársam továbbra is Szilas Gábor régész, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és népvándorláskori főosztályának vezetője, a Budapest Története című könyv egyik szerzője. Említette azt, hogy az utolsó nagy összefoglaló így Budapest történetéről 1973-ban, vagyis több mint 50 évvel ezelőtt jelent meg, azóta átíródott ennek a korszaknak a története, és az én nagy problémám az, hogy még igazándiból az 1973-as eredmények sincsenek benne a társadalmi köztudatban, sőt, hát ugye néhány évvel ezelőtt a közoktatásból is kivették az őskort. Hogyan lehet ezt az elmúlt évtizedekben, meg az elmúlt években megszerzett tudást valahogy elkezdeni átadni a nagy közönségnek?
2: Hát ez egyik, hanem a legfontosabb feladatunk nekünk, amellett ugye feltárjuk a régészet örökséget, és nyilván tartjuk és őrizzük. A tudományos ismeretterjesztés nélkül ennek igazából nem sok értelme van. Ez egy olyan fontos szegmens, amely tény és való így van az utóbbi időben sokszor hiányt szenvedett. Úgy mondom, hogy van hiányérzetünk ezzel kapcsolatban. Mi mindent megpróbálunk, az egyik legfontosabb, ugye, ha már múzeumban vagyunk, kiállítások. Tavaly előtt nyílt a Várban egy állandó kiállítás Budapest területének ős- és népvándorlás koráról. Ott mindenképpen a kurátortársaimmal, Tóth Farkas Mártonnal és Mészáros Boglárkával megpróbáltuk minden korosztály számára érthetővé és izgalmassá tenni azokat az időszakokat, amelyek nem láthatóak ma, és nem tudnak róla a gyerekek akár az iskolai tanulmányok során, vagy nem látják a mindennapokban, mert itt sétálnak nyilván a romkertben, és látják a római kori falakat, fölmennek a várba, látják a zsigmondkori palota maradványait, vagy a gótikus ülőfülkéket, de az őskori településeket, az őskori sírhalmokat, földváraknak a maradványait, településeket, áldozati gödröket, hamvasztásos temetőket nem látják. Ezeket próbáltuk kicsit más színben megvilágítani, és emellett szeretnénk aktívan is részt venni, akár az oktatásban, ha nem is a tankönyvek szintjén, de például múzeumpedagógiai kollégáim most már évente szerveznek akár két alkalommal is, vagy három alkalommal rendhagyó történelmi órákat, amikor is vállalkozókedvű osztályok, főleg nyilván Óbuda területéről, de egész Budapestről vagy az országból is várjuk őket, rendhagyó történelmi órán vehetnek részt itt a múzeumban, ahol nem csak egy vetítést kapnak, hanem tárgyakat tudnak megtapintani, kérdéseket tudnak föltenni, és további irányt tudnak szabni akár az érdeklődésüknek, de talán nagyon fontos az iskolákhoz is kimenni, és már igen korán elkezdeni népszerűsíteni. Nem csak nyilván az őskor fontos, de az őskor abból a szempontból mindenképpen, hogy az írott történelem előtti időszak, az méreteit tekintve talán még sokkal nagyobb és sokkal több dolog történt annó azokban az időszakban, mint az utána lévő viszonylag szűk időperiódusban, de az, hogy nem tudunk róla, az nem jelenti, hogy nem történt meg, és nagyon fontos, hogy ezekről is azért a fájtlat, amennyire tudjuk fellibbentsük.
1: Említette azt, hogy ugye római kort meg középkort azt láthat az ember itt Budapest területén, érdemes lenne talán elgondolkodni azon, hogy egy őskori régészeti parkot is lehetne valahol nyitni.
2: Igen, sajnos ugye a város története úgymond predesztinálja arra azt a területet, hogy ezek a nem túl maradandó emlékek ezek eltűntek, mert azért a figyelmes szemmel jár valaki a Bakony vagy az Észak-Közép-hegység hegyein, ha tudja, hogy mit kell nézni, láthat őskori haromsírokat, földvárakat, de sík területek is, például Dél-Kelet-Magyarországon hatalmas később bronzkori földvárrendszerek vannak, amelyek műholdképeken is nagyon jól látszanak, de a szabad szemmel is nyilván, ha rákeres az ember, megtalálhatóak. Budapest területén ez nagyon ritka, egyik nagy büszkeségünk Soroksár-Várhegy, ahol bár ma már a szántóföldi művelés során szinte teljesen eltűnt a középső bronzkori földvár sánca, de légi fotókon, illetve a szakavatott szem a helyszínen is még láthatja annak az védműnek a maradványait, amelyek itt voltak. Nyilván sokkal több ilyen emlék létezett Budapest területén is, de a város kiépítésével kapcsolatban ezek nagyrészt, a legalábbis a felszín fölötti részeik, vagy a látható részeik megsemmisültek.
1: De gondolom, valamelyiknek egy része legalább még menthető lenne.
2: Így van, és ezeket nagyon vigyáznunk kell. Egyébként talán egy toposz a régészekről, hogy ők szeretnének mindent föltenni, megismerni. Ha esetleg valakiben még ilyen képzet van, ezt szeretném cáfolni. Nyilván nagyon szeretünk, nagyon kíváncsiak vagyunk, és szeretünk kutatni, de például egy olyan rendkívül épségben megőrzött, mondjuk őskori régészeti lelőhelyemnek felszín nyoma is vannak. Mi mindenképpen amellett kardoskodnánk az általános örökségedelmi trendeknek megfelelően, hogy ezeket megőrizzük az utókornak, akár egy modernebb kutatási módszerrel végzett kutatáshoz, de ugye a roncsolásmentes kutatás, amit említettem már a beszélgetés elején, egyre több spektrumú, egyre több műszert és kutatási módszert tud bevonni, hogy anélkül, hogy a lelőhely sérüljön, lehet azokat vizsgálni, mert ugye szembe kell nézni azzal a tényel, hogy maga a feltárással mi magunk semmisítjük meg ezeket a régészeti lelőhelyeket, csak ugye minden olyan információt ki tudunk szedni belőle, amelyeket jelen tudásunk szerint ki lehet.
1: A mai Budapest területének őskoráról Szilas Gábor régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és névvándorláskori főosztályának vezetőjével, a Budapest története című könyv egyik szerzőjével beszélgettem. Hamarosan Miskolcon a kortárs grafikával folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: A magyar grafika egyik legnagyobb eseménye a Miskolci Grafikai Triennálé. Kúnya Ábel grafikus művésszel a 65, a Magyar Művészi Grafika 65 éve Miskolcon című kiállítás kurátorával a Herman Ottó Múzeumban beszélgettem.
2: Miskolcon vagyunk, a Herman Ottó Múzeumban, a Miskolci Galériához kötődő Miskolci Grafikai Triennálé 30. alkalommal megrendezett kiállítás sorozatának a kiegészítő vagy kísérő kiállításán, ami a Magyar Művészi Grafika 65 évét fogja keretbe, 65 címmel.
1: Mert hogy ugye ez a triennáli, ez azt jelenti, hogy 3 évente megrendezett eseményről van szó, viszont ez a triennáli előtte biennáli volt, tehát 2 évente rendezték meg, úgyhogy ezért nem simul a 2 szám egymással.
2: Igen, a matek az teljesen így emiatt nem jön ki, és valójában az utóbbi években nem azt írtuk a triennálék elé, hogy hanyadik, hanem csak az évet, de egyébként mi tudjuk, hogy a 61-ben indult, tehát 65 évvel ezelőtt indult eseménysorozat, az most 30. alkalommal került megrendezésre, és valóban 2008 aztól kezdve már triennálé formában, miközben 61-ben biennáléként indult.
1: Itt állunk egyelőre a kiállításnak, tulajdonképpen a legeslegelején. Ahogy látom, itt időrendi sorrendben lennének a művek, illetve hát tulajdonképpen az alkotók is felsorakoztatva?
2: Így van, az volt a cél, hogy egy ilyen idővonalat hozzunk létre, hogy a látogató, ahogy ebbe belemerül, akkor 61-től 2026-ig egy ilyen atmoszférába tudjon csöppenni, ahogy változott a magyar grafika. Ezt mutatja be a kiállítás. A gerincét adják a nagydíjas alkotók, ugye évről évre a nagydíjas alkotók, vagy a nagydíjas műve, vagy ahhoz kötődő alkotás, illetve további alkotók is, akik a magyar grafika szempontjából fontosak, relevánsak, és a gyűjteményben található tőlük magas színvonalú munka.
1: Egészen elképesztően nagy nevek vannak itt legalábbis az elején, például itt rögtön a harmadik, az Kondor Béla.
2: Igen, hát Kondor Béla nyilván kiemelkedő alkotója a magyar grafikának, és Miskolchoz is a kötődése az szoros. Ugye sajnos a korai halála miatt az nem vált lehetővé, szeretett volna ő is itt Miskolcon több időt tölteni, de ettől függetlenül nagyon sokat dolgozott a 60-as években a Miskolci Grafikai Műhelyben. Tehát konkrétan az az alkotóház, ami tőlünk pár száz méterre található, az egy olyan helye volt a magyar grafikának, ahol a grafikus generációknak nagy nevei és nagy alkotói fiatalon vagy középkorukban dolgoztak, köztük Kondor Béla is.
1: Ha megnézzük itt az első műveket, ezek többnyire fekete-fehér rajzok, a színek igazándiból a későbbi években jelennek meg. Sokat változott a magyar grafika ez alatt, a 65 év alatt?
2: Változott mindenképpen, talán nem is a színek szempontjából fognám ezt meg, mert való igaz, hogy jellemző a grafikára a színskálán, hogy viszonylag szűkített skálán mozog, de hát a színes dúcokról, tehát több színnel való nyomtatás azért már az elejétől fogva ott van a grafikában. Itt inkább az egy érdekes észrevétel, hogy az első 1-2 évtizede a triennálénak, akár a díjazott, akár a nagydíjas alkotókra gondolunk, nagyon sokszor kötődik illusztrációhoz, vagy könyvhöz, vagy valamilyen irodalmi kiinduló ponthoz, és a későbbiekben egy kicsit ettől már elszakad, lazábbá válnak a keretek, de ez egy ilyen változás egyébként megfigyelhető. Csak most tőlünk jobbra nézek, itt rögtön van egy Bálint Endrénk, vagy egy Denypálunk, de hát itt Hinz Gyula, Kondor Béla, Feledi Gyula, Kas János, Gyulai Lívius, a magyar illusztrációnak nagy alakjai, szintén a magyar grafikának is nagy alakjai, és az, ami ugye azért a 60-as, 70-es, 80-as években normális volt, hogy a komolyabb kiadók azok valódi képzőművészekkel dolgoztak. A rendszerváltás után ez egy kicsit feloldódott, és tulajdonképpen ez a minőségi szűrő, ez már nem annyira erősen volt jelen. Itt most egy kicsit, hogy a társ rendezvényekre egy picit utalva, már 4 alkalommal indult el Budapesten a Budapesti Illusztrációs Biennálé, és egy kicsit ugye most már látjuk azt, hogy mind a könyvkiadói részről, mind a szakma részéről egy ilyen erősödés van egyébként, hogy magában az illusztrációban is a komoly művészeti teljesítmény jobban latba essen.
1: A magyar grafika egyébként hol van a világ élmezőnyével összehasonlítva egyáltalán? A grafika az egy ilyen komoly nemzetközi műfaj?
2: Igen, és az az érdekes, tehát, hogy ezeken a grafikai seregszemléken, tehát itt Japántól kezdve Kína, Egyiptom, Krakó, hogy csak hogy hozzánk közel menjünk, de hát Várnában, Ljubljanában, Egyesült Államokban is vannak grafikához kötődő szemlék, két vagy három éves biennálék, triennálék. Ez tulajdonképpen a 60-as évektől kezdve ez a forma a grafika műfaján belül, ez egy nagyon népszerű formává vált, nemzeti biennálék vagy nemzetközi biennálék keretében. És ami talán ugye a nagy közönség számára annyira nem látható, de maga ez a grafikus szakma elég jól ismeri egymást, akkor is, ha mondjuk még nem feltétlen találkoznak. Pont ezeken a katalógusokon, illetve szemléken keresztül, vagy mondjuk a székelyföldi biennálé most már talán 10. alkalommal kerül megrendezésre. Tehát sok ilyen esemény van, és elég jól ismeri egymást a szakma. És ugye visszatérve a kérdés elejére, én azt tudom mondani, hogy számos alkalommal szerepelnek a magyar grafikusok sikeresen ezeken a szemléken. Tehát amikor eljut valóban a művük ezekre a helyekre, akkor egy elég komoly és jó visszajelzés az, amivel találkozunk, így általában a magyar szénára nézve. Még talán érdemes azt megemlítenem, hogy a 3 évvel ezelőtti triennálén ott nemzetközi zsűrink volt, Márta Anna Racek-Karcs, lengyel kurátor és művészettörténész, a krakói grafikai triennálé akkori elnöke, ő volt az egyik zsűritagunk, illetve idén most volt nemrég egy grafikai szimpóziumunk Miskolcon, szintén lengyel résztvevőkkel, most az azóta új elnöke jött el a krakói triennálénak, és meg kell, hogy mondjam, hogy mind a 3 évvel ezelőtti, mind a mostani anyag kiállta azt a próbát, hogy azok a szakemberek, akik valóban az egyik legnagyobb nemzetközi seregszemlét vezetik, elismerően nyilatkoztak a magyar grafikáról. Talán legjobban úgy tudnám ezt az elismerést jelezni, hogy úgy váltunk el egymástól, hogy a következő triennálé kiírás most lesz szeptemberben, és kérik, hogy mindenképpen próbáljuk a magyar grafikusokat ösztönözni, hogy küldjék a munkájukat, mert ezekre a színvonalas munkákra ott szívesen lennének nyitottak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs mit szégyenkeznünk.
1: És akkor ezek szerint gondolom, hogy akkor a különböző stílusváltásokat is követi a világszerte, tapasztalható stílusváltásokat is követi a magyar.
2: Így van, igen. Tehát egyébként ezt a kiállítás végignézve is úgy a technikai hozzáállást is nagyjából leköveti. Itt most a kiállítás elején állunk, de hogyha a végébe mennénk, ott lesz majd egy olyan munka, ami az egyik első digitális munka a Miskolci Biennálék történetében, illetve az első nagydíjas munka, ami digitálisan készült Lévai Jenőtől, az 98, ha jól emlékszem, és ez nagyjából fedi azt, hogy mikor volt az első nagydíjas munka Krakóban digitális technikával készült grafika. Tehát én azt mondhatom, hogy a magyar grafikusoknak az alkotói hozzáállása, meg a nyitottsága, meg az, hogy mindig felhasználják az adott kor nyújtotta technológiai lehetőségeket, ebben abszolút napra kész a magyar grafika.
1: De jó, hogy említette ezt a digitális világot. Ugye napjainknak talán a legnagyobb kihívása, egyszerre áldása és átka a mesterséges intelligencia. És ahogy én nézegetem a különböző grafikákat, nagyon sok helyen, nagyon sokan alkalmazzák is, ami én azt gondolom, hogy azért a művészi kreativitásnak nem tesz jót. Nem félnek attól, hogy előbb-utóbb a grafikusok kezéből kicsavarják majd a ceruzát így?
2: Hát én azt gondolnám, hogy ez talán érdemes két részre osztani. Én szerintem a művészi grafikától nem lehet elvenni, sem a vésőt, sem a linoleumot, hogy ilyen furán fogalmazzak. Én azt gondolom, hogy ez ilyen kisebb alkalmazott grafikai munkákban valóban piacot fog veszteni a grafika, és így a művészi grafikusok is, hiszen megélhetés szempontjából azért kapcsolódnak a mindennapokhoz, nem csak az alkotó tevékenységhez. Viszont, hogyha azt nézem, hogy hogyan tudják a művészek használni a technológiát, vagy mondjuk most adok egy másik példát, hogy a triennáli törzsanyagában, ugye mi most a visszatekintő, vagy az áttekintő kiállításon vagyunk, de a galéria épületében ugye látható a friss anyaga a grafikai triennálinak, ott, hogy csak egy annyi említést tegyek, hogy a díjazottaknak a javarésze fiatal alkotó, és a fiatal alkotók által beadott műveknek majdnem 100%-a az olyan kézi technikával készül, ahol látszik a törekvés, hogy valami olyan effektust szeret elérni és megalkotni, amit számítógéppel nem lehet. Tehát a jövő művész generációjában ott van az a fajta öntudatosság, illetve az alkotó autonómiának egy ilyen ösztönös védelme, hogy nem hinném azt, hogy megtörténhet ez a dolog, hogy a művészi alkotó munkát átveszi a gép. Még azt gondolom, hogy a fiatal generáció még erőteljesebben fog erre reagálni és meghúzni a határokat. Én ebben bízom, és egy picit ez a találkozásunk előtt beszélgettünk, és felmerült ez az adat is, hogy most ez már negyedik triennáli, amit egészen közelről tudok kurátorként vagy zsűritagként megfigyelni, és míg az előző három triennáli alkalmával, 17, 20 és 23, a 20-30% között volt a digitális technikával készített munkák aránya, a 2026-os triennálén ez olyan 5-6% körül van. Tehát ez is egy érdekes jelenség.
1: Különös, hogy mennyire szembe mennek a végül is a világszerte tapasztalható trenddel.
2: Hát itt tulajdonképpen én azt hiszem, hogy a művészeti trend szempontjából lehet, hogy nem mennek szembe. Itt nekem most hiányzik az az információ, hogy majd más országokban a grafika milyen döntéseket hoz, de én azt gondolom, hogy magával a technológiai trenddel mennek egy picit szembe a fiatalok. Én szerintem ebben egy ilyen jogos önvédelem van. Úgyhogy én ezt egyébként pozitívan látom, hogy az az aggodalom, ami bennem, én 50 éves vagyok, tehát ami bennem megvan az én korosztályomban, arra már lehet, hogy a fiataloknak van egy válasz. És ez azért reményre ad okot.
1: Meg hát ugye rengeteg a fiatal alkotó, ami azt jelenti, hogy nem kell attól félni, hogy kihalna a szakma.
2: Hát ettől nem. Tehát ez is egy érdekes folyamat volt megfigyelni, hogy egyrészt azért azt látni, hogy a zsűri is egyre nyitottabbá válik egyébként, ugye a kezdetektől, hogyha eljutunk a mostani 26-os triennáléig, most egyébként egy most végzett hallgató munkája lett a nagydíjas. Ez azért 30 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, pusztán a szakmai standardek miatt, hogy jó, lehet, hogy ő a legjobb, de azért ő még fiatal, ne kapjon nagy díjat.
1: Én várja ki az idejét.
2: Igen, igen. Most már így nem gondolkozik a zsűri, pedig a zsűri is több generációból áll össze egyébként, tehát erre is próbálunk figyelni, hogy több szempont, több szakma és több generáció jelen legyen a zsűriben, és hát tulajdonképpen az eredményessége a fiatal alkotóknak ilyen szempontból is kiemelkedő, miközben mondjuk egy olyan 6 vagy 9 évvel ezelőtt nem is voltak annyira nagy százalékban jelen, vagy nem kerültek be a munkáik olyan nagy százalékban. A kiállításra itt azért egy nagy szelekció van, tehát sok száz munkából jutunk el ahhoz a 90-100 munkáig, ami a triennálén szokott szerepelni.
1: Meg ez nyilván átértékeli magát a díjat is, tehát nem életműdíj lesz, hanem teljesítménydíj.
2: Igen, hát egyébként valójában ugye életműdíjként nem is szokott előfordulni, volt ki...
1: De nagyon gyakran a teljesítménydíjak valójában az életműnek szólnak.
2: Előfordulhat, ugye a zsűriben munkál egy ilyen, én amit megfigyeltem folyamatként, és én szerintem azért ez így fair, hogy amikor van egy ilyen szabadbeadásos pályázat, ott a zsűri azt értékeli, vagy abba az irányba gondolkozik, hogy most ebben a pillanatban, most éppen 2026-ban melyik az a munka, amelyik a hitelességében, a művészi erejében, a kivitelezésében a legtöbbet nyújtja, és nem nézi meg azt, hogy hányban született a művész. Én szerintem egyébként ez pozitív.
1: Meddig lesz látható ez a kiállítás itt a múzeumban?
2: Augusztus 9-ig várjuk a látogatókat a Herman Ottó Múzeum főépületében, illetve a Miskolci Galériában, valamint a Feledi Házban. Ott a már említett Feledi Gyulának van rendszeresen kiállított anyag, és most a kezdeti évekhez kapcsolódó válogatást láthatnak ott Kákóczki András válogatásában, és egyébként még, amit ajánlottam, a triennálé törzsanyagának a kiállítását, emellett még ugyanabban a Miskolci Galéria épületben Felsmond Tamás grafikus művész, aki az előző triennáli nagydíjasa volt, az ő egyéni kiállítását is szeretném a hallgatók figyelmébe ajánlani, ugyanis ez is egy hagyomány, egy gyakorlat már rögtön az indulás óta, hogy az előző nagydíjas az a következő kiírásban önálló kiállításra jelentkezik.
1: Kónya Ábel grafikus művésszel, a 65 című kiállítás kurátorával a Miskolci Herman Ottó Múzeumban beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről. Minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A Gyűjtő mai műsorában a vendégem Rechnitzer Zsófi, aki a Rechnitzer Galéria tulajdonosa. Üdvözöllek, Zsófi, szia!
2: Szia, Kata, köszönöm szépen a meghívást!
1: Már beszélgettünk itt korábban egyszer, sőt, lehet, hogy kétszer is, Zsófi.
2: Én egyszer emlékszem.
1: De akkor még teljesen más volt a téma, akkor a torula volt a téma Győrben. Ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas gyárterület, ahol annak idején sőt, ez még mindig működik, és te még mindig ennek a motorja vagy. Ez egy ilyen kiállító tér, ahol nagyon jó kiállításokat lehet csinálni, mert a tér annyira izgalmas, és annyira vonza ezeket az installáció jellegű témákat, hogy ott jobbnál jobb tárlatokat lehet megcsodálni időről időre. Majd szerintem erről is beszéljünk, de az alapvető témánk most nem ez lesz, mert már egy újabb fázisában vagy az életednek, amikor elhatároztad, hogy csinálsz egy galériát. Ez egy nagy lélegzet kellett, gondolom, hozzá.
2: Több is.
1: és ez már 2 éve fut, ez a galéria. Ilyen régen beszéltünk, akkor még nem volt galéria. És hát elég jól megy, én úgy látom. Tehát itt nagyon ügyesen évek alatt kiépítettél te már korábban is magadnak egy vevőkört, tulajdonképpen mondhatjuk így, és akkor most már nem privát eladásokat csinálsz, hanem galérián keresztül árulod a művészetet ilyen póriasan, vagy profán módon fogalmazva.
2: Igen, megváltozott kicsit a profil, de lényegében ebből is jött, amit te is mesélsz a korábbi profilom kapcsán, hogy én művészeti tanácsadóként dolgoztam, tehát műgyűjtőknek adtam tanácsot arról, hogy milyen műveket vásároljanak, milyen irányba gondolkozzanak, hogyan fejleszik a gyűjteményt, vagy adott esetben hogyan alakítsanak ki egy új gyűjteményt. Inkább ez a legutóbbi volt az én fő fókuszom, mert olyan fiatalabb gyűjtőkkel keveredtem össze, akik az elején voltak ennek az egész útnak, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas projekt volt, főleg a neoavangard kapcsán, a 60-as, 70-es, 80-as évek művészete kapcsán ismerkedtem meg velük, és ebben volt a fókusz, ez a 2010-es évek végének, a 20-as évek elejének egy nagy piaci fellángolása és felfedezése is volt, és ez egy elképesztően jó időszak volt számomra is, hogy részt vegyek egy ilyen újfajta gyűjtői lendületben. És ahogy telt múlt az idő, egyre több fiatal művészt láttam. Én előtte Londonban tanultam, tehát ott kicsit akkor a fókuszom.
1: Hol tanultál Londonban?
2: A University of Warwick mesterszakát végeztem el, ami egy kortárs műtárgypiac történet és biznisz névre hallgatott akkor, és itt főleg azzal foglalkoztunk, hogy hogyan épült fel a kortárs műtárgypiac, tehát az 1900-as évektől, amikor azt mondhatjuk, hogy a kortársakkal elkezd a piac foglalkozni, akkor ez hogyan történt, ők hogyan jelentek meg, és aztán, ahogy mentünk bele az időbe, egyre többet foglalkoztunk azzal, hogy mi a helyzet a feltörekvő piacokkal, ami ugye akkor a Kelet-Európa, Latin-Amerika, Ázsiának az új piaci területei voltak, úgyhogy számomra ez egy nagyon ilyen személyre szabott téma volt, egy iszonyú izgalmas képzés, nagyon jól beleláttunk a londoni kortárs művészeti világ és művészeti piac működésébe, és igazából valójában ezt a tanácsadói gondolkodást, ezt ott sajátítottam el egy galériánál, akiknek dolgoztam, az Austin Desmond Fine Art galériának, ahol pont nekik Kelet-Európa lett a fókuszok, és nekik készítettem egy nagy kutatást arról, hogy kik az itteni izgalmas neoavangard művészek, több tanulmányutat szerveztünk, és lényegében egy gyűjteményt is felépítettünk nekik, és ott John Austin vezette a galériát, aki a Mayer Gallery-ben még változatlanul foglalkozik ezzel az egész kelet-európai témával, szóval számomra ez egy nagyon ilyen izgalmas felfutás volt.
1: Még mindig annyira kurrens téma szerinted Angliában például, vagy a nyugat-európai műterpiacon Kelet-Európa, mint akkor, vagy most már egy kicsit kopott az újdonság?
2: Én azt érzem, ereje. Hogy megmaradtak azok a művészek, akik a nagy nevek, akik befutottak ebből az egész, mert bekerültek a művészettörténeti körforgásban, ők még abszolút kúrensek még mindig. Én azt látom, hogy ezek a felfedezésesebb projektek, vagy ezek a felfedezői kiállítások, mint akkor, azokból talán azért most kevesebb van. De akik viszont megjelentek, és akik bekerültek a nagyobb gyűjteményekbe, mert azért a Tét Modern gyűjteményezése, a Pompidouje, ben ugye rengeteg, a gyűjteményezési bizottságban rengeteg szuper magyar gyűjtő van. Akik
1: mondj egy párat.
2: A Spengler Kati és a Somlói Zsolt, nagyon-nagyon nagy hatással vannak a gyűjteményezési folyamatokra, a Dénes Andrái, szóval azért...
1: De hogy művészek, tehát például Maurer...
2: Ja, művészeket mondjam, bocsánat, oké.
1: De Spengler Katéknak is hálásak vagyunk, csak hogy az izgat, hogy végül is milyen művészek kerültek.
2: Hát a Maurer Dóra, Baki Imre, Nádler István, Jovánovics György, Tóth Endre, Keserű Ilona, szerintem ők nagyon meghatározóan jelentek meg ebben az egész kortárs művészeti világban, és vannak jelen azóta is. És a Maurer Dórának ugye volt ez a nagy, csodálatos kérdés a Tét Modernben, amiről biztos, hogy esett itt nálatok szó, de azóta is felfeltűnnek ezek a nevek különböző újabb és újabb gyűjteményezési vagy kiállítási helyzetekben a nemzetközi művészeti múzeumi világban. Szerintem ez iszonyú nagy változás mondjuk 10 évvel, vagy 15-20 évvel ezelőtthöz képest, hogy most már
1: kanonizálódik egy, a
2: így van,
1: magyar kortás.
2: Most már egy Maurer Dóra, vagy egy Baki Imre neve, az egy alapvetés. És erre nagyon sokat tudunk, én azt gondolom, hogy építeni a fiatalabb generációk művészeivel is. De az a fajta érdeklődés, ami akkor volt, én most ezt a hévet nem látom. Nyilván rengeteg minden változott a világban, és nyilván van most azért egy érezhetően gazdasági visszaesés, és ez nem csak a magyar művészeti világra jellemző, hanem a nemzetközire is, ugyanígy jellemző a non-profitra is, hogy ott is vannak azért a nagyobb non-profit vagy múzeumi terekben bizonyos jellegű visszaesések, vagy megkötések, vagy megszabások, tehát azt is gondolom, hogy lehet, hogy most van egy kicsit ilyen pauza, és aztán majd visszajön ez az érdeklődés, meg ez a nagyobb lendület, hogyha egy kicsit visszakerül a gazdasági élet oda, ahol volt, vagy kicsit a kultúrában is sokkal több, meg újabb, kreatívabb finanszírozási módszerekbe tudnak indulni.
1: És akkor a háttereid között, ez úgy látom egy nagyon komoly bástya, de hogy emellett azért ott van az a tény is, hogy az édesapád nak egy elképesztő gyűjteménye volt.
2: Így van.
1: Van.
2: Igen, így van. Igen. Édesapám, igen, ő egy nagyon, nagyon fontos műgyűjtő volt.
1: Egy tündér volt. Itt a műsorban is volt velem műsor, sajnos most már elvesztettük egy ideje, de a hagyaték az borzasztó értékes szellemileg.
2: Abszolút, igen. Hát örülök, hogy volt nálad, mert jó volt vele beszélgetni, nagyon jó figura volt, szóval mindenkinek vidámságot hozott mindig. Tehát édesapám egy nagyon, nagyon szép és egy nagyon organikusan fejlődő gyűjteményt rakott össze. Ő közgazdász volt, regionális tudományokkal foglalkozott, és ahogy egyre jobban merült el a művészetben, egyre jobban megtalált egy utat, ami főleg az absztrakció és a geometria iránya volt, és az életének az utolsó 15 évében azt kell, hogy mondjam, egy nagyon szép geometrikus művészeti anyagot rakott össze, ami az ő ízlését tükrözi egy az egyben. Imádta a színeket, imádta, hogy minden vibráljon, imádott találni műveket, tehát egy ilyen klasszikus gyűjtő volt, aki sétálgat és betéved galériákba, és ott felfedez dolgokat, tehát egy ilyen nagyon élményhajhászan és impulzívan állt hozzá a gyűjtéshez, de emellett egyre nagyobb tudása lett, és egyre több koncept

0: a hétköznapi életünknek is a része lenni az, hogy, hogy a művészet, hogy kiállításokra menni, hogyha külföldre utazunk, akkor a művészet mentén utazunk.
1: Szeretted ezt, hogy ő így bevont ebbe?
0: Én nagyon, nagyon.
1: És van egy testvéred, ő is szerette?
0: Két testvérem van, két nővérem. Igen, igen, ők is nagyon szerették. Ott nálunk van egy kisebb, tehát féltestvérek vagyunk, és van egy kisebb korkülönbség, úgyhogy ők nem így... tehát nem éltünk együtt ezekben az években, de abszolút imádták
1: te,
0: azt.
1: Te kaptad töményen. Azért.
0: Igen, igen, igen, igen, de hát ők is, nekik is volt részük szerencséje ebben, abszolút, mert apa mindenkinek ezt, tehát árad belőle az, hogy a művészet és a művészet szeretete. De az, ahogy tényleg a családi nyaralások átfordultak arról, hogy a tengerpartra menjünk abba, hogy hogyan menjünk el Párizsba egy kiállításra, azt én úgy egy az egyben megéltem. És nagyon izgalmas volt. Tehát amikor hazajött egy nyaralásról, és arról mesélt, hogy ők az Lucien Hervénél voltak Párizsban, és miket meséltek nekik, és hogy tehát, hogy, szóval ezek elképesztően feltöltik az embert. Úgyhogy én ezt a világot láttam, és akkor elég hamar, vagy hát a gimnázium végén eldöntöttem, hogy én valahogy a művészettel szeretnék foglalkozni, ami otthon nem volt túl nagy lelkesedés az ügy iránt egyébként.
1: Tényleg? Ezek után.
0: Ő azt mondta, hogy legyen egy rendes szakmám, legyek rendesen közgazdász, és majd utána én foglalkozhatok a művészettel, de ez nekem nem csúszott, úgyhogy maradt a szenvedély. És nagyon gyorsan rátaláltam erre a szervezői oldalára a művészeti világnak. Először a kurátorképzést végeztem el a Képzőművészeti Egyetemen, ami már szintén ez a vonal, de ott is én éreztem, hogy engem a piac izgat, meg a piacnak a dinamikája, annak a mechanizmusai, úgyhogy ezért gyorsan keveredtem Londonba erre a mesterszakra, meg az utána levő irányokba, ahol már abszolút ezzel tudtam foglalkozni.
1: És akkor hazatérve kezdted a Torulánál?
0: Hazatérve elkezdtem körülbelül párhuzamosan a tanácsadást, a gyűjtőkkel való együtt dolgozást, és mellette hát szintén nem nagy titok, de az egyik gyűjtő révén, akit itt megismertem, az ő révén ismerkedtem meg a Torulával, ami 2017-ben alapult Győrben, a Győri Szesz Gyár és Finomító ZRT-nek a fő támogatója a Torulának, és a Szesz Gyárnak az egyik már nem használt épületét használjuk, egy Torula néven futó épületét, mert a Torula az egy élesztő fajta, egy takarmányélesztő, a 90-es években gyártottak ebben az épületben, majd az épület, majd ahogy változott a mezőgazdaság, és erre nem volt szükség erre a takarmányélesztőre, magára maradt az épület. És a 2010-es évek közepén az akkori tulajdonosok egyike fedezte fel újra, hogy úristen, itt van ez a csoda, amivel nem, éppen most nem tud mit kezdeni a gyár, raktárnak túl jó, de most másnak nem tudják használni, és hogy mi lenne, hogyha elindulna itt egy kulturális gondolkodás. És én jóval később, én 2019-ben keveredtem a Torulához, mint művészeti vezető, addigra már kialakult a modell, hogy ez egy non-profit kiállítótér, műteremház és oktatási programok szervezésére kialakított alapítvány áll mögötte. Tehát ez a három lépcső, vagy ez a három alappillére a Torulának. Én legjobban a kiállítási projektekben és a műteremház részében tudok érdemben hozzászólni. És azt találtuk ki, mint profil, hogy legyen egy olyan tér, tényleg, ahogy te is leírtad, egy különleges tér, tehát egy nagy ipari csarnok, 13 méteres belmagasság, gyönyörű, az egyik fala csupa üveg, tehát egy ilyen csodálatos ilyen őserő ipari csarnok a Torula, hogy mi lenne, hogyha olyan művészeknek adnánk itt bemutatási lehetőséget, akiknek akár egy ilyen ugródeszkaként ez út lehet, hogy megmutassák azokat a projektjeiket, amiken éppen dolgoznak. Ez a Bécs, Pozsony, Budapest háromszögön belül lévő Győr, mint lokáció is egy remek potenciál erre, hiszen igyekszünk arra, hogy egyre jobban nemzetköziek legyünk. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos úgy is, hogy azért nagyon megváltozott az elmúlt 10-15 évben a non-profit intézmények aránya és célja és potenciálja itthon, ezért nagyon szükség van az ilyen jellegű terekre. És a Torula azt gondolom, hogy mostanra kezdi magát kinőni oda, hogy mi is már jól értjük, hogy mit tudunk csinálni, hogy mik azok, amiben ügyesek vagyunk, mi az, amit jól tudunk hozni. És most azt látom, hogy így a 30-as évek végén, 40-es évei elején, közepén levő

0: művészeknek tud most egy nagyon jó bemutatkozó tér lenni a Torula, ahol már nagyobb projekteket tudnak bemutatni, ahol kicsit be tudják mondjuk össze tudják foglalni, hogy az elmúlt 20 évben ők mivel foglalkoztak, vagy hol tartanak most ebben.
1: Na és akkor innen ugrottál arra, hogy lett egy galériád, amit igen, úgy hívsz, hogy Rechnitzer Galéria. Igen. Ebben szerepet játszott apukád gyűjteménye, hogy esetleg abból szerettél volna árulni néhány darabot, vagy ez egy teljesen friss és csak kortárs művészettel foglalkozó galéria. Egyébként érdekes, mert ahogy úgy nézem, nálad kevésbé ez a geometrikus világ, ami játszik, hanem egy sokkal inkább egy ilyen organikus, néha kicsit figurális hangulat.
0: Abszolút. Igen. A galéria ötlete az nem a gyűjteményből támadt. Nyilván organikusan a része a folyamatnak, hogy a gyűjtés maga, mint egy szenvedély, vagy mint egy óriási érték, amit én látok, azt szeretném támogatni innen, vagy szeretnék egy újabb felületet biztosítani neki a galéria felől. De ahonnan a galéria jött, ez egy egészen más gondolkodás volt. Ez pont inkább valahogy ennek az egész intézményrendszerű változásoknak egyfajta eredményeként csapott le nálam, hogy csomó művész van, aki nincs reprezentálva megfelelően, vagy nem látható megfelelően, nincsenek bemutatkozási terek, nincsenek erre platformok, vagy amik vannak, azok csak a művészeti világ számára elérhetőek, hogy igazából van itt még tér arra, hogy legyenek ilyen jellegű bemutató terek.
1: Merre van a galéria?
0: A galéria Szabadságtér mellett van, a Perzselmór utcában. Ez egy szuper kis sétáló utca az Amerikai Követség mellett. És maga a tér is szerintem nagyon jól leírja a profilt. Tehát mi fiatal művészekkel foglalkozunk. A édesapám gyűjteményéhez így módon nincsen köze a galériának, és nem is ebből jött az ötlet, hanem abból, hogy hogyan lehetne fiatal művészekkel elkezdeni foglalkozni egy kicsit ugyanilyen menedzsment jelleggel, hogyan lehet hatni a karrierjükre, hogyan lehet ezt felépíteni, hogyan vehetünk ki ebben aktívan részt. Engem mindig is ez izgatott.
1: Kik ők? Kiket képvisel a galéria?
0: Most egyelőre 6 művésszel foglalkozunk. Ebből van, aki 2 éve diplomázott a Képzőművészeti Egyetemen, mint például a Kálóczi Eszter vagy a Kovács Kira. 7 művésszel foglalkozunk, mert már Csapó Julival is foglalkozunk, aki szintén 2 éve diplomázott a képzőművészetén, innen ugrott be nekem. Vannak, akik már egy kicsit, már jó ideje jelen vannak a pályán, itt van például Gejből Kata, egy szuper fotográfus, vagy Ulbert Ádám, Huminilovics Vanda, aki egy új név, de már régóta jelen van, és Táncos Anna, még egy másik művészünk, aki meg egy szuper izgalmas, alapvetően építészetből a képzőművészet felé forduló művész. Uh-huh. Úgyhogy most ez a csapat, nagyon élvezem a velük való együtt dolgozást, azt is élvezem, hogy a galéria organikusan növekszik, tehát látom, hogy szeretnénk még művészekkel foglalkozni, de hogy mindig próbálok csak annyival foglalkozni éppen, hogy utolérjük magunkat, és le tudjuk követni a folyamatokat.
1: Mit láthatunk most áprilisban?
0: Áprilisban most egy új kiállításunk van, ahol Csapó Juli, Kálóczi Eszter és Kling Emma 3-asának a bemutatkozó projektje van. Eszterrel már foglalkoztunk korábban is a galériában, de Csapó Juli és az Emma művészeteit most mutatjuk be először. Gadó Flóra a kiállítás kurátora, és Benső Terek néven fut a kiállítás, szerintem egy szuper izgalmas, főleg festészeti, de egy picit installatív művekkel megspékelt tárlat. A galériának van egy csodálatos pincéje, ahol ami lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit ilyen experimentálisabb projekteket is be tudjunk mutatni. Úgyhogy most a pincében az Emmának egy nagyobb installációját lehet látni, úgyhogy javaslom, hogy május elejéig megtekinthető. Úgyhogy javaslom, hogy kedves hallgatók, hogyha van kedvük, akkor ugorjanak be is.
1: Majd, ahogy mindig szoktunk készíteni egy posztot, Facebook meg Instagram posztot a beszélgetéshez, mert ugye annyira vizuális ez a téma itt a gyűjtőben, hogy nehéz róla elvon módon képek nélkül beszélgetni, úgyhogy majd küldesz nekünk jó kis képeket, és akkor tudjuk mutatni ízelítőként a hallgatóknak. És mit tervezel még nyára?
0: Még egy kiállítást tervezünk tavaszra. Május közepén fogunk nyitni a következő tárlatot. Itt főleg az antikvitással szeretnénk foglalkozni. Mm. Szóval kicsit így kortás szemmel hogyan nézünk az antikvitás felé, és hogyan ad nekünk ez energiát. Nekem ez egy kedvenc témám. Táncos Annával foglalkozunk ezen a projekttel sokat. Mm. Most még egy picit még folyamatban van, hogy kik lesznek a művészek, akiket bevonunk a projektbe, de hogy május közepe vége magasságában nyílik ez a kiállítás. És igazából mi a nyár folyamán zárva vagyunk, ennek főleg magánéleti okai vannak, van két óvodás kisgyerekem, úgyhogy én a nyarat, a július-augusztust azt velük szeretném.
1: Sok galéria van itt.
0: Uh-huh. Meg a galériák, igen, alapvetően azért nyáron, augusztusban legalábbis legtöbben bezárnak. És azt gondolom, hogy viszont ez az antikvitás projekt, ez lehet, hogy szeptemberre fenn fog még maradni, hogy egy picit még ott is fele lehessen ezekbe az energiákba merülni.
1: Nagyon klassz. Hát ez a baj, hogy itt a műsoridőnk végére értünk. Rechnitzer Zsófival beszélgettem, aki a Rechnitzer Galéria alapítója, tulajdonosa. Beszéltünk itt az élettörténetedről, hogyan keveredtél a műtárgypiacra, a művészeti területre, meg arról is beszélgettünk, hogy mi a profilja a két éve működő galériádnak. Köszönöm szépen, Zsófi, a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük. A mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akkugyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillag pontfejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös marketing, kommunikációs és kreatívipari műsora.
2: A stúdióban Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával. Szia, Bence!
1: Szia, Gyuri! Én is köszöntelek téged, ugyanis velünk van Tóth György, PR és kommunikációs szakember is. Lássuk, mi lesz a mai műsorban. A műsor második felében a felelős reklámozásról, nem önmagában, hanem a méréséről és a mérésnek a céljáról fogunk beszélgetni Fenyvesi Anikóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vezető kutatójával. Előtte azonban lesz elég sok izgalmas témánk. Az egyik az az, hogy a kreatív további közös gondolkodásra hívja a reklámszakmát Magyarországon, a Kreatív magazin. Előtte szó lesz arról, hogy a British Airways és a Norwegian egy elég izgalmas fogadásba állt bele, elmondjuk, hogy mi lett ennek az eredménye, ha még nem láttátok. Készült a Bethesda Gyermekkórház és a Rewind együttműködésében egy kampány a gyerekek képernyőidejének a csökkentésére. Gyuri arról fog beszámolni, hogy milyen kalandjai voltak a Kiflivel és a ChatGPT-vel, ugyanis a ChatGPT beköltözött a Kiflibe, vagy fordítva. Ki fog derülni ez is. Legelőször is kezdjünk viszont a Reparon spotjával. Aranyerem van, a Reparon új reklámfilmében ez a tőmondat, ez egy eléggé ellentmondásosan megítélt spot lett. Hétköznapi élethelyzetekben egyszer csak előbukkan ez a mondat, ami egyelőre még ilyen meredeknek hat, de az Aegis, a Reparon márkagazdája szerint az lenne a cél, hogy az aranyérről beszélni ennyire közhelyszerű és
2: hétköznapi
1: legyen.
2: Felszabadító.
1: Igen, és egyébként önmagában ez a gondolat, hogy az, hogy valakinek aranyere van, és azt kb. Úgy mondja el, mint hogyha azt mondanám, hogy meg vagyok fázva, vagy pedig azt, hogy nem tudom, megfájdult a vállam. Ez egy tényleg egy izgalmas gondolat, és egy önmagában egy ilyen izgalmas, kreatív üzenet mag.
2: Szoktunk arról beszélni, amikor egyes ilyen hirdetéseket nézünk, hogy jó, de hát nem te vagy a célcsoportja. Ez egy olyan hirdetés, aminek tök jó lenne, hogyha nem mi lennénk a célcsoportja, de ugye statisztikák szerint minden harmadik magyar embert érint az aranyér probléma. Tehát valahol a cél nemes, az egész kezdeményezés tök jó, egyet tudunk vele érteni. Én azt nem tudom, hogy így megnézve ezt a spotot, hogy valami mégis hiányezetet kelt bennem, és nem érzem úgy, hogy ez teljességgel ki van játszva, vagy szintén, amit már más spotoknál beszéltünk más adásokban, hogy a helyzetek nem olyanok akár, amik...
1: Vagy ne kerülgessük, és az AI lehet az, amitől az embernek ilyen fura érzése van, és az egész úgy valahogy vagy hiteltelen, vagy fura, vagy ez csak a AI-ra kihegyezett kommunikációs szakembereknek a problémája?
2: Ez könnyen lehet, mert azért tényleg az átlag felhasználók és tévénézők szintjén ez nem biztos, hogy ekkora problémát jelent. Én inkább úgy érzem, hogy valahogy, én érzek egy pici félresiklást abban, hogy ezekben a szituációban például körülbelül az a másik oldali válasz, hogy na és kit érdekel, vagy mi közöm hozzá. Tehát én picit úgy érzem, hogy ezek a szituációk ilyen tolakodóvá változtatják ezt a helyzetet, amikor valaki, mondjuk ugye nevezzük nevén, például ugye a pilóta fülkébe belépve a stewardess kávét hoz a két pilótának, és mind a ketten beismerik, hogy nekik aranyerük van. Oké. Ez egy filmes jelenet jutott erről eszembe, nem tudom, láttad, de majdnem
1: híres. Lehet, hogy ebbe az irányba kellett volna még tovább tolni a kreatív koncepciót, hogy egyrészt szépen bemondja, hogy aranyere van, és akkor abból jön a gag, hogy erre az emberek azt reagálják, hogy okés, tehát hogy itt simán túllendülnek rajta, lehet, hogy egy kicsit több reakció kellett volna bele.
2: Ehhez viszont lehet, hogy tényleg kellettek volna életszerű színészek.
1: Az AI-jal kapcsolatban meg az az érdekes, hogy a kampánybejelentőből kiderül, hogy az AI használat célja itt kifejezetten a költségeknek a lefaragása volt.
2: Hát ez a jelenséggel szerintem napról napra egyet gyakrabban fogunk találkozni. Itt az a kérdés, hogy rengetegféle nemzetközi meg hazai reklámot láttunk már az elmúlt időszakban. Nagyon sokszor azért nem konkrétan az AI használattal, hanem annak a stratégiai beillesztésével, vagy annak a pontnak a megkeresésével van, hogy mire és hogyan használod ezt az eszközt.
1: Visszatérünk az AI-hoz egy pillanatra, ugyanis beszéljünk az OTP banknak egy izgalmas, innovatív fejlesztéséről, ami a vízilabdához kötődik, és ennek a fejlesztésnek az a neve, hogy Gólradar.
2: Nem ez az első eset, hogy az OTP vízilabdás szponzorációja górcső alá került a műsorba, hiszen pont az adás előtt beszéltünk arról, hogy valamikor télen, vagy nem is tudom,
1: fél éve kb.
2: Igen, került be a műsorunkba az a kezdeményezésük, hogy sporthoz kötődő influencerekkel alternatív kommentátori folyamat hoztak létre, vagy streamet hoztak létre a vízilabda meccsekhez. Ugye már akkor is láttuk, hogy picit az itt a problémakör talán, hogy az OTP ugye támogatja a hazai vízilabdát, de hogy nem a legnézettebb sportok közé tartozik, valahogy nem is alakult ki ennek az a fajta sportnézési kultúrája, ami mondjuk más, nagyobb látványsportoknál jelen van, és hogy ehhez keresnek különféle kapcsolódási pontokat, és ugye amiről most beszélünk, az egy picit bonyolult dolog, de a lényege az az, hogy a vízilabdában eddig nem álltak rendelkezésre azok a típusú adatok, amelyek a más sportoknál ugye folyamatosan ellátják a kommentátorokat
1: munícióval. Hát ugye a teniszben mindig kiírják azt, hogy így hány kilométer per órás sebességgel száguldott a teniszlabda, vagy ugye a bicajsportban látjuk azt most már azt is, hogy egy csomószor, hogy hány watt teljesítményt ad le a kerékpáros így emelkedőn fölfele, vagy sprinteléskor. A vízilabdában pedig most az OTP bank jóvoltából már fogjuk tudni azt, hogy a egyes lövések, kapura lövések, gólok, azok milyen sebességet ért el a vízilabda a levegőben. Mindez arról szól, hogy így az egész vízilabdázás az úgy legyen egy olyan rétege, amitől még izgalmasabb ezt nézni. Van még egy olyan adat, ami megjelenik, amitől az egész közvetítés izgalmasabbá válik.
2: De még egy dologról szól, hiszen ugye ez az OTP Gólradar, ez egyben egy izgalmas márkázott termék is, vagy egy content platform, hiszen hogyha azt nézzük, akkor nem csak ezt az adatot hozzák létre, hanem tulajdonképpen a bank kontextusában megjelenik az, hogy kik segítenek abban, hogy ez az adat rendelkezésre álljon, vagy látható legyen. Érdekes, meglátjuk, hogy mekkora impaktja lesz a sportág egészére nézve.
1: Egyébként azzal egyetértek, hogy egy sportszponzoráció az ne álljon meg pusztán ott, hogy akkor így a sportolókat, sportágat támogatjuk, és cserébe ők viselik a logót, meg eseményeken megjelennek a márka vendégeként, márkanak követként akár, hanem úgy szervesebben épüljön ki az együttműködés. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon kedves kezdeményezés. Bízunk benne, hogy emiatt még többen nézik, és nem csak a nemzeti büszkeségnek az alapján majd a vízilabda mérkőzéseket. Ifli és a ChatGPT összebútoroztak, AI ügynök alapú vásárlás a Kiflivel megérkezett Magyarországra. Ennek ugye az a lényege, hogy az ember a ChatGPT-jét összeköti a Kifli fiókjával, és a ChatGPT-be mondja el azt, hogy mit szeretne enni, mit szeretne főzni, és a ChatGPT böngészi végig a Kifli kínálatát, teszi kosárba a termékeket. Nem, nekünk kell így gondolkodni azon, hogy mire lehet szükség, nem nekünk kell végigkattintgatni a webshopot, és kiválogatni a kosárba azokat a termékeket, amiket meg akarunk venni.
2: Legalábbis ez ugye papírforma szerint így van. Ugye én vagyok az, aki egyből, amikor ilyen híreket látunk, azonnal kipróbálok, beregisztrálok, mindent végigcsinálok, és jelen esetben is így történt, ráadásul éppen vásárolni készültem, szóval tök jó, hogy van ez a funkció. Most jelen ponton, a mai napon azt tudom mondani, hogy ez nem működött tökéletesen, tehát természetesen, amit megszoktunk már a nagy nyelvi modellektől, fehérjében gazdag vegán étrend összeállításában segített, még konkrét termékajánlások vagy heti vásárlás is összerakta, de utána már így nem tudta végigvinni ezt a folyamatot, pedig a fiú elismeri, hogy a fiók összekapcsolás megtörtént, de most nem is menjünk be a technikai részletekbe, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez valóban másoknál hogyan alakul, vagy akár a közeljövőben tényleg el tudunk-e oda jutni, hogy ez a funkció ez teljes mértékben kihasználható legyen erre.
1: Fog-e neked hiányozni, amennyiben így elkezd jól működni, és esetleg a kiflisek segítenek neked, hogy ez így elkezdjék működtetni jól a rendszeredet? Fog-e neked hiányozni az, hogy így nézegeted és böngészed a webshopot, vagy pedig te tökéletesen ellennél azzal, hogy így bedobod azt, hogy paprikás csirkét szeretnél főzni, és egyszer csak így csönget a futár, és nem kellett így webshop kategóriákba keresgélni, hogy melyik is lesz az a paprika vagy csirke, amelyik neked megfelelő.
2: Ez azért érdekes, mert fizikai boltokban nagyon szeretek inspirálódni, megfogni, nézelődni, de például webshopokban kevésbé. Tehát lehet, hogy jelen esetben tényleg számomra nagyon hasznos lenne egy ilyen funkció, főként úgy, hogy például addig el tudtam jutni, hogy mondjuk árszínvonalat, vagy mondjuk a saját márkás termékválasztását azt kérjem. De mondom, itt az a része, hogy be is legyen pakolva a kosárba, az mai napon nem sikerült.
1: Viszont akkor kihagyjuk a Bethesdás sztorit, mert eltelt az idő. Egy érdekes fogadást ígértünk még a mai műsorba, ebben a Norwegian és a British Airways fogadtak méghozzá abból, hogy melyik nemzeti válogatott fog győzni a foci VB-n, és a fogadás tárgya az volt, hogy a győzt...
2: A fogadás tárgya az volt, hogy melyik válogatott fog, a fogadás tétje volt.
1: A fogadás tétje pedig az volt, hogy az a légitársaság, amelyik veszít, az Instagram profil képébe a nyertes légitársaság logóját kell használnia, egy napig ezt kell kitenni. Ez elsőre minden márkagazda és brand ambassador és brand angel és brand guardian számára egy rémálomnak tűnik. Miért mehetett bele két ilyen márka ebbe a fura fogadásba?
2: Hát just for fun szerintem. Mi nagyon sokszor szoktunk az elmúlt nagyon sokszor vettünk már elő ilyen típusú csípkerődéseket ebben a műsorban, és szerintem mi is, és általában a felhasználók is nagyon szeretik ezt, hogyha már kell kilépnek ebből a komfortzónából, hogyha szórakoztatóak, és van egy másik trend szerintem, amit láttunk már akár a Heinznél, meg egy csomó olyan nagyon erős nemzetközi márkánál, vagy amikor Lacoste cserélte le a logóját kihaló állatfajokra, stb. Tehát, hogy egyszerűen az a márka, aki kell maga biztos a brand identitásában, az nagyon bátran meg tud tenni a lépéseket. Bár ugye itt ez egy kicsit bonyolult, hogy egy konkurens légitársaságot cseréli. Azt lehet látni, hogy ez a tartalom például, az a kihívó videó az angol-norvég meccs előtt, az hozzám is eljutott organikusan, tehát borzasztó nagy elérést generált, és több százezres megtekintési és interakciós számot, tehát magában szerintem az, hogy ők voltak kb. Az elmúlt, tudom, egy hónap legizgalmasabb marketing sztoria, gondolom ez majd LinkedIn esett tanulmányok tömkeregében és posztok tömkeregében fog előkerülni az önjelölt marketing stratégiát, hogy mennyire zseniálisan játszották ki ezt a labdát. Azt gondolom, hogy ez megérte ezt az erőfeszítést.
1: Utolsó hírunk röviden, Nagy Iván, a kreatív főszerkesztője a saját e-mail címére várja azokat a magyarországi kreatív szakembereknek a leveleit, gondolatait, cikkezdeményeit, akik szeretnének még tovább közösen gondolkodni a magyarországi szakma jövőjéről. Azt kérik mindenkitől, hogy aki fontosnak tartja a hazai kreatív piac tisztaságát, átláthatóságát, hatékonyságát, vegyen részt ebben a közös gondolkodásban, szóljon hozzá ezekhez a felvetésekhez. Mindezzel párhuzamosan tudjuk, meg beszámoltunk róla itt a Rebriefben, hogy a Max is dolgozik egy közös állásfoglaláson és irányelveken a magyarországi kreatív ipar megújulásával kapcsolatban. A kreatív továbbra is szeretné ezt a témát felszínen tartani és fórumot biztosítani hozzá. Tudunk-e más felületről vagy fórumról, ahol még ez a párbeszéd zajlik?
2: Mármint, hogy a LinkedIn legmélyebb útjain túlmenően?
1: Azt hiszem, nem.
2: Viszont ami érdekes ebben a kezdeményezésben, illetve láttuk azt, hogy hónapok óta zajlik ez a mozgolódás a szakmában, hogy itt én egy picit vagy inkább afelé ösztönözném a szakembereket, hogy ne csak így a hazai helyzetben gondolkodjanak, hiszen a kreatív szakmát szerintem ezer oldalról millió kihívás éri. Láttuk ezt ugye a legutóbbi Cannes-i versenyes kirohanáson, és hogy tulajdonképpen az emberek mennyire lettek reklámgyűlők, hova, milyen reputációja van globálisan ennek a szakmának. Tehát szerintem, ha valaki gondolkodik erről, akkor egy picit lépjen hátrébb és nagyobb képben nézze meg.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
1: Folytatódik a Rebrief. Vendégünk Fenyvesi Anikó, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TVK-i vezető kutatója. Köszöntünk a Rebriefben.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Anikó nagyon érdekes dologgal foglalkozik, ugyanis az első információ, ami számomra kiderült róla, és viszonylag véletlenszerűen, hogy a felelős reklámozással foglalkozik, ami még nem egy olyan különös dolog, de hogy ennek a mérésével és számonkérésével, ebben nekem az volt az érdekes, hogy ugye a reklámozással, márkákkal, kampányokkal kapcsolatban elég sok mindent mérünk, olyan egyszerű dolgokat is, hogy elérés, ismertség, márkapercepciók, viszont egy-egy reklám felelősségét nem nagyon mértük eddig, legalábbis a reklámkészítői oldalon, marketing kommunikációs napi gyakorlatban a reklám felelősségének a mérése nincs benne, ahogy szerintem a reklám felelőssége sincsen pontosan definiálva így a szakma fejében. Nyilván mindenkinek van erről egy valamilyen benyomása, meg vannak etikai normái, amihez próbálja magát tartani, de mondd el inkább te, hogy ti hogyan csináljátok a reklámok felelősségének a mérését, és miért?
3: Jó, hát egy kicsit ki kell zoomolni ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is az, amivel mi foglalkozunk. Először is nagyon fontos lenne arról beszélni, hogy mi ugye az antropocén korszakban élünk, ami azt az időszakot jelzi, amikor az emberi civilizáció már jelentős hatást gyakorolt a föld ökológiai rendszereire, és az éghajlatunk elkezdett megváltozni emiatt. Azt is el lehet mondani, hogy globális ökológiai válság van, és ha rögtön ugye a reklámra szeretnék rátérni, akkor az egy nagyon fontos ismérv lehet, hogy óriási tömegeléréssel bírnak a reklámok, gyakorlatilag úgy működnek, mint egy felnőtt oktatási forma, és komoly hatással vannak a viselkedési normákra, a vágyakra, mintákra. És amivel mi foglalkozunk, és itt tudok rákanyarodni a kérdés válaszára is, hogy mi a hirdetői szándékon túlmutató, valós és mérhető hatásokat próbáljuk mérni a társadalmon belül. És ebben a tekintetben több kategóriánk is van. Az egyik az az, hogy van egyfajta ökológiai fenntarthatóság, ugye ezzel az ember folyamatosan nap mint nap találkozik, hogy mi az, ami fenntartható, és mi az, ami nem.
1: De ezzel kapcsolatban mire gondolsz? Arra, hogy például mennyi közterületi felületre kerülnek ki reklámok, és akkor az arra elhasznált papír az milyen környezeti terhelést okoz, vagy másról van szó?
3: Nem, itt összességében inkább is az üzenetekről van szó, a reklám üzenetekről, és azokról a tartalmakról, amik gyakorlatilag a fogyasztóhoz eljutnak, és a kérdés az az, hogy hogyan jutnak el, és hogyan ösztönzik ezek az üzenetek, vagy adott esetben az adott terméknek az értékesítése a túlfogyasztást. És akkor itt kell egy picit arról is beszélni, és majd mindjárt leszek praktikus is, nem csak elméleti, hogy mi is az, hogy anyagáramlás, ami egy fontos alappillére a mi kutatásunknak. Ez angolul a material throughput, másképp magyarul anyagáramlás. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a természetből kivett anyagok feldolgozásra kerülnek, értékesítik őket, használjuk őket, és a végén kidobjuk őket a szemetesbe. Most ez vagy a hulladéklerakóba kerül, vagy füst formájában a levegőbe, de valamilyen módon gyakorlatilag...
1: Vagy újra felhasználjuk,
3: igen, de amire mi kíváncsiak vagyunk, az az, hogy ennek a material throughputnak a sebessége, jelen gazdasági környezetben és a jelenlegi társadalomban folyamatosan növekedésre van ítélve. Állandóan gyorsítani próbáljuk. Úgy lehet elképzelni, mint egy futószalag, amin keresztül folyamatosan dolgozzuk fel a bolygó erőforrásait, és ez folyamatosan ösztönözve van.
1: Na most a reklám... egy olyan szerepe lehet, hogy az is még egy csomó esetben arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy vegyenek még többet egy adott dologból.
3: Ezt vizsgáljuk, igen.
1: És nem eléggé a mértékletes fogyasztás, vagy az újrafelhasználás irányába mutatnak a reklámos üzenetek?
3: A reklámos üzeneteknek egy része ténylegesen így működik, és ezt a részét viszonylag egyszerűen ki lehet szűrni. A kutatásunk fókusza többek között erre is koncentrál. Az a célunk, hogy megértsük, és egyértelműen, tehát nyilvánvalóvá tudjuk tenni azt, hogy melyek azok az az üzenetek, amik gyakorlatilag ezt a túlfogyasztást ösztönzik. De ahhoz, hogy ezt praktikusan jobban meg lehessen érteni, fontos egy kicsit arról is beszélni, hogy lehet ezt a témát úgy szétszálazni, hogy milyen eszközökön, milyen módszereken keresztül lehet kommunikációban eljutni oda, hogy ténylegesen egy olyan erőteljes ösztönző hatást érjünk el, ami lehetséges, hogy hosszú távon már tényleg nem abba az irányba mutat, hogy itt mindenkinek ugyanolyan jó legyen egy generációval később, mint most. És akkor itt jön egy olyan kérdés, ami egy külön szakterület, egy külön szakma. A pszichológiában rendkívüli mennyiségű kutatás és szakirodalom áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy milyen módon lehet például kognitív torzítások segítségével elérni azt, hogy mondjuk az embereket ösztökéljük egyfajta döntési irányba. Vannak például olyan érzelmi, nevezzük így manipulációk, amiken keresztül szintén viszonylag könnyen hatást lehet gyakorolni. Hogyha visszacsatolunk, és megnézzük, hogy mondjuk az 50 évvel ezelőtti reklám gyakorlatokban sokkal inkább jelen volt a USP, azaz a Unique Selling Proposition alapú üzenet, mint megközelítés, mint az érzelmi alapú.
1: Hát ugye, amikor ez a régi iskola, amikor ugye még az volt a gondolat, hogy termékelőnyöket az emberek racionálisan befogadnak, és ezt a racionálisan befogadott termékelőnyök alapján racionálisan eldöntik, hogy megveszik a terméket, és ugye a reklámozásban kevés kivételtől eltekintve, vagy teljes termékkategóriától eltekintve ez a mi zsákutcának bizonyult.
3: Igen, ez így van, viszont a kérdés az, mert hogy még mindig a mérhetőség válaszban próbálok maradni, hogy van-e olyan ismérv, van-e olyan felelhető mechanizmus, amivel tényleg azt tudjuk mondani, hogy igen, mi most alapvetően nem materiális igényeket próbálunk materiális irányba ösztönözni azért, hogy ösztökéljük a fogyasztást. Megint csak mondom, a hirdető szándékán túlmutató módon próbáljuk mindezt úgy kezelni, hogy valós és mérhető hatásokat próbálunk mérni. És az érzelmi alapú megközelítésnek nagyon-nagyon sok olyan praktikus, gyakorlati megjelenése van a mai reklámkommunikációban, ahol tényleg tetten érhető, hogy olyan eszközökön keresztül jutunk el egy adott termék értékesítéséhez, ami nem biztos, hogy valós igényeken alapul, hiszen ha belegondolunk, és most megint visszatérek a nagy képhez, az igények összességében szintén azoknak is van egy bizonyos határa, a valós igények, és hogyha az emberiség valós igényeit túlmutató fogyasztást szeretnénk ösztönözni, amire amúgy a kreatív szakma fantasztikusan kreatív megoldásokat hoz, és ez nagyon jó, hogy van egyfajta óriási kreativitás, de nagyon fontos lenne egy picit kizúmolni és elkezdeni azt is figyelni és észrevenni, hogy hogyan tudjuk ezt az óriási kreativitást olyan irányba becsatornázni, amúgy már vannak nagyon jó példái is annak, hogy ez meg is történik, hogy ezt az amúgy nagyon sérülékeny egyensúlyt fent tudjuk tartani, és hogy ne ösztökéljük feltétlenül erőteljesen a túlfogyasztás felé a globális világot.
1: Mit gondolsz, hogy a marketing kommunikációnak melyik szereplőin, illetve a gazdasági életnek milyen szereplőin múlhat ez, hogy ilyen kampányok valósulhassanak meg, amiről te beszélsz, ami kifejezetten a fenntartható fogyasztást helyezik előtérbe. Mi kell ahhoz, hogy több márka kezdjen el úgy viselkedni, mint mondjuk a Patagónia, vagy beszélgetés előtt szóba került egy Renault Captur reklám, amelyik szintén az autó nem használatot helyezte a középpontjába. Szerinted ez a gazdasági környezeten múlik, a márkagazdákon, gazdasági szereplőkön és az ő profit elvárásaikon, vagy maga az marketing kommunikációs iparág, a reklámszakma erre van beállva, és a reklámosok csak ilyet tudnak csinálni. Szerinted hol van itt a kérdésnek a nyitja?
3: Szerintem a kérdésnek a nyitja az kettő nagyon lényeges dologban rejlik. Egyfelől ugye mindannyian a saját szakmánkban dolgozunk, és próbálunk meg a lehető legjobb szakmaisággal elkészíteni, létrehozni dolgokat ki, mindenki a saját munkáján belül. De emellett azonban mi mindannyian földlakók vagyunk, ha szabad így fogalmazni, és mindannyian ki vagyunk téve annak az ökológiai válságnak, ami kézzelfoghatóan jelen van most már mindenkinek az életében. Tehát szerintem a megoldás kulcsa az abban is rejlik, hogy el kell kezdeni egy sokkal nagyobb tudatossággal gondolkozni arról, hogy mi is történik jelen pillanatban akkor, hogyha a 123. amúgy kevéssé igényként kevéssé definiálható ötletemet, vágyamat próbálom meg vásárlással kielégíteni.
1: Ez egy nagyon izgalmas végszó, és mert a beszélgetésünknek az ideje az most járt le, viszont azt meg tudom ígérni, hogy ahogy a kutatásatoknak eredménye lesz, várunk vissza a Rebriefbe ezzel kapcsolatban is például, hogy az embereknek, amit elkezdtél mondani, milyen érzelmi kapcsolatuk alakult ki a reklámokkal. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, délután fél öt múlt néhány perccel, ez a földgömb rovat ideje. Dr. Hamar Sándorral beszélgetek, aki egyébként orvos és fotós is, és hát most bivajok után, vagy bivajok mellett a juhokkal foglalkozunk, juhmérés mérában. Doktor úr, mesélje, hogy került oda? Hova került, és hogy került, és mi ez a juhmérés?
2: Igen, mérába jártam, ismételten. Ez ugye Kolozsvártól körülbelül 20 kilométerre fekszik, és az egyik legértékesebb, az hagyományaimat legjobban megőrző kis magyar közösség. A táncon keresztül kerültem ki egyébként, néptáncolok amatőr szinten, egy most már nem is fellépő csoportban, de az a tanárunk, aki legtöbbet foglalkozott velünk, ő rendszeresen járt már korábban is kint Mérában, jó kapcsolatokat épített ki, és rajta keresztül kerültem Mérába én is, és aztán már tulajdonképpen önállóan mi is egy családdal nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, és rendszeresen járunk ki.
1: Szent György nap környékén érdemes oda menni, ugye ez egy tavaszi ünnep, ekkor történik a juhmérés.
2: Igen, ez egy nagyon nagy ünnep volt, ma már vesztett fényéből sajnos, de valóban a leírások alapján ez egy akkora ünnep volt, ami az hagyományos vallási ünnepekkel, tehát karácsony húsvéttal vetekedő mértékű volt.
1: A cikk nagyon érdekes, és nagyon jók a fotók, de végül is itt arról van szó, hogy mikor kiviszik őket ugye a legelőre, a nyájat, a turmát, ugye, ezt öntől tudom, akkor először is üresre fejik őket, hogy lássuk azt, hogy kinek a juha estére mennyi tejet tud termelni, ugye, hogy aztán majd legyen egy közös elszámolás, és abból a különböző gazdák, utcák, ahogy ön írja, az is izgalmas, majd mesélje el, ki hogyan részesedik a szezonban végül, és ez egy ilyen próbanap. Jó, kiéheztetik őket, kifejik őket, aztán lássuk meg estére, mit tudnak termelni, és ahhoz képest aztán úgy lesz az elszámolás majd a szezon végén. Nekem ez így jött le, ez a matek, de igen, hát ez ennél sokkal részletesebb, meg sokkal izgalmasabb.
2: Igen, hát alapvetően valóban arra törekedtek, hogy mindenki megfelelő mértékben tudjon részesedni a közösen fejt tejből. Ugyanis a kosaros állattartás volt jellemző, tehát magyarul karámokban tartották az állatokat tavasztól őszig, folyamatosan kint félrideg tartásban. A tél folyamán pedig mindenki, minden gazda saját állatát vagy állatait otthon tartotta. És az első megmérettetés volt ez tulajdonképpen a juhok részére. Egyrészt minősítette a gazda gondosságát a tél folyamán, hogy mennyire tartotta jó állapotban az állatait. Másrészt meg igen, hát ugye az a kezmény, hogy az egész év eldőlt gyakorlatilag ezen az ünnepi fejés során. Összeterelték egy nyájba, amit valóban itt turmának hívnak, és aztán a kihajtás, a közös kihajtás előtt megfejte a pakulár és egy fejő segítő, aki jól tudott fejni. Ők ketten megfejtek, hát annak idején ugye 300 juhot mielőtt kihajtották.
1: Hát jól elfáradhatott a kezük azért estére.
2: Nagyon komoly munka, és ekkor már megszámolták a juhokat, ugye, hogy kinek mennyi juha van, ennek jelentősége van abból a szempontból is, hogy nagyon figyeltek arra, hogy nehogy valamilyen csalás vagy turpisság kerüljön a rendszerbe, hogy nehogy valaki illetéktelen előnyökhöz jusson. Szóval megfejték a juhokat a kihajtás előtt, és akkor az éjszakát azt már egyként a pakulárral és a segítőkkel, amiket kihálóknak hívnak. Ezek a kihálók korábban mindenképpen már fiatal felnőttek voltak, tehát 14 év fölöttiek konfirmáltak, ugye belekerültek a fiatal
1: férfi
2: életkorba.
1: Hogy kaphassanak pálinkát, ez már így be kellett tölteni a 14-et.
2: Tehát az idő, hát fiatalabbak is már kimehettek, de ezeknek a kihálóknak feladatuk volt az is, hogy tüzet rakjanak. Egyrészt még hűvös volt, másrészt pedig ilyenkor szalonnát sütöttek, hát nyilván egy kis italoztak is, és már nótáztak. És aztán ezek a kihálók mennek vissza majd a faluba, kora reggel, zenészekért, és akkor már zenészekkel mennek ki. A nyájjal kapcsolatban még az nagyon fontos, hogy így van, üres tőggyel mentek éjszaka ki, hát az éjszakázó helyre, majd hajnalban, amikor kezdték őket összeszedni, legeltették őket, akkor mindenki ugye ugyanazon a legelőn legelt, és akkor, amikor beértek a faluba, láttam az első gazda az, aki a rangsorban az első helyen áll, tehát ő részesült az előző évben a legtöbb juttatásban, az ő udvarán állították föl a fejő helyeket, és minden gazda a saját juhát utána már ő fejte meg ezen az alkalmon, és a fej mennyisége alapján rangsorolódtak. Nyilván volt különbség abból is, hogy volt, akinek több volt. Ez általában 2 és 30 között volt, ez volt az alap, de ez aztán változott, mert ugye a juhtartók száma is változott, egy gazda akár többet is tart, de hagyományosan ez így alakult, és akkor a fejt tej mennyisége alapján kialakult a rangsor.
1: És hogyha mondjuk volt 10 állat, és annak a mért teje volt, nem tudom, 15 liter, volt egy szorzó, meg egy szorzandó, és akkor az volt a végeredmény, és annak a gazdának akkor abból a 10-15 állatból annyi járt minden nap, a közös fejésből.
2: Igen, ugye? Igen, tehát arányosan elosztották, igen, hogy akkor kinek mennyi fog jutni, nyilván a legkevesebb állattal rendelkezőnek volt a legkevesebb tejmennyiség a fejéskor, de ő is részesült, és meg volt határozva, hogy a héten melyik nap, melyik gazda mennyi tejet fog kapni.
1: Ez volt az elszámolás
2: ez volt
1: alapja.
2: Járandóság. Így van.
1: És hol tart most ez a folyamat? Mert hogy ez egy nagyon szép hagyomány, és egy sok évszázados hagyomány nyilván, de hát, hogy látszik a cikkből, meg olvasom is, a leggyengébb láncem az már a pakulár, ugye a juhász, hogy találunk-e juhászt erre a feladatra.
2: Igen, igen, itt volt ugye ez a COVID-19 járvány, az meg az összes ilyen közösségi tevékenységet, a tiltás miatt, de aztán mindenki kitalált itt valamit, nyilván itt a falu közössége is egy valami kisebb, valamilyen ünnepet azért tartott a titokban, de a társaságnak kellett fizetnie, és ennek a bérében nem egyeztek meg, és ekkor volt egy átmeneti hiány, de aztán végül is visszakerült a helyére a pásztor, tehát most már ő van a nyájjal, de a probléma az, hogy tulajdonképpen nincs már ez az utcánkénti gazdáknak a közössége, van természetesen valamilyen egyesség, de az ünnep is már elvesztette a funkcióját, már csak egy hagyományőrzésként él tovább a faluban, amiben hát az a helyzet, hogy maga a falu közössége már alig tud részt venni, nyilván a juhokat gazdák adják be, de nem is minden juhot adnak be, csak egy ilyen látvány ünnep maradt
1: és
2: már az egész.
1: Lett az egész. És mi a helyzet a bivajokkal, doktor úr? Mert legutóbb ugye a mirai bivajokról beszélgettünk.
2: És hanyatlás van. Már abban a cikknek a summája is ez volt, hogy ez egy eltűnőben lévő gazdálkodási forma. Annyit lehet látni, hogy ott is ezt a területet is érinti

0: beszélgetésnél már ez bukott ki belőlük, hogy semmi se jó, a legelő, a gyengék az állatok, keveset adnak, nem jó a vevőkör. Szóval egy tovább szűkülő állattartási formáról van szó. Meddig marad, azt nem tudjuk.
1: Szakadtam mondani, hogy fontosak ezek a cikkek, meg ezek a fotók, mert ezek lassan kordokumentumok, és lehet, hogy 10-20 év múlva csak a Bivaj Múzeumban lehet majd találkozni ezekkel a tárgyakkal, meg ezzel a fajta kulturális lenyomattal.
0: Igen, azt hiszem, ez tényleg így lesz.
1: De azért doktor úr megy majd, ugye? Következő tavaszon
0: megyek,
1: is.
0: Persze.
1: Ott a helyen mére.
0: Igen. Hát van már tényleg ilyen jó kapcsolat, várnak is minket már, úgyhogy reméljük, hogy kijutunk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Jumér és Mérában dr. Hamar Sándor orvossal, fotóssal beszélgettem, és a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl. Érdemes elolvasni a cikket, nagyon sok érdekes, izgalmas információ, amiről nem is beszéltünk, és nagyon izgalmas fotók, és nagyon érdekes fotók is a cikkben, meg az újságban. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, jó munkát önnek.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra.
2: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver.

válasza. Befűtve ajók is szobában engem egy angyal vár. Kavicsa dobálok az ablakon, ha nem engedsz be, abba belehalok. Érzem, ez a szerelem már. Jajja helé, jajja helé, szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem, hogy hevesen ver.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskola kezdési támogatást, még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Állam kincstár folyósítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Míg 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Szeged például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet stresszhormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, észak-nyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felől érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Szép napot, jó ráadozást, fintech világa, hiszen péntek van, és délután, és itt van Siklós Bence, a PIK tanácsadója, és ma hűtlenkedni fogunk. Pénzügyi hűtlenség, amikor a fintech egyszerre segíti a titkolózást és a bizalomépítést. Na, erre varjál gombot. Te mondtad, hogy ez a téma, tessék, fejtsd meg.
2: Én nem szoktam hűtlenkedni.
1: Nem érte, a témát fejtsd meg. Mi az a pénzügyi hűtlenség?
2: Hát a pénzügyi hűtlenségnek az szokás mondani, azt tartozik ide minden olyan tudatos titkolózás, amely közös pénzügyeket érinti, legyen szó...
1: Párkapcsolatról beszélünk.
2: Párkapcsolat, igen. Tehát legyen szó titkos bankszámláról, eltitkolt adósságról, megtakarításról, legyen szó készpénzről, vagy kriptóról esetleg, úgyhogy...
1: Jó mellékállás.
2: Itt akár az is kezesség. Tehát minden, ami eltitkolva van, és a másik fél nem tud erről. És a kutatások szerintem úgy, ez egy nem feléről, egy ritka jelenségről van szó.
1: Felélegeztek most sokan.
2: Igen.
1: Mondjuk, nem egyedi eset.
2: Igen, most alapvetően ez egy amerikai kutatás volt, ahol azt mutatták ki, hogy a párok több mint 40%-a már titkolt el pénzügyi információt partnere elől. Magyarországon is amúgy ez probléma, bár kevés, kisebb mértékben. Itt egy másik kutatás szerint a párok 18%-a tesz félre pénzt titokban, miközben nem úgy...
1: Már a pár egyik tagja.
2: A pár egyik tagja, miközben... Igen. Vagy hát lehet, hogy a másik persze, is csak igen, nem tudja, igen. De miközben a többség azt állítja, hogy közösen kezeli a családi pénzügyeket. Tehát ez mondjuk nem feltétlenül zárja ki egymást, mert közösen kezelik a családi pénzügyeket, csak nem minden.
1: Igen. Jó, hát és azt mondod, hogy a kutatásban is benne van, hogy ezt olyan, egyébként ezt csináljuk, meg csinálják sokan, akkor inkább így, de ez ugyanolyan főbűnnek számít, mint a megcsalás, ugye?
2: Hát sokan úgy tekintenek rá.
1: Legalábbis a kutatásból rendelül ki. Ha? Na most ehhez képest a fintech, tehát ott meg hallgattalak, meg olvastam ezt az anyagot, amit átküldtél, azon gondolkozom, hogy a fintech egy ilyen transzparensebb cuccot is a rendelkezésünkre bocsájt, ugyanakkor meg aztán úgy el tudom dugni a bugyraimba ezt az egész történetet, pénzügyeimet, ahogy eddig nem tudtam eldugni. Szóval azért itt pro és kontra ad a fintech talán lehetőséget. Eszembe jutott azt, hogy egy étterembe szétdobjuk a számlát. Igen. Ugye ez egy fintech megoldás, meg bárhol máshol, nyaralásna, nem tudom hol. Tehát ez egy ilyen transzparens, nyilvános dolog, hogy most nem lesz az, hogy te rosszabbul jártál, mert 3 gombóc ízével többet ettél, vagy 2 sörrel többet.
2: Abszolút, egy közös számlákról van szó, akkor egyértelműen transzparensebb, de hogy ott a másikon, amikor valaki magának csinál egy saját számlát fintech appon keresztül, ugye nem kell bemenni ugye a bankba, nem kell sorban állni, nem kell ugye papírokat kitölteni, hazavinni, pikpak megvan az egész kb. 3 perc alatt, és akkor ott van a telefonjának a harmadik oldalán eldugva egy kis mappában egy random fintech alkalmazásnak az ikonja, úgyhogy a titkolózás szempontjából ugye megkönnyíti a dolgot sokkal, de nyilván a transzparencia szempontjából is, hogyha közös számlánk van, akkor ott ugye be lehet állítani közös limiteket, jogosultságokat, meg egy csomó más dolgot is, ami ugye elvileg a bizalom építését szolgálná.
1: Megvesztését, mikor bejönnek olyan számlák, amiben nem tudsz. Amerikai filmekben mindig ilyen van, tudod, mikor valami olyan helyen volt az illető férj, ami végül valamilyen módon fölbukkan, akár egy közös kassa havi elszámolásában. Szóval az átláthatóság az kontrollá is válhat, ugye?
2: Hát igen, ugye, hogyha valaki egy normális családban, vagy kapcsolatban, akkor ez ugye bizalom, de hogyha valaki meg egy bántalmazó kapcsolatban él, akkor ugye nem feltétlenül jó az, hogyha a bántalmazó fél látja a másik félt, hogy mit, milyen pénzügyi műveleteket végez. Nyilván itt van egy ilyen fogalom is, hogy gazdasági bántalmazás, itt amikor a pénzügyi másik, vagy pénzügyi bántalmazás, amikor hát az egyik fél a pénzen keresztül
1: nyomást gyakorol
2: a másikra. Igen, lehet itt gondolni, oldani.
1: Ez egy függő viszony, persze.
2: Igen, hogy nem engedi dolgozni, például nagyon sok minden lehet. És akkor itt ugye például nagyon nagy segítség lehet egy olyan fintech app, amit ugye a bántalmazott fél titokban hoz létre, hogy akkor tudjon pénzt gyűjteni magának, és ezáltal ki tudjon lépni igen, egy bántalmazó kapcsolatban, mert amúgy erre nem lenne lehetősége egy közös számlán a bántalmazóval. Úgyhogy ilyen esetben például hasznos is a titkolózás, nyilván nem egy szerencsés ilyen szituáció.
1: Meg élethelyzet válogatja persze, meg hát lehet egy remek élethelyzet, és no titok, aztán utána pedig lehet egy bántalmazó kapcsolat, és aztán milyen jó lett volna, hogyha van külön kassz annak, aki kapja a terhet. De mit mondanak a kutatások a közös és a külön kasszáról?
2: Ismét egy amerikai kutatásra dobálóznék.
1: Angol kutatók, brit kutatók is.
2: Igen, most már a brit tudósokat kezdik az amerikai tudósok felváltani, de egy olyan kutatást végeztek, amiben a párokat ketté osztották, és volt egy csoport, akiket közös számlára raktak, másikat meg külön számlára, és a friss házaspárok két év után elégedettebb voltak kapcsolatukkal azok, amelyik közös számlát használtak, és ritkábban vitatkoztak a pénzügyeken szemben azokkal a párokkal, akik ugye külön számlán voltak.
1: Kérdés, azért bocsáss meg, kérdés, hogy akik abban a halmazban voltak, hogy közös kasszájuk van, közös számlájuk, azoknak volt-e dugi számlájuk, mert akkor onnantól borul ez az egész, de jó, tételezzük, hogy ezek mind nagyon rendes emberek voltak.
2: Feltételezzük, igen, jó, erről, okay. Erről nem szólt a fáma, de feltételezzük, hogy nem volt dugi számlájuk, viszont ugye nem önmagában a számla
1: léte
2: az, ami miatt jobb volt ezeknek a pároknak, hanem az, hogy ezáltal rendszeres pénzügyi kommunikációra voltak ösztönözve, hogy megbeszéljék a dolgaikat, és bár ugye jó a közös számla, de a gyakorlatban azért mégiscsak az a legjobb, amit ugye igen. Mondtál te is, hogy a közös mellett legyen egy saját igen. Is, ugye ez a hibrid modell, hogy a közös célokra, dolgokra, rezsire a saját közös számlát használunk, de mindenkinek van egy sajátja is, ami a zseppénz van, és akkor arra költet, amire akar. Nyilván itt is érdemes meghatározni egy árszintet, ami fölött már azért megbeszéljük a párunkkal, hogy akkor...
1: De az már menjen a közösbe, igen.
2: Hát vagy vásárlásnál, akkor, hogy, igen, akkor, igen. Hogy akkor azzal mi legyen, de a lényeg az mindenképpen az ugye a kommunikáció ezzel kapcsolatban.
1: Idős barátomnál ez úgy van, hogy a három sör a bevásárlásnál az már nem fér bele, meg egyébként ő beadja a nyugdíjat, és aztán úgy kell kérjen, hogyha akar inni két sört valahol. Tehát ez igen, tehát, de a fintech meghaladja már, ugye mondtad a Revolutot, ezt a hibrid modellt támogatják. Tehát legyen egy közös, nyilván, és akkor legyen transzparens, ez az egész cucc, de legyen valamilyen módon transzparens a szóló számla is, vagy lehet zseppénz lehetősége is.
2: Persze, abszolút, de úgy én mi is ezt használjuk a feleségemmel, nekünk van közös számlánk. Látom, amikor ugye bevásárlás után kivesz valamit a közös részből, aztán
1: most vigyázz,
2: hazajön, akkor ez én meg eljátszom, hogyha 10 000 forintnál több volt, akkor eljátszom, hogy rosszul vagyok, és ezt mindig megkajálja, hogy mi bajom van.
1: De... Megfigyelted, hogy a boltban, a nagyáruházakban, ha házas párok mennek, azok mindig veszekednek? 10-ből 8.
2: Hát ezért megyünk külön.
1: Abszolút. Mindenkinek ez a tanácsom. Higgyék el, érdemes külön menni. De egyébként mely generáció az, amelyik a legkevésbé tisztességes e tekintetben?
2: Meglepő, de amerikai kutatás szerint ezek ugye a fiatalabb generációk esetében ez gyakoribb jelenség. Ugye a Z, illetve a millennial, az Y generáció körében magasabb ez az arány, mint mondjuk a baby boomerek esetében. A Fidelity mutatott rá, hogy a párkapcsolatban élők 24%-a jelenleg is rejteget valamit, legyen szó titkos számláról, adósságról, vagy mellékjövedelemről. És akkor nyilván ugye felmerült a kérdés, hogy miért alapvetően a fiatalok azok, vagyis a Z generáció már egy technológiai világba született bele, most ezek a fintech appok,
1: lehetőséget nyitnak arra, hogy legyen igen, valami rejtett fiók a
2: szekrényben. Igen, és szerintem sok esetben nem is feltétlenül szándékosan titkolják el, vagy csak nem mondják el, mert nincs is
1: ez eszükben. És akkor vagyonnyilatkozott, aki egy lakást felejt bevallani, igen. Ki egy 3 milliárdos, nem tudom micsodát, jaktot, vagy akár egy festményt. Igen. Igen, hát vannak ilyenek.
2: Igen, hát ez én esetemben, ez mondjuk én egy év miután már összejöttem a barátnőmmel, csak egy évvel később mondtam el, hogy amúgy van diákhitelem, mert amúgy 20 000 forint volt, és eszembe se volt, hogy akkor most ez így megosztom.
1: Havonta volt 20 000?
2: Havi 20 ezer, ja, igen.
1: Tehát összességében egy nagyobb összeg volt.
2: Igen, de hogy havonta 20 ezer forint kiadás volt.
1: Ja, még ez is van.
2: És igen. Akkor ilyen, ja, hogy ez is van. Tehát igen. Akkor elvileg abban az egy évben...
1: És a kriptót én is... mikor vallottad be, hogy van kriptó megtakarítása?
2: Oh, azt már egyben, most igen. Már én kezelem az ő kriptó tárcáját is, úgyhogy...
1: Mit mondanak az amerikai kutatók arról, hogy vehető ez észre, mert ha megcsal a párunk, azt sok jelből észre lehet venni. Régen 50 vagy 100 év, hogy a parfümöt lehetett észrevenni, meg húsfoltokat, az innyakot, de most a pénzügyi hűtlenség az hogyan érhető tetten?
2: Hát igen, nagyon sok előjele van ennek is. Nyilván, hogyha még vannak ugye papír alapú kivonatok, bankszámla kivonatok, hát, és azokból egyre kevesebb van, vagy nem érkeznek meg, az már egy intőjel. Új jelszavak, új PIN kódok esetleg, de amúgy nagyon árulkodó, az nyilván a védekező reakció ártatlan pénzügyi kérdések esetében, illetve ez a majd én elintézem, vagy majd én megoldom hozzáállás bizonyos pénzügyi kérdések
1: meg
2: esetében.
1: Meg tudod, amikor valakivel valami történik, és aztán be kell menni, vagy meg kell adni egy-egy PIN kódot, vagy meg kell adni egy-egy jelszót. Régen ez felhatalmazással működött, tehát ugye tehát be kellett menni esetleg, és ott aláírni mind a kettőnek, vagy kezességet vele. Hát itt ez is egy bukta egyébként, hogyha nem tudsz éppen cselekedni valami miatt, akkor, és ott van egy határidő, akkor muszáj vagy szint vallani.
2: Igen, abszolút. Meg hát ugye érdemes és úgy vagyonleltárt is csinálni közösen a párunkkal, mert pont ilyen esetben, hogyha valami történik, akkor és a másiknak hozzá kéne férnie.
1: Akkor nem tudja, hogy mi
2: akkor,
1: van.
2: Igen, és ugye ez nem a bizalmatlanság miatt van, ugye bizalom miatt.
1: A házassági
2: miatt,
1: szerződés régén.
2: Igen, és akkor itt is amúgy ki tudnak esni dolgok, csontvázak a szekrényből. De igen, ugye alapvetően ezek az új pinek, eltűnő papírkivonatok, védekező reakció, ezek már alapból árulkodó jelek, és hát volt egy extrém példa, szintén Amerikában, amikor egy férfi évtizedeken át költött havi 20 ezer dollárt a felesége tudta nélkül, és tartott el egy másik nőt a családjával.
1: Másik családot, persze.
2: Úgyhogy ezt lehet így nagyon az extrém szintekig fokozni, de a magyar terapeuták is hasonló állásponton vannak, hasonló jelekre hívják fel a figyelmeket, például ugyanúgy eltitkolt csomagok, magyarázat nélküli hiányzások a közös kasszából.
1: Minél jobban kémkedik valaki, annál jobban titkolózik a másik, ugye nyilván?
2: Igen, ugye ez amit említettünk korábban, az egyik része a titkolózás, a másik része meg ugye a kontrollvágy. Tehát ez az úgynevezett financial snooping, amikor az egyik fél titokban ellenőrzi a másik félnek a kivonatai tranzakcióit, és nyilván akkor ez egy ilyen ördögi körré alakul át, hogyha a másik erről tudomást szerez, akkor ő annál jobban fogja titkolni, és akkor vagy fordítva, úgyhogy egy másik kutatás szerint egy 2000 fős amerikai mintán a válaszadók több mint 47%-kal ellenőrizte már titokban a másik félnek a pénzügyi aktivitását.
1: Mint hogy a telefonját is.
2: Igen. Hát
1: vagy a kettő az
2: egyben. Ez a kettő általában, igen, most már egyben van.
1: Képzeld el, valami mást keresel, és közben igen. Kiderül, hogy hú, tehát ez az all-in, nem? Tehát igen. Nem elég, hogy megcsal, nem még ráadásul, még eltart meg három másik nőt. És hát igen. Mit tehet a bankszektor, vagy a bankszektornak, van-e ezzel teendője, vagy a fintekeknek, mert hiszen minden ilyen nis piacra lő a fintek szektor, és amikor megjelentek, nem tudom, a magányos emberek, vagy az ilyen párok, olyan párok, akkor erre is adott a fintek megoldást. Adott arra, amit beszéltünk, hogy a kocsmában hogy tudjuk szét a számlát. Nyilván erre is próbál valamiféle megoldást adni.
2: Hát igen, most ugye a jogosultság kezelés az, hogy például a csoportos széfeknél beállítható, hogy ki tehet be pénzt, kivehet ki és mennyit. Ugye,
1: hát betenni betehetsz, csak kivenni
2: nem tudsz. Ezek is jó funkciók egy egészséges párkapcsolatban, de ugye, ahogy korábban mondtam, egy bántalmazó párkapcsolat esetében ezek se visznek előrébb. Úgyhogy hogy ezzel kapcsolatban milyen funkciókat lenne kitalálni, azt most így fejből nem tudom.
1: Jó, hogy azt is mondják a szakértők, a pszichológusok, a pszichiáterek, hogy legyenek ilyen pénzügyi rendezvúk havonta. Hát ez nem fintek megoldás, hogy üljünk le, vagy üljenek le, és beszéljük át a pénzügyeket. Igen. Hát aztán ugyanígy el lehet titkolni, vagy nem, de minden esetben.
2: Igen, hát ugye alapvetően az lenne a fő cél, hogy hogy meglegyen a bizalom, beszélnek egymással, közösen találnak megoldást a pénzügyekre, és akkor a fintek az már csak egy eszköz lesz, ami ebben segít, és akkor a céljuk elérésében segít, nem abban, hogy titkolózzanak, vagy kémkedjenek a másik után, úgyhogy erre szólnak ezek a pénzügyi randevúk, illetve hogy ez a vagyonleltár, amit korábban említettünk, hogy érdemes évente egyszer így átnézni minden költést, adósságot,
1: bevételt, mindent az asztalra
2: tenni, és akkor...
1: Akkor a válásnál sokkal egyszerűbb.
2: Igen.
1: De a pénzügyi bántalmazás ellen ott tehet és tesz is, ugye, a bankszektor?
2: Hát igen, ott például Nagy-Britanniában van a bankszövetségnek egy külön Financial Abuse Code-ja, kódexe, amit 2025-ben 33 pénzintézet írt alá, és amelyek vállalják a gazdasági bántalmazás áldozatainak a támogatását. Ilyenről én nem tudok Magyarországon, hogy lenne, úgyhogy egy hasonlót lehet, hogy érdemes lenne kialakítani, illetve a brit bankok többsége elfogadta az egyszerű adatmegosztás lehetővé tevő Economic Abuse Evidence format is, ami az áldozatoknak nem kell a bankról bankra újra elmesélnie a történetüket azzal kapcsolatban, hogy milyen gazdasági vagy pénzügyi bántalmazást éltek át. Ugye ez is próbálja segíteni az áldozatokat.
1: Elég egyszer elmondani, igen, hogy mekkora szégyen és kár ért engem. Ha?
2: Igen, úgyhogy ezek olyan kezdeményezések, amiket a magyar bankszektorban is esetleg át lehetne venni, nem fogják egyből megoldani a problémát, de ez egy jó kiinduló pont lehet, illetve amiket ugye mondtunk korábban, a közös beszélgetések a pénzügyekkel kapcsolatban, azok nagyon sokat tudnak segíteni ilyen téren.
1: Hát azért, hogy ne forduljon elő a pénzügyi hűtlenség. Én örülök, hogy ezt a fogalmat behoztad ebbe a műsorba, mert ez nagyon izgalmas. Pénzügyi hűtlenség, amikor a fintek egyszerre segíti a titkolózást és a bizalomépítést. Ez volt a felütésünk Siklós Bencével, a PIK tanácsadójával. Köszönöm, hogy itt voltál. Jövő héten találkozunk. A fintech.hu-n ott vannak a hírek, az információk, minden, amit a pénzügyi hűtlenségről tudni kell.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Útnak indult a magyar zenei minimum mozgalom, új jövőkép a magyar zenei élet számára. A Ducsai Szabolcs Alapítvány legutóbbi koncertjén június 17-én hirdette meg a magyar zenei minimum mozgalmat. Beszélgető társam Olá Zsanett, kezicsókolom.
2: Jó napot kívánok!
1: Hát ha nem bánja, akkor én azzal kezdeném, hogy világhírű elődök nyobámmal járnak. Ugye ez nem tévedés, mert Kodály jutott eszembe, Kodály Zoltán, a világhírű magyar zeneszerző, ő mondta azt, hogy legyen a zene mindenkié.
2: Ez így van, és valóban sajnos újra fontossá vált az, hogy ezt kimondjuk, és minél szélesebb körben beszéljünk arról, hogy ma mi a helyzet Magyarországon ezzel kapcsolatban, és mit kell tennünk azért, hogy ez valóban így legyen, hiszen azért ha ma körülnézünk, akkor sajnos ez nem feltétlenül ez látszik. Úgyhogy ez hívta tulajdonképpen életre ezt a mozgalmat.
1: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy látja ezt a kérdést. Önhöz nagyon közel áll a tehetséggondozás, a tehetségkutatók, a kulturális diplomácia. Ezeket a dolgokat lehet önnel kapcsolatban tudni, komoly tapasztalata van. Mi a helyzet most ezzel a gondolattal szemben? Milyenek az állapotok, vagy mi akadályozza ezt az eszmét?
2: Valóban van több mint 10 éves tapasztalatom a tekintetben, hogy milyen nehézségei, kihívásai és jelentősége van a tehetséggondozásnak, az elismerés kultúrájának a fejlesztésének, de azt hiszem, hogy tekintettel arra, hogy végig főállású emberként nem, tehát a főállásom nem ez, ettől mind nem a zenei világban dolgozom főállásúként, viszont közel 20 éve látom közelről azt, hogy mi történik, milyen lehetőségei vannak a zenészeknek, és miként alakul a társadalom zenei ízlése, az ehhez való hozzáállása. Ducsai Szabolcs, a gyerek édesapja, aki ugye profi jazz trombitásként mellette azért beleláttam ebbe a világba, és a barátaink, az ő barátaink keresztül láttam azt, hogy mi a helyzet. És amikor elkezdtük ezt a munkát közel 4 évvel ezelőtt, akkor a tehetséggondozás, elsősorban a fúvós tehetséggondozással kezdtünk el foglalkozni. Látjuk azt, hogy vannak jó programok, leginkább szigetszerű kezdeményezések, de érdemben az elmúlt 30 évben nem javult a helyzet. Ha megnézzük azt, hogy hány gyerek tanul meg hangszeren játszani, hány tehetségézi úgy, hogy ezt a pályát szeretné választani, aki ezt a pályát választotta, annak milyen rövid, közép és hosszú távú lehetőségei vannak. Van-e lehetősége arra, hogy nemzetközi pályára lépjen, de ha mondjuk csak az oktatásban nézzük, hogy az oktatóknak milyen fejlődési lehetőségei vannak. Érdemes-e egy fiatalnak, aki mondjuk hangszeren játszik, abban gondolkodnia, hogy átadja a tudását és tanár legyen. És akkor még nem is beszéltünk arról egyébként, hogy akár a nemzetközi példákat nézve, milyen hatása van a zenének arra, hogy a társadalom mentális egészsége milyen állapotban van, hogy egy gyermek fejlődése, annak a fejlődését milyen módon befolyásolja az, hogyha a hangszeres játék vagy a zene részt vesz az ő fejlődésében, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy nagyon fontos ez a kérdés. Azt még mindenképpen hozzátenném, hogyha belegondolunk, hogy hány iparág kapcsolódik a zene világához, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy Kodály után ma is azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy stratégiai ágazat, és ehhez méltó módon kell hozzáállni, átgondolni egészen az oktatástól, akár odáig, hogy milyen módon szabályozzuk a szerzői jogokat, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen irányokat határozunk meg ebben, vagyis ahogy én lefordítottam, hogy mi a magyar zenei minimum, amihez hozzáállunk, amiből igazából nem engedünk. Ugye azok a kiváltó okok, amik generálták ezt a gondolatot, látni azt, hogy mennyi tehetség van itt, és hogy tulajdonképpen mind múlik az, hogy őket megismerje az ország, vagy akár a nemzetközi közönség, az ma egyáltalán nem egy jól kigondolt, átgondolt, nemzeti konszenzuson alapuló szabályozási rendszer és lehetőség tárháza határozza meg. Ebben szeretnénk egy közös gondolkodásra, közös cselekvésre hívni mindenkit, aki ebben érintett. Azt fontosnak tartunk kihangsúlyozni, hogy nem szeretnénk érdekképviseleti szervként működni, nem szeretnénk átvenni azon szervezeteknek, a szövetségeknek a munkáját, érdekeit, akik ebben most tesznek különböző ajánlásokat, hanem inkább azt gondoljuk, hogy ezen túl van egy nagyon fontos alap, amit közösen kellene meghatároznunk, és ez túlmutat azon, hogy egyéni érdekek, vagy egy-egy szektornak az érdekei mentén lobbizzanak, és ez, aki hangosabban kiabál, vagy jobbak a kapcsolatai, ők határozzák meg a rövid távú megoldásokat. Mi arra szeretnénk hívni minden szereplőt, hogy az alapokat határozzuk meg, és ennek az alapoknak a meghatározásával már valamennyi szektor, mármint valamennyi zenei szféra, ágazat sokkal inkább tud majd a saját szempontjai szerint bármilyen módon előrébb jutni.
1: Jó, sok mindent mondott, és nekem sok minden jutott eszembe. Eszembe jutott az, hogy itt a rendszer hiányzik talán valóban, a fundamentum, az ökoszisztéma, mert egyébként újságíróként az elmúlt években, vagy most már évtizedekben sok mindenről hall az ember, és hogy most hallgattam, felidéztem ezeket egészen a cigányzenészek támogatásától, ha már azt mondta, hogy lobby, vendéglátás, idegenforgalmi, az élőzene hátránya, kontra gépzene, aztán most már ugye mindent visz az internet, jogdíjak kérdése, eszembe jutnak a máltaiak, hogy micsoda zenei talentum gondozásba fogtak, pedig hát nem dolguk, nem lett volna dolguk jó pár évvel ezelőtt, és hogy micsoda kitörési pont lehet a zene nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyerekeknek, vagy fiatal felnőtteknek. Igen, de ezek ilyen eseti dolgok, meg ilyen ki mekkorát kiabál, kinek milyen a lobby ereje. Önök azt mondják, hogy legyen ennek az egésznek egy rendszere Magyarországon?
2: Igen, egy rendszere, amelynek a mi meglátásunk szerint három alapillére van. Az egyik az, ami szintén nemzetközi szinten is már többszörösen bebizonyított, hogy milyen jelentősége van mindebben, amit elmondtam, annak, hogy egy általános iskolában, magában az iskolában minden gyermek tanuljon egy hangszert, hiszen tesztnevelés órája is van minden gyereknek attól függetlenül, hogy tehetséges-e vagy olimpiai bajnok lesz belőle, de nyilvánvalóan azt már kimondták, hogy a teszti lelki fejlődés, ez milyen fontos, a mindennapi mozgás. Én nekem meggyőződésem, és nem csak nekem, hanem sok-sok más országon, ahol ennek már előrébb haladott a kultúrája, hogy a hangszeres játék, a hangszeres zene az milyen mentális és kognitív képességfejlesztő hatása van egy gyermek számára, nem beszélve arról, hogy egyébként ha ezt a kaput kinyitjuk egy kisgyereknek a lelkében, akkor későbbiekben ő neki milyen hozzáállása lesz az élőzenéhez. Ez ugye az egyik alapvetés. Ami azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a következő 50 évben ne a AI vegye át a hatalmat, és már 50 év múlva az a generáció ne tudja, hogy mi az élőzene, szerintem ez nélkülözhetetlen. A másik ilyen, hogy amikor valaki belép már ezen túl, az általános iskolán túl abba, hogy ő szeretne a zenével foglalkozni, akkor milyen oktatásban részesül. Kiváló zenei oktatók vannak Magyarországon, de azt hiszem, hogy most látunk egy nagyon jó példát a Pókhelyga Művészeti Akadémiánál, ahol nagyon jól látszik, hogy milyen hatása van annak, hogyha nem csak lexikális és tárgyi tudást, hangszertudást oktatnak egy diáknak, hanem azt is, hogy egyébként milyen módon kell együtt zenélni, hogy kell zenét szerezni, hogy kell a bennük megszülető hangokból dalokat formálni, és aztán ezt hogyan kell továbbvinni ahhoz, hogy egyébként ebből ne csak egy hangfelvétel legyen, hanem alapvetően ki tudjon lépni a szélesebb közönség számára, és nyilván az oktatók számára milyen továbbképzési lehetőségek vannak. Gondolhatja-e azt egy fiatal, hogyha ő egyébként eljutott 30-40-50 éves korába odáig, hogy ő zenélt valamilyen szinten, akkor egyébként szívesen foglalkozik az, hogy átadja a tudását. Milyen ösztönzők vannak erre. És végül ugye az élettája, hogy ha valaki végül is tehetséges, akkor milyen lehetőségei vannak arra, hogy ebből alapvetően megéljen. És itt mondom, egészen a támogatástól az ösztönzőkig, a szerzői jogokon át nagyon sok nemzetközi példa van, mi ezeket elkezdtük összegyűjteni, érdemes ezeket feldolgozni, átbeszélni, és ez nagyon fontos, a nyitottság, és nagyon fontos az, hogy azt hiszem, hogy sokkal többen vagyunk azok, akik látjuk azt, hogy amikor mondjuk akár egy utcazene fesztiválon felfedezünk akár hangszeres, akár énekeseket, akik csodálatosak, akkor feltesszük a kérdést, hogy hát miért nem ismertük őt eddig? Miért nem volt lehetőség arra? Annyira esetleges most az, hogy egyébként valaki a tehetséges, milyen módon jut ahhoz, hogy egy élettájában tudjon gondolkodni. A nemzetközi ösztöndíjak tekintetében például, hogy ha egyébként minden máshol, minden más iparágban működik az, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy kimenjenek külföldi intézményekbe, külföldi zenekarokba, kapcsolatokat építsenek, egyrészt nyilván a magyar zenei tehetségnek a hírnevét is népszerűsítsék, ezek mind-mind olyan dolgok, amik kell egy rendszer. Itt én nagyon fontosnak tartom, hogy itt elsősorban nem a pénzről van szó, hanem a meglévő erőforrások, a meglévő rendszernek az újragondolása ezen alapelvek mentén, mert akkor anélkül, hogy sokkal több vagy mástól kellene elvenni pénzt arra, hogy ezt a dolgot támogassuk, már nagyon fontos lépéseket tudnánk tenni ez ügy érdekében.
1: Értem, amit mond, és milyen izgalmas, hogy a pénz az a beszélgetés 12. percében került szóba, de nem került szóba, mert azt mondta, hogy nem a pénz a fontos. Mi most az első lépés, vagy az lépések, a figyelem felhívás, felkeltés, hogy mennyivel ezt egyedül nem lehet. És van-e jó példa? Nem. Még egy utolsó nagyon rövid, hogy lát ön mondjuk Európában erre jó példát, ami működik, és ami megszűri, ezt az alapot biztosítja mindenkinek. Régen is volt ilyen alap, hát én emlékszem, én is tanultam furuljázni a szemáltalános iskolába, hát aztán hamar ennek vége volt, de hogy, és hogy a tehetségek valamilyen szűrőn fönn akadjanak, ne véletlenszerű legyen. Szóval lát ebben jó példát, ami használható?
2: Igen,
1: lenne?
2: A távol-keleten több országban is, Japánban, Tájföldön egyébként nagyon sok ilyen program van. Tájföldön egy pont Romhány Áron volt kint egy jazz fesztiválon, ahol azt mesélt, hogy egészen elképesztő a társadalomnak a befogadó képessége, a befogadó készsége a zenére, és hogy ott én hosszú évekre ezelőtt elindult egy ilyen program, de akár Finnországban. Tehát nagyon sok ilyen van. Én nem gondolom, hogy analógiákat kellene itt behoznunk és meghonosítani. Én azt gondolom, hogy kellően sok színű és kellően sok tudás van itt Magyarországon is, ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, de azt hiszem, hogy valóban a bölcsekköve nem nálunk van. Mi azt gondolom, hogy hitelesek tudunk lenni a tekintetben, hogy én is még jó néhány ebben az alapítványban nem ebből élünk, nem az önmegvalósítás, vagy a saját érdekeinknek a előtérbe helyezése visz minket ebben, sokkal inkább maga az ügy, és nem beszélve arról, hogy én személy szerint Dutrai Szabolcs örökségét szeretném, és ő neki ezek a dolgok, mint a magyarság, mint a magyar zene, mint a tehetséggondozás nagyon fontos volt, és azt hiszem, hogy most egy olyan pillanatban vagyunk, történelmi pillanatban vagyunk ebben az országban, ahol egyébként minden másban is ki lehetett mondani azt, hogy voltak alapvető dolgok, amik az elmúlt 30 évben nem álltak fejlődési pályára. Én csak azt szeretném, hogyha kellően sok emberhez el tudnánk jutni, és közösen tudnánk gondolkodni. Elég sok olyan dolgot csináltam már az életemben, amiben akkor éppen még nem volt trendi, vagy nem volt népszerű, de valahol el kell kezdeni, és én elkötelezett vagyok abban, hogy mindenki, aki a zeneiskoláktól, az általános iskolákon át, az oktatási rendszerben dolgozóktól odáig, akik egyébként vendéglátóhelyként, vagy koncerthelyszínként ebbe vannak, látják a nehézségeket. Nem, egyszerűen csak érdemes elolvasni néhány cikket egy-egy nap, amiből látszik az, hogy ez az ágazat bajban van. És itt a pillanat, hogy elkezdjünk sem gondolkodni, és egy közös alapelvek mentén, a nemzeti minimum mentén.
1: Nagyon szépen köszönöm, és hogyha valakinek szándéka van, ötlete van, lehetősége van, akkor valamilyen módon azért kapcsolódhat az alapítványhoz, önökhöz?
2: Mindenkit örömmel látunk. Azt gondolom, hogy egy kezdő zenésztől, egy zeneoktatón át és házigazgatóig mindenki fontos szereplője ennek, és a következő hetekben el fogjuk kezdeni ezt a fajta kommunikációt.

0: hónapok munkája lesz az, hogy ezzel elinduljunk. Nyilvánvalóan itt ez közös munka kell, hogy legyen, és én nagyon boldog vagyok akkor, hogyha életben csatlakoznak ehhez.
1: Én meg apaként hadd gratuláljak önnek, mert ez nagyon szép dolog, hogyha valaki így viszi tovább az édesapja vagy az ősei örökségét, gondolatét, és aztán ez a családban akár tovább is megy, ahogy mondta. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy beszéltünk. Sok sikert akkor.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: A Magyar Zenei Minimum Mozgalomnak és Balázs Anettnek köszönöm szépen, kezdi sokan.
0: Én is köszönöm, viszont hálásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak, 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. Körültekintésre kérte a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazás szervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megért írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézniük egy sorozatból a változás kimutatásához.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Lehet-e egy orvosnak a saját betegsége a legnagyobb tanítója? Mit változtat meg az emberben, ha egyszer nem ő áll a vizsgálóasztal egyik oldalán, hanem betegként kerül a rendszerbe, és hogyan lesz ebből egy újfajta gyógyítói szemlélet? Ma egy férfi vendégem van itt a stúdióban, nagyon is indokoltan. A stúdióban dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, aki egyébként 3 gyermekes édesapa, orvos családból érkezett, sok mindent elmondunk majd még róla. Gábor, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a megtiszteltetést, hogy itt lehetek.
1: Ismerjük régóta egymást, innen a tegeződés. Nála tényleg nem egy véletlen döntés, hogy orvos lettél, mert hogy orvos családból érkezel. Édesapád szülésznőgyógyász volt, édesanyád pedig dr. Sav Zsuzsanna, ő patológia és korszövettan, azon belül is a citológia elismert szakértője volt. Volt benned valaha ellenkezés, hogy orvos legyél, vagy ez egy egyértelmű út volt?
2: Nem volt más választásom, ez egy egyértelmű út volt. Nem is tudtam más irányba gondolkozni, annyira meghatározó volt a gyermekkoromban, a fiatal felnőtt koromban, amit láttam, és ahogyan ők az élethez, illetve a munkájukhoz álltam, hogy úgy gondoltam, hogy ez a pálya nekem adott, és nem is döntöttem másképp.
1: Sokszor van olyan helyzet, hogy az ember egy picit tart tőle, hogy tudja ő is ugyanolyan jól, vagy ugyanolyan kiemelkedően azt az adott szakterületet csinálni. Ilyen félelem vagy érzés volt benned, hogy tudod ezt te is ugyanolyan jól csinálni?
2: Hát édesanyámnál azért ez egy nagyon nehéz feladat.
1: De nem ezt véletlenül kérdezem.
2: Igen, mert... gondolom, hogy belenyúltál a pszichológiai pontomba. Nem azt a területet választottam, amit ő csinált. Ő egy rendkívüli okos asszony volt, nagyon sok elismerést gyűjtött be, díjat, ezt tudom mondani, tehát most is ugye egy pakolás kapcsán körülbelül, nem tudom, 8-10 dobozt nem tudok hova tenni, mindenféle érmékkel, díjakkal, mondtam is a gyerekeknek, hogy ne legyetek túl okosak, mert a gyerekeitek nem fognak tudni hova pakolni. Biztos, hogy ez egy nem egy félelem volt, ez egy olyan dolog volt, amit láttam, tudtam, és el is tudtam fogadni, mert...
1: És motivált, gondolom.
2: Mindenképpen megvolt egy motivációs szint, de tudtam azt, hogy egy bizonyos tudásszint felett nem fogom überelni. De ezt így az ember elfogadja, tudja, és nagyon sokat tanított engem. Tehát, hogy a gimnáziumi éveimtől kezdődően, ugyanis én második gimnáziumtól Ausztriába tanultam, ő kint is dolgozott, és úgy gondolta, hogy meg kell tanulnom németül, abban az időben nagyon fontos volt a német nyelvtudás, mert mai napig ebből profitálok, mind a kongresszusokon, mind pedig az oktatásban, a német oktatásban, és tehát a gimnázium éveimben is segített, biológiát tanultunk együtt az egyetemen, számtalanszor a patológiát, azt fönn a norma fent tanultam meg, elmentünk sétálni, és felmondta, mint Hippokrátesz. És én ott tanultam meg a patológiát, és talán a legjobb, az egyik legjobb szigorlatom volt az egyetemi éveim kapcsán.
1: És később együtt is dolgoztatok?
2: Kutatásokban együtt dolgoztunk, hát azt tudom mondani, hogy ő egyengette az utamat a klinikai, illetve az elméleti kutatásokban, és megmutatta azt az irányt, amelyet egyrészt képviselni kell, hogy meglegyen az a minőség, kettő pedig, hogy azért egy fiatalnak igenis kell, hogy legyen egy olyan mentora, aki nap mint nap tud neki segíteni. Én ebből nagyon sokat tanultam, és remélhetőleg én ezt át fogom tudni adni mind a diákjaimnak, mind a gyerekeimnek.
1: Egyébként mi volt az, ami már nagyon fiatalon megérintett ebben a világban? Ott voltál az orvosi egyetemen már, sőt, ott voltál az első gyakorlati helyzetekben.
2: Hát a legelső az, hogy láttam, hogy ők mennyire fontosak. Tehát az, hogy abban az időben orvosnak lenni egy nagyon kiemelkedő dolog volt, és főleg ahonnan ők jöttek, és az a küzdelem, hogy ők orvosok lehettek, az egy nagyon szép út volt. Tehát nem az ölükbe zuhant, pedig édesem kitűnő tanuló volt, és mindenféle díjat már akkor is összeszedett, de nem volt olyan egyszerű akkor az egyetemre bekerülni. az, hogy láttam, hogy ők mit tesznek az emberekért, független attól, hogy most nem a munkaidőben, hanem este vacsora közben átbeszélték a betegeknek a citológiai eredményét, a daganatos kórképet. Tehát azt láttam, hogy nem ér véget a munka délután 4-kor, hanem este 8-9-ig vacsoránál is tovább
1: folytatja.
2: Ez egy
1: hivatás.
2: Ez abszolút náluk, ez abszolút egy hivatás volt.
1: Most a szülésznőgyógyász szakmánál maradva, ugye ott van a diagnózisok, várandóság, veszteségek, újrakezdés, tehát nagyon sok dolog megérint ebben a helyzetben, és itt nekem a felelősség jut az eszembe, ez nem csak orvos lesz, ez sokkal több annál.
2: Hát óriási a felelősség. Ez egy olyan szakma, ahol talán a legnagyobb felelősség rajtad van, mert két ember van, nem csak kettő, hanem sokkal több, mert a család is, akiért felelsz, és azért tudjuk, hogy nagyon sokszor nem csak rajtunk múlik. Tehát mindent jól csinálsz, és mégsem úgy sikerül, ahogy ezt mindenki szerette volna.
1: És ugye a legkiszolgáltatottabb élethelyzetben találkozol a nőkkel.
2: Igen, ezt is meg kell tanulni. Ezt akkor, amikor én egyetemre jártam, bár jártam nőgyászati pszichológiára még az egyetem alatt, de nem nagyon tanították meg. És ez hosszú évek kellett, hogy elteljenek azzal, hogy az ember megtanulja, hogy tud igazából nem csak fizikailag, hanem lelkileg is segíteni, hogy tud egy szülést átbillenteni, hogy tud ott lenni akkor, amikor nagyon nehéz ott lenni, gondolok itt mondjuk egy tragédiánál, és biztos vagyok benne, hogy az ember, ahogy fejlődik és érik tragédiák, azzal jobb orvos lesz.
1: Az első szülés, vagy az első nehéz helyzet, vagy az első veszteség, ezek így megmaradnak?
2: Nekem a mentőzésből nagyon sok már megmaradt, mert ott tényleg drámákat éltem át minden szempontból, és ott éreztem először viszont azt, hogy mi van, hogyha segíteni tudsz, milyen egy újraélesztés, mi van, amikor visszaadod valahogyan valakinek az életét, és ez egy eufórikus érzés volt. Tehát, hogyha gondolnom kell dolgokra, akkor mindig próbálok a jó dolgokra gondolni, és a rossz dolgokból pedig tanulni azt a tudást, amit akkor adott esetben elkövettem, mondjuk hibaként, azt tovább tudjam adni olyanoknak, akiknek szüksége van rá, és hogy esetleg ők ne kövessék el ugyanazt a hibát. Nem hiszem, hogy létezik olyan orvos, aki nem hibázott valaha. Ez egy nagyon nehéz dolog és kérdés, tehát hogy itt úgy gondolom, hogy ebből is építkezni kell, és jobbnak kell lenni. És az összes tragédia, ami személyesen ér engem, vagy a szakmámba, az építő jellegű legyen, és az egy meghatározó legyen, és azt szerint próbáljam a következő szakmai életemet folytatni.
1: Mit jelent számodra a születés, a születés csodája?
2: Hát ez egy gyönyörű dolog. Én valószínűleg hogy részben ezért is lettem szülésznőgyógyász, mert hát ezt átélni, és ezt én mindig átélem olyanokkal, akik jönnek hozzám medikusként, és még nem láttak szülést. És az ember újra abba az állapotba kerül, és amikor látja azt, hogy a 5-éves vagy 6-éves medika elsírja magát, és teljesen elérzékenyül egy születés kapcsán, akkor te is ugyanúgy ezt újra átéred, mint az első. Talán azt mondom, hogy az első szülésvezetésemnél én nem is tudtam átélni, mert annyira izgultam, és annyira szakmaiság volt, hogy ezt az ember csak úgy később főleg...
1: Hogy ezt jól csinálja.
2: Igen, meg hogy amikor ismerősök, barátok, távoli vagy családtag szül nálad, akkor aztán tényleg át tudod élni a lelki oldalát az egész folyamatnak.
1: A saját gyerekeid születésénél csak mint édesapa, vagy ez mint orvos voltál jelent?
2: Nem, csak mint édesapa. Szigorúan csak mint édesapa, nem. Én úgy gondolom, hogy ez ott az embernek el kell tudnia engedni, és tudni kell olyanban megbízni, aki tudod, hogy mindent jól fog csinálni.
1: Egyébként mitől érzi magát szerinted egy nő biztonságban, egy rendelőben, egy műtőben, egy szülőszobában?
2: Hát kezdeném akkor a szülőszobán, illetve az intézményben. Akkor érzi magát biztonságban, hogyha a körülmények és az emberek, akik körülveszik, azok empátiával és szakértelemmel nyúlnak hozzá. Ezt azért én úgy gondolom, hogy egy hölgy egyből megérzi, hogy őt hogy kezelik, illetve milyenek a körülmények, amik körbeveszik, és adott esetben egy mosoly, egy kedves szó, vagy egy érintés, az nagyon sokat tud segíteni. Az, hogy a bizalmat, azt meg kell szereznünk, és amikor megszereztük a paciensünk bizalmát, akkor abból lehet építkezni. És ez neki biztosan ad egy olyan erőt, amivel sokkal könnyebb lesz egy adott esetben egy nehéz helyzetből vagy benn tovább lépni.
1: Mitől félnek leginkább a nők ilyenkor?
2: Kiszolgáltatottság szerintem. Ugyanúgy, hogy bárki más, aki egy kórházba kerül, hogy egyrészt, hogy ha már rossz az antré, tehát hogy ha már nem egy kedves mosolyjal indul, vagy nem egy kedves szóval, hanem egy elutasító, megint mit keresít című mondattal, akkor már ott elveszíti a bizalmát, én úgy gondolom.
1: Mert a kontrollt elveszítjük. Vagy a kontrollt
2: átadjuk. Ezt is meg kell tanulni, igen. Nem veszítitek el a kontrollt, csak segíteni kell azt a kontrollt pozícionálni. És hogy egy picit nekünk az a feladatunk, hogy téged egy olyan irányba tereljük. Szülés kapcsán azért ez egy jó szülésznőnek a feladata, és általában ők meg is valósítják. Amikor mondjuk engem egy paciens ismer, és úgy történik a szülés, akkor könnyebb, mert régóta ismerjük egymást, tehát tudom azt, hogy őt mivel tudom motiválni, mivel tudom megnyugtatni, és milyen útra tudom terelni, hogy ne történjen baj adott esetben, vagy abból a helyzetből, abból a pontból, amiben beleragadtunk, abból ki tudjunk szakadni.
1: Beszéljünk arról, hogy férfi orvos, női orvos. Van, aki erre esküszik, van, aki arra. Én azt gondolom, hogy legfontosabb a szakértelem. De ennek mennyi jelentősége van szerinted?
2: Hát ezt nem tőlem kellene megkérdezni, hanem a paciensektől. Amit én látok, tendencia, egyre több a női orvos, ami női nőgyógyász, orvos is különben, ami jó dolog. Mindenhol külföldön ez egy női szakma volt, Magyarországon volt.
1: Ez egy abszolút férfi domináns szakma.
2: Itthon.
1: Volt. Igen, azért is kérdezem.
2: De volt, most már nem. Most már, hogyha megnézzük azt, hogy a fiatal nőgyógyászok vagy fiatal orvosoknak a felvétele, hát az most már domináns a hölgyek. Ez régen volt. A helyzet miatt, amiatt a protokoll miatt, vagy nem is protokoll, hanem amiatt a szokás miatt, hogy azért 365 napban készen létben lenni.
1: 0-24-ben.
2: 0-24, nem egy
1: családbarát
2: munkahely. És ez az, ami befolyásolja. Ezért volt szerintem inkább férfi dominanciájú, mert azért még mindig, bár tudom, hogy megváltoztak a viszonyok, de hát azért a gyerekeknek az édesanyjuk az, akinek otthon kell lenni éjjel-nappal, sokkal jobban elfogadják nálunk is a gyerekek azt, hogy mondjuk én nem vagyok ott, vagy mint hogyha a feleségem nem lenne otthon.
1: Mi az, amit a nők tanítottak meg neked ez alatt, a sok ezer szülés alatt, meg ez a sok munkaóra alatt, amin eddig túl vagy?
2: Hát nagyon sok mindent. Biztos, hogy sokkal empatikusabb lettem, mint voltam korábban. Ez egy óriási lecke, és egy kicsit úgy gondolom, hogy bár az ember az évek során keményedhet, és biztos, hogy valamilyen szinten keményedik.
1: Vagy gyakorlatiasabbá válhat.
2: Gyakorlatiasabb is lettél, de engem meg pont az, hogy ez a sok-sok-sok tapasztalat vitt egy olyan irányba, hogy mindenkihez, úgy érzem, hogy nem mindenkihez, de sokkal több hölgyhöz megtalálom az utat, mint korábban megtaláltam.
1: Azon túl, hogy beszélgetünk a születés csodájáról, a nőkről, a nők élet különböző élethelyzeteiről, beszélgetünk az immunrendszer helyzetéről, támogatásáról, olyan élethelyzetekről, amikben maga az orvos is lehet, hogy egy picit megáll és elgondolkodik. És a te életedben is, Gábor, volt egy ilyen, hogyha megengedett, hogy ezt behozzam, amikor te beteg lettél a te életedben, és ez egy autoimmun betegség volt. Mit éltél át akkor?
2: Nekem ez nagyon korán kezdődött. 18-20 éves koromban kezdődött, 20 évesen diagnosztizálták. Én azt tudom mondani, hogy ezzel együtt nőttem föl. És egy krónikus betegség nagyon befolyásolni tudja a te lelki állapotodat, a testi állapotodat, azt, hogy milyen ember leszel, és nagyon sokáig nem tudtam ezzel mit kezdeni. Tehát 20 éven keresztül én ennek a csapdájában voltam. Nem tudtam kiszakadni.
1: De közben egyébként 0-24-ben dolgoztál.
2: Igen, próbáltam mindent is csinálni, tehát ez egy óriási megterhelés volt, és óriási, tehát azt tudom mondani, hogy 200%-on kellett nekem pörögni, hogy tudjam azt hozni, amit hogyha nem lett volna. Úgy gondolom ez a megbetegedés minden szempontból.
1: Amit elvártál magadtól.
2: Igen. És ez mind magánélet, mind szakmailag. Tehát ez elég nehéz időszak volt, egy 20-22 év.
1: És volt egy pont, amikor meg kellett állnod?
2: Nem, hanem volt más választásom. Tehát eljutottam egy olyan állapotig, amikor már az a sok-sok gyógyszer, amit kellett szednem, nem segített. Különben igazából soha nem segített, csak hol a tüneteket egy picit elnyomta, akkor volt egy-két hónap, amikor tök jó tünetmentes voltam, és akkor kezdődött minden előről, és mindig mentem lejjebb, mindig mentem be a gödörbe. És annyira benn voltam már a gödörbe, hogy nagyon sok gyógyszer mellett nagyon-nagyon nem voltam jól.
1: Miközben sportoltál, miközben
2: mindent megpróbáltam megtenni, tehát azért tehát tényleg úgy éltem, hogy mintaszerűen, tehát hogy sportoltam, én akkor azt hittem, hogy egészségesen étkezek.
1: És azt szokták mondani, hogy az orvos a legrosszabb beteg, ez nálad is így volt? Vagy nem. Te azért tudatosan próbáltál ugye, tenni a magadért? Belenőttél?
2: Belenőttem, tehát hogy én mindig elfogadtam mindent, amit mondtak, viszont 40 éves koromra meg úgy döntöttem, hogy akkor a saját sorsomat én fogom irányítani.
1: Tehát idáig és nem tovább.
2: Így van. És akkor elnéztem, hogy oké, és már mindent kipróbáltam, nézzük meg, hogy mi az, amit még nem próbáltam ki, és minek van klinikai relevanciája. Magyarul találok olyan bizonyítékot az orvosi irodalomba, ami engem segíthet. Azokon kívül, amit eddig csináltam, mert ez nem volt hatékony.
1: Elkezdtél kutatni akkor?
2: Elkezdtem utána menni, kutatni, mit lehet csinálni, és én akkor találtam rá a teljes értékű növényi táplálkozásra. A teljes értékű növényi táplálkozás arról szól, hogy nem eszel állati eredetű fehérjét, csak növényi tápanyagot. És nagyon érdekes módon elkezdtem csinálni, és 3 hónap alatt jelentős változás mutatkozott.
1: Kezdted elhagyni a gyógyszereket?
2: És el is kezdtem hagyni a gyógyszereket, és nagyjából az utolsó gyógyszert az 9 hónap után tettem le, de úgy gondolom, hogy már előbb letettem volna, de pszichésen nem mertem. És ez volt, ugye most leszek idén 50, tehát ez most már 10 éve volt.
1: Mit szűrtél le ebből orvosként? Mert hogy nyilván van egy magánember, akinek van egy egészségügyi problémája, de ott van az orvos egy másik szerepkörben, aki lát csomó élethelyzetet, csomó hasonló vagy más betegséget, amiben lehet, hogy pont ez a megoldás lehet.
2: Ezt elkezdtem, mivel úgy gondoltam, hogy addig én erről nem beszéltem, erről a betegségről, csak a
1: nagyon legszűkebb
2: családom és a legjobb barátaim tudtak erről, más senki nem tudott. Egyrészt kinyíltam, tehát hogy tudtam róla, tehát az, hogy itt beszélek, tehát elkezdtem beszélni róla, azért, mert ezt a negatív élményt át tudtam formálni, és egy pozitív valósággá vált. És úgy gondoltam, hogyha nekem segített, akkor lehetetlen, hogy másnak ez ne segítsen. És elkezdtem fokozatosan bevezetni a gyógyításomba. Nem azt mondtam, hogy valaki hagyja el a gyógyszert, csak annyit csináltam, hogy elmeséltem a történetemet. Mm-hmm. Senkit nem akartam meggyőzni, csak egyszerűen hallgassák meg, hogy
1: ez is lehet egy út.
2: Igen, és hogy én mit éltem át, és hogy mi lett belőle. És aztán ez egyre inkább úgy láttam, hogy ez hatással van a betegségekre, a pacienseimre. És miután az ember, ez egy akkora motiváció nekem, tehát hogy 20 év után te meggyógyulsz valamiből, amiből úgy gondoltad, hogy soha az életben nem fogsz meggyógyulni, utána olyan motivációt kaptam, hogy a falat is át tudom törni, hogy bebizonyítsam azt, hogy ez működik, és hogy igazam van.
1: Elkezdted akkor ezek szerint kutatni?
2: Igen. Elkezdtem kutatni, most már az egyetemen is. Ugye ez egész, mondjuk úgy, hogy manapság úgy hívják, hogy életmód, orvoslás.
1: Tehát erről most egyre többet egyre hallunk. Több, longevity-ről igen, egyre többet hallunk.
2: Ki hogy nevezi, hogy longevity, igen. Ez már egy kicsit elcsépett, meg kimélyek a mellettünk lévő edzőterem, így az igaz. Is longevity edzőterem. Tehát ezt, nem szeretem ezt a szót használni, de valóban ez mondjuk így, hogy longevity, mert hogy az, hogy én mennyire tudom fiatalon tartani a szervezetemet, a sejtjeimet, az határozza meg, hogy a krónikus megbetegedések mikor jönnek, vagy egyáltalán jönnek-e? A saját beteg, én korán lettem beteg, tehát ezt még nincs megoldva, hogy akkor most ez egy korai, vagy a sejtjém elkezdtek öregedni, és egy krónikus gyulladás alakult ki. Viszont ezt a krónikus gyulladást, a 20 éves krónikus gyulladásos folyamatot a szervezetembe vissza tudtam fordítani.
1: És méghozzá ehhez képest egy igen rövid idő alatt.
2: Így van. És én most jobb biológiai állapotban vagyok, mint voltam 20 évesen. Tehát mi ez, hogyha nem anti-aging? Ez az igazi longevity. Tehát, és hogyha ezt be tudjuk vezetni a mindennapjainkba, a nőgyógyászati kórképekbe, akkor számos olyan krónikus megbetegedés van, mint például az endometriózis, amiben igenis lehet segíteni, és meg lehet fordítani a folyamatot. Nincs erre még evidencia, bizonyíték,
1: És akkor még nem beszéltünk a meddőségről, a perimenopauzáról, a menopauzáról, tehát hogy...
2: Miomákról. Humán papillomavírusról.
1: Tehát sok olyan eset lehet...
2: Lehet, lesz hasznos. Amiben hasznos, ezt el kell kezdeni, be kell bizonyítani, és el kell kezdeni csinálni. Mi az egyetemen most sok projektünk van, és elindultunk ez irányba, hogy ezt elkezdjük kutatni, és most már vannak olyan számaink, nem evidencia alapú, de vannak olyan számaink, ami egy tendenciát mutat arra, hogy ez endometriózisban is sikeres lehet.
1: Ez kizárólag az étkezésről szól egyébként, vagy ez azért ennél több? Mert hogyha ez, akkor már rég fölírták volna csodaszerként, hogy 9 hónapig ne egyél húst.
2: És nem is azt mondom, hogy utána az világéletedben nem ehetsz többé húst, vagy nem ehetsz állati eredetű fehérjét, mert én is visszatettem, visszatudtam tenni. Nem állandóan, de ritkán most már én is megengedem magamnak. Ez egy nagyon összetett dolog. Úgy gondolom, hogy nem egy dolog oldja meg, és nem vagyunk ugyanolyanok. Mindenki egy kicsit más. Mindenkinek egy kicsit más kell. Tehát, hogy nem tudunk sémákat rátenni, tehát nem tudom azt mondani, hogy most fáj a fejed, adok egy algopirint, az neked is elmulasztja, meg nekem is. Igaz, hogy neked lehet, hogy kétszer annyi idő petelik, mint nekem, de hogy egy kicsit mások vagyunk. Tehát ez az egész életmód, ez megint specifikusan egyénre kell szabni. Nem lehet mindenkinek ugyanazt a sémát felírni. De az alap az ugyanaz, tehát az étkezés az adott. Tehát vannak alappillérek. Az étkezés, a mozgás, ami nagyon fontos, a sport, a lélek, tehát hogy egyensúlyban legyünk, hát tudjuk azt, hogy a stressz az mit tud okozni, és milyen krónikus megbetegedéseket, daganatképződésekhez vezethet. És ami nagyon fontos, és keveset beszélünk, de ez picit a lelki állapottal függ össze, de én úgy gondolom, hogy a szociális kapcsolatok. Az, hogy, és ez egy dolog, hogy biztonságban érezd magad. Tehát, hogyha te egy olyan családban vagy, olyan barátaid vannak, akik ott vannak melletted, és érzed azt, hogy bármi történik a világon, te biztonságban leszel, akkor ez egy olyan löketet ad.
1: Tehát ez egy megtartó erő.
2: Abszolút megtartó erő. Tehát, hogy nem nincs egy gyógyír, hanem ezeket pont ez a lényeg, hogy ezt egy kis csomagba kell megvalósítanunk.
1: Személyre szabottan meg kell találni, hogy kinek mi lehet hatásos akkor ezeknek az alap gondolatok mentén. Folytassuk innen, és bocsánat, hogy belét folytottam a szót, de sok mindenről kell itt még beszélgetnünk, viszont most egy rövid szünet következik. Dr. Szóbel Gábor szülésznőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, a vendégem. Hamarosan innen folytatjuk.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Velhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Szóber Gábor szülész, nőgyógyász, HPV specialista, a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, és hát azért említettem itt azt, hogy HPV specialista vagy, mert hogy nagyon sok éve foglalkozol már a humán papilloma vírus okozta megbetegedésekkel a hölgyek esetében. Én úgy tudom, hogy a HPV centrum létrehozásában is volt szereped. Mi az, amit te viszonylag korán felismertél, ami miatt ezzel nagyon korán itthon Magyarországon az első között kezdtél el foglalkozni? És mit változott ez a helyzet időközben?
2: Nem első között kezdtem el foglalkozni, inkább nevet adtunk a gyereknek, azáltal, hogy létrejöttek a HPV centrumok, és én nagyon örülök, hogy ennek részese lehettem. Nagyon-nagyon sokat tanultam az évek alatt, és hát ez még mindig formálódik, és még mindig nincs exakt irányelv. Ugye az, hogy a humán papillomavírus hogy alakul ki, azt már tudjuk, mit okoz. Vagy hát nem, hogy hogyan akarom, hogy mit okoz, azt tudjuk, és a különböző kezelési módok is egyre inkább előttünk vannak.
1: Nagyon sokat hallani most már ugye az oltások szerepéről, kifejezetten a 13 éves korosztály esetében, fiúk-lányok esetében, illetve hát azt is tudjuk, hogy vannak olyan 16-os, 18-os, és talán te jobban el tudod mondani, hogy milyen vírusok, amelyek kifejezetten rákkeltőek.
2: Ugye két nagy csoportot különítünk el.
1: Fontos azért elmondani,
2: igen,
1: hogy a
2: vannak az alacsony kockázat és a magas kockázat típusok, és úgy, ahogy mondtad, ugye a kiemelkedő a 16-18, a méhnyakdaganatok több mint 80%-ában ez a két típus van, de ugye számos egyéb típus, 31-33-55-53, tehát nagyon sok olyan egyéb magas onkogenitású vírus van, nagyjából 20-25 ilyen típust ismerünk, ami nekünk nőgyógyászati szempontból fontos, és daganatot okozhat, de azért kiemelném, hogy nem csak nőgyógyászati szempontból, mert mindenhol a laphán van, ez a vírus, ez daganatot tud okozni. Tehát szájgarat, végbél, női nemi szervek, akár a szeméremtesten is, tehát mi most a méhnyakrákról beszélünk, de hogy ez nagyon sok helyen tud problémát okozni, és megbetegedést okozni. Az, hogy a mai napig nem tudjuk, hogy miért nem tudja valaki legyőzni a vírust, és miért tudja valaki legyőzni a vírust. Azt mondjuk nagyjából, hogy az ember fiatalon háromszexuális együttlét kapcsolat után már biztos, hogy fertőződött a humán papilloma vírussal.
1: Tehát valami mindenki, igen, elkapja, de nem mindenkinél okoz tünetet.
2: Így van. Tehát nagyjából az, hogy 90%-ban eliminálni tudja a szervezet. Tehát ez azt jelenti, hogy 10% marad, akinél valamilyen oknál fogva ez nem megy végbe. Valamiért az immunrendszer az nem tudja teljesíteni, amit teljesíteni kell. Most a kutatások azok abszolút azt mutatják, aztán lehet, hogy később ez más lesz, de én is ezzel foglalkozom részben, hogy mi az, ami befolyásolja, és mi az, amit mi befolyásolni tudunk. Ugye van egy genetika, az meghatározott, és amiről most szó van, meg az egész longevity, hát ez az epigenetikáról szól. És egyre inkább azt tudjuk, hogy az epigenetika, a külső hatások, az, hogy én bizonyos géneket hogy kapcsolok be tudok kapcsolni, vagy ki tudok kapcsolni, az befolyásolni tudom. Én a mindennapjaimmal is például, és ezért nagyon fontos az életmód, amiről beszéltünk, és ami számomra rendkívül fontos, és egy bizonyíték erejük. És elkezdtük kutatni, hogy milyen szerepe lehet a hüvei mikrobiomnak a humán papillomavírus eliminációjában, vagy megmaradásában. És számos vizsgálat azt mutatja, hogy bizonyos kórokozók, amelyek megváltoztatják a hüvei mikrobiomot, és akkor itt hagy, tehát a hüvei mikrobiomot nem lehet a bélmikrobiom nélkül tekinteni. Tehát ez az a probléma szerintem, hogy nagyon szétválasztottuk a dolgokat, és meg kell próbálni megint az embert, mint Hippokrátesz, egységében nézni. És itt a hüvei és a bélmikrobiomot nem lehet ketté választani. Szóval most itt ez irányba is mennek
1: ez
2: a kutatások.
1: Ez az a nagy változás, amiről beszélhetünk, így az elmúlt akár 20 éves távlatot, hogyha nézzük.
2: Hát igen, az elmúlt 20 év talán a vakcina, ami egyértelmű, hogy a megelőzésben nagyon fontos. Igazából most az elmúlt években van ez, hogy a hüvei mikrobiom hogy befolyásolja a már meglévő humán papillomát. Egyelőre a vakcina az azt tudjuk, hogy megelőzésben segít, bár vannak kutatások, ami az eliminációba is a hatását azt mutatják, de egyelőre erről még nem beszélünk.
1: És hát azért nem menjünk el a szűrések fontossága mellett. Szülésznőgyógyászként, nőgyógyászként itt kifejezetten azt gondolom, hogy ezt megerősítheted.
2: Abszolút. Tehát ugye van a prevenció. A prevenció az, hogy hivatalosan 3 évente, ugye 18 és 65 év között kell menni szűrésre Magyarországon. Én ezt egy picit sűrűbben szoktam javasolni. És vannak különböző dolgok, amiket tudunk szűrni. Tehát tudjuk a citológiát le tudjuk venni, tehát a rákszűrést tudunk csinálni, amikor sejteket mutatunk ki, ugye egy tárgylemezre kikenve, vagy most már ugye egy folyadékba beletéve, és a patológus, citológus megnézi ezeket a sejteket, hogy van-e gyulladás, van-e olyan elváltozás, ami egy daganat előtti állapotot mutathat, és akkor megjön a HPV tipizálás lehetősége is, hogyha azt látom, hogy van valami kóros rész, akkor megnézem, hogy van-e HPV, milyen típusú HPV van, és akkor túlmegyek, mert most már vannak molekulárbiológiai vizsgálatok is, amik mondjuk úgy, hogy sejtszinten nézik meg, tehát olyan fehérjéket mutatunk ki, csak gyorsan elmondom, P16, INK4, Ki67, ezek olyan markerek, amik segítenek abban nekem, hogy eldöntsem, hogy ez a folyamat, ez egy rosszabb irányú folyamat, vagy megnyugodhatok, mert valószínűleg a szervezet le fogja győzni. És akkor persze még vannak metilációs tesztek, ugye ez is nagyon fontos, amelyek mind-mind segítenek engem abban, hogyha gondolj, most akkor teljesen gyakorlatias leszek, ott egy 26 éves hölgy, még nem szült. Megcsináljam-e neki a konizációt, ugye az a kúp alakú kimetszés a mélyszájról, amivel esetleg befolyásolhatom az ő későbbi terhességét, vagy terhességvállalását, vagy adott esetben egy koraszülését, vagy nem kell még megcsinálnom azt a beavatkozást. Tehát nekem ebben segítenek ezek az eljárások, és hogy a szűrés minél inkább pontosabb legyen.
1: Nagyon sok mindenről beszéltünk, arról, hogy végig kíséred, Gábor, a nők különböző élethelyzeteit, és nagyon sok elakadást, nagyon sok problémát látsz, ami, ahogy te magad is rájöttél a saját esetedben, sok minden megelőzhető, vagy visszafordítható, csak jól kell csinálni. Viszont amit mondtál, ami nagyon fontos, hogy egyénileg kell ezt csinálni. Vannak, azt mondtad, olyan alap dolgok, amelyek segíthetnek, ilyen például az étkezés, azon belül is mondjuk egy böjtölés. Ezt hogyan képzeljük el?
2: Ugye a böjtöléssel akkor kerültem kapcsolatba, amikor 10 évvel ezelőtt sikerült kijönni ebből a krónikus állapotból, és akkor elkezdtem utána tényleg kutatni, és én azt találtam egy nagyon jó módszert, ami professzor Walter Longo nevéhez fűződik, ez a FMD, Fasting Mimicking Diet, böjtöt utánzó diéta. Ez azért nagyon jó, mert én is ezt csináltam, bár akkor nem tudtam, hogy ezt csinálom, ő már 25 éve kutatja ezt a területet. Én ezt abszolút saját magam jöttem rá, hogy ez egy hatásos módszer. Én is azon voltam, hogy nagyon leviszem a kalóriamennyiséget, csak növényéretű étrendet eszem, nagyon sokat sportoltam, lelkileg is helyre tettem magam, és nagyjából ez vezetett az én, úgy gondolom, a gyógyulásomhoz. A böjtöt utánzó diétának a lényege az az, mint a böjtöknek a lényege, hogy létrehozok egy állapotot, ezt úgy hívjuk, hogy autofágia. Az autofágia az állapot, amikor a szervezetem nem jut elég energiához, és elkezdi a szenensz azokat a öreg, nem jól működő sejteket felemészteni, azokat a nem jó fehérjéket, enzimeket megemészteni, a sejten belüli kis kukát, a lizoszomot kiüríteni, amelyek utána a normál szöveti működéshez elengedhetetlen. Tehát megszüntetem azt a krónikus állapotot, ami a szövetekben jelen van.
1: Hát most ideig elhangzott ugye, hogy inkább növényi alapú, vagy először kizárólag növényi alapú étkezést folytattál, illetve kevesebbet tettél, de gondolom itt sem ért még véget, hogy mikor eszel, mennyit
2: nem
1: eszel.
2: Tehát az FMD-nek a lényege, ez egy 5 napos program, különben 5+1 napos, amikor első nap, tehát ez egy teljes értékű növényi táplálkozás. Nincsen állatéredetű fehérje. Első nap egy 1100 kalóriát viszel be, és utána a következő napokban olyan 700-800 kalória között, mi általában kicsit megemeljük 800, mert majd ennek is elmondom az okát, 800 kalória egészen az 5. napig, és a 6. nap pedig jön a visszatöltés. A 6. nap ott már 1700 kalória van, és ott megjelenik az állatéredetű fehérje, ez pedig a hal. És lehetőleg olyan hal, aminek magas az omega 3 zsírsav tartalma, és megjelennek különben a gyümölcsök is, mert addig nincs igazából az 5 napba gyümölcs, ugye nincs cukor. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy abban az 5 napban igazából nincsen, van szénhidrát, mert nagyon fontos, megváltoztatjuk az egész, ugye fehérje, zsírok és a szénhidrát viszonyát, a fehérje megy le a legaljára, tehát alig van fehérjefogyasztás, van, de mondjuk a növényi zsírhoz képest kevés, és természetesen a szénhidrát az nagyon fontos, tehát az kell, de ez egy olyan meghatározott mértékben, hogy elindítsuk ezt a hatást, amit mondtam, ezt az autofágiát.
1: Azt gondolom, ezt senki ne egyedül otthon próbálgassa.
2: Nem, mert ez mindenképpen azért...
1: Ez nagyon fontos, azt gondolom, hangsúlyozni.
2: Így van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy én is úgy gondolom, hogy utána már lehet, de legyen egy útmutatás, legyen pár alkalom, amikor valaki
1: folyamat.
2: Segít, megtanulja, hogy nála hogy működik, nagyon fontos, hogy milyen gyógyszereket szed. Tehát ezek mind olyan fontos momentumok, amivel utána később fogja tudni csinálni, de meg kell ismernie magát, és hogy ez hogy hat. Mi a lényege? A lényege az, hogy ugye beindul az autofágia. Azt kell tudnunk, hogy a krónikus megbetegedésekben és a daganatban vannak bizonyos jelátviteli rendszerek. Ezek a jelátviteli rendszerek, ezek sokszor feleslegesen aktivizálódnak, illetve fokozódnak. Ha én ezeket a rendszereket csendesíteni tudom, akkor nem indul be az a burjánzásos folyamat, az a gyulladásos folyamat, ami különben beindul, hogyha mondjuk én nagy mennyiségben fogyasztom. Miről is beszélek? Egyrészt 3 olyan dolog van, ami befolyásolja itt ezeket a működéseket. Az egyik az az mTOR, ez a mechanistic target of rapamycin, ez van 2 nagy komplexum, és hogyha ez fontos például a protein szintézishez. De egy bizonyos idő után neked már nem kell a protein szintézis. Illetve, hogy

0: hogy a világ az megy a primér-primér prevenció felé. Tehát nagyon jó, hogy betegségeket tudunk gyógyítani, mind gyógyszeresen, nagyon fontos, mind műtétileg, nagyon fontos, de az lenne a legszebb és a legjobb, hogyha meg is tudnánk előzni ezeket. Ez a legkevesebb befektetés, és hogyha megtanítjuk az embereket, a pacienseket arra, hogy hogyan tudnánk, vagy hogy az esélyét növelni annak, hogy betegségeket megelőzzünk, akkor abból csak mindenki profitál. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyógyítás az itt kezdődik, hogy én megtanuljam, és utána továbbadjam azt, hogy hogy lehet megelőzni a betegségeket. Tehát ez egy nagyon fontos momentum. Persze tudni kell használni a gyógyszereket, és tudni kell adott szakmákba megoperálni, mert csak az az egy mód van, de ez a primér prevenció, ez egy rendkívül fontos dolog, és ahogy látjuk, e felé tendál a világ.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hol van a határ, ameddig még életmóddal, étkezéssel lehet segíteni, és hol van az, amit már nem lehet megoldani.
0: Szerintem, nincs határ. Azért nincs határ, mert nem azt mondjuk, és nem azt mondom, hogy te a bőjtöléssel, vagy az FMD-vel meggyógyulsz, vagy hogy meggyógyítod magad, vagy hogy én meggyógyítalak, hanem azt mondom, hogy a kezelésedhez hozzá tudjuk tenni, és be tudjuk illeszteni az életedbe. Amikor még nincs betegséged, akkor a legjobb elkezdeni, mert akkor beszélünk megelőzésről.
1: Itt az időszakos böjtről beszélünk, ha a hallgatók most kapcsolódnak.
0: Igen, az időszakos böjtről beszélünk, vagy hát az időszakos böjt, ugye ez is nagyon sokféle van, de igazából itt a böjtöt utánzó diétáról beszélünk, ami ilyen szempontból nagyon fontos.
1: Tehát határ nincsen.
0: Azért nincs határ, mert számos olyan klinikai vizsgálatot csináltak, ahol az FMD-t kemoterápia vagy immunterápia mellé tették be, és azt találták, hogy a kemoterápia és az immunterápia hatásosabb volt azon csoportban, mint akinél nem volt a böjtöt utánzó diéta a kezelés mellé hozzátéve.
1: Mi az, amit most esetleg másképp mondasz egy betegnek, mint régebben, és akkor beszéljünk pár szót a páciensekről is, hogy mennyivel nyitottabbak most, mint régen?
0: Nagyon sok minden felelhető az interneten, a közösségi médiától kezdve mindenhol, és viszont nagyon sok fals információ van. Én nagyon sok olyan orvost követek, a social médián, aki szintén helyre teszi a dolgot. Szerintem nagyon fontos, hogy olyan emberek nyilatkozzanak, akik kutatások birtokában mondanak ki valamit, és nem csak úgy, hogy hallottam valahol, és akkor próbált ki, mert Manci néni azt mondta. Tehát ezt hívják evidence-based medicine-nek, amikor nagyon komoly kísérletek, kutatások állnak a háttérben, mert én orvosként csak akkor tudok kimondani dolgokat, és csak akkor tudok egy kezelést egyértelműen javasolni, hogyha a mögött komoly vizsgálatok állnak. Nyitottak a paciensek, legalábbis hát az a paciens keres meg téged, aki nyitott. Aki nem nyitott, az nem keres meg téged, mert ő teljesen más dologban hisz, vagy gondol. Sokkal jobb a helyzet, mint évekkel ezelőtt volt, minden szempontból. Tehát már a paciensek úgy jönnek, hogy
1: edukáltabban érkeznek.
0: Sokkal edukáltabban érkeznek, és ez egy nagyon jó dolog. Én ezt Angliában tapasztaltam, hogy amikor a 2000-es évek elején kim voltam, hogy ott a betegek már úgy jöttek, hogy sokkal többet tudtak a betegségekről, mint akkor itthon, és ez egy jó tendencia, hogy ő már képben van, és tudja, hogy milyen lehetőségek közül választ.
1: Szülésznőgyógyász vagy, kutatsz, oktatsz, műtesz, több száz vagy ezer szülésen vagy túl, ahogy mesélted. Hogy van egyensúly az életedben? Van?
0: Van.
1: Most már van?
0: Most már van. Elértem azt, hogy van. Persze mindig vannak időszakok, amikor nehezebb, meg több, de úgy átlagban sokkal inkább van, mint korábban. Erre egyrészt meg kellett érni, másrészt pedig a rendszernek át kellett alakulnia, hogy ez működhessen, és új dolgokat tudjak csinálni, és hát ez, mivel én így élek, meg világéletemben így éltem, ez a terület, amivel most elkezdtem foglalkozni, ez nekem nem csak kutatás, meg nem csak szakma, hanem ez a mindennapok. Tehát ez nekem azért könnyű csinálni, mert ez a mindennapjaim. Tehát én most azt mondom el neked, hogy én most elmondanám, hogy milyen egy napom, akkor nagyjából ezek, amiket elmondtam neked. Tehát hogy ez nekem egy nagyon könnyű dolog, nem megterhelő. Tehát nagyon könnyű úgy valamivel foglalkozni, hogy neked az nem okoz stresszt, hanem az feltölt. És én úgy gondolom, hogy ebben azért tudok mindenféle szerényen próbálom mondani, de azért tudok jó lenni, mert én ez vagyok. Uh-huh. És hogyha ezt valaki befogadja, annak én nagyon-nagyon tudok örülni.
1: Mennyire tudsz határt húzni, ugye egy háromgyermekes édesapáról is beszélünk, nem csak egy szülésznőgyógyászról, a munka és a magánélet között. Ugye ez egy orvos esetében

0: Borzasztó nehéz kérdés.
1: Nem tudod azt a határvonalat meghúzni, amit egy átlag ember, hogy...
0: Mintha 8-tól 4-ig dolgoznál.
1: Igen, küldök egy e-mailt, és akkor visszajön, hogy nem vagyok az irodában. Azért itt te mindig elérhető vagy. Amikor nem vagyok elérhető, akkor is megmondom, hogyha olyan probléma van, akkor mondjuk üzenjenek. Tehát ilyen szempontból nehéz, de megint csak azt mondom, hogy sokkal könnyebb, mint korábban volt. Tehát korábban nagyon, nagyon nehéz volt, és nem volt egy normális élet, amit korábban éltünk az előző ilyen rendszerben, hogy tényleg az a 365
0: nap az ügyelettel, ügyelet, szüléssel, levezetésével.
1: Nem az ügyelet volt, hanem az, hogy te...
0: Hogy mindig rohantál.
1: Mindig rohanni kellett. És hát nagyon fontos, mert a gyerekeim is ebben nőnek föl, tehát mind a három gyerekem sportol. Ugye a legnagyobb fiam, amire iszonyú büszke vagyok, ő a triatlon válogatott, tehát hogy ő iszonyú szép eredményekkel.
0: De te magad is nagyon komolyan sportolsz.
1: Hát én is nagyon komolyan sportolok.
0: Mit hát akar ez? Amit hát, a hallgatók is megtudhatnak ebből.
1: Hát én tudományos alapon sportolok most. Korábban crossfit-eztem, amit nagyon komolyan csináltam, tehát hobbiszerűen versenyeztem, de előtte mindig valamit csináltam. Tehát én nagyon sok mindent csinálok. Tehát windsurfözök, síelek, snowboardozok, wakeboardoztam, karatéztam gyerekkoromban, boxoltam, sorolhatnám. Tehát szinte mindent csináltam. Most már úgy sportolok, hogy az engem a hosszú egészséges élet.
0: Okosan
1: sportolok, hogy a hosszú egészséges élethez vezessen ez az út. Tehát meghatározott megint csak, amit én a különböző klinikai tanulmányokból látom, én azt alkalmazom, ezt mind saját magam miatt, mint pedig, hogy tapasztaljak, és hogy át tudjam adni ezt a pacienseimnek. Tehát én most rezisztencia edzést csinálok, zóna 2-es, zóna 5-ös edzéseket csinálok, ugye a zóna 2 az edzés az, hogy vagy elmegyek egy súlymellénnyel sétálni, mondjuk 1-1,5 órát, az például egy zóna 2-es edzés nekem, vagy csinálok ilyen tabata hit edzéseket, amikor fölmegy a pózus, lemegy a pózus, fölmegy, és mellette a rezisztencia edzés, tehát nagyon fontos, és erről nem beszéltünk a menopauza, perimenopauza kapcsán, hogy az izomtömegnek a megtartása. 25 éves korunktól elkezd csökkenni az izomtömegünk.
0: És aztán hirtelen ott vagyunk 40-45-50 évesen.
1: Ott meg exponent, tehát ott meg nagyon elkezd, és erre nagyon kell figyelni. Ugyanis az izomzatunk az nem csak ugye arra van, hogy megemeljem a kezem, hanem az egy hormonális szerv, egy endokrin szerv, egy anyagcsere szerv, immunszerv, tehát hogy ezek mind, és hogyha elveszítem az izomtömegem jelentős részét, akkor elveszítem ezeket a lehetőségeket. És ezért nagyon fontos perimenopauza, menopauzába a rezisztencia edzés, és az, hogy az izomtömegünket, azokat tartsuk meg, és próbáljuk fejleszteni.
0: Mi az az egy dolog, amit minden nőnek tudnia kell, és akkor vagy kellene, és térjünk vissza a hölgyekhez, a saját testéről, de még mindig túl kevesen tudnak?
1: Inkább azt mondom, hogy mindenki a jelzésekre figyeljen, mert nagyon nehéz ez a kérdés, ezt így nem tudom megválaszolni exakt, hanem hogyha mindenki figyelje a jelzésekre, és a megfelelő információ birtokában, tudatában van, akkor ezek a jelzések, ezekkel tud mit kezdeni. És ugye mondtad, hogy a hölgyek rátér, és akkor visszavezetve én is, hogyha én jelzéseket figyelem a szervezetemben, hogy mit jelez nekem, mit nem kéne ennem, mit lehet ennem. Tehát én nekem abszolút jelez a szervezetem, és a hölgyeknél is, ha már menopauza perül, ha jönnek az első tünetek, akkor igenis foglalkozni kell vele, és nem elfogadni azt, hogy most akkor oké, ez el van, és 10 évig nem, hanem ez ellen tenni kell.
0: Na most egy dologról nem beszéltünk, bár azt mondtuk, hogy edukáltabban érkeznek a betegek, nyilván emögött ott a mesterséges intelligencia, a ChatGPT, és sorolhatnak a több ilyen programot. Szeretik ezt az orvosok?
1: Én szeretem. Van olyan, aki nem szereti. Tehát én azért szeretem, mert mindig óriási viták vannak, hogy a ChatGPT-t használjuk, vagy ne, az iskolában használjuk, vagy ne. Ezzel nekem volt is, hát nem mondom, hogy vitám, de nem fejtettem ki a vitámat az iskolának. De én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek, tehát ebben
0: a világban kell felnőniük.
1: Tanuljuk meg használni. Uh-huh. Tehát nem ellenség, hanem próbáljuk meg használni ezeket. És hogyha egy páciens, persze nagyon fontos, mert ha valami ez jól értesz, mondjuk például HPV, ez akkor látom, hogy számtalan szól, nagyon nem jó dolgokat ír a ChatGPT, tehát vissza kell kérdezni számtalan, tehát nagyon sokszor, és helyre kell tenni. De alapvetően én úgy gondolom, hogy ez...
0: És utána konzultálni az orvossal.
1: Igen, de hogy ezek fontos dolgok, és ezeket használnunk kell, és nem azt mondom, hogy akkor vegyem be azt a gyógyszert, amit, de akkor legalább elmegyek, és tudom azt, hogy mik a lehetőségek.
0: Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy figyeljünk önmagunkra, és az jutott még eszembe, hogy ha most egy nő minket hallgat, vagy sok nő minket hallgat egyszerre, és azt érzik, hogy valami nincs rendben, nem feltétlenül a leleteivel, hanem ahogy te is mondtad belül, bármi felmerül, akkor mi az első lépés, amit meg kell tenni? Illetve mikor kell orvoshoz fordulni?
1: vannak olyan dolgok, amikor mondjuk egy menopauzában abszolút orvoshoz kell fordulni, tehát vérzési rendellenességek esetén mindenképpen azt mondom, hogy először azt nézzük, megvizsgáljuk ki, csináljunk egy ultrahangot, és utána el lehet kezdeni gondolkozni, hogyha kizártuk a lehetséges rossz dolgokat, hogy akkor ez mitől lehet. Tehát, hogyha van valami olyan tünet, ami nagyon nem volt addig az életébe, és akkor mindenképpen orvoshoz kell, nőgyógyászhoz el kell menni. Így van.
0: Ez egy nagyon fontos kérdés. Ami viszont személyesen téged érintő kérdés, hogy ha nem orvos lennél, akkor gondolkoztál rajta, hogy milyen más szakmát választanál? Biztos, tudnál más csinálni?
1: Biztos, hogy sporttal kapcsolatos, vagy gyógytornász, vagy dietetikus.
0: Tehát életmóddal.
1: Abszolút életmóddal foglalkoznék, abszolút, vagy szörfogtató. Vagy.
0: Mit ad neked ez a szakma, ez a hivatás? Mert fogalmazzunk inkább így, mert onnan indultunk, hogy ez a hivatás.
1: Így, hogy most már így csinálom, nagyon sok mindent. Tehát a családomon kívül mindent, meg a barátaimon kívül. Tehát ez az, ami egy óriási motivációt jelent számomra, és megtaláltam azt a területet, azt a tudományos területet, amivel foglalkozni szeretnék. Még remélem, hogy a életmódom kapcsán még nagyon sokáig.
0: Hát beszéljünk erről majd még részletesebben, mert azt gondolom, hogy tényleg komoly tervek vannak a fejedben, illetve előtted állnak. Úgyhogy örülök, hogy ma itt voltál velem. Köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Dr. Szóbel Gábor szülész, nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Tényleg nyakunkon a klímaválság, a miniszterelnök szerint. 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája szeptember közepétől, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a hőhullám rávilágított, hogy tényleg nyakunkon a klímaválság. A miniszterelnök elmondta, hogy 865 milliárd forintos uniós energetikai forrás nyitnak meg. Jönnek majd a hálózatfejlesztési beruházások, különösen az ország északi részében. De lesz alállomásfejlesztés, és megnyitják az utat a szélenergia előtt. Átmeneti megoldásokat vizsgálnak a paksi atomerőműnél arra az esetre, ha tartóssá válna a Duna alacsony vízállása. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csaknem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok ingyen juthatnak jogosítványhoz. Köböl Anita a kormány szóvivő szerint a támogatási rendszer lehetőséget ad a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak a társadalmi mobilitásra, javítja a munkaerőpiaci esélyeiket, valamint olyan képzettség megszerzését teszi lehetővé, amely előnyt jelenthet az elhelyezkedésben. Intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkársága a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 girosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár a H5-ös hév a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 között 5 percenként közlekednek a vonatok a budapesti szakaszon.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, észak-nyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felől érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek 3 stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és 3 kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Magyarország vár. Tekerj és csobbanj a Tiszatónál. A Tiszató panorámás töltésén tekerve egyszerre többféle szenvedélynek hódolhatunk. A Tiszató egyik legvonzóbb és legbiztonságosabb hazai kerékpáros úti cél. Partján tekerve bárki átélheti a romantikus vízivilág és az ártéri erdők békéjét. Lépten nyomon új látnivalók, megszépült strandok, trendi büfék és éttermek csábítanak maradásra. A töltésen alig van autós forgalom, nincs szintemelkedés, így a kalandnak gyerekekkel is bátran nekivághatunk. Számos helyszínen, köztük Abátszalókon, Sarodon, Poroszlón, Tiszaderzsen bérelhetünk biciklit. Tiszafüreden a Tiszatavi Kerékváros Centrumban még kiegészítő eszközökhöz is hozzájuthatunk, a júniusban nyílt református látogatóközpont pedig a bringák mellé tematikus útvonalakat ajánl a környék református látnivalóinak felfedezéséhez. Budapestről a Tiszató sebes vonattal közel 50 kerékpárhelyjel közvetlenül eljuthatunk Poroszlóra és Tiszafüredre. Abátszalók és Kisköre a Kápolna kisújszállás vonalon érhető el.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt végül. 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklám

0: Jaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel. A hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából 2 évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bár projektnek is.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Clemens Lászlótól, itt a Különleges Zenei Válogatásban.

0: A trip into the light.
1: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
2: 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció júliusban. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt a szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy az RTL-nek adott interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről, a Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta a Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: legjobbat csinálom.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Amy Jade Winehouse, a 6-szoros Grammy-díjas énekesnő, dalszövegíró 1983-ban született Londonban, és 2011-ben sajnos el is veszítettük őt. Hangja is időnként a 60-as éveket idéző mékas frizurája mellett magánéletében hívta fel magára a brit pletykalapok figyelmét, amelyek élvezettel foglalkoztak étkezési zavaraival, zavaros kapcsolataival, drámai botrányaival, depressziójával, a testét borító tetoválásokkal és persze drog, illetve alkohol problémáival, pedig ő volt minden idők legtöbb albumát eladó brit női előadója. Több mint 24 millió lemezzel.
2: Trend Night.
3: A következő percekben meg is hallgatunk egy dalt Amy Winehouse-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisjus előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Jai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Róbert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagy lemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
0: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
2: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúszom, ha azt ígérik, csak lebegni kell.

megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve, ha újra győz esetleg a...

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akkugyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programban olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felől érkezhetnek fátyol felhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Üres a ház, és üres az agy, üres a szíved, te is tök üres vagy.

Elmentek innen, nem tudod hova. Nem jönnek vissza onnan már soha. Üres a pláza, az élet máza. Let's

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: your soul is good.
1: Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskolakezdési támogatást, még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Míg 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható. Szeged például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet stresszhormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
0: Trend Night.
1: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

által értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthat.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányai 13 éves korában kezdte, két évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta három címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profibb minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsegy zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a Különleges zenei válogatásban.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség minden evőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A 20s tagjai az MTV korszak gyermekei délutánonként ott ültek a suli után a tévé előtt, amikor a 2000-es évek elején új hőseket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt a közös nevezőjük, indie rock, pop rock gitárzenéjükben egyedülálló módon ötvözik a magyar szövegeket angol száz zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is. Bemutatkozó kislemezük a Two Face, 2013-as megjelenése óta folyamatosan koncerteznek országszerte, indulások óta több mint 100 klub és fesztivál bulin vannak túl. Az első évek után az angol szövegeket magyarra cserélték, 2016-os nagylemezük és legújabb albumuk, a 2019-es Balkon már anyanyelvükön jelent meg.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban a következő percekben a 20s zenél.

0: 94.2. Trend FM.
1: Valamiért nem tisztáztam azt, aki vagyok. Valakért nem vallottam, pedig bűnös vagyok.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Nights.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári Labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Fonogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.